0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Mint aki hazaér.

zenedukát. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix, a Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legwhitefülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix, a legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Az én Budapestem a Bolha piacon kezdődik. De a belvárosi röpít az esti szép. Vigyél magaddal, ha hol mesztelenre vetkőzik. Vigyél, még ez a dal véget nem ér.

gyerek. De nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem. Soha többé nem vagy senki nekem.

0: Peller Marian vagyok, a Virtuózok alapítója. Hallgassatok a kedvenc rádióadómat, a Rádió Cafét, mert van barátod.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ordítsd le a fejem, kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb.

0: leszel.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café. Törökvészen az FM 98-as frekvencián.

0: napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Ma is sok lesz a napsütés, lassan visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Sulyak Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. A jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Hétfőn tárgyalja a parlament az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal későbbre ígért tájékoztatást. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termék megjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe mától. A Nébiha katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként meg is erősödik, reggel 14, délután 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
8: Idén egy különleges új helyen, a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja. Május 30-án és 31-én továbbra is minden a gyerekekről szól. Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye, idén még nagyobb térrel, vízparti környezettel és igazi piknik hangulattal készül. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét hallják.
9: Hát ha már új helyszín, akkor két napra számíthatunk. Szombat-vasárnap lesz a gyereknap, és kétnapos programmal is készülünk, ami mondjuk egy nagyon nagy erőfeszítés volt, hogy a már lemondott szombatot most újból megtöltöttük, ahol csak példának mondom, hogy szombaton lesznek olyanok a színpadon, mint a Buborék Együttes, vagy a Disney Show, vagy Bikini Tribune, vagy Éri Henné, és így tovább, miközben 31-én, akikkel már hónapokkal ezelőtt leszerződtünk, hogy sokkal ismertebbek lesznek, és ott lesz Tóth Abigél énekesnő, vagy Molnár Andrea, Szőke Zsuzsa és partnerei, akik többször nyertek a Dancing with the Star-ba, és végül a legismertebb előadónk Vastag Csaba lesz. Ettől független lesz napközben a jégvarázsból is részletek, vagy Heves Imre előadó művész. A rendezvény minden nap reggel 10 órakor kezdődik, és este 7-ig tart. Tehát mind szombaton, mind vasárnap a családok fél 10-től már jöhetnek, de igazából a műsor fél 10-től 19 óráig tart, és várjuk szeretettel a Budapest és környéki családokat, gyerekeket főleg.
5: Kiállítás.
10: Két új kiállítás nyílt a budapesti Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A Magnum Photos legendás fotóügynökség korai színes felvételeiből, valamint Robert Kapa életművének válogatott darabjait bemutató tárlatok augusztus 23-áig látogathatók. A Magnum Photos Early Color korai színes fotográfiák című kiállítás a második világháborút követő évtizedek vizuális fordulatát idézi meg. A tárlat arra a korszakra fókuszál, amikor a képes magazinok nyomán a színes fénykép a modern vizuális kultúra meghatározó elemévé vált. A másik kiállítás a Robert Kapa Felvillanó Történelem, vetítés a magyarországi gyűjtemény fontos képeiből című tárlat, a magyar állam által 2008-ban megvásárolt 937 fotóból álló Robert Kapa gyűjtemény részleteit mutatja be vetített installáció formájában. A kiállítást szövegrészletek és korabeli cikkek egészítik ki. A két tárlattal párhuzamosan Magyar Riport 1948 címmel Robert Kapa magyarországi látogatásán készült fényképekből is látható válogatás. Mindhárom kiállítás augusztus 23-áig tekinthető meg.
5: Esemény.
10: Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró. Kiemelt városa pedig Sopron lesz. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint a nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz tehát, ahol a programokhoz többek között a Múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenkvilla és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozott. A Lenkvillában a különleges csillagászati programok mellett gasztronómiai eseményekkel, koncertekkel és jelmezes tárlat vezetéssel is várják az érdeklődőket. A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeum negyedben az állandó kiállítások mellett az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehetnek a látogatók.
5: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
11: Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit.
12: az Ilona-völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen, azonban ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbe fagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák között zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemet gyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istálóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. A zöldjelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblája lukácsárok majd a Malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
5: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
13: Kezdődjék a műsor!
5: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
13: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
14: Hello mindenkinek, itt a Filmszerész, egy fáradt Gellérttel és egy kevésbé fáradt Szabival. Hello Gellért!
15: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát valóban eléggé nagyon fáradt vagyok, mondhatni. Zombi üzemmódban leledzem, mert hogy most jöttem meg néhány órája, de hát itt vagyok, aztán csináljunk egy műsor.
14: Egy négyzetméter első szavak száma Gellért esetében most kevesebb lesz, mint szokott lenni.
15: Hát, vagy legalábbis, hát igen, lehetséges, de megpróbálok azért szórakoztató, ja, meg informatív lenni.
14: De a fáradtságod oka valamiféle keretet, vagy legalábbis irányt fogadni a mai adásnak, úgyhogy szerintem csináljuk azt, hogy elmondjuk, hogy mi lesz ma, mert hogy hazajöttél valahonnan, és akkor onnan is majd szemezgetünk.
15: Igen, hát nagyon idézőjelesen jobb hián találtam ki, hogy majd arról is beszélek, mert most egy kicsit, ha nem is szedetvedett, de másféle összeállítású a műsor, tehát kevésbé a premierekre koncentrálunk, mert az utóbbi egy hétben nem nagyon volt időm moziba menni, mert hogy egyébként a Kanári-szigeteken töltöttem 5 napot, ami tudom, hogy durván hangzik. Egyébként talán akkor sem hangozna durván, hogyha mondjuk 100%-osan nyaralni mentem volna, de ez inkább egy ilyen munka út volt, aminek köszönhetően, mint általában az ilyen munka utaknál lenni szokott, csak mondjuk nem feltétlenül gondoltam bele előzetesen ebbe a dimenziójába ennek a kirándulásnak, hát meglehetősen erőltetett menetben zajlott, úgyhogy most, hogy hazaértem, úgy úgy érzem, bár tényleg iszonyú sok nagyon klassz élményért, de hát azért, hogy kétszer-háromszor olyan fáradt vagyok talán, mit voltam.
14: Na és hát akkor ugye az egyik az lesz, hogy majd onnan
15: igen. Ezt akartam mondani, hogy ott a mindenféle dolgok mellett, amit hallottam, meg láttam, ilyen filmes vonatkozású dolgokat, és hallottam erről a Sziget csoportról, ami szerintem egyébként tulajdonképpen nem is kell olyan nagyon sok jó indulatot belerakni ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tök érdekes. Úgyhogy ez lesz majd az egyik témánk, amiről beszélgetünk. Előtte még beszélgetünk egy sorozatról, aminek érdekes módon bár teljes magyarítást kapott, mert hogy az Apple Plus felületén található meg, de nincs magyar címe. Az az angol címe, hogy Maximum Pleasure Guaranteed, tehát hogy a maximális élvezet garantálva, ez biztos nem ez lenne a legjobb magyar cím, de tulajdonképpen ezt jelenti. Ez egy egészen különleges sorozat, nagyon izgalmas alaphelyzettel és meglehetősen provokatív kibontással. A kibontásból most még olyan nagyon sokat mondjuk nem tudunk, mert csak néhány rész került föl, mert az Apple azt csinálja, hogy a sorozatainak általában az első két részét rakja föl egyszerre, és akkor utána hetente érkeznek a sorozatok. Ebből azt hiszem 2-3 van egyelőre fönn. Aztán beszélünk a Kanári-szigetekről, majd a film után, és akkor utána pedig az egyik kedvenc rendezőm születésnapja kapcsán gondoltam, hogy beszéljünk Giuseppe Tornatore életművéről, gondolom, te is hallottál már.
14: Igen, a Cinema Paradiso.
15: Cinema Paradiso, meg Maléna, meg Óceánjáró zongorista legendája, ő egy ilyen igazán érzelmes, nagyszabásúan érzelmes filmeket készítő talján direktor, aki én azt hittem egyébként, hogy már több, de még csak 70 éves. Róla dumálunk majd, és akkor a végére, hát ugye a hét hátralévő részének nagy eseménye lesz Magyarországon a budapesti BL döntő, és már most zizeg, meg zsizseg, meg nem tudom én mit csinál az egész ország, a taxisok meg sztrájkon gondolkodnak, szóval minden nagyon
14: imádják,
15: magyar.
14: Imádják megszerettetni magukat a taxisok.
15: Igen, egyébként pont egy taxissal jöttünk ma a reptérről hajnalba hazafelé, én meg már olyan fáradt voltam, hogy ilyenkor így elpárolognak a gátlásaim, és tulajdonképpen mit sem sejtve így megkérdeztem, hogy akkor most lesz, mert hallottam útközben én is a híreket a rádióban itt-ott, hogy lehet, hogy lesz sztrájk, így megkérdeztem tőle, hogy na most akkor sztrájkolnak, és egy kicsit befeszült a hapi.
14: És kirakott, és gyalogjött haza.
15: Nem, de szerintem ő is érezte, mert mondtam, hogy hát azt gondolom a taxisoknak se feltétlenül jó, hogyha kimaradnak ebből a sztoriból.
14: Igen, most amikor jön több százezer ember, akit lehet vinni.
15: Igen, de aztán úgy kifejtette, hogy ennek miért van ereje, és igazából a belső logikája szerint a dolognak, még azt kell, hogy mondjam, hogy értettem is az igazát. Szóval, hogy lesz most a BL döntő, és akkor a kapcsán így beszélgethetünk arról. Igazából arról is beszélgethetünk, mert arról már beszéltünk szerintem az évek során néhányszor, hogy a focival kapcsolatban milyen filmek készültek. Én elsősorban arra gondoltam most, hogy én azt látom, hogy eléggé megváltozott annak a módja is, ahogy az emberek mondjuk meccset néznek. Szerintem az is egy érdekes beszélgetés lehet majd így a végére.
14: Meglátjuk.
15: Te követed egyébként valamennyire?
14: Hát a világversenyeket, vagy világtornákat, azokat általában szoktam. Régen még a BL-t is néztem. Aha. Most már ez nem jellemző.
15: De igazából arra gondoltam, ugye, hogy most az RTL vette meg a BL döntő közvetítését. Igen. És hogy ez egy érdekes dolog, ahogy ők, nem tudom én, ahogy ez a dolog működik. Tehát alapvetően nem ahhoz szoktunk, hogy megveszik szinte az összes meccset, és akkor azok fölkerülnek a streamingre, és akkor néhányat ad az RTL klub, hanem ahhoz, hogy van egy csatorna, amelyik egy tévécsatorna, amelyik rendszeresen adja ezeket, és én kíváncsi vagyok egyébként, hogy arra is kíváncsi lennék, hogy megy az RTL-nek, az RTL Plusnak ez a része, hát a focis része. Másrésztől meg, hogy a foci rajongóknak ez a fajta streaming elés, ez vajon vonzó?
14: Kielégítő a számukra.
15: Kielégítő, igen. Ez egy, hát igazából ezen csak így lamentálni fogunk, azt gondolom.
14: De ez majd csak a műsor vége felé. Most némi zene, aztán pedig jövünk vissza.
16: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt vagyunk a filmszerészeg, elértel Szabival, és akkor az első, amivel foglalkozni fogunk, a Maximum Pleasure Guaranteed című film, aminek, vagy a sorozat, aminek nincsen magyar cím, az Apple TV Plus-on lehet hozzáférni.
2: Így van. Azt gondoltam, hogy azért az első téma csak legyen, legyen valami. A aktualitás.
1: Furának tűnik, én természetesen megint csak az előzetes láttam, és olyan kriminek indul, aztán nem tudom, mi lesz belőle, mert olyan furán történnek benne a dolgok.
2: Igen, tulajdonképpen ez is az egyik vonzereje, vagy az egyik szuperereje ennek a sorozatnak, hogy alapvetően rendkívül bizarr, azzal együtt, hogy egyáltalán nem szürreális. Tehát, hogy maga a történet, az tulajdonképpen megfelel egy, nem tudom, egy fekete komédiába oltott thrillernek. Csak most mondok valamit.
1: Hát igen, nekem az volt az érzésem, hogy valami olyan történik, hogy történik valami, ami meghatározna egy irányt, hogy abba az irányba menjen a főhős, de nem abba az irányba megy, hanem legalábbis passzív a történéssel Igen. kapcsolatban. Lehet, hogy rosszul értelmeztem az előzetest, de ez mindenképpen hát fura és bizarr.
2: Igen, hát akkor nagyjából elmondom, miről is van szó. A főszereplő egyébként egy csodálatos színésznő, akit úgy hívnak, hogy Tatjana Maslany. Őt a kedves nézők leginkább a Sötét Árvák című eléggé sötét sorozatból ismerhet, de nagyon-nagyon sok mindenben játszott már. Egy nagyon-nagyon klassz színésznő. És hát az a lényege, azt hiszem egyébként, hogy talán kanadai, vagy valami ilyesmi, az a lényege a sztorinak, hogy van egy nő, aki hát igénybe vesz egy szolgáltatást az interneten keresztül. Egy fiatal sráccal, így virtuálisan tulajdonképpen ilyen szexuális játékokat játszanak.
1: Flörtölgetnek,
2: igen. És hát nagyon-nagyon szimpatikusak egymásnak, vagy legalábbis a nő úgy érzi, hogy ez a dolog, ez a kapcsolat, amit kialakított ezzel a sráccal, ez több, mint egy ilyen, én fizetek neked, hogy az interneten keresztül kielégítsük egymást, vagy legalábbis te engem dolgon. Aztán egyszer csak történik valami, ennek a valaminek nyilván az a lényege, hogy történik valami ezzel a sráccal, aminek köszönhetően hát döntéshelyzetbe kerül a főszereplő, és akkor onnantól kezdve elindul egy ilyen őrület, egy ilyen eléggé provokatív őrület, aminek nyilván az a lényege, hogy a nő megpróbál kideríteni, hogy miről is van szó, tehát hogy őt zsarolják-e valamivel, vagy valóban van itt egy ilyen horrorisztikus pszichotriller vonala a túloldalon, és aztán, ahogy te is mondtad, tulajdonképpen olyan fordulatokat vesznek az események, aminek köszönhetően hát rengeteg műfajba nem belekapunk, hanem rengeteg műfajt vegyítünk. Tehát, hogyha mondjuk ennek a sorozatnak tényleg a zsánerét kéne meghatároznom, akkor elég bajba lennék, mert mondjuk alapvetően szerintem az alaphangja, ha mindent összeveszünk, nem veszünk össze senkivel. Szóval, ha mindent összevetünk, akkor ez alapvetően egy vígjáték, tehát, hogy nagyon sok karakter kifejezetten komikus benne. De közben megtörténnek benne egészen szélsőségesen brutális dolgok, és akkor ennek a műfajnak a hangulata a meghatározó, és aztán utána meg kicsit ilyen misztikus irányba is eltolják az egészet, azzal együtt, hogy nekem meggyőződésem, hogy ez nem egy ilyen agymenés lesz, hanem hogy ennek lesz egy nagyon is kikalapált története, csak maga a műfaji egyveleg nagyon-nagyon izgalmas. Egyébként pont nem olyan rég beszéltünk, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, a Margó bajban van, azt hiszem ez volt a sorozatnak a címe, és ott az alaphelyzet az volt, hogy a főszereplő az hát regisztrál az OnlyFans-re, és akkor úgy próbálja meg magát valahogy menedzselni anyagilag. És hát itt is ugye egy ilyen szexuális dologról van szó, tehát egy ilyen sex business beli valamiről, és ez így föltűnt nekem, hogy mostanában, vagy hát nem tudom, az utóbbi fél évben, hogyha nézek ilyen új sorozatokat, azokban kicsit karakteresebben van jelen a szex. Tehát most, mintha trend lenne ezekben az új streaming sorozatokban az, hogy nagyon explicit szexjelenetek vannak, és olyan témák témákat igyekeznek boncolgatni, amik nagyon aktuálisak, de közben provokatívak is. Egyébként azért táncikálok, azon kívül, hogy már mondtam néhány szót a történetre, azért táncikálok körülötte, mert tényleg nagyon sok fordulat van benne. Igen, nagyon-nagyon sok fordulat van benne. És igazából ezek a fordulatok határozzák meg egy kicsit a sorozatnak a ritmusát is, de hogy ez egy olyan sorozat, amint szerintem az első 20 percben látszik, hogy ez kicsit kivételesebb, mint egy átlagos cucc.
1: Akkor, amikor megyünk tovább, akkor, amikor a Kanári-szigetek filmterméséről, vagy film, nem tudom, mi iparáról beszélgetünk, akkor inkább a spanyol filmtermésről beszélünk, vagy van kimondottan Kanári-szigeteki filmgyártás, amit érdemes megemlíteni? Mert nyilván...
2: Erről én nem tudok.
1: Ja, jó, hát akkor beszéljünk. Beszéljük a torrentéről.
2: Hát ugye, nem, hanem hogy igazából itt arról van szó, hogy a Kanári-szigetek az egy rendkívüli módon regényes táj. Uh-huh. És hát tulajdonképpen Európához tartozik, és mint az ottani idegen vezetőnk ezt megosztotta velünk, rendkívül olcsó. Tehát olyan látványokat lehet ott a filmesek által kreálni, amiket mondjuk ennél sokkal drágább helyeken lehet csak elérni. Például Új-Zélandon, uh-huh. De mondd csak már valamit akarsz.
1: Annyi csak, hogy belőjük, hogy körülbelül hol van ez a szigetcsoport, ugye ez Afrikának a nyugati partjánál található, és a legnagyobb kiszúrás, hogy az ember azt gondolná, hogy hát ez egy fapadossal leküzdhető, 5 óra vagy 5,5 óra az út.
2: Tegnap át kellett szállni, úgyhogy 6,5 volt.
1: 6,5 óra az út, de ez nem hosszú távú járatokkal történik, hanem még európai járatokkal, magyarán mondva szorongva kell utazni, ami nem jó. 5 óra az már sok.
2: Ez a legdélibb része ugye Európának.
1: Spanyolországhoz tartozik.
2: Igen, hogyha virtuálisan ugye oda csatoljuk.
1: Igen, ennyi, csak annyi, hogy akkor majd rácskanyarodhatunk Spanyolországra, mint filmkészítés.
2: Igen, szóval én Gran Canarián voltam, ami ugye az egyik sziget, de nem a legnépszerűbb, hanem Tenerife a legnépszerűbb, ott él egyébként rendkívül sok magyar is, és ugye itt ilyen vulkánikus kőzetekből képződött szigetekről beszélünk, ahol tényleg a kanyonok, meg még a tengerpartokon is vannak olyan homokos részek, ahol ez tetten érhető, tehát a vulkánikus történelmi gyökér, hogy én nagyon bénán fogalmazzak. Szóval, hogy tényleg mindenféle filmet lehet csinálni. Most egyébként éppen Almodóvár készítette ott, talán éppen Gran Canarián, hogyha jól emlékszem, a legújabb filmjét, ami majd nálunk mostanában lesz, de Cannes-ba mutatták be. No, de az ottani idegenvezetőnk mesélt arról, hogy mik forogtak ott, és tök érdekeseket mondott. Egyrészt voltunk azon a helyen, ahol a Gregory Peck-féle Moby Dick-et forgatták.
1: Gregory Peck, ha kérhetem.
2: Igen, mert hogy már akkor is, tehát az 50-es, 60-as években is igazából Hollywoodnak megérte lecuccolni ezekre a szigetekre, mert hogy konkrét partszakaszokat vehettek igénybe, és ott mutatta is ezt a partszakaszt a Guillermo, az idegenvezetőnk, ahol tulajdonképpen az egész ilyen nagy tengeri csatákkal, hát ugye aki ismeri a Moby Dick-et, az tudja, igen, hogy azért ott nem egy helyben ülnek, hanem ott van egy bálna, mert nagyon komoly harc van, ugye erre a regényre és hát a feldolgozásokra szokták mondani, hogy az egyik legszebb irodalmi metaforája a férfivé válásnak. Ugye? Van is, ezt sokszor szoktuk mondani, hogy mindenkinek megvan a saját Moby Dick-je, amit így, igen, le kell győznie, és ez azért is többrétű, meg izgalmas, mert ugye aki ismeri a történetet, az tudja, hogy a kapitány, aki ugye megszállottan üldözi ezt a bálnát, igazából így van, már nem csak azért üldözi, hogy elkapja, hanem hogy ennek szimbolikus jelentősége van igazából az egész történetben, meg hát az ő életében is. Szóval ott szépen egy partszakaszt így kivettek, nagyon jól néz ki egyébként, és akkor ott forgattak le mindent, és amikor utaztunk, talán éppen pont a kanyonoknál voltunk, ahol így megálltunk egy kereszteződésnél, a végtelen szerpentineken, és ott az idegen vezetőnk mondta, hogy látjuk-e a táblákon azokat a nagyon pici piros pontokat, amik hát olyan táblák vannak, hogy biztos mindenki látott már ilyeneket, Magyarországon is vannak ilyenek, hogy ilyen nyílszerű deszkatáblák, és akkor rá van írva, hogy mi merre van. És akkor az egyik ilyenre ilyen kis piros kör volt rajzolva, és azt mondja, hogy ezt nem mondjuk el, én sem mondjam be a rádióba, nem, ezt nem mondta, de hogy ez annyira nem nyilvános, az a lényeg, hogyha valahol van valamilyen forgatás, ezt a hollywoodiak használják a legjobban, akkor így jelzik a többieknek, hogy merre kell menni. Mert hogy arra felé található a stáb, mert hogy itt azért tényleg olyan sorozatokat, meg filmeket is szoktak csinálni, amikhez tartoznak ugye sztárok.
1: És akkor rajongók esetleg megtalálják.
2: Igen, őket. És tekintve, hogy turista paradicsomokról beszélünk, sőt, bizonyos helyeken igazából alig vannak helyiek, csak turisták, nyilván az hordoz valamiféle kényelmetlenséget vagy veszélyt, ha akkor elkezdik levadászni a sztárokat. Most gyorsan akartam mondani, hogy mi az a Netflixes sorozat, aminek nagy részét fantasy egyébként, a Vaják, ugye?
1: Van ilyen, abszolút.
2: Igen, azt is
1: én
2: például,
1: nem nézem, de van.
2: Azt is például ott forgattak, és most azok a kis piros pöttyök, azok állítólag a legújabb HBO sorozatra utalnak, amiről már beszéltünk is szerintem itt, az a Trónok harca spin-off.
1: Igen.
2: Mi is annak a címe, várjál.
1: Hát, ha engem kérdezel, akkor nagy bajban vagy, mert hiszen egyrészt a memóriám sem a régi, a másik meg tudod, hogy ilyen sorozott, akkor hogy áll.
2: A Hét Királyság lovagja.
1: Így van.
2: Igen, szóval annak a...
1: Na látod.
2: Annak a második évada forog most ott elvileg, és hát... És hát forgattak ott westerneket, meg mindent. Egyébként utána, miután beszélt erről a Guillermo, én utána néztem, és hát valóban egy csomó olyan film készült ott, amiről így nem is feltétlenül gondoltam volna, hogy ott csinálták.
1: Szóval nagy élmény volt ezek szerint.
2: Igen.
1: Filmrajongó tekintetében is.
2: Igen.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a

0: készítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
2: Giuseppe Tornatorével fogjuk folytatni a filmszerész, mert hogy 70 éves lett a mester.
3: Így van. Na, ő az a rendező, akiről azt mesélte Koltai Lajos, aki egyébként számos filmjét fotografálta. Például Koltai Lajos egyetlen Oscar jelölését is, egy Giuseppe Tornatore filmet kapta Malénáért, aminek a főszereplője ugye Monica Bellucci. Szóval azt mesélte a Koltai Lajos, hogy hát ő 3-4 filmet készített ezzel az emberrel, ha jól emlékszem, vagy jól számolom, vagy egy-kettőt, szóval, hogy ennyi
2: biztosan többet, mint én vagy te, igen.
3: Igen, az egészen biztos. Szóval azt mesélte, hogy minden egyes forgatás után, de hogy ez minden egyes forgatás után megtörténik, hogy a stáb szentül megígéri, az a stáb, akivel már évtizedek óta dolgozik, soha többé nem fog ezzel a csávóval dolgozni. Ő állítólag egy igazi, az a szó jó és rossz értelmében is régi módi ilyen diktátor rendező, aki a szart is kihajtja a stábból, és hát állítólag azért megenged magának néha olyanokat is, ami nem egészen korrekt, de hogy az történik, mondta a Koltai, hogy a forgatás után mindenkinek elege van, és nem akarja többet, hogy a Tornatorével dolgozzon, de aztán megnézik a boostert, amit leforgattak, meg megnézik a kész filmet, és az olyan hatása van rájuk, tehát annyira érzik, hogy valami nagyon igényeset, valami nagyon klasszat hoznak létre, hogy mégiscsak ráveszik magukat erre.
2: Nagy duzzogva legközelebb is.
3: Nagy duzzogva legközelebb is emelnek, és akkor ezt azért is meséltem el igazából, mert az az érdekes, és ez ebben szerintem semmi törvényszerűség nincs, tehát valószínűleg ez a Tornatorénak a sajátja, hogy miközben tényleg egy ilyen elviselhetetlen fráter, ezt tényleg több csatornál is lehet róla hallani, ilyen igazi szentimentális, érzelmes, a szeretet erejéről szóló nagyszabású romantikus filmeket csinál ő igazából. Tehát hogyha a Cinema Paradiso ott is vesszük, vagy az óceánjáró zongorista legendáját, vagy a későbbi Senki többet című filmjét, akkor ugye az ember azt gondolná, hogy az az ember, aki ezeket a filmeket rendezte, ő maga is.
2: Ilyen galamblelkű.
3: Egy ilyen galamblelkű valaki. Míg mondjuk a David Fincherről, aki tényleg ilyen sorozatgyilkosos, brutális dolgokat csinál, meg harcosok klubja, meg nem tudom én, róla azt lehet hallani, hogy nincs csodálatosabb ember, hogyha színészekkel, vagy a stábbal kell bánni. Persze erre lehet ilyen mindenféle pszichológiai elméleteket is fölhúzni, hogy a Tornatore miért viselkedik így, és igazából miért csinál olyan filmeket, és hogy a Finchernél ez miért van, hogy mit ad ki magából a Fincher a brutális filmjeivel.
2: Ki hova menekül a filmjeivel.
3: Igen, de ez valahogy egy ilyen érdekes, tehát azon túl is egy érdekes kettősségről mesél a művészekkel kapcsolatban, hogy nyilván azért a rendezőknél is, ha nem is kell teljesen elválasztani nagyon sok szempontból, ha nem is kell elválasztani a magánembert a rendezőtől, de azért ez mégiscsak olyan, mint amikor a színésszel, vagy olyan is lehet, mint amikor a színésszel azonosítunk egy-egy karaktert, és fordítva. Ja igen, és még azt akartam a Tornatoréról mondani, hogy szerintem az benne a fantasztikus, hogy tényleg ilyen nagyon egyszerű emberi dolgokról szólnak a történetek. Cinema Paradiso ugyan moziról, az egyébként egy nagyon konkrétan önéletrajzi ihletettségű film, tehát ez egy kicsit arról szól, hogy ő hogyan szeretett bele a moziba Szicíliában. Az Oceán

0: zongorista az meg arról szól, hogy mit ér a tehetség, ha nem tudunk vele nyitni a világ felé. Mert ugye az alaphelyzete az, hogy van egy zongorista, aki egész életebe azért hívják 1900-nak, a Tim Roth alakítja, igen. Azért hívják 1900-nak, mert akkor született egy hajón, azon a hajón, amiről soha életében nem ment le, hanem csak ott játszott, de hogy ő a világ legjobb zongoristája, és tényleg fantasztikusan zenél, és nagyon érdekes személyiség, de a nagy világ felé nem mer nyitni, és így a nagy világ nem kap az ő tehetségéből, tehát nagyon-nagyon sokrétűen és nagyon-nagyon érzelemdúsan tud a Tornatóra mesélni. Például egyébként az Ennio Morricone-ről is, mert amikor meghalt az öreg néhány éve, akkor csinált egy ilyen 130 perces dokumentumfilmet, ami megjárta a mozikat is, és igen, streamingen is.
1: Beszéltünk is róla.
0: Igen, valószínűleg beszéltünk róla, lehet, hogy nem is egyszer, mert hát ugye a Morricone-hoz azért őt elég komoly munkakapcsolat fűzte, ugye már Morricone nem él, a filmjeinek az elsőprő többségének a Morricone írta a zenéjét, de hát ezt gondolom nélkülem is sok hallgató tudja, mert hát az emlegetett filmeknek igen híres a zenéje is, ami hát a Morricone-hoz köti.
1: Hát boldog születésnapot, ha benneket hallgatik, 70 éves, igen. Giuseppe Tornatore, most pedig hosszasan fogunk beszélgetni a fociról, ami egy történelmi esemény lesz itt ebben a műsorban, szerintem soha nem beszéltünk.
0: De, beszéltünk. Azért igen? Is mondtam az elején, igen, hogy szerintem már biztos volt olyan EB, meg VB, amikor így kitaláltam, hogy most mindenki focilácban ég, ezért beszéljünk arról, hogy
1: 10 millió szövetségi kapitány országa, sose hallott fordulat, léjünk. Hát ugye most BL döntő lesz a hétvégén, hogyha a csütörtökön hallgatnak bennünket, vagy úgy vagyunk, igen, ismétlés az viszont vasárnap is van, tehát hogyha vasárnap hajnalban, akkor már volt, akkor már tudjuk, hogy az Arsenal vagy pedig a PSG nyerte. Aztán lesz még idén egyébként VB is a túlparton, tehát még akár abba is beleszaladhatunk, beleharaphatunk egy kicsit, de a legközelebbi esemény az most a budapesti BL döntő.
0: Igen, igazából gondoltam, hogy már végén nem nagyon lesz időnk hosszasan beszélni valamiről, valamikről, ezért gondoltam, hogy arról tényleg beszélgethetünk, hogy a mai streaming világban milyen érdekes helyet próbál meg találni magának a foci. Mert ugye nagyon sokáig az volt, hogy bizonyos csatornák megvásároltak bizonyos jogokat, és akkor ők adták a meccseket. De most ugye az RTL úgy döntött, hogy megvette az összes meccset, tehát amikor meccsnap van, akkor van így párhuzamosan, nem tudom én, 3-4-5 streaming, amiben így be lehet kapcsolódni, lehet nézni, és csak nagyon-nagyon ritkán, tehát a nagyon-nagyon kiemelt meccseket adja on-air a normál RTL.
1: Hát és én nem is tudom, hogy adja-e. Tehát
0: valamit ad.
1: Aha.
0: Nagyon-nagyon ritkán. Ebből
1: felháborodás volt, ugye, hogy csak fizetős csatornán lehet hozzáférni a BL meccsekhez. Nyilvánvaló ez egy üzleti modellhez való igazodás, tehát hogy akkor hapoljuk el a foci rajongóknak a pénzét, és kérjük meg őket, hogy fizessenek elő azokra a csatornákra, amikhez eddig ingyenesen hozzáférhettek mondjuk az M4 Sporton.
0: No, hát az a helyzet, Szabi, hogy pontosan ezért a gondolatért gondoltam, ja, hogy beszéljünk róla, mert hogy én nem vagyok abban biztos, a világon ez nem tudom, hogy van, de Magyarországon nem vagyok biztos abban, hogy azok a rajongók, akik szívesen néznek, és talán áldoznak is arra, hogy profi focit nézzenek, hogy azoknak ez a modell ez fekszik. Tehát, hogy én nem látom magam előtt azt a streaming fogyasztót, aki egyébként, nem tudom én, a meccseket is így szeretné nézni. Valahogy szerintem összefonódott nagyon a meccs az élő rendes tévés közvetítéssel, és hát egyébként közben meg tényleg az is van, amit te mondasz, hogy egy kicsit olyannak tűnik az RTL Plusnak ez a
1: húzása.
0: Ez a húzása, igen, ez a stratégiája, ezt a szót kerestem, mintha igazából egy sarokba akarná szorítani a foci rajongókat, mert hogy nagyon máshol nem lehet nézni ezeket a meccseket itthon Magyarországon, csak nagyon-nagyon ritka esetben.
1: Nem tudom, hogy illetve sejtem, hogy az RTL, vagy bármelyik tévécsatornát, ami ugye on-air sugároz, hogy ezt azt nézik-e olyan tempóban, olyan mértékben, mint mondjuk annak idején, tehát érdemes-e még egyáltalán foglalkozni azzal, hogy az on-air csatornáikon mi zajlik. Mert hogy tulajdonképpen az egész világegyetem most már streamingeket néz, mindent ezen a csatornán fogad be, vagy ezen fér hozzá, és hogy mondjuk Forma 1 például. Hogyha mondjuk az RTL, nem tudom, hol van most a Forma 1, talán még a Magyar Televízió adja.
0: Azt hiszem, igen.
1: Még az emléksport. Igen. De hogyha mondjuk régen az RTL-en volt, eszükbe nem jutott kiszervezni máshova, mindig az RTL-en ment, ugye? Régen mondjuk mit az ilyen Való Világ, meg ilyeneket, azokat pakolgatták egyre kisebb csatornákra, ilyen, amit csomagban lehetett különböző kábeltévéken hozzáférni, meg streamingre, de hogy most ugyanez zajlik csak ugye a focival, hogy így deportálták egy ilyen félreeső helyre, a méregdrágán megvásárolt BL közvetítést, és valahogy én is azt gondolnám, hogy én azt szeretném, hogy valaki fizesse ki, én bekapcsolom a tévét, aztán legyen rajta egy meccs. Legyen rajta az a meccs egyébként, és pont az egyik közös, nem közös ismerősünk, egyik ismerősömmel beszélgettem arról, hogy mi a hiba a régmúlthoz képest a mával, hogy nincsenek szelektorok. Tehát igen, és én még abban nőttem fel, hogy nekem mondják meg, hogy a két meccs közül, a két párhuzamos meccs közül melyiket nézem. Azért nézem azt, mert az a jobbik
0: meccs. Mert van mögötte valamiféle szerkesztés.
1: Tehát nem hagyták rám azt, hogy majd én eldöntöm. Nem tudom, ez így érthető-e.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy ez a szelektorság, ez egy igen fontos összetevője volt a régmúlt média fogyasztásának, mert mindig volt egy Göcei Zsuzsa, aki megmondta, hogy na most innentől kezdve te ezt a lemezt fogod végighallgatni, igen, a lemezből a helyedben, és irányított, kézen fogott, mert ő egyrészt szakember volt, másrészt pedig hiteles szakember volt. De most nem tudom, honnan lyukadtunk ki, de mindegy, ez
0: nem, hát a témához ez abszolút hozzátartozik.
1: És ez így nincs, szerintem most
0: igen,
1: már.
0: És mindent összevetve, nekem egyébként az a véleményem erről, hogy miért csinálja ezt az RTL, hogy egy kicsit itt, bár ez egyáltalán nem sport hasonlat, elnézést kérek.
1: Sose baj.
0: Itt tényleg a gombhoz varrják a kabátot, mert hogy nekem az a meggyőződésem, hogy ez az egész csak és kizárólag azért történik így, mert ők szeretnének nagyon kezdeni valamit az RTL Plus nevezett streaming szolgáltatásukkal. Aha. Amit el akarnak adni az embereknek, és ez egy kicsit egy ilyen ráerőltetése is a terméknek a közönségre, hogyha nem fizetsz elő, akkor nem láthatod ezeket a meccseket, mert szerintem az nagyon fontos, hogy szinte az összes streaming szolgáltató hol kisebb mértékben, hol nagyobb mértékben, de foglalkozik sporttal. Tehát az HBO-n van egy külön sport hub, amire elő lehet fizetni, és kiegészítő extraként nézhetünk mindenféle sporteseményeket.
1: Rengeteg van, tehát nem egy-kettő, hanem vagy tizen.
0: Igen, és ez ugyanez van az Apple TV-nél is, csak ott mondjuk elő lehet egy amerikai foci hubra fizetni, és akkor nézheted az érdekességeket. De ez nagyon fontos szerintem ebben az esetben, hogy amikor az HBO például olimpiai közvetítéseket ad, akkor ők nem kizárólagosan saját maguknál tették elérhetővé ezeket az olimpiai közvetítéseket, hanem nézi az ember az egyébként elérhető közszolgálati olimpiai közvetítéseket, és ha előfizet erre, akkor esetleg olyan versenyszámokat is megnézhet, olyan időpontban, akár élőben, amit mondjuk nem tud, mert értelem máshol, mert értelemszerűen mondjuk egy magyar csatorna, ez esetben a közszolgálati, ők adják az olimpiát is, hogyha jól emlékszem, nyilvánvalóan is érthetően elsősorban arra koncentrál, hogy a magyar vonatkozású versenyeket mutassa meg, és utána jön minden más. Na most, hogyha valaki a minden másra kíváncsi, akkor van egy ilyen szolgáltatás, amely elő tud fizetni, és ez tök jó. De az RTL-nél ez teljesen máshogy van. Ott igazából nem az van, hogy meg tudod nézni a meccseket, de ők egyébként még ajánlanak neked 3-4-et, és esetleg azt is megnézheted, hanem az van, hogyha nem fizetsz elő, akkor nem tudsz, nem tudom én nézni egy, most mondok valamit, egy akármilyen kiemelt meccset, és ez szerintem egyrészt nem szimpatikus piaci húzás.
1: Ez a legjobb. Hát igen, de mégiscsak ugye üzletelnek, bizniszelnek.
0: Közben meg rettenetesen sokba kerülnek ezek a meccsek. De az... Nyilvánvalóan van emögött igen egy ilyen üzleti logika is, amit szintén meg lehet érteni, de hát azért mégiscsak ez így fura.
1: Hát beelőzte ugye az RTL a közszolgálati televíziót, gondolom én annak idején, mikor megvette a BL-t. De azt tudomásul kell venni, mindenkinek üzenem, aki ágál az ellen, hogy foci, hogy bármilyen állapotban is, és bármilyen rendszerben is működik a magyarországi futballvilág, És bármennyire is szeretnek azzal dobálozni, hogy bezzeg a tollaslabda válogatottunk, milyen szép eredményt ért el, a futball a világ legnépszerűbb sportága. Egyébként nem, hanem a kriket, de hogy a futball az a top 3-ban benne van. Magyarán mondva, ha kimondjuk, hogy Puskást, azt az indonész őserdőben is tudják, hogy ki az mindenhol a Puskás öcsi, mert hogy foci. És tehát teljesen befette az egész bolygót. Tehát azt gondolom, hogyha a közszolgálati televízió csiliárdokat elkölt arra, hogy a magyar nép nézhesse ingyé azt a nyomorult focit, legyen az BL, vagy pedig világbajnokság, sportot, vagy Európa bajnokság, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan befektetés az ember média fogyasztásába, a hétköznapi ember média fogyasztásába, ami szerintem megéri akkor is, hogyha én utálom a focit. Ami Magyarországon nem tudom most éppen milyen arányban vannak a foci fogyasztók, én sem szeretem annyira, de ha VB van, azt mindig megnézem, mert ott lehet minőségi játékot látni, vagy mondjuk egy BL-t.
0: Egyébként a BL döntők azok csak az én benyomásom szerint igazából ilyen nagy jelentőségű, de azért nem mindig kiemelkedő meccsek szoktak lenni.
1: Hát én szerintem az elődöntős kieséses körben, meg az ilyen középdöntős kieséses körökben ott keményebb meccsek vannak. Uh-huh. Nem tudom, az utolsó, amit én láttam, az egy Tottenham játszott, az nem most volt. Tottenham játszott, nem tudom kivel, de az is egy 1-0-ás ilyen, vagy 1-1-es, és aztán utána valami.
0: Hát én haverom miatt szoktam néha nézni ezeket, és nekem egyébként már az sem teljesen szimpatikus, de persze nem számít a véleményem nagyon sok szempontból ebben a témában, de ugye nekem az nagyon fura, hogy az elődöntők is ugye nem egy meccsből állnak, hanem van visszavágó.
1: Igen, odavágó visszavágó.
0: Igen, és akkor most ezt így áll, persze már kiírják.
1: Nem tudom, hogy most hogy van egyébként.
0: Hogy állnak nem igazából.
1: Tudom, hogy az gól, ezt az itthoni, meg ott,
0: ez van,
1: hazai
0: van
1: gól, most. Meg ilyenek már nincsenek.
0: Azt ja, az nincsen, nem az van, hogy a két meccs alatt több meccsen, több gólt kell lőni, és most már egyébként néhány éve, én úgy emlékszem, de majd a hallgatók kijavítanak, ha rosszul, vagy akár te
1: is. SMS-ben.
0: Hogyha erre emlékszel, hogy szerintem az utóbbi években kezdték azt csinálni, hogy a második meccsen kiírják a meccs jelenlegi állása fölé az összesített állást.
1: Nem, az elég régóta van. Nekem már. Nem 20 éve van már.
0: Igen.
1: Az már a régi FIFA-s játékokban is benne volt. Igen.
0: Mert hogy ez olyan, kicsit olyan furcsa, hogy akár úgy is lehet, nem tudom én, úgy is meg lehet nyerni egy elődöntőt, hogy mondjuk esetleg a másik meccsen nem rúgsz egyáltalán gólt.
1: Lősz egy ötöst az első meccsen, és a következőn kaphatsz még négyet, és akkor sem vesz.
0: És gondolom, emiatt jut kiemelt szerephez a taktikázás nagyon sokszor. Mert csak is lehet, hogy talán emiatt unalmasak is néha.
1: Szégyen és gyalázat, de Giuseppe Tornatore-ról fele annyit beszéltünk, mint a fociról, de hát ugye a világ legnépszerűbb sportága.
0: Hát most ez így jött ki.
1: Így jött ki. Köszönjük a mai figyelmet. Ha hülyeségeket beszéltünk, akkor az én voltam, magamra
0: vállalom. Mármint a fociról?
1: Vagy a fociról például. De
0: félünk a focisták haragjától?
1: Ne, dehogy is.
0: A drukkerek haragjától?
1: Nem, de hát ők is odajönnek és megmondják, hogy nem jó tudjuk. Szóval köszönjük a mai figyelmet. Jövő héten ismét találkozunk. A filmszerhez hallottátok. Hello mindenkinek.
0: Így van. Köszi szépen. Mindenki vigyázzon magát.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

bepottyantak a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolva, gondva lenne, ha nem rettenne meg, de sajnos

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Ma is sok lesz a napsütés, lassan visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, már Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Sulyak Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. A jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Hétfőn tárgyalja a parlament az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal későbbre ígért tájékoztatást. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termék megjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe mától. A Nébiha katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként meg is erősödik, reggel 14, délután 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
8: No, ahogy említettük, a vonal túlsó végén pedig a fent nevezett, azaz dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt, sziasztok!
8: No, hát a legfontosabb intézkedések között emlegetik az új kormánynál ezt a bizonyos vagyonadót. Dúl is a vita ezzel kapcsolatban, hogy megéri-e ez, beszedhető-e ez, nem lesz-e kontraproduktív, mekkora vagyon után, milyen vagyon után, egy csomó nyitott kérdés van ezzel kapcsolatban. Mit tudunk idáig erről a bizonyos magyar vagyonadóról?
9: Szerintem érdemes egy kis adóelmélettel kezdeni, már magát a szót is élvezett kimondani, hogy adóelmélet, de azért tisztázzuk, hogy mi ez a vagyonadó. Ugye egy olyan adónemről beszélünk, ami nem a jövedelemre, hanem a magánszemélyeknek a nettó vagyonára vetnek ki, általában évente. A nettó vagyon az azt jelenti, hogy a magánszemély eszközeinek a piaci értéke Mínusz a különféle kötelezettségek, tartozások. És a vagyonadónak az egyik fontos területe az, hogy milyen eszközökre terjed ki ez a vagyonadó. Lehet teljes körű vagyonadó, amikor azt jelenti, hogy a műtárgyak, értékpapírok, vállalkozási részesedések, ingatlanok, tehát mindent össze kell adni. Majd van például részleges tárgyú vagyonadó, amikor csak ingatlanokra, különféle luxuscikkekre terjed ki. Ezen felül az adóalanyi kör is változhat, az szerint, hogy ez mindenkire kiterjed, vagy csak bizonyos vagyonküszöb felett, külföldiekre, belföldiekre. Az új pénzügyminiszternek a székfoglalója alapján a kormány egy széles körű nettó vagyonadó bevezetését vizsgálja, tehát az azt jelenti, hogy minden vagyontárgyat figyelembe kell venni, nem csak ingatlanok, hanem pénzügyi eszközök, üzletrészek, a riporónai a falon, tehát mindent össze kell számolni, és a kommunikációban az jelent meg idáig, hogy az 1 milliárd forintos nettó vagyonküszöb felett lenne 1%-os adókulcs. Az érvelés az volt.
8: Tehát ha nekem magyarok, 999.999.999 forintom van, akkor pont megúszom a vagyonadót, ugye?
9: Egész pontosan olyan értékű vagyonod van.
8: Igen.
9: Akkor igen. Ez még majd kiderül, ez csak folyosói pletyka szintjén hallottam, hogy úgy lesz, hogy az 1 milliárdig tartó rész az adómentes lesz, és akkor fölötte lesz. Tehát, hogyha mondjuk valakinek 1,5 milliárdja van, akkor az 1 milliárd még adómentes, viszont az 500 millió után már bejátszik az 1% adó
8: és
9: évente.
8: És hogyha 1 milliárd 1 forintos van, akkor ugye ott is be kell fizetni kőkeményen. Az 1%-ot. Igen.
9: Okay. De valami ez azt magas... sugja, hogy sokan megállnak a 999-nél.
8: Én is erre tennék nagyon beszélni. Igen. Magas vagy alacsony ez az 1 milliárd forintos értékhatár tekintve az előbb elmondottakat, tehát hogy minden vagyon elemre kivetnék.
1: Márhogy nemzetközi összevetésben?
8: Mondjuk nemzetközi összehasonlításban, vagy sok 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező ember van-e? Legalább annyi, hogy megérje egy ilyen adónemet létrehozni, kivetni, beszedni?
9: Őszintén szóval én ezt alacsonynak tartom, az 1%-ot pedig magasnak. Ugyanis ha belegondoltok, egy több évtized alatt felépített kis vagy középvállalkozás értéke önmagában is könnyen elérheti ezt a szintet. Különösen akkor, hogyha előnyös piaci pozícióval rendelkezik, lehet, hogy már ingatlant vettek ebbe a cégbe, nem vették ki az osztalékokat, hanem visszaforgatták a vállalkozásba a pénzt, különféle eszközöket vásároltak, lehet, hogy traktorok vannak, vagy különféle diagnosztikai berendezések, és attól függ, hogy milyen a cég, még hosszasan lehetne sorolni. Tehát nem biztos, hogy a tulajdonos életmódja vagy pénzügyi mozgástere alapján azt gondolnánk, hogy egy szupergazdag adóalanyról van szó, mert aki mondjuk takarékoskodott, nem vett ki a cégből pénzt, hanem beruházott, akkor a cég értéke inkább nőtt. Eredetileg egyébként 5 milliárd volt az elképzelés, aztán ezt levitték 1 milliárdra, aminél én úgy gondolom, hogy túlságosan széles kört érintenek, hiszen ugye a cég vagyont is bele kell számítani. Azért itt fontos megemlíteni, hogy várjuk meg a végső szabályokat, mert vannak olyan modellek is külföldön, ahol a működő vállalkozások kisebb súlya lesnek alatba. Például Norvégiában, most nagyon leegyszerűsítve, van egy olyan szabály, amikor azt mondják, hogy a működő cég az 20%-kal kevésbé számít a vagyonadó szempontjából, amikor kiszámolják ezt, de az 1 milliárdnak van egy olyan negatív hatása is szerintem, hogy nagyon sokan elkezdenek majd matekolni, akiket nem is biztos, hogy kellene, hogy érintsen, vagy nem biztos, hogy szeretnénk számolásra késztetni, mert ugye innentől fogva, hogyha ezt kivesszük, azt kivesszük, akkor egy nagyon bonyolult szabályozás lesz, és akkor jönnek majd a tanácsadók, majd megmondják, hogy hát lehet, hogy érint, lehet, hogy nem, kérjünk állásfoglalást, stb. Tehát szerintem ez az 1 milliárd, ez alacsony, én ezt föntebb vinném szívem szerint.
1: Hogyan működik az értékelés? Hogyan lehet kiszámolni ezt a vagyont?
8: Most meg egyáltalán rá lehet-e az állam mondjuk az én nappalimban függő Ripple rónaira?
1: És ki értékeli föl a cégeket? Mi alapján lehet ezeknek az értékét meghatározni? Főleg egy annyira széles körben, amit mondjuk egy 1 milliárdos határ jelentene.
9: Igen, hát ez a milliárd forintos kérdés, amit föltettél, ugyanis a szabályozásra még várnunk kell egy kicsit. Egy kormányhatározat megjelent, amely szerint június 5-ig van határideje a pénzügyminiszternek, hogy előterjessze az ezzel kapcsolatos koncepcióját, tehát szerintem akkor már jobban rá fogunk látni, de a méregfoga ezeknek a struktúráknak, meg a magának a vagyonadónak az értékelés szokott lenni, hiszen Millás reggeli gazdaságilag edukált hallgatóinak szerintem nem kell ragoznom, hogy mennyiféle értékelési módszer létezhet egy cég, és üzletrész vagy éppenséggel egy ingatlan esetében. Viszont úgy tűnik, hogy ezt az adózókra fogják telepíteni, tehát állapíts meg, hogy mennyit ér szerinted, csak ennek van egy kockázata.
1: Szerintem nem olyan sokat, mint ami ennek látszik.
8: Igen. Igen. Ma már nem divat a Ripple rónai.
9: Viszont annak idején az Alkotmánybíróságnak volt egy határozata 2010-ben, ahol viszont meg azt mondták ki, amikor ugye ilyen nagyértékű vagyontárgyakat akartak megadóztatni, hogy ha önadózással kell bevallani, és egyébként ennek a bizonytalanságait áthárítják az adózóra, és nem adnak neki egyértelmű értékelési módszert, akkor nem szép dolog szankciót alkalmazni ezzel szemben. Aztán itt a pénzügyminiszteri expozéban elhangzott az is, hogy majd itt lehet, hogy a NAV elkészíti neked előre a vagyonadó tervezetedet, mint az SZIA bevallásnál, a rendelkezésre álló adatok alapján, de egyelőre azért nekem ez még a visszajövőbe második részére hasonlít, ez az elképzelés, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de itt az értékelés ez kulcsfontosságú lesz, hát az lenne az ideális, hogyha jogszabályba megadnák, hogy milyen módszer szerint kell értékelni, de hát az is egy nagy kérdés, hogyha csak egy módszert adnak, az mennyire igazságos, akkor legyen több módszer, akkor megint csak elkezd mindenki matekolni, hogy melyik a jobb számára.
8: És hát nyilván a védekezés tárháza is eléggé bőséges, mert hogy lehet védekezni a vagyonadóval. Például azt mondom, hogy én akkor innentől egy szlovák cég vagyok Magyarországon, és akkor már nem is biztos, hogy érvényes rám a magyar vagyonadó.
9: Vagy inkább szlovák adózó, vagy te, mint magás
8: szlovák
9: személy.
8: Adózó, nagyon. Hát ha valahol ebben a rovatba fogalmazzunk pontosan.
9: Igen. Ha változik az adóklíma, akkor a homo capitalisnak az érzékenyebb kasztja elvándorol kellemesebb éghajlatú helyekre, ami az adózást illeti. Tehát a külföldi adóilletőség tervezés kulcsfontosságú eszköz nemzetközi szinten a vagyonos rétegnél, azokban az országban főként, ahol vagyonadó található, hiszen elképzelhető, hogy van egy olyan családtag, aki külföldre költözik kedvezőbb adózású helyszínre, és akkor ő nem válik a vagyonadó alanyává. De gyakori stratégia, hogy a családtagok között is megosztják a vagyont, hiszen így könnyebben a mentességi küszöb alatt maradhatnak. Sok rendszerben, ahol az adósság csökkenti a nettó vagyont, mesterséges hitelstruktúrákat is alkalmaznak, annak érdekében, hogy növelje a tartozásait. Aztán ugye nem feledkezhetünk meg a külföldi holding struktúrákról, bizalmi vagyonkezelésről, vagyonkezelő alapítványokról, ahol ugye nehéz megállapítani, hogy pontosan az az adott magánszemély a vagyon tulajdonosának minősül, avagy nem. Éppen ezért a rosszul kialakított vagyonadó sokszor inkább a látható vagyonosokat éri el, nem feltétlenül az ultra vagyonos lényeget. A nemzetközi tapasztalatok szerint a vagyonadó sikerének kulcsa az abban fog megállni, hogy mennyire vesznek szívesen részt az adóalanyi körből ebben az adózási metódusban, hiszen azért szociológiai szempontból is fontos, hogy úgy lássa az adott vállalkozó, hogy jó helyre kerül az a pénz és jól költik el. Már szakmai berkekben sokszor beszélgettünk erről, hogy lehet, hogy népszerűbb lenne, hogyha mondjuk föl lehetne ajánlani 1% formájában azt a vagyonadót, és akkor tényleg büszkén ki lehet állni, hogy én erre adtam pénzt. Vagy egy másik ötlet volt, hogy lehetne itt is egy általányadót, például Olaszországban meg Svájcban is lehet általányadót alkalmazni, ez lehetne akár a szupergazdagoknak a katája, és akkor nem kell számolgatni, hanem ennyit fizessen be, és akkor nem feltétlenül érdekel bennünket, hogy mennyit ér a vagyona.
8: No, de elképzelhető, hogy végül kevesebb bevételt hoz ez a vagyonadó, mint amennyi problémát okoz. Ez azért fontos, mert ugye te is célozgattál arra, hogy ez ezer ismeretlenes egyenlet, és hát ugye a mentalitás meg Magyarországon az, hogy az adó elkerülés, meg az adó nem fizetés, az néha össznemzeti sportnak tűnik.
9: Hát ezzel kapcsolatban csak itt színes, hogy tegnap a bevásárlóközpontban egy kávézó mellett mentem el, és pont elcsíptem egy beszélgetést, és akkor érzékeltem, hogy ez annyira Magyarországra jellemző ez a kifejezés. A két kávézó közül az egyik épp azt mondta a másiknak, hogy figyelj, ha nekem ezt még le is kéne adóznom, tehát hogy eleve mi, úgy állnak ez a kérdés, hogy nekem ezt még le is kéne adóznom, tehát ott a feltételes mód, úgyhogy ezt felejtsük is el. Nem hallottam már a beszélgetés további részét. De visszatérve a kérdéskörre, tehát ez egy klasszikus nemzetközi dilemma a vagyonadónál. Ha megnézzük a tendenciákat, akkor azt látható, hogy a tervezethez képest általában mindig kisebb bevétel szokott érkezni. Tehát itt inkább a társadalom igazság érzetének az erősítésére szokott szólni ez a vagyonadó, hogy a vagyonosabbak is hozzájárulnak a közöshöz, méghozzá nagyobb mértékben. De általában az szokott a tapasztalat lenni, hogy ez egy csökkenő tendenciát mutató adó, nem? Tehát Európában 11 országban volt teljes körű vagyonadó, most már csak 3-ban van jelen pillanatban. A franciáknál is volt a vagyonadó, aztán végül felvizezték csak ingatlanos verzióra. Tehát az látható, hogy ha ezt jól akarják működtetni, akkor egy olyan értékelési rendszert kell létrehozni, amely rengeteg adatot igényel, tehát ezzel meg kell letetni, és aztán vitatkozhatunk, hogy mennyit ér ez a vagyonelem. Ráadásul adóellenőrzési szempontból nézve ez szakértői bizonyítást igényel, hiszen az adóhatóság se fogja tudni megmondani pontosan egy cégcsoportról, hogy az mennyit ér, szakértőt kell igénybe venniük, pénzbe kerül, időbe telik, míg jön majd a vállalkozó egy 10 fős szakértő csapattal, aki megmondja, hogy ez mégiscsak kevesebbet ér. Aztán majd a bíróságon elvitatkoznak rajta, de ez nagyon elhúzódó ügyeket tud eredményezni.
8: Oké, hát a puding próbálja az evés.
1: Egy hallgatói kérdés még, hadd bígyeszek ide, hogy az első ingatlan biztos, hogy nem lesz benne a körben, mert voltak ilyen hírek, nem tudom, hogy erről beszélte a új pénzügyminiszter, vagy hogy
9: kiderült. Igen, ez is még a folyósói pletykának a része, tehát a vagyonadó szabályoknál vannak olyan országok, ahol mentesítik, hogy mondjuk a lakóhelyű szolgáló ingatlant ne vegyük számításba, és akkor az mentességet élvez, csak hát ugye akkor megint bonyolódik a szabályozás, megint mehet a játszadozás, hogy egy családban, ha két ingatlan van, akkor gyorsan egyik apa nevén, másik anya nevén, és akkor ő oda van bejelentve, hogy ott
8: gyorsan lakik. Elválnak a biztonság kedvéért papíron.
9: Történt már ilyen is az adótörténelemben.
8: Én is hallottam ilyet, igen. Nagyon szép a te mesterséged, Csaba, ebből is látszik, igen.
9: Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát el tudom képzelni, hogy igenis a működő cégeknél is adnak valamilyen szintű mentességet, meg mondjuk a első lakó ingatlanra is adnak mentességet, de hát várjuk meg ezt a június 5-ét, és akkor hát ha utána egy első tervezett napvilágot lát, és bízunk benne, hogy akkor lesz társadalmi egyeztetés is ezzel kapcsolatban. Én is ugye az oklevél adószakértők egyesületén cégnél alelnöki funkcióban vagyok, és már volt pozitív visszajelzése a pénzügyi kormányzat részéről, hogy szeretnék a szakmai szervezeteknek a véleményét meghallgatni, úgyhogy bízom benne, hogy ez pozitív visszacsatolásként értékelhető, és akkor egy olyan szabályozás lesz majd, ami azért szimpatikus lesz a magyar társadalom részére, mert afelől nincs kétségem, hogy ezt be fogják vezetni. Tehát ez biztos, hogy lesz valamilyen formában, aztán majd a végén kiderül, hogy egymilliárdos vagy nem, 1%-os vagy nem, de biztos, hogy lesz.
8: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánunk.
9: Nektek is, sziasztok.
8: Köszi. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy mit lehet tudni vagyonadó ügyben ilyen pillanatban.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
3: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
8: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
8: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
8: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
8: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot.
4: Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát. És nem félnek használni.
9: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
10: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai és a heti utolsó Millás reggelit Rádió Café 98.0-án. Május 29-e péntek reggel van, fél hét múlt, 2 perccel itt van Ács Gábor.
11: És itt van Gede Balázs is.
10: Igen, és itt van a hüvöske reggel.
11: Jaj, hát csak reggel.
10: Hát jó, elég az, hogy kiléptem, és majdnem megfagytam, úgyhogy egy mellényért vissza kellett ugrani, mert ugye lendületből rövid gatyás pólós szerkóba
11: hát
10: vagyunk már.
11: Hát úgy is kell. De szeptember végéig. Minden nap.
10: Igen, de azért valami kellett, mert...
11: Érződik a hangján, kolléga.
10: Érezze. Nem tudom, hogy mi érződik valójában, fogalmam sincs már. Egyébként egy pillanatra azt hittem, hogy valamit szerváltam tőled, ugye mit gyengélkedtél, vagy valami kezdődő gyengélkedésbe voltál.
11: Képzeld, hogy másfél nap alatt, amikor azt hittem, hogy végem van, varázsütésre elmúlt. Tehát,
10: ugyanis semmi extra, csak tegnap annyira milyen... Most nem tudom, hogy a front hat már ilyen érzékenyen rám éltes koromra, ezt is megkapom pupként a hátamra, hogy most már ez is fog játszani. De mint az ilyen mérgezett légy, ilyen félfordulaton, tudod, ilyen nagyon lassan, félkókattan hoztam le a tegnapi napot, és nagyon megijedtem, hogy abból esetleg valami komolyabb dolog sül ki, de nem, egyébként ez meg, amit hallani, az meg lehet egy szokásos reggeli lehűlés, vagy autós légkondi, vagy bármi, ami így megcsap.
11: Ugye én akkor iszok meleg teát, hogyha tényleg a torkom készen van, úgyhogy most elő kellett kapjam a teázókészletet, és tegnap előtt késő délután.
10: Teázott, tehát ilyen kis porcelán pohár, kis kanna.
11: Hát nem, reklámbögre, tehát van
10: gondoltam.
11: Ugye millásbögre, vagy szívemhez hozzánőtt gyűjtögetett, és általában az év 360 napján a szekrényben porosodó bögrecskék ilyenkor előugranak, és akkor próbálom kúrálni magam, és tegnap előtt délután volt egy pont, amikor így mondtam, hogy lehet, hogy nem tudom, kérek segítséget, vagy cserét, vagy bármit, és az egyszer csak úgy hirtelen, nem tudom, jött a semmiből a hatás, meg a gyógyulás. De egyébként észrevetted, hogy gyakorlatilag minden másnap az egészségügyi állapotunk problémáival.
10: Igen.
11: Szerintem,
10: és attól félek, hogy ez rosszabb lesz, úgyhogy...
11: Nem, ez azért nem lesz rosszabb, mert hogy tudatosan, agykontrollizálva, oda koncentrálva,
10: ezt a leletnézegetős...
11: lenyomjuk magukban.
10: Leletnézegetős papperkedést
11: Így van. Senkit sem érdekel, őszintén szóval, hogy mindig belecsúszunk, úgyhogy az időjárás az a meg a másik, hogy a sose jó. Tehát tegnap előtt még a túl meleg éjszaka miatt, a fetrengés miatt, most meg a túl hideg miatt. Tehát ez már tényleg nagyon, ez már papper rovat deluxe, tehát ezt most leszorítjuk.

0: Ja, jó.
1: Ott, hogy meggyőzte őket a főpolgármester helyettes.
0: Hogy
1: nem lehetett ezért, nem tudom, milyen pozícióban kinevezett Kis Ambrus, de remélem igen.
0: Én arra gondoltam egyébként, hogy hát amellett, hogy nem egy ízléses húzás, szerintem annyi sztrájktörő lenne egy ilyen napon, amikor nem tudom, 100-200 ezer turistát lehet hordani, fuvarozni, hogy szerintem nem is működne, vagy nem is lenne.
1: Tegnap mesélte a Tomi, igen, aki kénytelen néha sokat taxizni.
0: Igen.
1: Mármint ami...
0: Hát meg eszközöket is szállított,
1: eszközöket
0: hogy aki településünkre.
1: Technikai atya úristen, igazgató úrunk, hogy beszélgetett taxisokkal, pont most ugye a településnek sok szállítás miatt, aztán főleg többször volt, hogy mindenki azt mondta neki, hogy ők nagy ívben elkerülik, mert a taxisok nagy ívben elkerülik a BL minden eseményét. Féltik ezektől a huligánoktól, ahogy ők mondják. Tehát nem kockáztatják, hogy beleszaladjanak valamibe. Féltik az autójukat. Azt mondják, hogy inkább kihagyják ezt a kereseti lehetőséget, hogy ők ebben nem mennek bele. Tehát akivel a Tomi utazott, mindenki azt mondta, hogy nekik ez nem hiányzik. De érdekes egyébként.
0: Hát ez eléggé, igen.
1: De ez én is ezt csinálnám egyébként. Nem szállítok sok jóra.
0: Nem tudom, csinálnék, mert hát nekik van tapasztalatuk, hát, igen. Tehát igen. Valószínűleg láttak már ilyet.
1: Hát ilyen szintűt még nem, mert ilyen sose volt még Budapesten.
0: Jó, persze. Jó, de hát most...
1: És hírhet szurkoló táborok érkeznek.
0: Igen.
1: Ráadásul nagyon sokan, akik ugye jegyük sincsen, hanem csak a városba akarnak jó szórakozni valahol.
0: És hát még kalkulációim szerint is lesznek verve a britek, tehát lesz itt nagy szomorúság.
1: Mindenkinek
0: az elején
1: kalkulációja,
0: öröm, utána meg ez... Tényleg? Egyébként az a hivatalos?
1: Hát itt nincs hivatalos, vannak esélylatalgadások. Maga Dominik is erre tippelt.
0: Múltkor hallgattam, tényleg?
1: Aha, nyilatkozott, igen, hogy...
0: Hallgattam ilyeneket, és vagyis egyet, és ott ilyen tökegára hozták ki, hogy nem igazán lehet megmondani, hogy melyik az esélyes.
1: Hát figyelj, ez az a szint, ahol tényleg...
0: Egyébként persze.
1: Hát most, ez nyilván ez ilyen igazi bullshitnek tűnik, meg... keresem a szót, keresem a hangot. Minek hívják ezeket? Szóval nüanszok döntenek. Nem jut eszembe, hogy ezek... ami értelmetlennek tűnik, vagy ilyen nagy általánosságnak, nem jut eszembe a szóra. Na, mindegy. Lényeg az, hogy ez tényleg a legmagasabb szintje a focinak, klub szinten.
0: Igen.
1: Az egyik egy abszolút defenzív, csak pontrugások, undorító focit játszó csapat, a másik meg sokkal szerethetőbb, vállalhatóbb.
0: Igen, ugyanakkor, és jó paszban is van.
1: Ugyanakkor a finanszírozás miatt szintén sokak által utalt csapat fog találkozni. Könnyű ebből az olajpénzekből várat építeni módon, úgyhogy ez lesz az összecsapás, úgyhogy, de azért a PSG-nek, Paris Saint-Germain-nek nekem úgy tűnt, hogy nagyobb esélyt adnak. Most a foggalóirodákat nem néztem.
0: Hát azért egy tászatjit meg.
1: Az a hallgató pedig húzza le magát, aki azt írta, hogy üdvözlet Bergenből és irányol a Fotenszigetek. Jó, én nyilván nem panaszkodhatom, de a legirigylésre méltóbb hallgató az, aki a Lofoten-szigetek felé tart ezekben a pillanatokban, illetve bármikor. Köszönjük az üzenetet. Most ugrott föl, csak te megkeresed,
0: tényleg?
1: Nem találod?
0: Nem találom, mert itt
1: a közhely, a közhely szót kerestem.
0: Ja, közhely.
1: Azt nem sikerült megtalálni.
0: Igen.
1: Három és fél perc alatt se, de aztán most összejött, igen, mikor már nem arra koncentráltam természetesen.
0: Jó, elmondjuk az elérhetőségünk, azt hiszem, hogy csak rontok ezen a helyzeten. Próbálom az SMS-t.
1: Szerintem mondjuk el, hogy jelen pillanatban még az SMS-eket nem látjuk, ám de...
0: Vibert, WhatsAppot mindenképp, 0636 980980-ra, és attól még írjatok SMS-t azért, hogyha az az egyszerűbb és az a jobb módja az üzenet továbbításnak, mert pillanatokon belül meg fog ez jelenni, csak most egyelőre nem vagyok ura a helyzetnek, de majd a zene alatt technikai segítséggel meg fogjuk ezt oldani. Nos, tehát 29-e péntek van, és Magdolna nap, köszöntjük őket nagy szeretettel. Számos név még a naptárban, többek között ennek a névnek a változatai, mint Magdaléna például, ők is ünnepelnek, Kundok, Kánok, Teodóziák, Almirénák, Elmárok és Jukunduszok mindenképp.
1: Jukundusz.
0: Igen, hány Jukundusz ismerősödön? Most számolod?
1: Igen, és sokáig tart. De most azon gondolkodtam, hogy egyáltalán van-e ilyen, tehát hogy nekem meglepetett. És nem is hallottam még, hogy...
0: Határozottan rá tudom vágni, hogy nincs jó kundusz nevű ismerősöm.
1: Jó, nem én raktam most össze, tehát most nem névnapos szivatásról van szó, tudod.
0: Ja, jó, tehát elméletek létező név.
1: Igen, benne van a naptárban, csak engem is meglepett.
0: Évfordulókból mazsolázunk, azt mondja, hogy mondjuk

0: 453 ezen a napon Konstantinápoly elesik, a bizánci birodalom bukását jelenti ez. Második Mehmed oszmán szultán megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. Aztán a Mount Everest, a harmadik pólus első megmászása Edmund Hillary, új-zélandi alpinista által, és ugye Tenzing Norgay nepáli serpával tették ezt, 1953-ban történt ez ezen a napon. Aztán hát egy nagyon szomorú évforduló, 2019-ben volt már ez, 28 ember halálával járó hajókatasztrófa történik a Duna-Budapesti belvárosi szakaszán. 21 óra 5 perckor elsüllyedt a Hableány rendezvényhajó, amelyen a baleset időpontjában 35 ember volt, közülük 7 embert emeltek ki.
1: Úristen, 7 éve volt éve, már.
0: 7 éve.
1: És az alatt nem sikerült megállapítani a felelősséget, meg a pereskedés, igen, meg mindig tart, meg újraindítás, meg kizárás, meg minden. Igen.
0: Őrület.
1: Szörnyű volt, akkor pocsék idő volt, arra emlékszem, hogy is akkor érkeztem Budapestre, és ott sajnos minden rossz irányba mozgott, vagy dőlt. Igen. 28 ember sajnos.
0: Ez rettenetes tényleg. Születésnaposok közül megemlékezünk Dante Alighieri, olasz költő, az Isteni Színjáték szerzője, született 1265-ben ezen a napon. 1897-ben Tatjana Nikolajevna Romanova, orosz nagyhercegnő, látott napvilágot. John Fitzgerald Kennedy pedig 1917-ben született, ő az Egyesült Államok 35. elnöke volt, 1961 és 63 között, amikor is gyilkosság áldozata lett. 1920-ban született Harsányi János, vagy John C. Harsányi, magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász, akitől én egyébként önhatalmulag becsempészek majd egy idézetet, mert hát mégiscsak az első, egyébként az első, aki közgazdasági Nobel-díjat kapott.
1: Uh-huh. Figyelj, muszáj a ilyenkiknek egy középső betűt választani? Csak úgy fölmerült bennem, hogy ha Harsányi János is lett benne egy C.
0: Nem tudom, hogy honnan van a C, és nem tudom, hogy van erre vonatkozó bármi.
1: Hát csak így megfordult a fejembe, fogalmam sincs, csak olyan jellemző. Hasányi Jánosként még nem volt neki.
0: Igen, bár az nem csak egy odarakott betű, mint nálunk néha, hanem az általában egy második keresztnél.
1: Igen.
0: Nem?
1: Igen, igen.
0: És Harsányi Jánosnál nem tudom, hogy ez mit jelenthet. Ennek majd utána nézünk. Annette Bening amerikai színésznő is ma ünnepelhet, ahogy Spitzer Gyöngyi, alias Soma.
1: Soma Mama Gésa.
0: Soma Mama. Még Mama Gésa?
1: Igen.
0: Vagy csak, igen?
1: Igen, mert hallottam. Volt Mariannel, és pont beleszaladtam, illetve hallgattam, és nagyon élvezem még mindig, még most is, bármikor egyébként, amikor ő beszél. Csak olyan nem értek az ő világából, de rendkívül szórakoztató.
0: De az a lelkesedés, meg az a lendület.
1: Igen, az lenyűgöz.
0: Énekes műsorvezető, újságíró, és tőle is idézünk, illetve hát tőle idézünk alapvetően a Harsányi Jánost szorgalomból fogom majd elmondani, és akkor szerintem jöhet is az első zene. Hú, mennyit dumáltunk, meg későn is kezdtünk, akkor hadd szóljon.

0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit lehet olvasni ma reggel.
3: Én kizárólag Népszavából idézek, szolidaritás.
2: Jó teszed.
3: A hír az, hogy a MediaWorks hirtelen azonnali hatállyal felmondta a nyomdaszerződését.
2: Aha, én úgy
3: igen, tudom. Úgyhogy ma nincs. Nem jelenik meg legalábbis nyomtatott formában a Népszava. Természetesen a digitális verzió az él, a népszava.hu-t is lehet olvasni, illetve maga a printlapnak a nem tudom, PDF-esített, vagy digitál, vagy milyen verziója, tehát magának a nyomtatott lapnak az elektronikus verziója is elérhető az előfizetőknek. Úgyhogy én most Népszava híreket válogatok emiatt. Legyőzték a NER oligarcháját, az MNV a Jelinek féle Indotek helyett a 13. kerületi önkormányzatnak adja el a Népsziget egy darabját, ez a vezető hír a népszava.hu-n, éles fordulatot vett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő állami ingatlan értékesítési gyakorlata rögtön a kormányváltás után. Úgy döntöttek, hogy a Tibor Istvánhoz több szálon is kötődő Jelinek Dániel cége ellenében a 13. kerületi önkormányzatnak adják el a Népszigetnek ezt a darabját, ezt a hát a vezető hír most a Népszaván. Aztán, de mondd te is.
2: Én nem tudtam ezt megolvasni, de mindenképpen érdemes lehet a Telexen vagy G7-en az Arcanum történetét, ugye akik azzal kezdték, hogy a Pallas nagy lexikonát még begépelték, de, és a Bibliát, de lassan 20 éve álltátok a dokumentumok szkennelésére, és tényleg eszméletlen sok digitalizált anyagot dolgoznak fel, és most már nagyon komoly digitális vállalat lesz, ennek a sztoriát lehet elolvasni itt.
3: Ez nem tudom pontosan hova fog kifutni, de maradva a Népszavánál, csak ha már a madácsi csergést ígértünk a paperrovat helyett, az Életmentő Oázis Madaraknak című cikk, ennek a következő lídje olvasható alapban. A koranyári reggeleken az egyik legszebb látvány, amikor a molnár fecskék vidám csivitelése zengi be a területet. Boldogok, akiknek ez minden nap megadatik.
2: Nagyon jó.
3: Tiszakécskéről szól egyébként a cikk, de hogy ez hova fog kifutni. Ha jól látom, akkor itt kimondottan tettek azért, hogy ők jól érezzék ott magukat, már mint a madárkák is, meg az emberek is.
2: Igen, vagy konkrétan a fecskék lehet az is, ugye, mert velük mindig valahogy igen, probléma van. A portfóliót nézem, hát főleg nemzetközi hírek, MTI hírek, dróncsapódott Romániába, a végrehajtási intézmény rendszer államosítás, ugye Magyar Péter kormányának ez a terve, erről van egy írás Palkó Pistit május 18-án az a kormányhatározat, amely alapján júli 14-ig előkészíti a Tisza kormány a végrehajtási rendszer radikális átalakítását. Ez annak a része, ugye, vagy annak része az, hogy állami felügyelet alatt működjön, és ne magáncégek végezzék ezt, ahogy eddig. Uh-huh. Úgyhogy erről szól az írás.
3: A harmadik, amit a Népszavából idéznék, Aszfalt parasztok címet viseli. Oh. Budapesti közösségi kertről szól, ahol 84 apró parcellának vannak ott a büszke tulajdonosai, akik a szélrózsa minden irányából érkeztek, és róluk szól, középkorúak, fiatalok, egyedülállók és családosok. Egyetlen dolog köti össze őket, ez a szándék, hogy sajátot akarnak letenni az övéik asztalára, önerőből megtermelt emlékeikben felidézett régvolt ízű vegyszerektől mentes zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek. Ők ott mindannyian 84 ezekben a kicsi parcellákban, tök érdekes.
2: Közben én a 444-en keresgélek, és Hát erre kíváncsi vagyok, Milánóban restaurálták a megcipőzött Bikahere mozaikot. Ezt majd még részletesebben átnézem, hogy pontosan.
3: Lehet, hogy szükséges.
2: Pontosan, igen. Miről van szó, mert a cím alapján így azért elsőre nem vettem le, hogy mi ez. Milánó leghíresebb, és a turisták által leginkább agyonlátogatott épületében a galériában található az a híres Bika mozaik, amit most végre felújítanak. A felújítás azért esedékes, mert a turisták egy hülye legendát követve az elmúlt évek során fontosnak érezték agyontaposni a sarkukkal a Bika heréjét, aminek helyén ennek köszönhetően egy helyes kis kráter keletkezett. Istenem, de tényleg.
3: Hát bizonyos szobor, szoboroknak a simogatása, igen, és fényes.
2: Hát látszik, hogy hol van fölpolírozva egy bronzszobor, és csillog, villog, máshol nem. Van, amikor van ilyen, pont igen. Ott csillog, ahol az ember nem gondolná, vagy kutakodik, hogy pontosan mit is jelent az, hogyha ott megfogdossa az ember. Igen, igen, igen, vannak ilyenek. Hát ez meg akkor ennek esett áldozatul.
3: Igen. Itt egy hallgató, hogy van Harsányi szobor. Hol is? Legfelső üzenet, nézd meg.
2: Róna utca tököli sarkon van egy patika, Harsányi János apjáé volt, de ő is dolgozott ott, és emléktábla őrzi a helyét, és egyébként Charles, azt is meg itt írták a hallgatók gyorsabban, mint hogy ilyen rákeresettem volna.
3: Tehát abból lett a C.
2: A másik neve, az, abból van a C, igen, amikor amerikai nevet igen, mert ugye ott élt, és ottani egyetemen dolgozott. Jó, lehet, hogy rátérünk a bőzéreket.
3: Igen, fogy az időnk, és már alig maradt rá.
4: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Köszönjük szépen, és most hírek.
3: Nem egy kicsivel több időnk van, de még azért ide
2: vigyeztük. Pár információval többet fogunk megosztani, mint a semmi. A budapesti értéktőzsde nyitva a tartása alatt azt hiszem még az volt a hivatalos álláspont, vagy az látszott, ugye, hogy van egy tárgyalás Iránnal, de annak ellenére oda vágtak a felek egymásnak, és úgy nézett, hogy összeomlik a béketárgyalás, és később jött az, hogy mégiscsak lesz valamiféle tűzszünet, ennek megfelelően minket mínuszban hagyott ez az esemény sor. 3%-kal 131.452 pontos záróérték mellett sikerült.
3: De most az, hogy két naponta elmondják, hogy
2: teljesen borzasztó. Egymásra lőnek, azt megmagyarázzák, hogy ez csak egy ilyen helyi, gyors reagálás volt, ez nem a tűzszünet megsértése. Tehát...
3: De a piac bekajálja.
2: Abszolút.
3: A meglepő az az, hogy most már nem az van, hogy akkor kiábrándulás van, hanem gyakorlatilag egy hete megy ez a játék. A hétvégi volt a legérdekesebb. Tehát a hétvégén, pünkösdi hétvégén is, most már közel állunk. Már hatalmas. Péntek, hogy a hétfő elektronikus kereskedés, hogy Amerika is zárva volt, Európa is, nagy fölugrás. Nem történik semmi. Még följebb. Igen. Olajár még lejjebb. Tehát a semmire is. Majd még a lövöldözés, meg kiderült, hogy mégsem. Arra semmi válasz. Majd pedig egy újabb elhintés, hogy közel állunk, úgyhogy ezt most teljesen elhiszi a piac, és vagy pedig nem emiatt emelkedik, csak kézenfekvő ezzel megmagyarázni. Szóval nem
2: vagy igen, emelkedni akar mindenképp, és ezt igen. Húzzák rá a hírmagyarázók, az is lehet. Szóval a lényeg az, hogy Donald Trump aláírására vár a tűzszünet egy 60 napos, ami alatt majd lehet tárgyalgatni atomprogramról, meg mindenféléről, de a lényege az lenne, hogyha az összejön, hogy megnyílhat a hormuzi szoros arra a 60 napra, mindenféle büntetés, meg lövöldözés, meg felár nélkül, ami azért egy szusszanást engedne az olajpiacnak.
3: Ez egy picivel nagyobb konkrétum, mint igen, a közel állunk. Igen, tehát, igen, hogyha igen. Ez a,
2: igen.
3: Ez a és 60 napos memorandum, ez jó, ebben már jobban bele lehet hinni, hogy ez valaminek a kezdete, igen, és
2: ez esetleg összejön, jó. Akkor az tényleg már valami eredményt hozhat, vagy látszólagosat, vagy egy kis szünetet ebbe a parába. Szóval a lényeg az, hogy ez volt, de minket, ahogy említettem, ez még annyira nem...
3: Igen, és még Trump elnök aláírására vár.
2: Igen, ezt mondtam, igen. Hát valószínűleg kamuból alá fogja írni, csak hát ez nem úgy megy, hogy az orra alá dugják, és azonnal alá firkantja, hanem ő gondolkodik.
3: Na jó, de 10 perccel korábban Ománt akarta lebombázni a...
2: Ja, igen, mert
3: valahova. Hogy igen,
2: tehát... ő is benne van nem csak egyedül nyitja, zárja a kapukat Irán, ugye valami ilyesmi volt. Na, de a lényeg az, hogy a Magyar Telekom az emelkedett 1%-kal 2626 forintra a vezető részvények közül, a MOL is 9,1%-kal 3784 forintra, az OTP viszont esett 9,1%-kal 40.460-ra, a Richter pedig 8,1%-kal csökkent 12.350-re. Jó teljesítmény látszik a Graphisoft Parktól, 4,4%-os pluszban zárt 15,35 €. És úgy látom, ő volt a legmenőbb, a leggyatrább pedig a Forage teljesítménye 6,7%-kal esett 2156 forintra.
3: Szóval, hogyha a legfontosabb indikátort nézzük, az olajárat, itt, hogy akkor most kéne hisz a piac, vagy nem hisz a piac, ott az történt, hogy a két napi nagy elhiszem után volt, vagy három nap nagy elhiszem után éppen már kezdték nem elhinni, akkor jött a kiszivárogtatás erről az új, vagy a megegyezés szerűségről, ami rögtön lefelé nyomta az olajárat, de így is egy icike-picike pluszban maradt, tehát a visszapattanásnak a nyereségét dobta le magáról az olajár, és nagyjából hasonló volt a tőzsde is, illetve hogy a Dow Jones épp hogy egy kis pluszba tudott menni, de a technológia ismét magasra húzta újabb történelmi csúcs, természetesen ahogy kell, tehát minden a
2: NASDAQ-en. Az érdekes, hogy ott is egy PCI index, egy ilyen fogyasztási index, ami ráadásul azt mutatta, mint hogyha nem lenne még mindig olyan veszélyes az inflációs nyomás, ugye annak ellenére csak visszafogott volt az örömködés.
3: A legnagyobb nyertes az S&P-ben a Snowflake. Snowflakes volt, 36%-ot ugrott. Most ő a legfrissebb AI kedvenc, mellesleg.
2: Igen.
3: Úgyhogy a piac keresi, ugye a nagy tech-en kívül, hogy ki az, aki még az AI buliban valamilyen beszállítói, vagy valamilyen bármilyen oldalon még benne van, hogy hétről hétre más kisebb alcsoportokat talál meg a piac, akire rá lehet fűzni az AI sztorit, és ezeknek az árfolyama hatalmas mértékben tud emelkedni. Úgyhogy erre tényleg érdemes figyelni, ebbe lehet ügyesen turkálni, mert ez most a Momentum részvények piaca, illetve hát ugye az AI-hoz kapcsolódó mánia kiteljesedése. No, hát akkor lezártuk a tőzsdét, ugye? Az már a...
2: Ja, tényleg, már az megtörtént az elején, így van.
3: Várjuk, Schmidt-Andit nem érkezik, de az
2: idő
3: már itt van.
2: De valószínű, hogy fog, úgyhogy hírek lesznek, utána pedig mi visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
8: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
9: Galamb, nyugi van, fogd meg a seröm.
4: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly.
10: A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
11: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
10: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
12: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
13: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
14: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
13: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
15: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárják ma 9 és dél között Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utcát egy rövid szakaszon a Rákóczi utca előtt a rendezvény miatt. A 280B autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
17: Memory.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével tárgyal Magyar Péter. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a Mai Manóban. Napos nyári időnk lesz ma, eső nélkül. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódnak a miniszterelnöki tárgyalások Brüsszelben. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Sólyag Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba is lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. A jegybank elnökének, Varga Mihálynak az utasítására az MNB belső vizsgálatot folytatotta a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható.
17: Időjárás a Rádió Cafén.
18: Lassan visszatér a kánikula, ma is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként meg is erősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, de akár 31 fokot is mérhetünk.
17: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
17: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljam, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 29-e péntek reggel van. 4:08 lesz, 3 perc múlva. Nagyon elszaladt az idő. Itt van Ács Gábor.
6: És itt van Gede Balázs. És fölírtuk természetesen a Schmidt-Andi klasszikusok közé a fokozott rendőri ellenérzést.
5: Igen.
6: Úgyhogy
5: érje egy hallgató, az olajpiac szeresen befolyásolja a növényi olajok piacát, mint a repcolajét például, hiszen a bio hozzávalója a gázolajnak, esetleg megnézhetnétek ezt is közelebbről, hiszen Magyarországon is kb. 150 ezer hektáron termesztenek repcét. Ha megnéztem, egyébként akkora durranás nincs benne. Gyakorlatilag a tavaly ilyenkori áprilisi árán van 526 dollár, ja nem, ez euró 75 centnel, ez egy párizsi határidős piaci jegyzés, amit én nézek. Volt egy földszúrás 28-án, azt nem tudom miért, illetve egy pár napig ott valami történhetett, de nem, mintha nem a háborús hatás, mert ott gyakorlatilag oldalazgat a jegyzés, és itt volt egy ilyen 23-a, és május 5-e között egy kisebb hiszti, egy felszúrás 670-ig, és ugyanúgy visszaesett 520-ra, úgyhogy olyan jelentős árnyomás itt nem látszik, amit én nézek legalábbis azon a csárton. Lehet, hogy van máshol is jegyzése a repcének. Aztán elmondjuk az elérhetőségünket, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Hát az SMS-en még egy üdvözlő oldalunk van, de nem sokára nem így lesz ez, hanem ott lesz a sok-sok üzenet, amit írtok nekünk, legalábbis remélem.
6: De amíg ez megtörténik, a másik kettőt kérjük használni.
5: Így is van. Aztán igen, mi lehet a mélyebb oka, hogy pont a Népszava kiadását pont most lelőtték, nem érti a kedves hallgató?
6: Nem tudjuk. Adósságokra, illetve ki nem fizetett számlákra hivatkoztak, de az előzményeket nem tudjuk, hogy mennyi felszólítás volt, vagy mik voltak a háttérben. Minden esetre furcsa, igen, az időzítés, de nem tudunk többet.
5: Igen. Jó, akkor szerintem viszont ballagjunk tovább.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na hát kérem szépen, arról már mindenki tud, meg beszámoltunk, meg a hírekben is szó volt róla, hogy őrület jön a hétvégén, de lehet, hogy már ma elkezdődik, mert hogy már jönnek a szurkolói járatok, sőt, már tele vannak a hotelek nagyon sok helyütt, úgyhogy 29-e és 31 között az UEFA Bajnokok Liga döntő miatt jelentősen megnő a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma, és ahogy ezt már gyakorlatilag egész héten mi is harsogtuk és hallatszottak a hírekben, ideiglenesen újra nyitják az egyes terminált, ezt ugye a Budapest Airport közölte, azért, hogy el lehessen látni, vagy fogadni lehessen, aztán meg majd elküldeni azt a, nem is tudom, milyen becslések vannak most, 150 ezer körüli szurkoló számról van szó.
6: Azt a becslés mond, az mennyi volt? Akiknek nincs szállásuk, csak itt lesznek?
5: Az azt hiszem olyan 10 000-es.
6: Az a 10 000-es. Igen. A 10 000 ember lesz majd Budapest utcáin akár két éjszaka, két napon keresztül, aki a
5: parkokban
6: hédere, és
5: oda
6: a parkokban fene tudja, hogy hol. Úgyhogy erre kell készülni.
5: Igen. Úgyhogy szerintem a legjobb lesz ezt nagy évben elkerülni, én legalábbis ezt.
6: És ugye az is több ezres tömeg, akiknek nincs jegyük, hanem a szurkolói zónákban, vagy akárhol akarják majd nézni a meccset, és készülnek, és hangolnak rá.
5: Akár a stadion környékén, ugye ott is szokott népes tömeg lenni ilyenkor, hogy legalább kihallatszódjék a szurkolói zúgás, az is egy élményt ad. Hősök terén lesz kialakítva ugye a hivatalos szurkolói centrum, de hát nyilván számos helyen és vendéglátó egységben lehet majd ugrabugrálni és örvendezni a gólok láttán, vagy keseregni, hogyha éppen...
6: Gólok?
5: Persze.
6: De meglepődnék, hogyha ez több esetben lenne.
5: Egy gólzáporos.
6: Egy arzenálnál gólok? Hát ez már önmagában furcsa.
5: Hát amiket bekapnak. Nem.
6: Egyet legrosszabb.
5: Az a baj, hogy az ilyen döntők nem szoktak gólzáporosak lenni.
6: Hát egy milyen arzenállal meg főleg nem.
5: Tehát, igen.
6: Na, persze, bármikor változhat. Látom már 5-4-es elődöntőt, úgyhogy...
5: Igen. Meg, hát azon kell szurkolni, hogy az elején valamelyik oldalra beszaladjon egy, és akkor az egy picit azért, megtekeri a játék dinamikáját.
6: Ez valóban így van.
5: Na, ennek megfelelően elég szép rendőri jelenléttel lehet számolni Budapesten a hétvégén. A döntő kapcsán keresek valami számot.
6: Gondoltam, benézek Ferihegyre, hogyha már kinyitják. De nem úgy van az, hát csak így mezei látogatóként, nézelődőként, nem lehet, csak ha jegyed van, tehát oda.
5: Hát
6: ha vár, érthető egyébként, de ha vársz valakit, akkor se. Tehát szigorú.
5: Hát egy igazi fanatikus vesz egy olcsó jegyet valahol, hát és akkor bemegy.
6: Hát későn derült ki. Hát későn derült ki, hogy kinyitják. Nem, hát azért annyira nem. Hát jártunk ott már sokszor most azért. Hogy... meg egyéb különleges alkalmakkor azért be lehetett menni, és nagyon szép az épület, és szerettem is onnan indulni. Nem csak azért, mert közel van a városhoz, és kényelmesebb a kijutás, de amúgy is szerintem egy tök jó helyszín.
5: Igen.
6: Na, de hát nyilván már nem a 21. század.
5: Aztán az ingatlan.com számításai szerint, hogyha valakinek nem tűnt volna föl, esetleg 5 év alatt gyakorlatilag megduplázottak a használt lakások árai Budapesten, beleértve a legolcsóbbakat is, és hogyha jól megnézzük, akkor gyakorlatilag 50 millió alatt alig van lakás, és szerintem az alig is azt jelenti, hogy ezek a hát 50 millió körül szerintem ezeket a félszuteréneket meg nem tudom, ilyen pincéből átalakított, tehát
6: hát ilyen nagyon... Hát olyanokat kapsz kb, igen.
5: Igen, mert már egy rendes garzon vagy egy kis lakás is ennél többe kerül. Úgyhogy nagy ralli volt. Most lassulni látszik ez az emelkedés, úgyhogy a következő 5 év az várhatóan nem ezzel a dinamikával telik. Ugye egy számtalan olyan támogatási program jelent meg, ami alapvetően a kínálati árakat jól felhajtotta, mert lehetett lőni arra a közönségre, aki érintettjei vagy kedvezményezettjei voltak ezeknek a támogatásoknak, és így ez is hozzájárult az áremelkedéshez.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vond le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
2: Na, kérem szépen, meghallgattunk egy véleményt a forint erősödésről és arról, hogy hogyan tovább. Karagics István, a telefonvonalunk túlsó végén a Blossam Kapitál ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt! Nem hallunk.
3: Haló,
4: szia, jó reggelt!
2: Halló. Ja?
4: Most hallunk, jó.
2: Persze. Tehát, az Ács Gábor nem ad neked a hangot, akkor persze, hogy nem fogunk hallani.
4: Adunk. De azért meglepődnénk, ha nem egy BL kommentárral kezdenéd, itt a legnagyobb BL rajongó Magyarországon.
3: Ja, nem, csak hát beszélgettetek róla itt a adás korábbi szakaszában, és én azt gondolom, hogy az idei klubfutball évnek a csúcsa az a Paris Saint-Germain Bayern odavágó volt.
4: Aha,
3: az eredmény az nem volt ínyemre, de az, amit ott láttunk, az egy olyan űrfutball volt, amire mindenki megnyalja a 10 ujját.
4: Oké, de ilyenre te sem számítasz itt a budapesti döntőben, vagy még hasonlóra se.
3: Hát az egészen biztosan nem. Én azért mondtam, hogy bár a sorsolás az úgy hozta, hogy a elődöntőbe kellett találkozni a Bayern és a Paris Saint-Germain, de hogyha ez lett volna a budapesti döntő, hát az lett volna az igazi koronázás.
4: Igen, csak az már sajnos kiderült, hogy ez a párosítás nem jött össze.
2: Igen, hamarabb
4: találkoznak, igen. Az lett volna a legjobb a mindenki. Hát hardcore rajongókat, Arzenál rajongókat leszámítva szerintem, ugye foci rajongóknak.
2: Igen.
4: Na jó.
2: Na, nézzük akkor, tehát a forint az nagyot ment, már nagyon sokat beszéltünk az okokról, láttuk is közvetlenül, és megtapasztaltuk, ugye jött a választás, sőt, hát már előtte azért volt ez a Tiszabet nevű jelenség, ami miatt voltak is összezőrendései a kormánynak az elemzőkkel, akik ezt mondták, hogy még hogy a befektetők Tisza győzelmet várnak, és akkor utána is lett egy lendület. Na, de ez meddig tarthat?
3: Hát sőt, nem hogy az, hogy Tiszabet, hanem hogy igazából ugye a helyzet az nagyon kettős, mert egyik oldalon van egy nagy rakás vélelem és egy bizalmi türelem a piac részéről a kormány felé, ami egy nagyszerű dolog, de azért lássuk be erre a bizalmi kreditre, azért ezekben a hónapokban szüksége is van az új kormánynak, mert hát amikor benéztek, átvették a minisztériumokat és elkezdtek a számok mögé nézni, hát akkor kiderült, hogy nem csontvázakat találtak a szekrényben, hanem gyakorlatilag egy sírkertet. Tehát itt azért és én azt mondom, hogy az ország szempontjából most független a politikai hovatartozás megítélése az egyes hallgatóknál, de az ország szempontjából, a gazdaság szempontjából azért nagyon-nagyon nagy, és nem is tudjuk elképzelni, mekkora jelentősége van annak, hogy kormányváltás történt, mert ugyanez a piaci bizalom, meg ez a kredit nem lenne meg akkor valószínűleg, hogyha az előző években tapasztalt gazdaságpolitika folytatódott volna, ami viszont pont azzal jár, hogy ugye ez a három minősítő, a Moody's, a S&P meg a Fitch Ratings, az pont akkor, amikor ugye ezekben a hetekben, múlt héten volt a Moody's, ma van a S&P, azt mondja, meg fogjuk látni, hogy a mai beszélgetés, a reggeli interjú az hogy öregszik a esti döntésfényében, és akkor a jövő héten pedig a Fitch zárja, és mind a háromnál a hajszányira vagyunk a bobli kategóriától, tehát én azt gondolom, hogy
4: hát ahhoz, hogy kiderüljön, igen, hogy hogyan öregszik, meg kell, hogy mondd, hogy te mire számítasz, hogy hogyan fognak tenni.
3: Hát én mindenképpen arra számítok az előbb elmondottak alapján, hogy ez a piaci bizalom ez meg fog maradni, mint hogy a múlt héten láthattuk is, tehát az egy jó lakmuszpapírja volt, és én a másik két hitelminősítőnél sem látok mást. Ugye más a Grádics besorolásuk, de mindenhol ráadásul a Bovri feletti utolsó leggyengébb kategóriában vagyunk, negatív kilátással mind a háromnál. Ezen a Moody's nem változtatott, én azt gondolom, hogy az S&P meg a Fitch Rating sem fog, de hát itt nagyon hosszú az út ahhoz, hogy innen följebb lépjünk. Egyelőre az biztos, hogy a forint az szinte kizárólag ezt a bizalmi kreditet, a piac által megszavazott kreditet áraz, és hogy őszinte legyek.
4: Ez meddig tarthat, ugye, ez a fő kérdés.
2: És mikor kell villantani ahhoz, hogy ne szálljon el ez a bizalom?
3: Hát most én azt gondolom, hogy nagyon nagy nyomás van az MNB-n, ott egészen biztosan nagyon-nagyon-nagyon törik a fejüket, mert ugye az egyik oldalról mikor csökkentsenek kamatot, hanem most. Tehát ugye millió egy olyan haszna, meg tovább gyűrűző következménye van egy kamatcsökkentésnek, túl azon, hogy nyilván valamekkora árfolyam gyengüléssel járhat, de közben a költségek ugye elképesztő, tehát nem tudom, hogy mennyire vannak tisztában a hallgatók, de hogy az államháztartásnak az első négy hónapban ugye a 91%-át már fölértük a tervezett büdzsének, és ráadásul a Bibi az, hogy az egyik legnagyobb eleme ennek a tehernek, amit hurcolni kell, az a kamatkiadások. Minél magasabb ugye az alapkamat, annál jobban terheli ez a költségvetés is, tehát annyi összetett túl a egyedi költéseken, amiket a választás előtt, hát hogy mondjam, két kézzel szólt az előző kormány, illetve még a kötelezettségvállalásokon, amik most a napokban, hetekben derülnek ki, ott is több százmilliárdos tételekről beszélünk, összességében már bőven 2000 milliárd fölötti ez a nagyságrend. Tehát ezek mind olyan tételek, amiket hát valahogy egyrészt meg kell keresni, tehát bevételt kell generálni, másrészt meg ami én azt gondolom, hogy ez lesz a nehezebb oldala, a másik oldal az a könnyebb része az eurokonvergenciáról, meg a fiskális stabilizációról csomó vállalást tett a kormány, azokat elkezdeni betartani és konzekvensen betartani. Hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit ilyen gúzsba kötve kell most táncolni, de a jó hír az, hogy egész világ az drukkol, tehát az látszik, hogy a piac az drukkol a gúzsba kötve táncolásnak. Én mindenképpen azt mondom, hogy ugye ez volt az egyik fő gondolat, hogy egyre nehezebb érveket találni a devizavétel ellen.
2: Ellen. De milyen távon?
3: Hát Én azt gondolom, hogy a nyár az, annak mindig, ugye van egy olyan geopolitikai környezet, ami bármikor megváltozhat, most minden nap tényleg a jó irányba van bevélelmezve, vagy bekalibrálva. Tehát most én azt gondolom, hogy lefelé, tehát hogy a forint erősödjön és az euróforint az további csökkenés lássunk a euróforint árfolyamában, abban most már nagyon-nagyon-nagyon limitált a tér.
2: Hát ahhoz már több kéne, mint hit, ugye? Tehát ott már látni kéne dolgokat, hogyha esetleg még...
3: Igen, és ráadásul azok, amik ezt megváltoztathatják, vagy még tovább vihetik a forint erősödés irányába, azok egyike sem olyan, ami egyik napról másikra fog megtörténni.
2: Igen.
3: Tehát az előbb említett eurokonvergencia, a fiskális stabilizáció, azok mind olyanok, amik ugye az EU pénzek elérése, és utána nem csak az, hogy elérése, mert az egy szuper dolog, mint hír, de utána azokat jó fel is kell használni, mert nem az a volt itt sem 15 évig a gond, hogy ne tudtuk volna EU pénzekhez hozzáférni, hanem hogy nem jól használtuk föl. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért még, tehát a vizsga az még nagyon-nagyon arrébb van, de jelenleg mondom, a piac az mindent beáll, és azt ugye ne felejtsük el, hogy a LKB is, tehát a levegőben van az a bizonyos kamatemelés, sőt akár idén kettő is, hogyha tovább emelkedik a euró
4: mindig valami behatárolja az MNB lehetőségét, most ugye a nemzetközi helyzet volt negatív, és ha most elkezd emelni velünk szemben, akkor nehéz lesz kamatot csökkenteni.
3: Igen, de mondom, ami jó hír, hogy tehát az összes ilyen dolog a inflációs kilátás, ország kockázati felár, ezek mind beigazolták azt, hogy jó, de ezek már benne vannak ebben az árfolyamban. Igen. Azért mondtam azt, hogy innentől a másik irány a sokkal nyitottabb.
2: Na de meddig, vagy milyen mértékben, tehát azt gondolom nem várjuk, hogy megint egy 400 forintra felpattanjon az árfolyam. Biztos, hogy különböző geopolitikai feszkók esetleg gyengíthetik, esetleg ha nem úgy alakulnak a dolgok, lassabban jönnek a pénzek, elmaradnak források, elbukjuk őket, ezekre reagálhat a forintpiac, de hogyha ez a bizalom még fennáll, akkor gondolom minden felpattanásra, árfolyam felpattanásra jönnek megint forintvevők, tehát én azt gondolom, hogy nem engedik
3: igen,
2: el nagyon.
3: Igen, de nagyon érdekes, mert a legnagyobb hatása az jól látszik, hogy hogy két dolgunk volt, az egyik ugye a bizonyos ez a bizalom, amit eddig feszegettünk, másik pedig a kamatkülönbözet.
2: Igen.
3: És amíg magas volt a kamatkülönbözet, addig az mindent vitt. Tehát itt bármit történhetett tényleg. Tehát az elmúlt egy évben, vagy más évben is a piac az hát hogy mondjam, hogy hát nem úri hölgy. A piac, hogyha pénzt lehet keresni, akkor ott lecsap. És itt nagyon sok pénzt lehetett keresni. A piac köszönte szépen, és elrakta a pénzt, ami nekünk került baromi sokba. Tehát ez ugye így a mindennapokban nem feltétlenül látszik, de a büdzsén keresztül ez elképesztő sok pénzbe került, hogy ilyen magasan kellett
4: tartani. De most a kerül összeszűkült.
3: Most folyamatosan, igen, folyamatosan elkezdett összeszűkülni, és még egy dolog, ami itt az export-import, tehát amit Vás kérdezett, nem az a probléma, hogy ugye az exportőrök nyilván kevesebbet keresnek, hogyha erősebb a forint, de az igazi nagy probléma szerintem, aminek viszont hosszú távú következménye van, és ezért nem mindegy szerintem, és a MNB-nek erre is félszemmel oda kell tekintenie, az import. Az importőröknél az a helyzet, hogy egy csomó magyar vállalkozás nál nem az lesz a kérdés, mint az exportőröknél, akiknek megvan az exportfiacuk, tudnak exportálni. Kevesebbet fognak keresni, de ez csak a profitjuk vagy a marzsuknak a sérülését hozza. Például, hogyha 400 helyett 360 vagy 354, mint ma az euroforint, viszont az importőröknél vagy a hazai termelőknél viszont az a borzasztó rossz helyzet, hogy bármilyen olyan terméket, és ugye elsőben mezőgazdasági terméket, de mindegy, végig táncolhatunk az összes iparágon, ha levált egy mondjuk egy élelmiszer lánc egy hazai beszállítót, és importból oldja meg, akkor az a hazai beszállító nulla.
2: Világos.
3: Tehát nem fog tudni árra eső, mert azt már ő máshonnan szerzi be. Tehát itt nem a marzs, meg nem a profit fog sérülni, hanem maga a megrendelés, és ráadásul nyakán marad a banomi sok, mit tudom én, dinnye.
2: Világos.
3: Tehát, hogy és ez minden iparágon meg szektoron végig táncolunk, akkor jól látszik, hogyha egyszer lecserélik őket, akkor nem a profit fog egy kicsikét sérülni, hanem ott lesznek eladhatatlan termékekkel, és annak pedig az olcsó import, az pedig hát hosszú távon a magyar gazdaság kárkerékelve.
2: Oké. Hát a feladat van, az látszik, és az is, hogy azért van egy alja most akkor az euró-forint árfolyamnak. Köszönjük szépen István, nagyon jó munkát, jó hétvégét, köszönjük, jó szurkolást!
3: Szervusztok!
2: Szia!
3: Mindenképpen, itt leszünk holnap.
2: Oké, csáó! Karagics Istvánnal, a Blossom Capital ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a forint és a magyar gazdaság helyzetéről.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
6: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
1: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.

0: társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Arthur Conan Doyle, a sátán kutyája.
1: Egy bűnöző hyperspace pálcikákat etett a kutyájával, amitől az kissé fényli. Ettől sokáig be van rasszva a lakosság, mert meghalnak a szomszédok. Sherlock persze rájön, annak ellenére, hogy Watson zavaróan oktondi. Új elem, hogy a híres angol gyep közepén a rekettyés ingoványba végződik. Rézsútosan.
0: Meglepő ismeret.
1: Az előző részben Sherlock már meghal, de ez még azelőtt játszódik.
2: Zsebrádió!
3: Napközi. 15-15-kor.
4: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
5: 50-50.
6: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
6: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
8: Alright, DJ, put a needle on the record.
6: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
10: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
11: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
14: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
15: Ahol széles a spaletta.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Hát az biztos, mert ránézünk a Siemens gyors jelentésére, megérkeztek az elmúlt negyedévi számok. Ez a második negyedéves jelentése a Siemensnek. Ezek mögé nézünk Balassa Leventével, a Siemens ZRT Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na, nézzük! Egész jól alakult, sőt, mondhatni, hogy jó számokat közölt a Siemens, mindannak ellenére, hogy azért megint csak elég nehéz körülmények között kellett működnie a társaságnak. Mi vitte, mi húzta főleg a szekeret?
3: Ugye, hát igen, meglepő eredmények jöttek, amire nagyon büszkék vagyunk. Ugye a megrendelés állomány az plusz 18%-kal nőtt világszinten.
2: Aha.
3: És hogy egy kicsit mögé nézünk, akkor annak ellenére, hogy geopolitikailag, illetve itt a jelenlegi földrajzi kihívások, főleg a fosszilis energiaellátás kapcsán ugye azért megnehezíti a különböző iparágakat, az látszik, hogy a Siemens két markáns területe, az egyik az automatizálás, a másik a villamos energiaelosztás, és a villamos energiaelosztás divízió, vagy rész, az nagyon nagy növekedést produkált, mégpedig azért, mert nagyon megnőtt a villamos energia iránti kereslet. Ugye ez nem csak a jelenleg fönnálló geopolitikai helyzet, hanem tulajdonképpen a negyedik ipari forradalom az ránk törte az ajtót. Ez azt jelenti, hogy Amerikában nagyon nagy gőzerővel elkezdték az adatközpontokat építeni. Uh-huh. Ugye az adatközpontok miért izgalmasak? Hiszen ma adatközpontokat nem csak azért építenek, hogy az adatokat tárolják benne, hanem azért is, hogy a felhőben, az adatközpontokban elhelyezett adatokat minden nagyobb sebességgel, minden komplettebb számítási algoritmusok segítségével feldolgozzák. Na most ezekre nagyon sok új adatközpontot építenek, viszont ezeknek a számítási kapacitásoknak a hátterében iszonyú mennyiségű villamos energiaigény áll. Tehát ez azt kell itt elképzelni, hogy itt folyamatosan erőműveket kell építeni, itt ugye az erőművek mögött is azt kell tudni, hogy megújuló erőművek, illetve az atomenergia újra a reneszánszát kezdi élni, és ugye a megtermelt energiát nem csak, hogy megtermelem az adott helyen, hanem ezt el is kell szállítani, tehát a villamos hálózatoknak a fejlesztése is gőzerével történik. Mindemellett természetesen egyre nagyobbak lesznek a villamos energiaelosztó rendszerek, egyre komplexebbek, és azt látjuk, hogy ezeknek az automatizálása, illetve ezeknek a felhőben elhelyezett diagnosztikája is exponenciálisan nő. Tehát az látszik, hogy a villamos energia az jelen pillanatban egy nagyon meghatározó területet képvisel a világban, főleg Amerikában, ugye itt az ipar fejlődésével, de ha megnézzük ugyanúgy a többi piacot is, akkor van egy jó hírem, hogy európai pénzügyi mutatóink is meglehetősen jó számokat mutatnak. Tehát, hogy ez áll most jelen pillanatban a Siemens növekedésének hátterében, és ugye itt nem csak a maga a fizikai infrastruktúra fejlesztése, amint mondtam, hanem ezzel együtt, hogy lehet ezeket a komplex rendszereket kézben tartani, és itt ugye gondolni kell arra is, hogy mivel egyre több adatot elhelyezünk a felhőben, egyre nagyobb igény van a kiberbiztonság növelésére. Ez ugyanúgy az energiaelosztó hálózatoktól, mint azoknak a cégeknek a részéről, iparvállalatok részéről, akik tulajdonképpen felismerték, hogy a felhő kiaknázható a jobb hatékonyság elérése érdekében. Itt azt kell elképzelni, hogy az ipari adatokat hogy tudom én a felhőben tárolni, és utána ezeket az adatokat hogy tudom minél jobban elemezni. És ennek megfelelően olyan beavatkozásokat létrehozni, amivel a termelési költségeimet csökkentem.
2: Világos.
3: Azt látjuk a Siemens oldaláról, hogy ezek a megoldások, ezek nagyon elindultak, nagyon keresik, és a piacon tulajdonképpen ez a negyedik ipari forradalmat elindítja. Az adat az, ami nagyon fontosan meghatározó, és hogyha az adatközpontok mellé még azt is hozzáteszem, hogy mivel az adatközpontokban ugye a számítási kapacitást kell növelni, ezáltal ugye a processzorgyártás, illetve a chipgyártást is elkezdték felfuttatni, ami az adatközpontoknak a megjelenésével kéz a kézben jár. Tehát ez azt jelenti, hogy Amerikában a chipgyártás is felfutóban van, ami megint azt jelenti, hogy ide nagyon nagy szükség van villamos energiára. És amit ne felejtsünk el, ugye, hogy ezeknek az adatközpontoknak, szervereknek nagyon nagy szünetmentes betáp kell, akkumulátorkapacitás kell, ugyanúgy a tűzjelző rendszerek szükségesek, az épületautomatizálási rendszerek, hogy ezeket hatékonyan tudjuk működtetni. Tehát azok a divíziók a Siemensben, amelyek a villamos energiaelosztás mellett fontosak, tehát az épületautomatizálás, azok mind-mind ebből iszonyú mennyiségben profitálnak. És ami még azt gondolom, hogy egy nagyon fontos trend, hogy az elektromos járművek számának az eladása is megugrott, és ez látszik a számokból. Azt nem nagyon érezzük még itt, főleg Európában, hogy az infrastruktúra ezt elkezdené követni, de arra számolunk, hogy a következő években az infrastruktúrális fejlesztések, főleg itt az autópályák mellett a töltőinfrastruktúrák fejlesztése, az is meg fog ugrani, és ezeknek a fejlesztésébe nagy mennyiségű pénz fog érkezni.
2: Ezekből itthon mi érzünk valamit? Tehát az itteni, tehát magyarországi Siemens és az itteni fejlesztések ezekben az okos infrastruktúrákban, ezekben látszik valamit?
3: Igen, jelen pillanatban Magyarországon az adatközpontok, adatközpont projektek nem jelentek meg. Ugye most azért az látszik, hogy az új kormányzat felállásával lassult jelen pillanatban ugye a piaci mozgás, de azt várjuk, hogy ez felélénkül. Viszont az mindenképpen látszik, hogy a villamos elosztó hálózatoknak a fejlesztése, tehát a villamos infrastruktúránk fejlesztése, főleg kiberbiztonság, illetve a komplexitás növelésével egyre több olyan fejlesztési projekt indul meg, ami ezt már célozza, hogy a következő időszakra egy fejlettebb szintre kerüljünk. Tehát ez mindenképpen látszik. Az is látszik, hogy azok a beruházásaink, amikben markánsan részt vettünk Magyarországon, autóipari beruházások, ipari beruházások, ezek elkezdtek termelni, illetve tervezik a következő fázisokat. Hát reméljük, hogy ez így is marad, és úgy gondolják, hogy ez egy biztos lehetőség az európai gazdaság fejlesztésére.
2: Oké, akkor csak nagyon gyorsan a kilátásokról, hogy mondjuk az üzleti évük végéig, ugye a Siemensnek szeptember vége az év vége, hogy mivel számoltok, milyen növekedéssel, vagy milyen kilátásokkal?
3: Hát most én most jöttem vissza egy nemzetközi konferenciáról Németországban, és nem hogy az év végét, hanem tulajdonképpen a következő éveket azt prognosztizáljuk, hogy ez a trend ez megmarad. Aha. Tehát ez a fajta ipari forradalom, adatcenterek, chipgyárak, illetve a különböző infrastruktúrák fejlesztése, de ugyanúgy a megújuló energiaforrások, tehát a napelemek, szélturbináknak a parkjai, azok folyamatosan fejlődni fognak. Ide olyan mikrogrid megoldások, olyan automatizálási megoldások mindenképpen kellenek, amik a hálózaton az egyensúlyt tudják tartani, és ezeknek a beruházásai, ezek töretlenek lesznek a következő években, de azt kell mondjam, a következő 10 évben is, jelen pillanatban ezt látjuk. Ennek megfelelően Siemens nagy beruházásokat indított el ugye gyárkapacitások terén, tehát itt a fejlődés az jelen pillanatban az most töretlen.
2: Oké, hajrá Siemens, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
3: Szép napot, jó étvégét. Köszönöm a keresést. Szervusz. Köszönöm, viszont kívánom.
2: Balassa Leventével, a Siemens ZRT Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével beszélgettünk.
1: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
2: És itt a vonalunk túlsó végén André Borbála, az OTP Global Markets üzletkötője. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na hát azt láttuk az MNB-től, ugye, hogy már vágna, de nem tud itt a geopolitikai feszkók miatt, meg iráni, meg hormuzi helyzet miatt.
4: Így van, ugye ez volt a magyar vonatkozásban a legérdekesebb hír a héten. Várakozásunknak ugye megfelelt az, hogy nem változtatott az irányadó rátán az MNB, holott ugye előző héten, éppen május 13-án azért a swap tenderen azért megmutatta, hogy a szándék az alapvetően majd a kamatvágás lesz. Viszont még továbbra is azért markánsan az infláció a fókusz. Igaz, itt most jelenleg egy alacsonyabb inflációról beszélhetünk, csökken az országkockázati prémium, erős a forint, tehát a tér alapvetően megvan, és alapvetően a sajtó kommunikációból kiderült, tehát a nyilatkozatból, hogy a mozgástér már megvan, és figyeli az MNB továbbra is az inflációt és a geopolitikai helyzetet, és adott esetben várható a vágás majd tőlük. Sokan egyébként csak szeptemberre datálják ezt, hogy szeptembertől indul meg a csökkentés, valaki már kicsit előrébb szalad, és azt gondolja, hogy már júniusi kamat döntéssel vághatnak.
2: Igen, hát azt majd meglátjuk, hogy mi lesz odáig, igen, vagy hogyan alakulnak ezek a dolgok.
5: Tehát ennek szükséges feltétele az, hogy mondjuk lezáruljon a háború, kicsit enyhüljön az inflációs feszültség, és nem tudom mi, mert hogy
2: ez... Vagy ami érdekesség lesz, mi van, hogyha ez a 60 napos tűzszünet lép életbe, tehát látszólagos nyugalom van, de utána van, meg esetleg borul a bili.
5: De hogy közben meg az Európai Központi Bank kamatot emel, akkor igen, az meg talán ellenében...
2: Hát nem lennék most én egy jegybankár itthon.
4: Igen, eléggé fejtörést okoznak itt a számok, egyébként nem csak MNB vonalon, de a Fednek is, LKB-nek is, ugye egy lassuló növekedésről beszélünk alapvetően a világban, világgazdaságban, és egy gyorsuló inflációról. Magyarországon ez ugye egy kicsit másképpen van, de azért ez a két kombináció, ez azért nehéz egy kamat döntés esetében, mert az egyik pont indikálna egy kamat, és a másik pedig pont egy kamatvágás, tehát most ebben lavírozzon az ember, és igen, ahogy ti is mondtátok, azért a hormuzi helyzet nagyon hektikus, tehát ugye a héten is alapvetően hallgattunk olyat is, hogy na most közelednek az álláspontok, és talán közel lehet a tűzszünetnek a megerősítése, meghosszabbítása, illetőleg a béketárgyalásoknak az elindítása. Ugye tegnap kaptunk egy ilyen pozitívabb irányvonalat, és az olaj gyakorlatilag csapkod jobbra-balra, mindig szépen lereagálja, hogy milyen hírek jönnek ki Hormuz házatájáról, viszont azért mindig benne van a pakliba, hogy ez meddig fog tartani. Tehát, hogy ez még bizonytalan, ezt a bizonytalanságot még a piacok is árazzák, ugye addig nem is tud gyengülni a dollár, ameddig ez a bizonytalanság megvan, tehát a menekülő deviza szerepet azért még mindig ellátja. Szóval érdekes kombináció ez, tekintve azt, hogy egyébként megérkeznek adatok, amik pont ilyen ellentétes viszonyban állnak egymással. Szóval ez egy nagyon nehéz gazdasági helyzet, ami most kialakulni látszik.
2: Igen. Tegnap jött az a PCI mutató, meg előzetes GDP, ugye? Az USA-ból. Ami hát ilyen vegyes volt, ugye, ahogy említetted, a GDP ilyen lassulás mutat, a PCI meg kicsit meg, ez egy ugye inflációs mutató, hogy kicsit meg, mint ha megnyugtatta volna a befektetőket.
5: Főleg azután az előző hard inflációs, igen, adat, attól nagyon megijedtek, attól a kötvénypiacok is nagyot zakóztak, hozamok elszálltak. Ez most ehhez képest megnyugtató volt?
4: Volt olyan része, ami megnyugtató, tehát például, hogy a havi alapon nézzük, akkor jobb lett az adat, mint a várakozás. Maga a headline PC, tehát amiben nincs meg ez az energiaáraktól és élelmiszertől való megtisztítás, ott azért látszik, hogy azért emelkedés volt, 3,8 lett az előző 3,5 helyett. Viszont ami még érdekes ebben az adatban, és itt is a kettőség jelenik meg, hogy ugye a Fednek ez a core PCI, ez a mantrája, ez az, amit nagyon figyel, a piacoknak meg a core CPI, tehát a CPI adat, a maginflációs fogyasztói árindex, és most ebben a helyzetben, tehát mostanában ez megfordult, szerepet cserélt kicsit, mármint hogy a core CPI az alacsonyabb most, mint a core PCI, PCE adat, ami nem nagyon szokott előfordulni, és egy kicsit ez azt jelenti, hogy ugye a Fed ezt a PCE-t figyeli, ez a magasabb, tehát ő neki az, hogy kamatot csökkentsen, az egy nehezebb döntés lenne, mert egyelőre nem indokolt. Nyilván a növekedésből alapvetően indokolt lehet, de hogyha csak ezt a számot nézzük, akkor nem. Míg a piac, a részvények a CPI adatot követik le. Szóval itt is van egy kis ellentétes gondolkodás a piacok és a FED között, tehát hogy ez is még egy érdekes momentum lehet, hogy ez mikor fog visszafordulni az eredeti kerékvágásba. És alapvetően a GDP adat pedig ugye 1,6 lett évesített növekedés, ami egy 2%-ról módosították lefele. Tehát az amerikai gazdaságban is látszódik az, hogy lassulás van, gyengébb a fogyasztás, belső kiadások is csökkennek, tehát ez a belső keresleti rész, ez az, ami csökken. Ezt támogatja egyébként, zárójelben megjegyzem, a belső politikát, tehát a kamat csökkentés felé vonulás, de ugyanakkor az infláció az egy masszívabb szám, tehát az meg abszolút nem indokolná.
2: Világos, ez az árfolyamokban egyébként hogy nézett ki tegnap, mint hogy egy picit gyengült volna az adatokra a dollár, de azért nagy kilengések nem voltak, ahogy láttam.
4: Igen, az euró-dollár meglepően stabilan reagálja le ezeket az eseményeket, így 1.16, 10 és 40 között ingázik, tehát mikor, hogy éppen aktuálisan, hogyha a béke fele húzódunk, akkor gyengül a dollár, hogyha meg nem, akkor újra beerősödik, de nem nagy amplitúdókat ír le, nagyjából egyébként hasonlóan reagál az olaj is ezekre a mozgásokra. A forint esetében pedig dübörgünk előre, továbbra is nagyon, nagyon erős a hazai devizánk, és nehéz megjósolni, hogy hol van az alja. Ugye a teteje az nagyjából látszódik, hogy ilyen 3.60 környékén pattan vissza időről időre. Nyilván ez is elképzelhető, hogy átütésre kerül egy rosszabb forgatókönyv esetében, geopolitikai feszültség esetében, de az euróforint, köszöni szépen, forintunk masszív.
2: Jó van, legyen egy. Oké, nagyon, nagyon köszönjük a jó munkát még már, aztán jó pihenést.
4: Köszönöm,
2: szervusz,
4: sziasztok nektek is.
2: André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
1: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
2: Nagyon vidám hangulatban a hírszerkesztés és a műsorvezető kollega.
5: És mit Andi azért ásításban nem kis pályás. Ja, ez, amit most nem, így igen. Elkövetett így a
6: még
5: szignál
6: kezemet
5: alatt.
6: Is elfelejtettem oda tenni.
7: Jó van ilyen.
5: Ha
7: van.
5: Pedig
7: még csak
5: péntek
7: néha előbb.
2: Néha mi?
7: néha.
2: Na jó, akkor milyen kekszagot hoztál be?
7: Kekszagot.
2: Igen, kekszagot. Pilóta kekszagot.
5: Pilóta kekszag.
7: Lehet, várjál. Nem, szagold meg a hajamat?
5: Pilóta keksz.
2: Hát van benne egy kis pilóta keksz.
7: A gyereknek lenyúltam reggel a tengervizes sprét, ami kókuszos.
2: Aha, az lesz, és az ahogy ide ér.
7: Olyan jó illata kókusz, van.
2: Kókusz
7: szerintem azt érzed.
2: Kiment belőle, és átalakult pilóta. Óriási.
7: Szóval. Igen, nagyon, nagyon
2: na,
7: kellemes.
2: Na, én szimatalok, te híreket mondasz utána.
5: Szóval a kókusz szagú, a kókusz hajszakból képződött pilóta keksz.
2: Erre nincs idő, hogy ebből kigyere, hírek jönnek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Apa, ma te mesélj!
9: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
9: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
9: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A műszer neked egy fal... A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
10: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
10: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
11: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
12: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
10: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Tart a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál, csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcához közeledve, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
15: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Az Európai Bizottság elnökével tárgyal ma Magyar Péter. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe mától. Napos nyári időnk lesz ma, eső nélkül. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás 2 épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították, míg 2 másik személy a helyszínen láttak el. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak Brüsszelben. A miniszterelnök szerint Mark Rüttével egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Emellett a főtitkár tájékoztatta a magyar kormányfőt a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről és a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről. Ma folytatódnak a miniszterelnöki tárgyalások Brüsszelben. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. Már a mai lapszám sem jelent meg. A 153 éves újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé, ami miatt jelenleg teljesíthetetlen ultimátumot kapott a lap tulajdonosa. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe mától. A Nébika katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Népszavazást tartanak Izlandon az EU csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A parlament a voksolást augusztus 29-ére tűzte ki. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvéleménykutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt. Amennyiben újraindulnak a tárgyalások, az uniós tagság elfogadásához egy újabb referendumra lenne szükség.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen. Esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként meg is erősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
16: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Május 29-én pénteken reggel 49 előtt, nem, 49-kor pont most ugrottunk egyet az órában. Itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs is. És hát rám zúdult egy Arzenál szurkoló haragja.
4: Igen,
5: az a helyzet, hogy...
4: Mekkora csalódás, hogy te így beszélsz az angol futballról, és arról a csapatról ráadásul, aki a Premier League-nek a bajnoka lett.
5: Hát én olyan nem mondtam, hogy nem tudnak focizni. Én csak azt mondtam, hogy...
4: Nem jó nézni.
5: Borzasztó nézni. Tehát én nem vagyok egyik csapatnak sem a nagy rajongó, ám de nagyon szeretem a jó focit, igen, a minőségi focit, és az, hogy gyakorlatilag védekezünk, semmit se csinálunk, és egyetlen egy pontrugást valahogy begyömösszölünk.
4: Én is ezért pélzsézek, mert lövésem nincs, én sem értek hozzá, csak amit az utóbbi időben lehetett látni, az egy nagyon jól összerakott csapat, jó és dinamikus focia, és jó nézni.
5: Ja, mint a PSG?
4: Persze. És én pusztán ez alapján döntöttem úgy, hogy nekik szurkolok.
5: Én alapvetően az angol csapatokat szeretem.
4: Persze.
5: De hát nem gondoltam volna, hogy valaha egy PSG angol csapat döntőn az egész család az angol csapat ellen fog szurkolni. Tehát azért az jelez valamit abból. Igen. Nem vagyok egyedül ezzel egyébként, az egész világ, vagy a félvilág nagyon nem tetszik az a stílusa, hogy az Arsenal játszik, ám de nagyon eredményes, úgyhogy ott semmiképp sem mondtunk, hogy nem tudnak ők focizni.
4: Azt mondja, vasárnap kék hord lesz. Aki ígéretet tett, hogy egyszer kék hold esetén megteszi nekik vasárnap a határt. Jó, oké. Akkor szerintem elmondunk még egy gyors elérhetőséget, 0636 980 980 és megyünk is tovább.
2: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
4: Koncertről beszélünk mégis egy magyar filmsiker révén kapcsán. Tesszük ezt Szabó Stein Imrével, aki itt van velünk, író, műfordító, újságíró, műsorvezető, kulturális menedzser és kommunikációs stratéga, producer, rendező. Kihagytam valamit? Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt!
5: Ezt kimásoltuk egyébként, pont azért szórakoztató faktor gyanánt is.
6: Értem, jó.
5: De címmel, nem? Tehát mindegyik.
4: Na, és hát most ugye azért, mert hogy a Concerto Budapestről készült egy film, ezt a Mezzo TV-n lehetett látni, és elnyerte egy nagyon szép díjat, a New York Festival's TV and Film Awards bronz trófeáját, a Bronze Tower-t, ezért külön gratulálunk is ezúttal.
6: Köszönjük.
4: Na, hát ez egy izgalmas dolog, hogy lehet egy koncertről olyan filmet csinálni, ami filmként is megállja a helyét.
5: Egy Bartók koncertfilmről, igen, van szó. Mesélj róla, kérlek.
6: Ugye igazság szerint az érdekesség, jó, tulajdonképpen akkor, ha innen nézzük ezt én írtam magamnak egy jegyzetbe, hogy ez ilyen teljes Dávid és Góliát helyzet, ha belegondolsz, ugye van, mit tudom én, néhány darab nagyon jelentős televíziós fesztivál, filmfesztiválokat kb. Ismerjük, a tévfesztiválokat kevésbé, de mondjuk az, azt mondom, hogy Emmy, akkor
4: az, igen,
6: azt tudjuk. Van néhány olyan, ami ilyen alkategóriásnak nevezhető, és van ilyen típusú regiszteret, tehát be tudsz nevezni, mondjuk itt mi az entertainment, tehát szórakoztató kategórián belül volt egy performing arts. Na most itt, amikor ilyenbe benevezel egy koncertfilm, egy filmes igényű koncertfilmmel, akkor gyakorlatilag szembe találod magad az egész nemzetközi felhozatallal, hiszen itt a CNN-től, a CNN nem jó példa, a CBS, a BBC, az ARD, aha, a CDF, mindenki a svájci közel. Mindenki nyomul, mindenfajta kategóriában, óriási pénzekből, nagy szaktudásra létrehozott produkciók, csak hogy érthető legyen a dolog szürrealitása ebbe a kategóriába az angol TBI-nak a National Lottery gálája, hát el tudjátok képzelni, nem azt a felhozatot sztárokban, és háttérben bezetszugban, vagy pedig mondjuk, aki nyerte a kategóriát, az a svájci közszolgálati televízió Eurovíziós Dalfesztivál döntője, ami a félvilágot ugye megmozgatja, igen. És na, tehát ebbe bemenni Bartókkal, az valóban egy ilyen, szerintem viszonylag cool dolog, és ott nyersz, az egyébként szürreális volt annyiban is, hogy négy alkotás került ebbe a döntőbe, és ebből egy másik, ami egy teljesen hát kicsit őrült film, amit szintén én jegyzek, az a francia zongoristával feljátszottuk a Sosztakovics 21 preludium fúgáját, ami egy zongorás dolog, aha, két órán keresztül. Én nem tudom, erre egy büdös petákot nem adtam volna, hogy ez egyáltalán bekerülhet egy ilyen. Tehát ez egyik része, hogy ez baromi érdekes. Tehát a klasszikus zenével, ha azt úgy veszed föl, hogy nem csak háttérbe dokumentálod, és megtartod ezt a hierarchikus kapcsolatot a közönség és a színpadon történet, hanem benne vagy az akcióban. Én ezt mindig egy drámai műfajnak gondoltam, a klasszikus zenét úgy is vesszük föl. Uh-huh. Valószínűleg az a legjobb, amikor több körben tudjuk fölvenni, olyan pillanatokat tudok elkapni, a történéseket, amit egy sima filmben nem látsz, és így akkor nem marad le, sőt hozzátesz valamit. Egyébként ez szerintem a klasszikus zenét túlélésének is az egyik záloga, valamilyen módon kapcsolódnia kell a mi médiális viszonyainkhoz, igen, és ha ezt filmszerűen csinálod, akkor látod, itt azért egy nagyon komoly nemzetközi zsűri van, és amit itt fel akarok vetni, az az, hogy döbbenetű a magyarországi televíziós piac egyébként ezekre a nagy televíziós fesztiválkra, de tudtok mondani valamit, nyilván sokkal több információtok van a világ praktikus dolgai. Én nem nagyon tudok olyan eredményről, hogy szórakoztató hír, vagy akár dokumentáti műfajban az elmúlt években mondjuk egy Emmy, vagy egy New York Festival TV. Tehát, hogy na de miért? Hát akkor teljesen bezárkóz. Ugye ez egy tágabb kontextusa a dolognak, hogy miért tartunk itt, hogy a kereskedelmi résszel együtt is tulajdonképpen nem tudunk, vagy nem akarunk előállítani olyan produktumokat, ami mondjuk leveri a CBS-t, vagy a BBC-t.
4: Ebben az esetben, amikor azt mondod, Dávid és Góliát harca, ezt több pénzből lehetett volna még jobbra csinálni, mert én nem láttam sajnos, de én azt gondolom, hogy inkább ide kell egy finesz, kell egy rendezői érzék, kell egy jó kameraman, aki ezt tudja fotózni, tehát...
6: kell 14 jó kameraman, igen, persze. Figyelj, nem, azt mondom, hogy ez egy alapadottság, hogy itt nyilván egy sokkal szűkebb büdzséről beszélünk, nem tud más lenni, hát nyilván egészen más ligába focizik, hogy csatlakozott a foci hasonlathoz. Mégiscsak mondjuk egy Eurovíziós dalfesztivál, tehát hogy ezt nem lehet összehasonlítani. Nyilván máshonnan kell megközelíteni, de a büdzsé mértéke, a műfaj maga, hogy Bartókról szól, egy háromnapos Bartók fesztivál, amit a Concerto Budapest és Keller Andrástól végig, ami egyébként egy büdös kanyivas támogatást nem kapott az NK-tól, azt el kell, hogy mondjam. Tehát azért
4: ez
6: egészen elképesztő volt.
4: Mert ez, hogy NK-a, NFI támogatás nélkül micsoda produkciók születnek, micsoda díjakat hozunk el, azért ez ennek van egy külön üzenete.
6: Hát meg, hogy ki mi alapján, hogyan mérlegeltet, és egyébként azt hozzáteszem, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy ez a három nap, naponta több koncert, nagy koncertek, egész Bartók életművön átmegy, nagy szólistákkal minden. Ezt élőbe toltuk egyébként, élőbe közvetettük tizenvalahány kamerával a jó kapcsolatokat Violin Channel nevű New Yorki csapattal, akik onnantól kezdve, hogy ők ezt kiadják, ezt a jelet, az sok százer embert jelent nekünk nemzetközileg. Tehát ilyen dolgokat csinálsz, ez tulajdonképpen egy misszió, uh-huh, és akkor mellette még forgatsz filmre, kvázi filmes igényel is egy-kettőt. Ez egy csúnya szóval clusterfuck.
5: Honnan jött az egész ötlet, hogy ez a koncertfilm elkészüljön?
6: Honnan jött, hogy a Covid idején volt egy nagy gondolkodás a koncertóban, hogy lehet erre reagálni, és én egy kicsit talán a magam erőszakos stílusában az Andrást afelé próbáltam tonni.
5: Keller András,
6: igen, hogy figyelj, mert neki abszolút van nyitottsága a képi műfajokra, bár ugye egy karmester, vagy egy nagy zenész mindig audiofil, és egy kicsit ellenségnek tekinti a kamerával betolakodó figurákat, de már régi az ilyen alkotói kapcsolatunk. Szóval azt mondtam, hogy fordítsuk meg a dolgot, nincs közönség, kezdjük el ezeket, tartsd meg a koncerteket, fölvesszük üres, és nem így, hogy 3-4 kamerával botladozunk, filmes igénye, vagy legalábbis professzionális televíziós igénye, tehetsége. És elkezdtük tolni, és elindult egy nagyon komoly streaming, volt olyan, hogy több százezres lejátszás indítás egyik piacvezető online platformnak a címlapján, de olyan is volt, hogy le tudtam tárgyalni a kinti Gramophone magazinnal. Ott egyébként a nézettség kisebb volt, a presztízs értéke rohadt nagy. Szóval elindult egy olyan filmezési, streamelési gyakorlat, amivel szerintem egy Közép-Európában messze most már mindenkit kenterbe verünk, nagy nézettségekről is van szó, és én mindig a nagy minőséget próbáltam mögé rakni, és akkor néha egy-egy kiemelkedő dolognál megpróbáljuk ezt egy kicsit filmesebben megcsinálni, és akkor nevezzük versenyt. Nyertünk már korábban például a Velencei Tél Fesztivált 2020-ban, azt megnyertük a fődíját.
4: Ha már presztízs, egy ilyen díj, egy ilyen trófea, ami elismerés, csak manifestálódik valamiféle díjban. Ez mire, mit enged a jövőben? Mire ad alkalmat, mire ad lehetőséget?
6: Ez egy baromi jó kérdés, hogy és itt ennyiben, mennyiben fognak változni majd a dolgok, mert azért én is az elmúlt 10 évben ilyen-olyan projektekkel, például jellemző módon külföldön sokszor a koncerttel készítettem,

0: Néhány ismerős gratulált, a média alapvetően jó fej volt, lehozta azért, hírt adott róla.
1: És pont.
0: Kis fejvakargatás, utána pont. Tehát, hogy semmi, ez a következmények nélküli ország, de sajnos úgy is következmények nélküli országban éltünk, legalábbis eddig, hogy baromira tök mindegy, hogy te
1: most... Hogy az értékeinknek
0: és nem haragudj egyébként, ha bárki, és el kell jutnunk oda, hogy nagyon sok teljesítmény nemzetközi standardek szerint kell mérnünk. Tehát, hogyha begubózunk ebbe, itt próbálunk, érted? A televíziós szakma is, amellett, hogy magát díjazza, vagy monitorozza itthon, meg kell méretnie magát. Az Emmy-n meg kell méretnie magát, a svájci nagy televíziós fesztiválon. Tehát ki kell szakadni, és igenis, akkor látsz egy objektív mércét arra, hogy az a teljesítményed valójában hogyan értékelhető nemzetközi szinten. Tehát általában nem voltak következménye a dolognak, azon kívül, hogy kicsit hízik a májad, oké, csak elmegy az élet, és tehát itt szemléletváltásokra van szerintem szükség. Lehet, hogy ez most valóban meg is történt.
1: Ez jó is, azt hiszem, ez a szemléletváltás dolog, azzal jössz?
2: Mind a kettő szemléletváltás, amit két fontos dolgot még szeretnénk kérdezni. Wolf László és a koncertó? Igen. Hogy kerül a szimfonikus zenekarhoz főtanácsadóként az egyik legismertebb magyar bankár, az OTP vezérhelyettes?
0: Az igazság, hogy nekem azért is külön érdekes a helyzet, de nem rólam van szó, mindjárt Wolf Lászlóra térek, hogy ugye egy főtanácsadója volt eddig, idézem, főtanácsadó, ilyen nemzetközi stratégia, média, az én vagyok. Tehát nekem baromi nagy büszkeség, vagy nem tudom, nagy öröm, hogy egyszer csak egy ilyen kaliberű ember érkezik az üzleti világból. Érthető módon nem állásba jött, hanem hát ez egy szabadabb mozgástérre járó dolog, ugye tanácsadni, az más dolog, hogy mennyit valós, konkrét de facto munka mögötte. Azt hiszem, hogy a dolog gyökere, van egy személyes szintje is, ők régóta jó közeli viszonyban vannak az András, Keller Andrással, ez kellett a dologhoz. A másik pedig valószínűleg egy új helyzet, akkor ezt nevezheted az új helyzetet egy kicsit, azt hiszem annak is, hogy új kormányunk van, kicsit talán más szemlélettel lehet ráfutni nagyobb dolgokra, és azért azt hangsúlyozom, hogy sehol a nemzetközi térben, Amerikát most vegyük ki, ahol még a Lincoln Center is magánadományokból, meg a Public Broadcasting System is magánadományokból, tehát ez nonsense, ezt hagyjuk, mert ez annyira távol. Igen. De Európában nem látsz olyat, hogy mondjuk egy presztízsértékű nemzetközi eredményekre predestinált, mondjuk nagy zenekart pusztán magántőke tartana föl. Nem erről van szó. Tehát a Berlin Filharmonikusok több 10 millió eurónyi támogatást kap tartományi és állami szinten, de mellett ott kialakult az a szemlélet, a vagyonosok, a felső középosztály, de inkább a vagyonosok és az ultragazdagok körében, hogy ez a sík, illetve ciki, hogyha ezt ebbe nem szállsz be, Magyarországon nem tartunk még itt, tehát egy nagyon érdekes kísérlet lesz, hogy hogyan lehet egy picit fölrázni, közelíteni a két dolgot, szinte egy kulturális gepet kell átugranunk, ez egy társadalmi, kulturális fejlődési anomália, hogy Magyarországon azért őszintén szólva a nagyon vagyonosok, vagy a saját komfortohőtjukat erősítik tovább, lényegében talán pazar különállás formájában, ugye különböző drága tárgyakkal.
1: Igen.
0: Luxus táskákkal, dolgokkal, luxival és egyebekkel, vagy néha tényleg karitatív célokra abszolút adnak, ez utóbbi teljesen rendben van, de ha bele gondolsz, azért ha te eljutsz oda a társadalom, vagy ilyen vagyóra teszesz, így vagy úgy, főleg remélhetőleg így, és nem úgy, akkor adóznod kell azért, tehát hogy
1: így van, nincs
0: más. Tehát ez döbbenetet. Amerikában tényleg ölik egymást a gazdag családok, hogy bekerülsenek a Lincoln Center-t fenntartó kuratórium. Ez az élethalál kérdés. Tehát sokkal fontos, hogy vesz még egy lambót, vagy nem vesz egy lambót, sőt, pusztán a pénz a gazdagokat nem is engedik oda be, tehát bizonyos kulturáltsági színnél. Érted? Tehát itt most gyakorlatilag a Wolf László megjelenésével, aki magánemberként, ez nagyon fontos, nem az OTP csatlakozott, az OTP vezérigazgató helyettese, egy hatalmas pénzügyi koponya jött oda a maga szellemével, a gondolataival.
2: De ennek konkrétan mi köze a kormányváltáshoz? Ha maradt volna, nem lehetett volna?
0: Biztos lehetett volna, de az, hogy milyen dolgok, hogyan, mikor és hogyan jutnak eszedbe, hogy
1: mikor mit kell, vagy érdemes csinálnom.
0: Igen, tehát ez régóta formálódó gondolat volt, de az egész klíma is valahogy az alapbeállítottság teljesen valószínűtlené tette akkor, hogy,

0: hogy egy ilyenne lehessen kopogtatni. Kicsit azt mondom, hogy hát nem kicsit, nagyon le voltak itt osztva azért a dolgok, és volt az embernek egy határozott képe arról, hogy akik éppen abban a korszakban hirtelen nagyon gazdagok lettek, azok hogyan gondolkodnak a világtól, és én személyesen nem is szerettem volna soha oda menni hozzájuk egy ilyen dologról beszélgetni, mert teljesen értelmetlennek tartottam volna. Most talán, és úgy gondoljuk egyébként, hogy egy új korszak jön, sok mindent tisztába tudunk tenni, társadalmi szinten, gondolkodásban jöhetnek új trendek, sokkal nagyobb lesz a nyitottság, ez a feltevésünk, és valószínűleg ez is elősegítette azt, hogy ez most.
1: Nyilvánvalóan, ott azért ma meg se kérdezem, hogy mi az összefüggés, nyilvánvalóan az új helyzetben, az új felállásban, új kormány mentén jöhetett csak létre az a nyilatkozatod, amivel jelezted, hogy szívesen részt vennél a közmédiának, az új megújuló közmédiának az építésében. Ismerve a pályafutásodat, azért nem lepődhettünk meg rajta, hát már 90-es években, amikor mi még hát valahol még a tojáshéjból épp,
0: na, hogy... Na, azért ne túlozzunk.
1: Bújtunk ki, de már akkor is találkoztunk a neveddel a stáblistákon, kommunikációs igazgatóként, program felelősként, ott voltál a Kereskedelmi Média megszületésénél, RTL Klub, ATV, a közmédiában is eltöltöttél hosszú időt, és most azt mondod, hogy részt vennél benne, akár úgy is, hogy megpályáznád a vezetését, mit szeretnél elérni, mi van a fejedben ezzel kapcsolatban, mi lenne jó, hogyan kellene működnie a megújuló közmédiának?
0: Hány percünk van még? De csak ezt kérdezem.
1: Néhányat.
2: Még sajnos nem sok.
0: Igen. Nem sok, jó. Szóval nem, nézd, nem tényleg, tényleg, és ne beszéljük mellé, én meg végképp nem tettem ezt meg, tehát nem arról van szó, hogy szeretném rávetni magam erre. Kínálkozik egy esetleges feladat, és szeretném, látom magam, ahogy ebbe a borzasztó nehéz feladatba beugrom, és utána abba kiteljesedek. Őszintén szólva ez az 5%-a annak, amit mondok. 95 pedig az, hogy látom, hogy egy válaszút elé értünk. Van az embereknek és a mostani döntéshozóknak is egy jogos, nagyon negatív tapasztalat az elmúlt tizenvalahány évről. A televízió semmilyen formában nem teljesítette a kötelezettségeit, a közszolgálat kötelezettségeit, és mindez egy 1,5%-os főműsödés mélyrepülés is követte, ami egyébként a propagandának egy további kellemetlen szégyene, hogy hogyan lehetett mindezt ennyi pénzből ilyen nézetlen. Hát nyilván a totál bizalomvesztési terv, de most erre nincs időnk, hogy ezt leelemezzük. Arra akarok inkább kiukadni, hogy hallok ilyen hangokat kollégáktól is, fontos emberektől a médiában, hogy tulajdonképpen lényegében csináljon, legyen ott rend, és akkor egy kis köztelevízió mégis legyen, mert az kötelező, ugye az alaptörvény is valamilyen módon erről rendelkezik, és hát ott az oldalágon ott legyen valahol, aztán...
1: Hát jelenleg magasabb politikai szinten is erről folyik a gondolkodás,
0: de tudjuk. Ezt egy óriási hatalmas hibának tartom, most körülbelül nem másról beszélünk, mint hogy hát csináljunk egy olyan bankrendszert, aminekben nincs Magyar Nemzeti Bank, de vannak, vagy nincs jegybank, vannak kereskedelmi bankok, nincs velük gond, hiszen sok kereskedelmi bank fantasztikus etikai normát érte, tehát egy ellentétes feladatot, azt ott így a jegybankot sunyorogjon hátul, néha szóljon bele a feladat. Ez teljesen rossz elképzelés. Egyrészt, mert most van egy történelmi lehetőség, olyan mélypontra jutott a közt, hogy föl lehet építeni Európa egyik legizgalmasabb tévét. Kettő, olyan feladatokat lát el, amit soha semmilyen kereskedelmi médium nem fog. Így nem van. Csak azért, mert nem kényszerítik rá, hanem az érdekei sem ezt diktálják.
2: És a más elektronikus médium, a social oldalaktól az internet,
0: abszolút,
2: semmi nem
0: fogsz
2: ezt
0: tudni. Olyan szinten lelett szerintem részben tudatosan, volt egy ilyen tendenció, hogy lebutítani a magyar társadalmat. Talán mögött egy választási logika is volt a korábbi oldalról. És egy szétütött társadalomban élünk. Az egyetlen erős médium, ami valahogy egy minőségi kontrollként tud működni, vagy egy mérőonként tud működni, mint Angliában a BBC, érted, 22-24%-os nézettsége van a BBC-nek, összeállt be először az online piacra 2004-2005-ben. Az összes kereskedelmi tévékin több nagyobb nézettséggel bír, mint a BBC, de a BBC a referenciapont. Ez is, erről is van szó. Nem törvény szabályozás kérdése a média minőség, a tartalom minősége, hogy hogyan gondolkodnak az ott dolgozó értelmiségi figurák, hanem az, hogy van egy viszonyítási pont. Uh-huh. Tehát a BBC-n följön egy erős, nagyon minőségű, nagy minőségű szórakoztató műsorok, nem csinálsz egy szuper gagyit a Channel 4-ba, és nézd meg, hogy a Channel 4 a legjobb filmekbe száll be, mint kereskedelmi tévé, a legizgalmasabb dokusorozatokat csinál. Tehát magyarul egy sor olyan feladat, hát ha ez a mérce nincs, ez a e köré rendeződő világ nincs, ez tényleg ne haragudjatok olyan pénzű műsorba, tehát jegybank elsorvasztásáról uh-huh. beszélnek. El sem tudom képzelni, hogy ez hogyan nem evidens. Nincsen más szabályzási lehetőség, és a nyilvánosság terének a középpontjában a közmédia van, és hogyha a nyilvánosság tere rossz, akkor a demokráciánk rossz marad. És ennek ezt a társadalmat ilyen értelemben mentális

0: csatorna, milyen programming. Én például biztos, hogy a belső gyártást visszahoznám, mert műhely munkára van szükség. A magyar kereskedelmi televízió szénában a műsor 90-valány százaléka külföldről megvett licenszműsor, megmagyarított, sokszor lebutított verziója, nemzeti ünnepeken Bud Spencert és valami Higgs-szar izét látsz, tehát semmi sincs rendben, és nyilván nem azért, mert rosszak emberek vannak, hogy rosszat akar, hát ebbe a szabadjára hagyott környezetbe, ebbe az őrületben voltunk egy ilyen minőség köztél mellett, mi kényszerítené rá a kereskedelmi tévét, hogy elfogadja, hogy Magyarországon él.
1: Világos. Érted? A Gábor kérdésére visszatérve egyébként, sok pénzből gazdálkodott a közmédia, vagy sokból pocsékul?
0: Baromi sok pénzből gazdálkodott a közmédia, ezért mondom neked, hogy nyilván durván, hát olyan 2,5-3-szor többből, mint mondjuk a nagy kereskedelmi televízió. Sokkal több mindent kellett volna ebből a pénzből kihozni, ez fölvet kérdéseket, hogy ez vajon miért nem sikerült, a képesség hiánya mellett egyéb kérdéseket is fölvet, amik gazdasági jellegűek, de
1: igen, erre utaltam egyébként, tehát hogy egy ekkora büdzsét érdemes lenne fenntartani és nagyon magas szinten működtetni, vagy egyszerre kéne a színvonalat felhúzni és a költségeket.
0: Ha egy jelentős nagy 2-3 év múlva jelentős nézettségű, akár egy ZDF-hez, tehát a német közszolgálati, vagy a BBC-hez méretű köztévével gondolkodunk, oda rendkívül nagy mennyiségű műsort kell gyártani, senkit sok mindent kell kifejleszteni, és olyan brainstorming csapat kell, ami kenterbe ver mindent. Ami nem lesz nehéz, mert nem sok fantázias tehetség maradt a magyar televíziós piacon, elnézést, leszámítva
1: alacsony
0: a végrehajtási...
1: Alacsony bázisról lehet szép nagyot ugrani.
0: Nem akarok senkit bántani, csak elkényelmesedett mindenki ebbe a dologba. Hát úgy reagálsz, hogy szóval azt gondolom, hogy nem lehet ezt filérekből megjátszani. Az a büdzsé, az a 150-160 milliárd, ami működött, az szégyenletesen sok, és hülye lennék, ha most számot mondanék, mert én se gondoltam így végig, hát senki nem kérte, hogy gondoljam végig, de biztos, hogy most nagyságrendileg azt mondom, hogy annak durván a kétharmadából egy meghatározó európai tévét lehet hozni, ami garantálom, hogy 2 év múlva díjakat fog elhozni az Emmy Awards-ról, vagy New Yorkból, vagy ha akarunk.
2: És a nézettséggel nyilván a piaci alapú bevételek is meg tudnak nőni, tehát ez egy fontos
0: Én azt gondolom, hogy itt sok nagyon, az elmúlt években nagyon komoly feladatot ellátó média ellenérdekeltnek látja egy kicsit, és ez rossz, egy megerősödő köztelevízió, egy új alapokon létrejött, mert hát akkor kialakultak szerkesztői csapatok, akkor biztos onnan szipkáz el, akkor ott a reklámpiac biztos bevétel, de nem szabad, tehát hogy akkor mondok egy alapvető dolgot. Ha ebbe az állapotban maradunk, akkor az egyetlen tisztességes és komoly munkát végző médium se fog tudni minőségi programokat, minőségi témákkal piacilag sikeres lenni, mert mondom még egyszer, szerintem mentálisan szétütött állapotban vagyunk. Ha elindul egy köztéri építés, azt képzeljük el úgy, van egy nagyon komoly Michelin csillagra predesztinált étterem, tehát az fölhúzza, ugye, tehát már a vendéglátásban ezt tudjuk, hogy megjelenik egy nagyon jó étterem az utcában, az nem azt jelenti, hogy törvény szerint egy tönkremész, hanem beindul egy minőségibb ügyfélkör jön oda, amivel te is, tehát hogy így kéne gondolkodni, legalább a vendéglátás szintjére menjünk már el, tehát nem lehet ezt most komolyan, gyerekek, tényleg komolyan ebben az évben, ezek után, az események után komolyan azon kell gondolkodni és lamentálni, szükség van-e Európa közepén Magyarországnak egy erős, menő, innovatív, izgalmas köztelevízió, amiközben mindenki, aki baromi jó keres, és elhelyezkedett a médiába itt-ott, mindannyian onnan jöttünk ki. Ez volt Gogol köpenyege, aztán széthullott, aztán hagytuk széthullani, már akkor sem volt tökéletes. A gyerekek, az régen egy közszínházi büféke bementél, és ott volt a helyi értéked. Nem volt bullshit. Lehetett játszogatni, meg sztároskodni, de mindenki tudta másikról, hogy mit ér a piacon. Szóval ezt vissza kell hozni, és vissza kell hozni valami fajta alapmércét, morált és innovációt bevinni ebbe az egészbe, és akkor minden jobb lesz, jobbak lesznek a kereskedelmi tévék, és jobb lesz azoknak a nagy műhelyek, online hírportál műhelyeknek is, mert nem, tényleg nem az az elsődleges dolog, hogy elhozni. Vannak még jó szakemberek, ki fog alakulni együttműködés. Azt szeretném, hogy szövetséges lássanak ebben a dologban, és én azt gondolom, hogy az lenne, hogyha Tisza párt, illetve a kormány is így gondolná a dolgot, mert sokkal-sokkal nehezebb dolga lesz megértetni a folyamatokat ezzel a társadalommal, ahol szinte kivétel nélkül semmelyikünk nincs pontosan a helyén.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, nekünk megvan a jelöltünk.

0: Igen,
1: kivéve.
2: Jól áll nektek a dolog, és néha egy ilyen hülye vendéggel, mint
3: ne, én. Nem, jó. Nagyon klassz, nem, nagyon jól beszélgettünk. És
0: jól esett elképzelni, hogy ez megvalósul.
3: Abszolút, teljesen beleértük magunkat, úgyhogy azt mondom, hogy nekünk megvan a jelöltünk a közmédia élére, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
2: Megtisztelő volt, köszönöm szépen.
3: Szabos, te egy Imrével, most ezt a sokat nem mondom
0: el.
3: Író, műfordító, újságíró, műsorvezető, kulturális menedzser és kommunikációs stratéga, producer, rendező és minden más is.
0: Volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük még egyszer.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
4: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na hát köszöntöttük már a műsor elején Spitzer Gyöngyit, Somamó Magésát, ma 60 éves énekes műsorvezető újságíró, ki ne ismerné. Egy alkalommal azt mondta, a bölcsesség az, amit jó esetben az öregedésért cserébe kapunk. Ez nagyon jó mondás tényleg. És hát van is igazságtartalma bőven.
2: Hát van, akinek összejön, van, akinek nem, úgyhogy erre utal.
1: Hát azért, ha összejön, akkor az egy jó juti, mert amúgy engem a hideg rázett ettől az eufémistumustól, ez a szép korúság, ugye az idősekre, mi a szép abban, hogy itt fáj, ott fáj. Minden bajod van.
2: Hát szerintem az, igen, csak jó, hogy megszépítsük, és mindent próbálunk.
1: Igen. Szóval ez jó, ez egy kis vigaszdíj.
2: De azért tenni kell érte, tehát nem autó.
1: Persze.
2: Egy kicsit olyan érzésem van, hogy arra utalna, mintha ez valahol szerencse kérdése is lenne, hogy vagy lesz, vagy nem lesz, kapunk, nem kapunk, öregedés cserébe kaphatunk. Hát azért azt kell, hogy tegyünk is érte, nem?
1: Hát egyrészt kell, másrészt meg vannak szintjei a bölcsességnek, tehát lehet egész alacsonyan szinten bölcsnek lenni, mondjuk kicsit visszaveszel, és nem lesz olyan idegbeteg, mint voltál fiatalabb korodban, már az is egyfajta leülepedés, és ez is egy komoly fejlődés, és hát van az, amikor már egyéb más dolgokban is olyan állást tudsz foglalni, ami tényleg bölcsé tesz, vagy annak azt a látszatot kell, hogy az vagy, vagy esetleg az is vagy. És akkor a másik, akire meg akartunk emlékezni, meg is emlékeztünk, hogy az elején a műsornak Harsányi János, John Charles Harsányi, aki 1920-ban született, és az első, aki közgazdasági Nobel-díjat kapott. Csak kiragadtam egy idézetet tőle azt, hogy a filozofikus értelem adja fel a problémákat, megoldásukat viszont matematikai és logikai módszerekkel kell elérni.
2: Jaj, de jó.
1: Nagyon tetszett nekem ez a dolog. És sokat foglalkozott egyébként filozófiával és játékelmélettel, és ő egy ilyen, hogy mondják ezt szép magyar szóval, ilyen interdisziplináris tudós volt. Polihisztor, tényleg sokkal egyszerűbb. Sok mindennel foglalkozott, kutatott, és nagyon érdekelték a filozófiai dolgok, és úgyhogy azért gondoltam ezt ide beollózni.
3: My name is Bond, Treasury Bond.
4: Hola, me llamo Mercado de Valores.
5: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
6: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
7: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
6: Jacques, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
8: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
2: Hát mióta megy ez a rovat? De csak azért jutott ezt, meg mindig végig pröhögöm ezt a szignált.
1: Ja, amiről, hát most már vagy
2: egy jó napja,
1: vagy másfél, vagy... Nem, négy, mert tizenvalahány
2: éve látod?
1: Persze. Igen, ez nagyon...
2: Na mi van a zsákban?
1: Hát figyelj, csak viszonylag kevés. Tehát most a zsákban nem gyűjtögettem, mert most valahogy nem érzem, hogy az az időszak lenne, hogy óriási felfedezésekkel újabb és újabb pozíciókat, meg részvényeket keresek, hogyha most a meglévőknek a menedzselgetése, simogatása, rövid üzletek. Tegnap egy euró-dollárba keveredtem, és egy ilyen 30 pontos nyerővel szálltam ki.
2: Ja, tehát, swing trader lettem.
1: Hát az inkább day trade volt, mert 1 óra 20 percet voltam pozícióba. De igen, szóval ilyenek vannak. Viszont közben ránéztem az aranycsártra, mert hogy ez a fordulat, amiről most beszéltünk is, ugye, hogy először megint erősen tartotta a dollárt az, hogy inflációs para volt, az infláció az energiaáraktól, az energiaárak pedig az iráni helyzettől. Majd jött ez a fordulat a lehetséges tűzszünetről, meg a nem túl rossz makroadatok az USA-ból, és az hirtelen fölhúzta a dollár, vagyis a nézőpont kérdése, fölhúzta az euró-dollár árfolyamot, de valójában gyengítette a dollárt, és azzal a lendülettel ott fordult is egy kicsit az arany, abból a zónából egyébként, amit most megnéztem, két hónappal ezelőtt írta március 18-án, hogy 20% mínuszban állhat meg az arany esése, ez a Csárt Mátén, akkor 4881 dollár volt az arany, és ott megrajzoltam egy olyan támasz, hát ez nem vonal, ugye szerintem 151-ére mondom, hogy a csártista az nem tűfélce húzza a vonalait, hanem postaironnal, jó vastagon. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a támasz 4417 dollár 32 cent.
2: Várjál, saját mondás?
1: Valami hasonlót én hallottam, úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy
2: tovább gondolása.
1: Igen, van egy alapja, és egy ilyen...
2: Jó, de akkor azért ezt Csárt Mátéhoz írhatjuk az aranyköpés listán.
1: Hát, mondjuk, igen. Szóval ez egy széles ilyen 4350 és 4500 között egy ilyen, nem tudom mi ez, ilyen hasábbal jelöltem itt, és annak gyakorlatilag belepottyant, és ez tartja, és ennek az alját már szurkálta egy kicsit tegnap, azt hiszem 4370 környékén is láttam a jegyzést, és onnan fordult, és egy elég jó napi fordulós alakzatot csinál, de annak még ma kéne egy megerősítés, tehát azt a leszúróst alul az a buying shadow, ez a vételi kanóc szépen egy zöld testtel, magasabban zárt, mint ahol előző nap zárt, annak
2: akkor
1: ellenére, hogy új mély
2: pont. Rövid táv vagy középtáv?
1: Hát, ezt ugye sajnos sosem lehet megmondani, de azért ez a rövidnél több lesz, hogyha ma még jön rá egy megerősítés, és ma még erre tudna emelkedni, és lenne ez a leszúrós nap plusz egy emelkedős, akkor arra azt lehetne mondani, hogy azért abban benne lenne ilyen egy-két napos, hetes, de akár komplett forduló is a piacról. Ezt ilyenkor nagyon nehéz megmondani, az látszik, hogy a támasz működik.
2: Nem para, hogy jön egy rossz inflációs adat, és akkor megint szétütik?
1: De az nagyon para, ugye ez mindig benne van, sosincs egyenes vonalú, egyenes mozgás a tőzsdéken, de hogyha azt nézzük, hogy még mindig az a várakozás, pont tegnap jött ki egy elemzés, egy módosított célára 5008-ról 5005-re húzta le, hát talán a UBS, nem tudom melyik nagybanknak az elemzőháza volt, de még mindig azt várja, hogy azok a tényezők fennmaradnak, egybanki vételek, nem tudom én micsoda, ami hajtja
2: az oroszok anyag. Kitáraztak már? Mert ugye ők egy jelentős tétel voltak az eladói oldalon,
1: túlzás, nem? Fizikai, igen,
2: az alany készleteiket kiárustott az
1: azért
2: orosz
1: is, jegybank. Azért is volt nyomás alatt az árfolyam, mert elég sok jegybank eladott, ugye arab országokból is érkeztek tartalék vagy egybanki eladások, szerintem nem kitáraztak, legfeljebb hozzányúltak a tartalékaikhoz, és hogyha rendeződnek a viszonyok, nyilván azokat esetleg visszavennék, mondjuk nem tudom, az oroszoknak van-e ilyen képességük, ők elég rossz bőrben vannak, de elképzelhető. Szóval, ha nem is az ő részükről, más oldalról, Kína is folytathatná a vásárlásokat, és azok, akik eddig, úgyhogy ezek a jegybanki vételek meglennének, ez volt az indoklás és a háttér, hogy azért még az 5500-at, azt még ilyen egyéves időtávban még simán látják az elemzők, amit lássuk be, hogy azért egy jó bő 20%-os emelkedés, hogyha ez a támasz most tényleg egy olyan tartást ad neki, hogy nem esik túlra. Hát, ha átesik rajta, egyébként nagy a baj, mert lóg a levegőbe, és nem tudom, ilyen 3008-ig a világon semmi nincs, ami komolyabban meg tudná tartani a technikai képet tekintve. Hát persze.
2: Tehát ilyenkor jön az, hogy szűk stoppal.
1: Szűk stoppal, ezt a leszúrósnak, a tegnapinak az alja alá helyezett stoppal meg lehet próbálni, és hogyha mázlink van, belekeveredünk egy trendfordulóba, és akkor lehet tartani, ha nem, akkor nyerünk egy kicsit, ha pedig pechünk van, akkor kiütik a stoppunkat, és akkor megbukunk
2: egy kis bukó,
1: kicsit.
2: Max,
1: így is van.
2: Ez is dettó?
1: Az ezüstöt nem nézte, az ezüst az utóbbi időben kicsit elszakadt tőle, miközben az arannyal nem nagyon foglalkoztam, addig az ezüstön lehetett keresni egy egész látványosat, mert volt egy olyan idő, amikor konkrétan egymással szembe mozogtak most az elmúlt valamelyik héten, úgyhogy van most egy ilyen kis különállás, hogy az ezüst az egy ilyen félig nemes fém, félig ipari, és itt az elektrifikáció meg minden kapcsán ugye néha ezt az ipari lábat veszik át. Hát itt a technikai kép egy picit zavarosabb, de itt meg mondjuk azt segíti, hogy még bőven a 200-as fölött van a jegyzés, tehát még elméletileg az emelkedő trendje él, de azért az a idei évelei januári beadás az még mindig beárnyékolja, úgyhogy azt nem tudom, az arannyal együtt mozogva tudna jönni, de ebbe itt ilyen semleges, nem, itt nem jó, nem jól látszik, hogy mi történik, úgyhogy
2: na majd szólj, ha látszik.
1: Akkor feltétlenül igen. Hát azt legközelebb, ami ilyen szólós, meg érdemes lehet, az valahol olyan 81 nány dollár fölött, amikor letisztulnak ezek az elmúlt időszaki.
2: Hát jártott, de most az elmúlt időszakban, de éppen,
1: azt kéne megugrani, és akkor elmondhatjuk, hogy a kisebbet esik, és nagyobbat emelkedik, akkor világos. Az már jelezhet valamit, úgyhogy azért mondom, hogy itt most kicsit semleges vagyok ebben.
6: Zsák, zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
7: Ben, je suis Jacques, Jacques pénzes.
8: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
1: Nos, hát sokan dicsérik az előbbi interjút, mi nagyon élveztük mi is, és azt hiszem nagyon sok minden olyasmit hallottunk, ami nagyon tartalmas volt Szabó Stein Imrétől, és írja egy kedves hallgató, hogy amióta léteztek, azóta hallgatlak titeket, kiváló volt ez a beszélgetésetek is a riportalanyjal a végén a közmédiáról. Kert Attila, legjobb barátom, szintén hallgat, szeret és ismer is titeket.
2: Igen, mi is, kölcsönös,
1: igen. Nagyon szépen kérlek, legyetek olyan kedvesek, és szólaltassátok meg őt is ebben a témában, ő is nagyon ért hozzá, és őt is érdekli az állás.
2: És nyilatkozott is, és fontos is.
1: Egyébként abszolút jó ötlet, igen, hogy mint lehetséges közmédia vezető aspiráns megkérdezhetnénk, hogy ő hogyan látná, vagy hogyan
2: de hogyha nem is, vagy ha nem is úgy alakulna, az abszolút mérvadó, hogy ő mit gondol igen. Erről. Tehát,
1: és megkérdezünk, szereti-e még a YouTube-t?
2: Igen. Addig is ajánljuk a Facebook oldal a követését is, amiket ott ír rendkívül
1: igen,
2: érdekes és hasznos.
1: Igen, nagyon jók ezek a 10 hasznos dolgok. Információ aha, az igen, akármiről igen. Sorozata, így is van. Na, de most hírek jönnek, utána jövünk vissza, és repkedünk, hajózunk. Nem tudom, mit csinálunk.
6: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
10: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
6: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
10: És hol vannak a gyerekek?
6: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.

0: Monaco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem! Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
2: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert, DJ Rob.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Az Európai Bizottság elnökével tárgyal ma Magyar Péter. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe mától. Napos nyári időnk lesz a folytatásban, eső nélkül. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja a Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás 2 épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg. Egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították, még 2 másik személyt a helyszínen láttak el. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Péter, több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter tájékoztatott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadi iparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe is vettek a rendőrek a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés megyei helyszínen, köztük egy Csanád palotai lakás otthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskoruk bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltussolásával. Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától, délután 5-ig, majd szombat este 10 órától, vasárnap este 10-ig tart. Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása és a torlódások megelőzése. A rendőrség jelentős forgalomnövekedésre számít a fő tranzit útvonalokon, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán. A helyzetet az M1-es felújítása miatti sávszűkítések és kapacitás csökkenések is nehezítik.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A napsütésé lesz a főszerep ma is, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordul elő, de akár 31 fokot is mérhetünk majd.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem daráljon valaki.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Szép napot kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Radio Café 98.0-án, pénteken reggel 4:10 előtt, 1 perccel, május 29-én is itt van Ács Gábor.
4: És itt van Gede Balázs is, aki egészen profin tartja. A 8 órakor még reggel van, 9 órakor már nap van. Hát, beköszönést.
3: Így van.
4: És ez mindig fölébreszt engem is. Ráébreszt arra, hogy igen, most már belecsúsztunk a délelőttbe, aminek nekünk nyilván itt minden egybefolyik, hogy csináljuk a műsor, igen. De igen, az emberek nagy része már más tevékenységet folytat ilyenkor.
3: Így van. Azt mondja, hogy kérdezi valaki, hogy sziasztok, a régi kávén volt valaki, akit Sirály néven említettek néha. Lehet tudni, hogy ki ő? Teszi fel kérdését Judit. Persze, most ő az online-os, szosolos mindenesünk. Úgyhogy dolgozik velünk most is, Sirály. Azt mondja, hogy ez a dal minden formában. Hú, mi szólt ez előbb? Nem tudom.
4: Végére érkeztem. Red Right Hand. Uh-huh. Nagyon nagy... Néha, ritkán van az, hogy nehezen tudom eldönteni, hogy egy feldolgozás, vagy egy újra gondolás, mert szerintem nem ugyanaz, de lehet, hogy csak az én szokásos hülye becsípődésem, az jobb tud lenni, mint az eredeti. Nick Cave az eredeti, zseniális dal, és ez a Flaming Lips féle is, nem tudom engem, hogy oda. Szóval jó, mind a kettő. Nagyon jó. Flaming Lips pedig valahol itt a környéken majd jönnek koncertezni egyébként. Csak az rémlik, hogy valamelyik déli fesztiválon, most hát, hogy Horvátország vagy Szerbiában, de tök, rengeteg jó fesztivál van a környékünkön is, úgyhogy őket is el lehet csípni egyébként. Igen? Valami nagyon elvonta a figyelmedet.
3: Az, igen. Hogy majdnem tüsszentettem egyet, de aztán elrontottad. Belekérdeztél és
4: elmondtad. Bocsánat, jó.
3: Azt írja, kérlek szépen Gézu, először, hogy vannak, akik teli tüdőből vagy gyomorból, mit tudom én, szóval olyan öblös hangon emellett halkan tudnak nevetni, hogy hallom a terem túlsó végéből is. És nem csak férfiak. Igen, tudom, mit mond Gézu. És most meg azt írja, hogy buliból zombinak akartam öltözni, de a jelmezemre a legjobb tipp az volt, hogy programozó. Legfeljebb másnapos blues zenész. Hát akkor lássuk, hogy az nem volt egy erős.
4: Annak oda neki kell vagy, futni, úgy érzem.
3: Vagy furcsa élményei voltak programozókkal és másnapos blues zenészekkel azoknak, akik ezt mondták. Na, és azt kérdezi valaki, hogy kit említettetek, mint MTVA elnök, teszi fel kérdését Miklós.
4: Mi nem Szabó, említettünk nem MTVA elnököt.
3: Szabó Stein Imrével beszélgettünk, akivel szóba került az is, hogy elvállalná a közmédia vezetését, nem, és
4: azt irányítását. Azt mondaná, hogy ha tudna érte tenni, akkor lehet, hogy megpályázni, aztán, hogy ez volt.
3: Igen, tehát nyilván igen. A körülmények az, hogy, hogy mik az elképzelések vele, ugye, mert ami jelenleg nagyjából megjelenik a mainstreamben, hogy egy ilyen oda tesszük, és legyen valami díszből közmédia, az nem érdekli. Egészen másban gondolkodik, de majd érdemes visszahallgatni az oldalunkon a beszélgetés, nagyon jó volt vele. És akkor szerintem menjünk tovább, mert megy az idő, és sok az utazási kérdés, hogy legalábbis...
4: És tegyük hozzá, hogy nem folytatódik a rovat a hírek után, mert ott viszont megígértük, hogy Robbal beszélgetni fogunk, hogyha meg lesz neki a nagy verseny. Egy jókora, hatalmas ultrára, a legnagyobb magyar hegyi terep versenyre készült ő, beszélgettünk vele korábban, és egyszerűen sugárzik. Sikeres teljesítőként, hát... és látszik rajta, hogy milyen óriási élmény volt neki. Hát azért a 85 kilométer, az 85 kilométer, hát egy egészen elképesztő
3: teljesítmény. Az önmagába véve letolni, és nem utolsó helyen ért célba, hanem az erős középmezőny felső tetején.
4: Tehát. És mi végignéztük és hallgattuk az ő elkötelezettségét, ahogy ő készült, és ahogy ő ezt végigvitte, és most annyira jó látni az eredményt, mármint rajta.
3: Igen.
4: Úgyhogy...
3: Megkérdezzük, minek ment oda.
4: Úgyhogy Rob jönni fog.
3: Igen.
4: És elmeséli majd éptesben rovatban a műsor végén az élményeit.
3: Most viszont először is jöjjön a szignál, még ott se tartunk.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
3: Na, egy kérdés biztos, hogy találunk JP törzshallgatótól. Méghozzá október 3.
4: Ez is ilyen konkrét?
3: Október 3, de oda 4 du.
4: Vissza.
3: Ja, hogy harmadika délelőtt oda, negyedike délután vissza.
4: Ilyet nem csinálunk. Egy napra nem megyünk bariba.
3: Így van, mennyire jó megvenni. Bár a vicc az egyébként, hogy rövid repülő, de nem azért rövid, mert közel van, hanem marha jól tud oda repülni a repülő. Ugye Szerbián, Adrián. Hát úgy, hogyha egy kocsival akarnál menni, akkor körülbelül a fél életed, de amúgy meg déli irányba gyönyörűen lehasít, és pillanatok alatt ott lehet lenni. És nagyon jó, és kell is ott lenni minél többször. Na, szóval október, bári.
4: Ugye azt írja a hallgató, hogy most 32-36 K oda-vissza, az akkor egy 16-18 ezer egy utasjegy, október 3-4, most nem látom, hogy hétvége vagy nem hétvége, de azért bariba szoktak lenni 10 környéken jegyek, októberre már a frekventált hétvégézős az nem, az általában nem szokott annyira lemenni, az inkább csak a téli időszakban, tehát ilyen november és február között, de a 10-12-13-14 éves jegyek. Hogyha annyira lemegy, akkor szerintem érdemes megvenni, de ezek általában 2-3 hónap előtte szoktak annyira lemenni, szerintem ott nem kell izgulni. Hogyha főleg, ha szokásos jó tanács, ha fix az időpont, és nem tudunk máskor menni, akkor érdemesebb. Az rossz érzés, amikor a környékünkön az összes jegy olcsó, csak a minapunkon 300 annyiba kerül, de mi kénytelenek vagyunk azt megvenni, tehát akkor egy kicsivel magasabb ár. Akkor lehet, hogy hát 32. Ez már kicsit fájna nekem is, de egy kicsit, ennél kicsit lentebb ilyen akkor, ha fix az időpont, mert csak akkor tudom menni.
3: 32 oda vagy
4: akkor, fáj. Vagy akkor, hát nekem igen. Vagy akkor van az esemény.
3: Azonnal megvenni.
4: Gede guru tanácsa, az azonnali megvétel.
3: Nekem nincs türelmem az... tovább. Meddig tudsz lemenni? Azt áruld el nekem.
4: Már mivel?
3: Persze, hol az alja? Hol vennéd meg?
4: Tehát igazából akkor esne jól, hogyha 10 alatt venném meg.
3: Az oda-vissza?
4: Nem, de hogy is egy útra 10 alatt. És akkor mondjuk 20-assal kezdődően, vagy 20-as alatt oda-vissza. De mondom, ha fix időpont van, mit tudom, én koncertre megyek, meccsre megyek, esküvőre, bármi, amit nem tudok módosítani, akkor adok érte én is többet, és akkor utána szokott az lenni, tudod, hogy akkor inkább nem nézek rá, hogy ne lássam, hogy mi történik vele utána. De aztán sajnos a kíváncsiság mindig erősebb. Meg
3: hát és mindig van lejjebb.
4: Igen, meg hát ugye az adatbázist az agyamban abból építem, hogy lássam, hogy vajon merre ment volna, így tudom majd kitalálni, hogy a következő foglalásnál mi a jó, érdemes-e még várni. Úgyhogy mindig ránézek, és nyilván van, amikor ráfázok, de azért többnyire nem. Úgyhogy egy kicsit szerintem ennyi az még lesz lejjebb, ez a lényeg. Azt mondja, hogy köszi és szereteteljes üdvözlet Triestből.
3: Igen, érdekes.
4: Az se rossz, hogy.
3: Igen.
4: Triestbe egyébként, most mentem vonattal. Jó, tudom, majd túl gyakran jelenik meg ez a, éppen véletlenül most jártam arra, ez most tényleg véletlen. Elkészült az a nagy bázis alagút, amivel Klagenfurt és Graz között lerövidült ugye a vasúti távolság, és most kicsit megváltoztak ott a vonatoknak az útirányai és a menetrendjei, és fel is gyorsultak, úgyhogy most úgy van, hogy minden második vonat megy Velence felé, aztán Udinében elágazik, és minden második pedig Triestbe, és én megmondom őszintén, nagyon élveztem azt az utat, ami 6 óra Bécsből Triestig, de pont ezért, mert hogy változott a menetrend, némelyik napra ilyen mennyi 21 euró volt egy Bécsből kéne kényelmes railjettel, úgyhogy ez egy nagyon jó útvonal volt, ott szálltam be a hajóba, és tökre örültem, hogy vonattal lehetett menni a kikötő megközelítéséhez. Nem sokára egyébként, ott van annak a vonalnak egy nagyon szép szakasza, a Semmering környéke, ott, amikor a hegyén kacskaringózik, ez éppen most a héten volt hír, hogy ott a bázis alagútban összeértek, tehát kész az alagút. Hát idézőjelben már csak a vonatot kell belerakni, a sínt kell belerakni, átfúrták a hegyet, és egy 21 néhány kilométeres bázis alagúttal fog lerövidülni ott az a Bécs és Grácz, akkor mondjuk így közötti távolságvonal, kimarad a Semmering környéki hegyi szakasz, de még legalább 3 év, mire ez elkészül, és mire megindulhat a vasúti közlekedés, de az lesz még egy akkora horderő változás az osztrák vasútnak a fejlődésében, a mostani, ugye a Grácz és Klagenfurt közötti alagút és rövidülés után, és akkor onnantól kezdve ez a Velence-Triest útirány is akkor egy újabb, szerintem fél órával még be fog gyorsulni, és egészen elképesztő.
3: Ez nagyon jó,
4: időket lehet majd futni vonattal.
3: Triest érdekes, ez nem egy olyan tipikus turista mágnes város, de viszont nekem ilyen tengerparti Budapest érzésem van, és az elmúlt rendszer legsötétebb napjaiban jártam ott, és nézegettem is kibérelhető lakásokat, hogy én ott nagyon el tudom képzelni magam, akár hogyha muszájból is, de oda kell cuccolni. Úgyhogy igen. Na, de akkor ezek szerint a vonat.
4: Mondom gyorsan tovább, amiket felírtam, hogyha még esetleg beesik fontos kérdés, akkor nagyot megy most, beszéltünk róla néhány hete, hogy Alexi kollégát méltatlanság érte, a teljesen szabályos csomagjával is megbüntették, és ugye Gran Canarián és Wizzair. De hogy a földi kiszolgáló itt a lényeg, mert Menzies, és most ahogy nézzük a hozzánk érkező leveleket, illetve a panaszos fórumokat, ez kezd elharapózni, és mindig Menzies, és szinte csak spanyol repterek, most legutóbb Alicante, fotók mellékelve, csomag benne, és mégis megbüntetnek. Mondom, erre nagyon óvatosan, nagyon figyeljetek, és ez kapcsolatban egy vita volt, nem is értem egyébként, hogy ebből hogy lehetett akkora vita, mert voltak, akik azt állították, hogy ha kemény fedeles a bőrönt, még ha bele is fér, az nem szabályos. Mert hogy van egy olyan lista, ahol felsorolnak dolgokat, hogy kiskézi podgyász, ingyenesen fölvihető, mérethatár ennyi és ennyi, laptoptáska, és ott nem volt odaírva a például, és ebből levonták azt a következtetést, hogy ja, hát akkor a pőrönt, ha kicsi is, ha kemény, akkor az már nem jó, csak a retikül, a laptoptáska, a hátizsák, meg ilyenek. És azért én is rákültem, meg mások is rákülték megkérdezni az ügyfélszolgálatot, illetve a Wizzairnek az AI ügyfélszolgálatát, ha úgy tettük, és egyértelművé tették, hogy dehogy nem, csak mérethatár van, bármit belerakhatsz a mérethatáron belül. Ehhez képest mondjuk van olyan panasz, ahol a kommentelőknek a fele az kioktató, hülye voltál, így jártál, a kemény fedeles, vagy elkezdett elterjedni, hogy ha az picike bőrönd, akkor hiába fér bele a mérethatárba, vagy akkor az nem vihető. A másik, ahol még a Wizzair szabályt is egyértelmű kimondja, és emlékszem, meg is kérdeztük őket, amikor beszéltünk is velük, nem, a se a fogantyú, se a kereke a gurulósoknak nem számít bele, tehát ez teljesen egyértelmű. Na most, az jó kérdés, mi van akkor, ha ennek előre megbüntetnek, akkor viszont tényleg reklamálni is kell, és kivel, de mondom, meg fogjuk kérdezni a légitársaságot erről megint, mert úgy tűnik, hogy ez szaporodik, és elkanászottak ott a csomagmérő kisiparosok. Következő, egy hajós információ. Mi lesz az öbölben? Lesz következő térre érdemes foglalni? Az okos utasban egy beszélgetéssel készülünk majd az Invia vezetőjével, Magyarország vezetőjével, aki Zakar József, és ők nagyon jó rálátással bírnak a piacra. Ők aggregátorként, vagy illetve nem is tudom, hogy pontosan ennek mi a hivatalos neve, ők minden utazás, a legtöbb utazási irodának a csomagjait ők értékesítik, tehát ugye náluk egy ilyen átfogó képet lehet kapni arra, hogy az irodák mit kínálnak, tehát teljesen rálátnak arra, hogy hogyan mozognak az utazási igények, és abból például kiderül majd, hogy már most sokan foglalnak Ománba, a charterek le vannak kötve, és egy teljesen normális szezonra készülnek, attól függetlenül, hogy annak ellenére, ami az öböl környékén most folyik, illetve ahogyan haza kellett menekülni ők, meg milyen nehéz volt hazajönni, amikor a háború kitört, és akkor hetekig mi is erről beszéltünk, hogy egyáltalán hogy tudnak indulni a járatok. Na most, ugye, ha szervezett úton mész, akkor ha véletlenül ez mégsem jön össze, akkor ugye nyilván visszakapod a teljes csomagárát, vagy a vonosárban egy másikra át tudsz majd foglalni. Ebből a szempontból az egyéni utazónak olyan nehezebb a helyzete, mert oké, a szállást ha lefoglal, tehát külön-külön tudsz szállást foglalni, meg repjét is foglalni, de mi van, hogyha csak az egyiket törlik? Mondjuk a repjegy nem fog működni, vagy a repjegy éppen marad, de nem lesz egészen biztonságos. Ha te döntenél úgy, hogy nem mész, akkor viszont az már a te sarad. Ott egy kicsit azért valószínűleg nagyobb kockázatot válasz. De ebben a műfajban egy érdekes tegnapi hír, hogy az egyik olyan hajós társaság, akinek a hajója ott volt és beragadt, ugye 6 hajó ragadtott, akik egy hirtelen pillanatban, amikor a Hormuzjöből be volt egy kis nyitás, akkor szépen ki tudtak jönni, de több mint 2 hónapig voltak beszorulva, amikor a háború elkezdődött. Szóval ők most jelentették be, hogy nem, mégsem. Tehát a jövő év is kuka, tehát megvolt a jövő téli szezon is hirdetve az öbölbe. Nem mennek oda, teljesen más menetet hirdetnek, földközi tengeren maradnak, tovább tart a szezon a Görög-szigetek között, tehát nem lesz meg az áthelyezés, és egyáltalán nem hirdetnek. Tehát ez most még mindig túl kockázatos, és a fene tudja, hogy mi lesz az öbölben, úgyhogy ők dobják, a Celestial nevű cégről van szó, szóval dobják a teljes jövő évi öböl szezont. Ez egy tegnapi információ volt. És akkor még csak nagyon gyorsan, háó, egy perc. Még egy hallgatónak lógok egy válaszsal, a szintén egy repjegy áras kérdés, hogy van ez a London, illetve Londonból egyáltalán Nagy-Britanniából kifelé, bármerre Kelet-Európába a július 18 és 25 között időszak, amikor a sokszorosukra emelkednek az árak. Azt már kiderítettük, hogy azért, mert akkor tör ki a nyári szünet Nagy-Britanniában, és mindenki hazautazik, és mondjuk a kelet-európai célállomások azok még csak annyira sem forgalomfüggők, mint a nyaralók, hogy megijedünk, hogy megyünk-e nyaralni, vagy nem megyünk. Hát hazamenni az iskola után szinte mindenki megy. Ezeket értelemszerűen nagyon hamar, nagyon jó áron tudják tölteni, és ezek a 100-120-130 fontos jegyek voltak Budapestre is, és a környékre mindenhova, tehát Debrecen, Kassa, Szatmártén, Németi, Bécs, Pozsony, minden 150 környékén volt, és akkor jeleztem, mondtam a hallgatónak, hogy én még kivárok, mert nekem is akkor van egy londoni hétvége, és akkor pont érintett vagyok. Most már jelentem, 80-ra sikerült leesni az áraknak. Én továbbra is kitartok, természetesen néhány átszállásos verziót Olaszországon keresztül, mert Olaszország teljesen normális áron fut, ennél olcsóbb, de most nyilván, hogyha 20 euró vagy ilyen kisebb összeget spórol, akkor nem fog bumlizni, és még egyszer szekuhoz sorba állni, meg szerencsétlenkedni, meg időt erre rászánni. Csak hogyha a budapesti jegyek nem mennek még lejjebb, akkor jönnek max szóba, hogyha oltári különbség lesz. A lényeg tehát az, hogy ezek a jegyárak is elindultak most már lefelé, és már bőven 100 font alatt is lehet ezek a hazatérős jegyeket az iskolai szünet elejére, vagy ha éppen valaki, akkor kirándul Nagy-Britanniában találni. Tisztában vagyok vele, hogy nem 14-ért fogom megvenni, mint azt, amivel június végén tudunk még hazajönni, de azért mondjuk 60 fölött nem szeretnék maradni, úgyhogy én most arra satszolom, hogy jóval drágább lesz, mint ami a szokásos, de azért a százakat remélhetőleg nem kell már megfizetni azoknak, akik kicsit kivárnak, és a következő hetekre adják a foglalást.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.

0: Marco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
3: Millás reggeli.
2: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik.
5: Az Ilona völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen. Azonban, ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbefagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. A Mátra szívében található

0: közepes nehézségű ösvény 3 óra alatt kényelmesen bejárható, miközben eléd tárul a kékes, változatos arca, sőt, közben megkóstolhatod a hegység mélyéről feltörő kénes ásványvizet, a híres parádi vizet is.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És nem mással fogjuk megbeszélni az utolsó kereskedési napi eseményeket a héten, mint Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Nem haragszom, hogy később hívtatok, csak innentől a 10 órás hírekig már nem adom ki a szót a kezemből.
1: Később, úgyhogy tessék beosztani a rendelkezésre álló. Tessék!
3: Na, mesélj!
2: Elképesztő sok esemény zajlik itt. Igen, és ha nem is beszélünk a szokásosokról, hogy miért vannak csúcson a tőzsdék, amikor még nincs megoldás, akkor is rengeteg dolog történt. Ugye volt két gyors jelentés itt a magyar piaccal kapcsolatban.
1: A Forágyi volt az egyik, ugye?
2: Forágyi. Igen, Cikpanonia és Forágyi. Alapvetően mind a kettő jó számokat hozott, és ez egyelőre látszik is a piacon. A Cikpanonia 3,5%-kal van már följebb mai napon 306 forinton. Forágyi egy kicsit visszafogottabban, de az is emelkedik 0,7%-kal, úgyhogy alapvetően jó gyors jelentéseket láttunk. Ami egyébként izgalmas volt itt, még egy picit visszautalva az amerikai piacra, ugye ott is új rekordok, vagy ott új rekordok születtek ismét, és ugye volt egy Dell gyors jelentés, aminek köszönhetően a aftermarketban 40%-ot ment föl egy ilyen papír, ami már idén, most tudom, 150%-os emelkedésbe tart, tehát képeszt, hogy mik történnek, de visszatérve a magyar piacra, a Bux Index 0,5%-os pluszban van, 132.155 ponton ebben a pillanatban. Alapvetően nincs olyan brutális forgalom még eddig, 1,3 milliárdos, de azért itt a nap végére fölpöröghetnek az események, hiszen ugye ma van MSCI átsúlyozás, ami azért szokott forgalmat hozni a bétre is, illetve

0: ugye a piac zárást követően lesz majd az S&P-nek a Magyarországgal kapcsolatos értékelése, amire már itt azért mennek a találgatások. Ugye ez az egyetlen hitelminősítő, aminél a közvetlenül a Bovli kategória fölött vagyunk egyen, ráadásul negatív kilátással. Persze azt semmiképpen sem gondolnám, hogy ebben a helyzetben lefelé mozdítanának.
1: Ha nem lenne ízléses, van egy 6-7-es kormány, és akkor oda csürdítünk nekik, mert hát hadd nézzük meg, micsoda hiány van itt meg minden, úgyhogy, ja.
0: Nem, sőt, inkább azt gondolom, hogy ha valami változás lesz, akkor a negatív kilátást semlegesre módosíthatják, de azért az a alapvető várakozás inkább az, hogy most még nem nyúlnak hozzá, és megvárják, amíg a kormány ténylegesen megmutatja, hogy milyen irányokat is tud venni, és mindezt milyen költségvetési hiánya, mert a legutóbbi megszólásuknál ez volt a leginkább kiemelt probléma, hogy a költségvetés továbbra sem mutat abba az irányba, hogy rendbe kerülne. Ennek kapcsán egyébként a mai nap másik izgalma, vagy sokadik most már a listában, hogy ugye Magyar Péter von der Leyennal találkozik, beszél, és ha ennek kapcsán bármilyen olyan bejelentés születik, ami itt a EU-s pénzek kapcsán érdekes lehet, akkor azért azt gondolom, hogy annak lesz piacra vonatkozó hatása is, elsősorban talán inkább a forintra, de lehet, hogy a tőzsdére is, hogyha már születnek azzal kapcsolatban, hogy mikor, mennyit, miért, azaz, hogyan, stb.
1: Jó, ez nagyon izgalmas, tényleg ezek fontos üzenetek. Más egyéb érkezik-e? Péntek van, és ilyenkor azért makroadatok jönnek az USA-ból is, bár tegnap ugye megjött a PCI, amit elég sokan néznek, meg előzetes GDP, jutott-e mára valami?
0: Igen, még azért a mai napra is marad bőven adatunk. Ugye tegnap egy adat dömpinget láttunk gyakorlatilag, főleg Amerikában, ahogy te is említetted, de azért a mai napon is jönnek még adatok jócskán. Itt Európából GDP elsősorban, francia, cseh GDP-t látok, illetve inflációs adatok szintén Európa szerte sok országból, és akkor a délutáni amerikai menetre marad egy külker mérlegünk, illetve egy chicagói feldolgozóipari BMI index, úgyhogy azt gondolom, hogy péntekhez képest kifejezetten, de amúgy is egy izgalmas nap elé nézünk.
1: Igen, a forint egyébként még mindig ott az elért választás utáni mély pontján 3.54 környéken várja azt a döntést?
0: Így van, abszolút. Aha. Ugye volt reggel egy pici gyengülés, mintha vagy elindult 3.55 fölötti szinteken is járt nem sokkal a nyitás után, de most újra az erősödés felé mozdult el. 354.50 az euróval szemben, és 304.75 a dollár ellenében, úgyhogy könnyen lehet, hogy itt ezek a ma várható hírek alapvetően egy pozitív várakozást, vagy egy pozitív spekulációt indít adtak el, aztán meglátjuk, hogy tényleg mi fog érkezni, és annak kapcsán, hogy reagál majd a piac.
1: Oké, Szilárd, köszönjük szépen, jó munkát már, aztán jó szurkolást, jó hétvégét!
0: Köszönöm, szép napot mindenkinek! Sziasztok!
1: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető mondta el nekünk, hogy milyen árak alakultak ki a piacokon, milyen hírek mozgatják az árfolyamokat, és mi várható még esetleg.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: hát egy pillanatra nem tud megállni az ember, tényleg. Próbáltam olyan szusszanni, de már jött és nyomult jobbágy Robi, Rob.
3: Na, már képzeld el,
1: UTH85
4: teljesítő. Azt a mindenit, micsoda átkötés hát volt ez. Hát, Robi, nincs 80, megállás, nincs. Gede Balázstól, hogy ugye? Én is uraim.
3: 84 kilométerig nem tudott megállni. Hát,
1: nem. Nagyon kemény vagy, Rob.
4: Meg hogy tudtam volna állni.
1: Hogy volt, mint volt? A felkészüléskor beszélgettünk, ugye, hogy erre készülsz. Most arról beszélgettünk, hogy sikerült. Méghozzá nagyon klasszul, gratulálunk neked.
3: Nagyon szépen, ez a legismertebb, köszönöm. Legnagyobb, nemzetközi, legis jegyzett magyar terep ultra verseny, a Salomon Ultra Trail Hungary, amelynek a második leghosszabb távját a
4: 83,5.
3: Csak 83,5.
4: Igen, tehát a végén nagyon sokat számít, hogy nincs még 500 méter.
3: Neked is számított? Csak hogy már most lebegsz. És látszik, hogy teljesen a hatás alatt vagy még most is, és hogy imádtad.
4: Igen, ez egy óriási sikerélmény. Egy óriási sikerélmény, és bár volt egy pár ultraversenyem, azért ez most nagyon célirányos felkészüléssel
3: sikerült. De ilyen hosszú még nem volt, ugye?
4: Ilyen hosszú még nem volt. Úgyhogy ez többször a szempontból is hatalmas élmény, hogy le tudtam követni a felkészülést. Figyelembe vettem a mentorom, az edzőm által kiírt kötelező köröket.
3: Most ez már nem megy edző nélkül?
4: Biztos van, akinek megy, viszont én olyan szellemi patronokat kaptam a Vince Zsófitól, aki egyébként megnyerte a női kategóriát. És innen is nagyon szeretnék gratulálni neki, és köszönöm szépen. Olyan mentális patronokat, olyan elméleti gondolatokat osztott meg velem, amitől tök egyszerűen felhozta olyan szintre az önbizalmamat, hogy elhitette velem, hogy ezt meg tudom csinálni, és most itt hirtelen gondolkoztam,
1: hogy... És lehet, hogy nélküle is becsosszok 197-nek, de azt mondjuk el, hogy azért egy erős mezőnyben 80, hányadik lettél?
4: 89-edik lettem egyébként. Hát 200-en indultak, hiszen 22 volt a did not finish, akik nem tudták befejezni, hogy ennek mik az okai, az nyilván sérülés, hát a meleg, tehát itt számolni kell meleg olyan volt, dolgokkal, amire nem lehet felkészülni, hiszen most azt hiszem a transzilvániai verseny, ami egy időben volt Romániában, a transzilvánia 100 terep futóversenyen, ott például eszméletlen durva jégeső és jégvihar volt, hogy helikopteres mentéssel kellett lehozni a résztvevőket.
1: De klassz.
4: És egyébként ott is magyar vonatkozású első helyezett van, a Fazakas Bíborka nyerte meg a női kategóriát. Neki is nagyon szeretnék gratulálni. Szóval, hogy nem lehet ezekre a dolgokra felkészülni, de közben ugye ez a 3F a felkészülés fejben.
1: Family, friends, fools.
4: Igen, pontosan.
3: Hát aki ezt csinálja, kérlek szépen.
4: Úgyhogy ezek a mentális... Egyébként
3: Végig mentél? Pöcre betartottál mindent a felkészüléskor, amit az összes kilométer megvolt, amit végigcsinált?
4: Nem, abszolút nem, és ebben volt a legnagyobb mondat a Zsófinak, hogy nyilván annyira mörfi, hogy egy hónappal a verseny előtt volt egy nagyon durva vádli húzódásom, és akkor nagyon megijedtem, hogy úristen, az 3 hét van, és itt az egész befektetett energia az off. De azt mondta Zsófi, hogy nyugodjak meg, egyrészt pihenten kell odaállni, az a legfontosabb, tehát az nem működik, hogy akkor most lepróbálom ezt a távot, és egyszerűen nem tudsz regenerálódni. A második dolog az, hogy versenyen kell futni a leghosszabb távot. És ezt nem tudtam beültetni, hogy ez mit jelent, és utána rájöttem, hogy tök nyugodtan oda mehetek, hogyha nem futottam előtte 2 héttel ugyanannyit, mert van ez az urbán legenda, igen, hogyha lefutsz előtte
1: akkor már biztos
4: összesen egy hét alatt ennyi távot, akkor már így fejben megvan a dolog.
1: Tehát akkor elég 50-60-akra készülni, és akkor megtolni a 80-val.
4: És biztos ez alkati kérdés is, de nekem tökéletesen bevált, és elhitette velem, és hát sikerült is így behúzni.
3: És abból, amit hirtelen elkezdtél mesélni, arra jutottam, te láttad is a tájat, mert van, aki ilyenkor annyira koncentrál, hogy a pálya az egy pálya, és amire fölhívják a figyelmet a szervezők is, a pálya szépsége itt a Pilisben, a Visegrádi hegységben, az nem tud átszűrődni, hogyha valaki annyira arra koncentrál a teljesítésre,
1: hát
3: hogy minden
1: lényegesen.
3: Vagy ha igen, de hogy te meg élvezted is, és még a tájat is, ugye, azt mesélted
4: igen.
3: Végig?
4: Nagyon nagy a kontrasztja annak, hogy te az idővel versenyzel el, vagy mondjuk a limit idővel, vagy saját magaddal, mert nyilván a sebességből is adódik egyszerűen, ugye az első 20 kilométer, ugye hajnal 2-kor volt a start, ami már eleve egyébként a bioritmusodat rendesen megborítja. Aha. Tehát jó, nem kezdés. Nagyon lehet előtte aludni, aki előtte tud aludni, az vagy valami szedatívummal teszi meg, vagy nem tudom. És eleve megborított ez a hajnal 2, és nekem szeretném megköszönni a Paul Dettinek is, aki az én frissítőm volt, mert nagyon viccesen indult el a dolog, mert rögtön a dobogok az első félmaratoni távnál, hajnal érkezésnél kapott egy defektet, úgyhogy kaptam az SMS-t félúton, hogy az első két frissítő ponton kimaradt.
1: Robikám, te itt ma nem iszol.
3: Nem iszol semmit.
4: Mert hogy
3: teve üzemmód bekapcs.
4: És nagyon furcsa lelki állapotba kerül az ember, mert a harmadik frissítő ponton én nyugtattam a Dettit, hogy figyelj, semmi baj, tök jó, nyugi, lehoztam, felkészültem. A frissítés volt a következő dolog, ami itt megnyeri a versenyt, tehát a Robert Duvall féle Mint a villám címben filmben a gumi nyeri meg a versenyt, itt az a frissítés nyeri meg a versenyt, tehát a 30 fok a sótartalom, az elektrolitok, a vízbevitel, az, hogy akkora a gyomrod, mint egy verébnek útközben, de mégis le kell tolni valami kaját, és ebből a szempontból a crew-nak is, a rendező stábnak is szeretném megköszönni, mert erőn felüli volt, ahogy a rendelkezésre álltak, frissítettek, nézték a futóknak a kívánságait, úgyhogy maximum respekt és köszönet a crew-nak.
1: Hát nagyon jó, Robikám, akkor még egyszer gratulálok. Még egy kérdés, ezt egybe kell lefutni?
4: Igen, egybe kell lefutni. De rákészülhetsz résztávokkal is.
1: Ja, szörnyen, soknak tűnik, hogy
4: ez... Nagyon érdekes, hogy okay. soknak tűnik, de hogyha fejben bontod a résztávokra, akkor sokkal egyszerűbb.
1: Tehát csinálsz ilyen milestone-okat, és ahogy eléred, akkor az egy
4: nyilván a frissítő
1: kicsit,
4: pont az első az 20 kilométer, aztán Lepence 11, aztán a vadállókövek, na az egy nagyon gyilkos dolog volt, így 30-nál megérkezel a vadállókövek fölfelé. Tövesről
3: megmászni a vadállókövek. Hogy úristen, az gyilkos.
4: És amikor fölérsz, akkor még onnan van 50 valamennyi.
3: Hát hirtelen. De onnan legalább egy jó kis száguldós, enyhe lejtő következik.
4: Igen, hogyha... egyébként nagyon vicces, hogy az ment a legnehezebben nekem a lejtő. Tehát így, ahogy így combból visszatartott az hosszú órákon keresztül, az nagyon kemény. Nekem itt van mit fejlődnem egyébként.
1: Hát ezt végighallgatni is sok volt.
3: Mennyire voltál kikészülve a vége? Illetve még...
1: A felvételek alapján eléggé.
3: Mit láttál?
4: Az utolsó 5 kilométer az olyan volt. Igen, ugye a skanzentől a befutó az 5 kilométer, az beton.
3: Az már egy beton.
4: Az beton, aha. És nagyon meleg. És az olyan érzés, mint amikor tágul a világegyetem, és te fénysebességgel mész, de nem fogod tudni utolérni soha. Tehát egy ilyen visszafelé futás, és teljesen hosszú-hosszú óráknak tűnnek azok a lépések. Ott egy picit voltam már fogyva, de körülbelül 33 perccel a beérkezés után már latolgattam, hogy akkor mi a következő is.
3: Ez lett volna az utolsó kérdésem.
1: Az utolsó...
3: 111?
4: 111. Komolyan? Így van.
3: Bevállalod a legnagyobb távot jövőre?
4: Nagyon szeretném, és nagyon bízom benne, hogy összejön, de az, hogy ez az UTI-án, vagy az Istrián, az Istria 100-on fog ez teljesülni, azt még nem tudom.
3: De egy százasra...
4: Szeretném megnézni, igen, a alulról, hogy lenézel, és akkor 100.
3: Gratulálunk.
4: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm nektek, hogy tavaly október óta lelkesen végigkísértek.
1: Hát azért ez egy óriási teljesítmény.
4: A social predestináció, az ha hiszitek, hanem nagyon sokat számít már az ember hiúságának is, hogy már pedig akkor ezt...
1: Ha már elmondtam, akkor...
4: Igen, akkor tehát kudarc kizárva meghalsz,
1: hogy nyúljak el a kanapén kényelmesen.
4: Igen, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Hát kérlek, ezt tudtuk mi hozzátenni a te teljesítményedhez és sikeredhez.
4: Köszönöm, szeretném kérni majd, hogy a Millás Merchből akkor azt az összeget, amit megemeltünk a következő nevezésre.
1: Okay. Rendben.
4: Nagyon szépen hát köszönöm.
1: Még egyszer gratulálunk és sok sikert a továbbiakban. Ennyi volt egyébként. Ja, van egy szignálunk.
3: De azért mondjuk el. Tehát,
1: akkor is ennyi volt.
3: Ami kedves kollégánk, Jobbágy Robi,
1: hát mesélte
3: el, hogy milyen volt az UTH 84, és hogyan készült, és mi lesz utána.
2: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
1: És hát nem maradt más, mint a búcsúszkodás szomorú pillanatai, mert vége az adásnak, vége a hétnek, de kezdődik egy hétvége, amikor is lehet szurkolni, napozni, kinek mit gepesköt bontani. Úgyhogy mi azt kívánjuk, hogy éljétek túl még a mai napot, ahhoz jó munkát kívánunk, szép napot, aztán jó hétvégét. Sziasztok!
2: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
6: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
6: De a kórház? Milyen kórház?
2: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
8: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Az Európai Bizottság elnökével tárgyal ma Magyar Péter. Drámai a helyzet a Velencei tónál. Napos nyári időnk lesz ma eső nélkül. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja a Reuters. Egy nőt és gyermekét kórházba szállították, míg két másik szemét a helyszínen láttak el. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes töltete felrobbant, a tüzet azóta eloltották. A becsapódás két épület lépcsőházát érintette, és 5 autót is megrongált. Romániában már 28. alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. A NATO szóvivője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte ez is rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak Brüsszelben. A miniszterelnök szerint Mark Rüttével egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában. Közölte, hogy Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Ma folytatódnak a miniszterelnöki tárgyalások Brüsszelben, Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Átlagosan 0,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbit az ipari termelői árak áprilisban. Havi alapon pedig 1,3%-kal mérséklődtek. A belföldi értékesítés árai 2% körül növekedtek, viszont az export értékesítés árai 0,5%-kal csökkentek. Az export értékesítéseken belül az energiaiparban az árak 20%-kal magasabbak voltak, ami a forint erősödésre vezethető vissza. Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, jelentette be az oktatási miniszter. Idén augusztusban mintegy 450 oktatási intézmény vezetőjének jár le megbízatása, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A tárca vezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Mindössze 7 centivel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje. Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség 2/3 hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig. A fürdőzők mellett a horgászok száma is csökkent. A horgász látogatottság 4 év után új negatív rekordot állít be. Jelenleg még közlekednek a tavon sétahajók, de amennyiben a helyzet romlik, a nyár során ezek forgalma is leállhat.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, kisebb csapadék főként az északkeleti, északi országrészben fordulhat elő, de a hétvégén akár ismét 31-32 fokot mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as, 70-es évek funk soul eszenciáját tökéletesen megragadó amerikai csapat a Dab Kings. Az angol gyökerű New Yorki star DJ producer Mark Ronson kedvelt stúdiózenekara. Saját Version vagy Amy Winehouse Back to Black című albumának dalait például nagyrészt ők játszották fel. A néhai Sharon Jones és a Dab Kings most következő közös dala a This Land Is Our Land, a híres amerikai népdal a This Land Is Your Land sajátos átirata, amelyet 2006-ban az I Love New York című kampányfilmhez készítettek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zac Condon, a Beirut zenekar frontembere még 20 éves sem volt, amikor csapata 2006-ban kijött a Gulag Orchestra című albummal, amelyet a kritika és az értő közönség szokatlanul osztatlan lelkesedéssel fogadott. A zenekar balkáni fúvósokat és európai népzenei hatásokat kevert a dallamok közé. Később a formáció egyik védjegyének számító fúvós hangszerek a háttérbe szorultak. Közben Zac Berlinbe költözött és egészségügyi problémái miatt hosszabb időre pihenőre kényszerült. Lábadozás közben egy norvég kisváros templomi orgonáján kezdett el kísérletezni új számokkal. Condont nem kerülték el a válságok. Felfelé ívelő karrierje közben elvált feleségétől, majd egy török lány személyében rátalált a szerelem. És némi isztambuli tartózkodás után már New Yorkban dolgozott igazi világpolgárként. A Beirut zenekar pedig azóta is töretlenül működik.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Szokásos bőrnacián kívül farmerben, öltönynadrágban és kígyóbőrgatyában is feszít 2024-es Honey klipjében Lenny Kravitz. A rockstar nyilván egy klipforgatás biztonságos környezetében szerette volna tesztelni, melyik ruhadarab a legstrapabíróbb, mivel 2015-ös stockholmi koncertjén kedvenc gatyója éles helyzetben hagyta cserben. Éppen a műsor második számát az American Woman-t játszotta, de amerikaiak helyett inkább a svéd nőknek okozott váratlan örömöt, amikor a rajta lévő bőrnadrág egy jófajta rocker terpesz közepette megadta magát. Recs. Mindenki megtudhatta, hogy a zenész nem alsógatyapárti, de testékszert öv alatt is szeret viselni. Míg Kravitz leszaladt a színpadról átöltözni, a szervezők technikai problémára hivatkozva kérték a közönség türelmét, ami további derültséget okozott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit szigeti szabadtéri színházban Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit szigeti szabadtéri színházban. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka, Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára, Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikán túl a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi téri művelődési központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
5: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
6: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Jules, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
2: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
8: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyerek.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Orange Pekó a tealevél méretére utaló kifejezés. A hosszú, hegyes leveleket hívják így. De Orange Pekó a neve annak az 1998-ban alakult japán fúziós jazzduónak is, amelyben Kazumo Fujimoto a zenéért, Tomoko Nagashima pedig a szöveges betétekért felel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Simandi zenekar gajanai és jamaikai emigráns zenészekből alakult Londonban 1971-ben. Nevük jelentése a karibi néprajzban galamb, amely mint oly sok kultúrában a békét szimbolizálja. A Simandi pályafutása során összesen 3 albumot jelentetett meg. A 80-as évek hip-hop forradalma újra felszínre hozta a csapatot, miután többek között Spike Lee, a De La Soul és Grandmaster Flash is használta dalaikat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Richard Linklater 14-ben bemutatott Boyhood című filmjének egyik kulcsjelenetében a főszereplő Mason hatalmasat csalódik édesapjában, aki korábban megígérte fiának, hogy 16. születésnapjára odaajándékozza neki Pontiac GTO gépkocsiját. Azonban az apa megfeledkezik erről az ígéretéről, és időközben eladja az autót. A Girlhood zenekar 25-ben megjelent Csendháborítás című albumának egyik kulcsdalában a lányok amiatt szomorkodnak, hogy sok trolibusz érkezik a megállóba, de egyik sem az, amire ők várnak. Az egyik alkotás Amerikában, a másik Magyarországon készült. Az életszínvonalbeli különbség tapintható. A Girlhood szám címe azonban jól jellemzi a mindenkori és mindenholi fiatalság közérzetét. Sosem leszek elégedett.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Az Európai Bizottság elnökével tárgyal Magyar Péter. Napos nyári időnk lesz eső nélkül. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galac városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta már eloltották. A becsapódás 2 épület lépcsőházát érintette, és 5 autót rongált meg, egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést. Magyar Péter tájékoztatott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 embert gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 csongrád csanádi és Békés megyei helyszínen, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskoruk bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával. Több mint 10 milliárd forintot is elszórhatnak Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. A GKI 30-50 milliárd forint értékű gazdasági hatást vár az eseménytől. Az elemzők szerint a többletfogyasztás zömét a külföldi szurkolók 50-70 ezer főre becsült beáramlása adja, akik fejenként várhatóan 250-350 ezer forintot költenek majd el átlagosan a 3 éjszaka alatt. A döntő hétvégén a szokásos turistaforgalom egy része elmaradhat, vagy későbbi időpontra ütemeződhet át. Kiderült az is, hogy mind Magyar Péter miniszterelnök, mind elődje Orbán Viktor is a Puskás arénában tekinti meg a mérkőzést.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Sokat süt ma a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, de akár 31 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Pléth Csaba, Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, mai vendégem. A CEU Bibó István Szabad Egyetem a héten tartott vitaestet, hogyan szabályozzuk az algoritmusokat címmel. Ebből kiindulva beszélgetünk a közösségi média hatásairól, a figyelemgazdaságról és a digitális tér egyre élesebb társadalmi dilemmáiról. Miért jutalmazzák az algoritmusok a szélsőséges vagy megosztó tartalmakat? Milyen hatással lehetnek a közösségi média addiktív működési mechanizmusai a koncentrációra és a mentális működésre? Szóval sok mindenre kitérünk, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Plé Csaba, Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akit köszöntök, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Én pedig köszönöm, hogy eljött. Ugye a héten, 26-án volt egy esemény, a CEU Bibó István Szabad Egyetem vitaestje, amelynek a címe az volt, hogyan szabályozzuk az algoritmusokat, és a résztvevők egyrészt ön volt, másrészt dr. Polyák Gábor, médiakutató, jogász, és Csabán Samu, szintén jogász, pszichológus. Hát kíváncsi vagyok először is, hogy milyen volt ennek az estnek a hangulata. Ebben nem tudom, hogy ilyenkor a közönség csak hallgató, vagy egy idő után interaktívvá válik ez a dolog. Mennyire kavarta ez a téma fel a kedélyeket?
2: Igen, interaktívvá vált ez a szokásos szervezési mód szerint, tehát az utolsó harmada interaktív volt a beszélgetésnek. Nagyon érdekes hangulatú volt, nem volt veszekedés, hanem közös aggodalmaskodás és előretekintés, hogy mit lehet csinálni. A közös aggodalmaskodáson azt értem, hogy a modern információs technológia világába, különösen a úgynevezett társas médiumok megjelenése óta észrevesszük, hogy nem véletlenszerűen kapunk kínálatokat utána az internettől.
1: Hát, hogy nem.
2: Az internet figyelembe veszi azt, hogy eddig mit olvastunk, mit láttunk, és egyre inkább olyan kínálatokat ad számunkra, ami a saját érdeklődésünknek megfelelő. Ez olyan szépen hangzik, de ez valójában egyben egy bezárást is jelent. Ezen nagyon sokat beszélgettünk, nem vita volt igazából, hogy ezek az algoritmusok, ezek hogyan képesek azután, különösen a társas médiumok világában, majdhogy nem addiktív hozzászokós viselkedéseket kialakítani, hogyan használta fel, ténylegesen felhasználja a Silicon Valley a évtizedekkel ezelőtt elsősorban galambokkal folytatott viselkedés pszichológiai kutatások eredményeit, amelyek a Las Vegas-i nyerőautomaták nyerési esélyeit befolyásolják, ezekre a gépekre kell gondolni, most nem igen, a ruletre, meg a pókerre, hanem a gépekre, ahol időnként véletlenszerűen nagy nyeremények vannak, és attól, hogy a nyeremények véletlenszerűen oszlanak meg, ettől egyre több pénzt dobál be az ember, mert reménykedik, ez a galamb ugyanezt egyre többet csipked azért, hogy kapjon egy magot. Na most ugyanezeket az algoritmusokat alkalmazzák a mai digitális technológia világában a kötődés és állandó nyomkodás, like keresés, stb. Kialakítására. Ez egy nagyon izgalmas kérdés a dolognak. Két oldalát beszéltük meg. Az egyik oldala jogi, a másik oldala pszichológiai, illetve mondjuk, hogy környezet, tudományi és környezet alakítási. Nagyon érdekes volt számomra, mint pszichológus számára, hogy a jogászok hosszan elemezgették, hogy igazából az ezzel kapcsolatos eljárásokat lehet-e, kell-e szabályozni, vagy pedig, mint az internet egésze, ez megfelel a szabad véleménymondás és a információhoz hozzáférés szabadsága dumájának, és a egyébként liberális jogászok, mármint akik ott voltak, számomra is meglepő módon odajutottak, hogy valójában csak azt lehet elérni, hogy kontrollálják a nagy informatikai cégeket, tehát azokat a nagy vállalatokat, amelyek uralják, hogy mondjam, a internetes viselkedésüket ezen az algoritmuson keresztül. Érdekes összehasonló példákat mondtunk, hogy nagyon hasonló ez a probléma, különösen majd mindjárt beszélek egy kicsit az életkorokról, különösen a serdülők és fiatalok világára. Hasonló ez a probléma, mint 40-50 évvel ezelőtt a dohányzással kapcsolatos veszekedések. Ténylegesen veszekedések voltak. Évtizedekig tartott, míg a tudománynak sikerült meggyőznie a társadalom politikát, és természetesen ezzel sarokba szorítani a dohánygyárakat, azzal, hogy a dohányzás igenis egészségkárosodást okoz, igenis oki szerepe van a tüdőrák keletkezésében. Óriási táborok voltak a dohánygyárak, akkori értékben 100 millió dollárokat, ez mai milliárd dollárokat jelentene, 100 millió dollárokat költöttek arra, hogy kimutassák a közegészségügyi kutatások módszertani bizonytalanságait, elbizonytalanítsák a döntéshozókat abban a tekintetben, és gondoljuk végig.
1: Igen, bocsánat, csak igen, azért szeretnék egy picit közbeszólni, mert hogy megragadott az, hogy azt mondta, hogy az internetes viselkedésünket befolyásolják az algoritmusok, amik tulajdonképpen letapogatják a mi érdeklődésünket, letapogatják azt, hogy mivel mennyit foglalkozunk, és annak megfelelően etetnek, tehát ilyen értelemben úgy érzem, hogy mintha mindenki körül egy buborék keletkezne, szóval talán már így is szoktuk mondani, hogy az én buborékomba valamilyen esemény bejön, nem jön be, és azon igen. túl a buborékot az is meghatározza, hogy mik azok, amiket nekem felkínál, akár használati igen. eszközöket. Szóval, hogy azért talán kimondhatjuk, hogy az internetes viselkedés most már az emberi viselkedésünket, tehát az interneten kívüli viselkedésünket és gondolkodásunkat is meghatározza, legalábbis ebből én arra következtetek.
2: Hogyne, és tehát, hogy az, hogy mennyi, milyen típusú információkat, milyen híreket, milyen pletykákat és egyebeket fogyasztottam, persze alapvetően meghatározza köznapi viselkedésünket. Nagyon sok anekdotikus példa van azután arra, hogy ez családokon, baráti körökön belül vitákhoz hogy vezet. Tehát a dolognak ez az egyik oldala az algoritmusoknak. A vélemény buborékok alakulása, ezt mondanám. De van egy másik, és amikor azt mondtam, hogy a galambok csipkedési viselkedése és a Las Vegas-i...
1: Azt elmondja ezt a kutatást, mert vagy kísérletet, mert én azt nem ismerem.
2: Igen. Tehát képzeljük el, hogy a galambokat úgy szoktuk jutalmazni, hogy csipkednek egy billentyűt, és időnként magokat kapnak.
1: Aha.
2: Ennek különböző elrendezései lehetnek. Van olyan elrendezés, amikor minden egyes csippentésre kap egy magvat.
1: Magot, igen.
2: Ez önmagában triviális, de érdekes módon az úgynevezett részleges megerősítések, ahol nem mindegyikre kap, sokkal tartósabb viselkedéshez vezetnek. Ha nem minden gombnyomásért kap magot, akkor többet fogja nyomogatni, és ennek különböző elrendezései lehetségesek. Van a rögzített időtartamú. Fél percenként kap egy magot. Mindig 30 másodperc után. Ekkor azt fogjuk látni, hogy a galamb nyugodtan üldögél, és egy idő után elkezd kopogni a csőrével. Mert ugye az időhöz igazítja. Egy másik az állandó arányú, tehát mondjuk minden tizedikre kap, és akkor nagyon sokkal többet fogja nyomni, mint akkor, amikor mindegyikre kap.
1: Aha, hogy elérje azt,
2: és
1: már azt
2: a véletlenszerű az olyan, hogy nyomogatja, és időnként megjelenik, függetlenül attól, hogy hányszor nyomta, és függetlenül attól. Na most a galamboknál is, és az emberné, a slot machine-t, tehát a nyerőgépeket nyomogató embernél is, a leghatékonyabb beetető eljárása a gépnek az, ha véletlenszerűen jön a jutalom. Akkor fogom állandóan nyomogatni. Na most a internetes társas médium szolgáltatók ezt a galambkísérletet használják, amit mondom, Las Vegasban nagyon bevált 40 vagy 70 évvel ezelőtt, most átvittük az információ világára.
1: Ó, értem, értem.
2: Igen.
1: Hiszen így egy állandó kötöttséget, egy állandó készenléti
2: igen, igen,
1: állapotot
2: egy állandó
1: idézel.
2: Nyomogatást, hát ugye, egy állandó ettől. Nyomogatást.
1: Igen, igen.
2: Na most, az életkor kérdése itt egy nagyon izgalmas kérdés. Az Egyesült Államokban, Angliában, meg más országokban is nagyon sok helyen végeztek vizsgálatot, de a legrészletesebbet az USA-ban, különösen az USA mondjuk, hogy jómódú keleti partvidékén és Kaliforniában, arról, hogy hogyan alakult a serdülőkor előtti és a serdülő, tehát mondjuk a 10-18 éves körüli fiatalok viselkedése a 2000-es évek első és második évtizedében, és egy nagyon izgalmas program keletkezett, egy Jonathan Haidt nevű ember nevéhez kapcsolódik, neki egyébként magyarul is megjelent erről a könyve Szorongó nemzedék címmel. Ez most nem a reklámhelye, valóban izgalmas könyv, ahol Haidt azt mutatta ki, hogy amikor a szociális médiumokban, hát ez még régen volt, olyan szociális médiumról volt szó, amit ma már a tinédzserek nem is használnak, szóval amikor megjelent a like gomb és a megosztás, a sharing gomb, ezzel párhuzamosan nőtt meg az Egyesült Államokban a serdülőkori depresszió, igen, igen, a serdülőkori szorongás és egyéb viselkedés zavarok. Ugyanaz történik, mint a dohányzásnál. Tengernyi kutató bírálja Haidtot, és azt mondja, hogy ezek csak korrelációs összefüggések. Semmi oksági bizonyíték nincs arra, hogy a kettő közvetlenül hogy kapcsolódik, majd mindjárt mondom, hogy miért nehéz oksági bizonyítékot hozni, de Haidt, és sokkal válasza, az én válaszom is az, hogy de ugyanúgy, ahogy a dohányzás káros hatásával kapcsolatos viták, és a dohánygyárak védekezése, hogy nem bizonyított, ezek pár tízmillió ember halálába kerültek. Haidt azt mondja, hogy ha sokat várunk, itt egy egész nemzedék társas viselkedése fog nagyon furcsán alakulni, és egy egész nemzedék van veszélyeztetve. Tehát ezen nagyon nagy viták vannak hogy mondjam, az emberi viselkedés kutatói között, de én abban a táborban tartozom, és ott a kerekasztalon legtöbben ebbe a táborba tartoztunk, meg a közönség is, aki úgy gondolja, hogy itt egy valódi veszélyeztetésről van szó. Miért? Nézzük először az időt. Ugye azt mondta Csabán Samu, hogy például, ha ma bemész egy kocsmába, és fiatalokat látsz a kocsmában, mit látsz, ott ülnek hatal egy asztalon, és nyomkodják a telefont. Kérem, nyomkodják a telefonjukat. Ugye, hogy már a kocsma se a régi, a kocsmában régen azért mentünk, hogy dumáljunk, már face-to-face beszéljünk az emberekkel. Tehát a társas médiumoktólnak való kiszolgáltatottság, és azok időrabló felettünk uralkodó jellege egy nemzedéknél azt eredményezi, hogy a társas készségeik és a tényleges társas viselkedési repertoárjuk nagyon-nagyon sok kárt szenved.
1: Igen, pont a héten volt nekem is egy ilyen beszélgetésem így a korosztályomba a szülőkkel, és az volt a Azt vetettük fel mindannyian, hogy egész egyszerűen azt, hogy ezt korlátozni, meg szabályozni kell, ez egyértelmű, de hogy tiltani ma már nem lehet. Mert igen, egész egyszerűen azért nem, mert a mintakövetésben benne van, és azt is tudom, és nyilván egyre komolyabban és hangosabban szólalnak meg azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy hol van az az életkor, ahol egyáltalán a kézbe kerülhetne, és ezt az életkort is egyre inkább tolják fölfelé, hogy nagyon-nagyon nem egészséges, nagyon kártékony, hogyha korán kerül a kézbe telefon, képernyő, bármi. De ugye a mintakövetésbe, tehát amíg egy család van, a családnak a tagjai ezt használják, ott van, látja a gyerek, előbb-utóbb nyúlni fog utána. És mi arról beszélgettünk, hogy oké, tehát tiltani biztosan nem lehet, az, hogy korlátozni, meg megtanítani ennek megtanítani, inkább azt mondom, hogy mi elkezdjük megtanulni, hogy mire is és hogy használják a gyerekeink, az egy oké törekvés, de felvetettük azt, hogy mi van akkor, vajon, ha egész egyszerűen ezt csak hagynánk, tudom, hogy ez most egy ilyen túlzó felvetés, de hogy csak hagynánk, és megnéznénk, hogy mi lesz azzal a generációval, amelyik ennek, ahogy mondta is, tulajdonképpen az alárendeltje, és közben az is van, hogy ők nagyon-nagyon jól tudják használni, mert hogy egyre több helyről hallható, hogy önként vállalt detoxba mennek a fiatalok, hiszen valószínűleg egy ponton túl ők rájönnek arra, és én itt bízom az emberben, az embernek az evolúciós meg kognitív képességeiben, amire egyébként valószínűleg ez úgy, ahogy van hat, hogy egyszer csak azt mondja, hogy nem jó ez nekem.
2: Igen.
1: Mit gondol erről a felvetésről? Tudom, hogy nagyon elrugaszkodott.
2: Nem rugaszkodott el. Én azt látom a fiatal nemzedéknél...
1: Kicsit jöjjön közelebb a mikrofonhoz.
2: A fiatal nemzedéknél azt látom, ugye, hogy volt egy nagyon fontos tényező a társas médiumok használatában, a FOMO.
1: Igen.
2: Én sokáig azt hittem, hogy mindenki moziba akar lenni, és ez a fővárosi moziműsor tanulmányozák. Még aztán megtudtam, hogy ez az, hogy fear of missing out.
1: Félelek
2: a kimaradástól.
1: Igen.
2: De ugyanúgy a tinédzsereknél ma megjelent a JOMO, Joy of Missing Out. Anna, aha, a kimaradás az öröme. Ez ugyanaz, mint
1: ja,
2: az önkéntes.
1: A kimaradás öröme, vagy hogy kimaradás öröme, bocsánás.
2: Kimaradok belőle, az tök jó.
1: Igen.
2: És mit látunk? Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny társadalmi kérdés, hogy tilalom és szabályozás, de hogy mondjak egy egyszerű példát a szabályozásra? Ezt elmondtam a kerekasztalon is. 500 évvel ezelőtt is az európai kultúrában a szeszes italok fogyasztása bevett dolog volt, ugye? Mégis, amíg nem jelentek meg mind a faluba, és különösen a városokba a kocsmák, nem kellett szabályozni, hogy 18 éven alul nem adunk italt. Nem kellett szabályozni. A szabályozás akkor jelent meg, mikor ez egy társadalmi problémává tudott válni, azzal, ami az utcán lehetett inni. Addig a családra volt a felelősség hárítva. Na most ez hogy kapcsolódik a telefonhoz? Hogyha nincs semmi szabályozás, és nincs társadalmi kampány például a társas médiumok ellen, akkor az a serdülőkorban egy újabb felület, ahol veszekedni tud a tinédzser és a szülő egymással, hogy ugyan már mit tudom én mi. Ugye a szabályozás az valójában segíti azt, hogy a család is tudjon szabályokat, nem tudom, érthető, mit akarok mondani, a család is tudjon szabályokat hozni. Nem egy rádióműsorban fogjuk eldönteni, ott a kerekasztalon nem is nagyon beszéltünk annak a különbségéről, hogy mi a tiltás, és mi a korlátozás különbsége, és így tovább. Az viszont világos, hogy amióta a kerekasztal egyik résztvevője úgy is fogalmazta meg, hogy hát kevés olyan döntése van a mostanra kimúlt Orbán kormánynak, amivel egyet tud érteni, de az iskolai mobiltelefon korlátozás, illetve kitiltás, az más kérdés, hogy hogyan, hogy zacskókba vitték.
1: Világos,
2: most. Felejtsük
1: világos.
2: El a technikai
1: részleteket. De az tény, és való, hogy lett hozadéka, hogy a gyerekek elkezdtek.
2: Abszolút lett hozadéka.
1: Egymással foglalkozni.
2: Igen, igen, elkezdtek egymással foglalkozni, én egy iskola mellett élek,
1: igen.
2: És mikor megyek el, látom őket a szünetbe, óriási, nem egyszerűen fogócskáznak, ott klikek vannak, összesúgás, búgások.
1: Igen,
2: egyszerűen visszajött az, ahogy mi éltünk a serdülőkorunkba, és ezt minden szülő, és a gyerekek is pozitívnak látják.
1: Igen.
2: Azt mondja nekem egy tinédzser, hogy hát az az igazság, hogy azóta dumálunk a szünetbe.
1: Igen, igen, tehát a szünetet arra használják, amire való pont, hogy kiszellőztessék az agyukat, pihentessék.
2: Igen.
1: Igen, na, tehát, hogy... Az egy kérdés bennem, hogy nem lehet-e, hogy előbb-utóbb nyilván a társadalom saját magát beszabályozza.
2: De
1: természetesen ettől függetlenül mégiscsak családi szinten, hiszen az, hogy a gyerekek ki mennyire pörög rá a telefonjára, azért ez is egyéni és a személyiségtől is függ.
2: Hogyne,
1: tehát
2: nagyon
1: azért...
2: sok
1: igen.
2: Vizsgálat van arról, hogy kik a hajlamosabbak, stb., de amiről mi ott a kerekasztalon beszéltünk, nem ezek a finom egyéni behangolások voltak, ami a klinikai pszichológusok kedvenc témája, hanem egy általános társadalmi folyamat. Ez ugyanaz, megint, bocsánat, hogy harmadszor visszatérek a dohányzásra. A dohányzás természetesen betegségeket okozott, stb. De a dohányzás, mint olyan, egy társadalmi folyamat volt.
1: Igen.
2: És azért vegyük észre, hogy 30 év alatt Magyarországon is milyen mértékig sikerült korlátozni nyilvános helyeken a dohányzást.
1: Így van, meg az is szerintem, hogy ez ehhez, az ehhez tartozó megítélés, ugye annak idején sik volt, akár a fiatalok körében
2: abszolút.
1: Is. Oké, hogy egyébként az is van, hogy most felváltotta a helyét a mindenféle, nem tudom én milyen színes, szagos, akármi, ami a fiatalok körében ugyanúgy hódít, mint annak idején a mi körünkbe, de azért ma már egy társaságban alapvetően inkább nem dohányzunk, mint igen, még akkor is, ha van dohányos, mert az fogja is, és külön megy. Tehát nem igen. A társaságnak kell alkalmazkodnia ahhoz, úgy akik van. Dohányoznak, hanem fordítva. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem is, tehát hogy inkább kellemetlen rossz szokás.
2: Igen,
1: és ezt az is
2: én
1: annak
2: visszatérek
1: ki.
2: Az ön optimista attitűdjére. Én is úgy gondolom, hogy hosszabb távon, tehát 10-15 év alatt a társadalom meg fogja ezt oldani. Egyszerűen a időmérlegünk olyan, hogy ezek például a társas médiumok állandó klikkelgető használata olyan sok időt vesz el a fiatalok életéből, hogy nem lesz nem csak tanulni nem lesz idejük, már randizni se lesz idejük.
1: Hát ez mondjuk az a baj, hogy ezzel viszont az a kérdés, mert én is meggondoltam erre, csak az van, hogy ők ott randiznak, az van, hogy ők ott élik le a párkapcsolatot. Tehát azért én hallottam olyat, hogy egy klasszik általunk járásnak nevezett folyamat, az ott zajlott, ami számomra teljesen érthetetlen, de hallottam már az együttalvást a bekapcsolt kamerákkal, szóval ezek igazán, tehát maga az élet is áttevődött oda, de én akkor is bízom benne, hogy előbb-utóbb saját magukat szabályozzák, és kitolni nem lehet ezt az életből, hiszen az élet része,
2: igen.
1: De akkor azt szeretném, hogyha áttérnénk oda, most feles információk és zenére, de aztán áttérnénk majd arra, hogy miért vonzák jobban a figyelmünket a különböző felháborító vagy félelmet keltő tartalmak, tehát hogy hova van még az inger küszöbünk kitolva, innen folytatjuk, hogyha megengedi.
2: Jó.
1: Úgyhogy ez lesz akkor a következő etapunk. Pléth Csaba, Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a vendégem, és jövünk vissza nem sokára. Maradjatok ti is.
0: Rádió Café. Aquincumban, az FM 98-as frekvencián.

0: egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikán túl a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi téri művelődési központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió

0: rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Valam, nyugi van, fogd meg a seröm.
1: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
0: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
6: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Pléth Csaba, a Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, és egy a héten lezajlott esemény kapcsán beszélgetünk, a CEU Bibó István Szabad Egyetem vitasorozatán volt egy este, hogyan szabályozzuk az algoritmusokat, és ugye eljutottunk oda, hogy mit is jelent ez. Ugye a különböző generációknak különböző dolgot jelent az életében, és én felvetettem azt az optimista gondolatot, hogy mi van akkor, hogyha megtörténhet-e az, hogy egyszer csak beszabályozna magát ez az egész dolog, és a felnövekvő generáció azt fogja mondani rá, hogy nem mindig ezzel foglalkozik, mert egyszer csak meg fogják érteni, hogy ez elrabolja az ő idejüket. Én azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy mi hisszük ezt, vagy valamilyen módon gondoljuk, hogy kimunkálódik ez. Ettől függ

0: függetlenül nyilván szabályozni kell és korlátozni, de összességében az is kérdéses, hogy amikor a képernyő előtt vagyunk, akkor mivel töltjük az időnket. És van egy ilyen felvetés, hogy ragad az agyunk a különböző nyilván figyelmet felhívó, de egyébként a felháborító, félelmet keltő vagy konfliktusos tartalomra. Ami már azt gondolom, hogy össznépileg egyfajta energiát ad mindenki. Tehát egy olyan hozzáállást ad, ami a mindennapokban is ott van. Szóval ez egy fontos kérdés, hogy miért tudja a figyelmünket így elvinni.
1: Ezek közül magán az említett kerekasztalon is sokat beszéltünk a félelemkeltő agresszív tartalmakról, véres, gyilkos, stb. Jelenetekről. Ez azért különösen izgalmas, mert nekünk, mint emlős lényeknek, ez nem csak az emberre vagy a főemlősökre igaz, hanem a egerekre, kutyákra, macskákra is, így tovább. Általában nagyon erős reakcióink vannak a félelemkeltő ingerekre, de nem olyanok, hogy keressük őket, hanem menekülünk, vagy megküzdünk, ugye, vagy megtámadjuk az ellenfelet, vagy elmenekülünk, de semmiképpen nem újra akarjuk a félelemkeltő helyzetet produkálni. Tehát itt egy igazi paradoxon van ezekben a helyzetekben, ahol a gombnyomogatással negatív dolgok kerülnek elő. Igaz, hogy válaszunk, hogy miért van ez, erre nincs. Én csak azt tudom mondani, mint kísérleti pszichológia világából jövő ember, hogy kell majd valami külön magyarázat, mert szokványosan az egér kísérletektől az ember világáig mi általában igyekszünk megszabadulni a nagyon félelemkeltő helyzetektől. Vagy úgy, hogy támadunk magunk, vagy úgy, hogy elmenekülünk a helyzetből. És ezek egy igazi paradoxonok, és ez egy nagyon, veszélyes oldala a nagyon sok hozzáférhető és rövid, nehezen, vagyis, hogy mondjam, könnyen felvehető és nehezen leküzdhető tartalmak, elsősorban vizuális tartalmak. Miének? Hát ez özönnek nevezem az internetes világban. Ugye, nyilván maga a negatív tartalmak mellett az is érdekes, hogy a klikkelgetős világban kialakul egy nagyon érdekes odafigyelési terjedelmi korlát. Sokkal rövidebb eseményeket tolerálunk, mint toleráltunk már 30-40 évvel ezelőtt. Ez így van a magas kultúra világában is. Gondoljuk el, hogy a nagyon híres és nagyon népszerű, most csak a tudományosra gondolok, úgynevezett TED talkok, a TED beszélgetések,
0: igen.
1: Azok 23 percesek.
0: Igen.
1: Egy egyetemi óra Magyarországon 9 perces volt, az Egyesült Államokban 50 perces, de mindenképpen többszöröse ennek, ugye? És ezek a 20 perces TED talkok egyrészt nagyon új technológiák révén, a vetítmények révén sikerült tényleg összefoglalni és tömöríteni információkat, de ez az internet világában azután tovább megy, tovább rövidül. Tehát a klippek, amik eredetileg csak a reklám szociológia világára tartoztak, hirtelen az élvezet és a, magam kezdeményezte fogyasztás világában is megfognak, vagy megjelenek egyre rövidebb dolgokat. Egy másik nagyon fontos jellemző, ami megint mondom, túlmutat a negatív, meg fenyegető dolgokra való rácuppanáson, az a vizualitás újra előtérbe kerülése. Van sok kollégám, például Nyíri Kristóf akadémikus, akik úgy vélik, hogy ezzel visszatérünk az ember ősi állapotához. Az ember ősi állapotában a vizualitás és a képek világa volt alapvető számunkra. Ezt sokan egy kicsit megkérdőjelezzük, én is megkérdőjelezem egyébként, mert amikor egyáltalán megjelenik a vizuális megjelenítés, tehát a barlangrajzok, meg mit tudom én mi, legtöbben úgy gondoljuk, hogy akkor az ember már jelképhasználó lény volt, már tudott beszélni. Tehát a vizualitás mellett a történetmesélés legalább olyan ősi. És nagyon érdekes, hogy miközben a mit tudom, a politikai kommunikáció elemzésében állandóan arról beszélünk, hogy ó, ez egy másik narratívum, így úgy. Tehát az elbeszélés, mint keretező dolog jelenik meg nagyon sokszor számunkra. Az internetes rövid információkban, a klippekben és hasonlókban egyre kevésbé van történet. Egyre inkább csak képek egymás utánja, és képek asszociatív egymásra reagálása van. Ugye, ha szabad egy példát mondanom, mondjuk 25 évvel ezelőtt még akkor még voltak sörreklámok a televízióban. Számomra a legvonzóbb soproni sörreklám az volt, amikor egy fiúnak, mondjuk egy egyetemi kollégiumi szobába az ablakán megjelenik egy madzagon leeresztett palack sör, és akkor elkezd a sör eredete után menni, és egy gyönyörű lány talál egy emelettel följebb. Ez egy narratívum, nem egyszerűen egy kép.
0: Persze, ez egy történet, így.
1: A mai reklámokban már nagyon kevésszer van ilyen történet. Szóval, jó, csak azt akarom mondani, hogy amikor a vizualitást helyezi ez a típusú új kultúra olyan mértékben előtérbe, ahogy azt látjuk, akkor nem egyszerűen visszatérés van valami ősi módhoz, hanem az egyik ősi módhoz való visszatérés van, és én remélem, hogy újra meg fogunk küzdeni azért, hogy a történetnek újra helye legyen a világunkban.
0: Hát igen, nagyon sok minden megváltozott, és közben pedig az is egy létező dolog szerintem, hogy azt hiszük, tehát hogy van ez a sokat markolunk, keveset fogunk. Tehát hogy azt hiszük, hogy rengeteg információt kapunk, rengeteg dologra rálátunk, kb. Széles körbe látunk, de egyébként ebben szerintem ott van ez az ebecsapás, hogy egyrészt ez a buborék, ami körénk létre lett hozva. Másrészt én kipróbáltam a múltkor, hogy olyan emberek, akiket valóban követek, tehát akik engem tényleg érdekelnek, nem csak valamiért odafújta a szél, azoknak az ilyen 15 másodperces tartalmait megnézem, és hogy a negyedik után vissza tudod már mondani, hogy a másodikban mi hangzott el. Úgy, hogy koncentráltam, úgy nem tudtam.
1: Nem tudta visszamondani.
0: Nem. Úgy, ugye? Hogy koncentráltam.
1: Igen, értem. Tehát, hogy tulajdonképpen az információs bőség, az ugyanakkor az a fenyegetés megvan, hogy valójában egy ilyen információ átteresztő állomását teszi a fejünket, ahol nem marad meg. Én azt gondolom, itt nagyon sok felelőssége van a pedagógiának és a kultúrának. Sokan, többek között egy Susan Greenfield nevű oxfordi farmakológia professzor érvelnek körülbelül 10 éve amellett, hogy az egyetemi oktatásban legalábbis szükség lenne, ez még az AI előtti világról beszélünk, szükség lenne arra, hogy lassuljunk le, újra hozzuk vissza a kontempláció, a merengés, a tartalmi feldolgozás világát, szemben azzal, ahol csak szövegfoszlányok és képfoszlányok vannak, amik csak úgy egymás mellett hömpölyögnek. Tehát lehet, hogy konzervatívan hangzik, de a kampányokat lehet folytatni a lassabb feldolgozás mellett. Hasonlóakat a interjú első részében említettem Jonathan Haidtot, aki a fiatalok, tehát mondjuk 10-15 évesek társas médium használatával kapcsolatban nem egyszerűen a korlátozást és a szabályozást hangsúlyozza, hanem helyette alternatívákat kell adnunk. Vissza a gyerekeket a játszótérre, ez a mozgalmának a jelszava. Menjünk vissza a játszótérre. Ugye ez egy kicsi jelszó, de valójában azt akarja hangsúlyozni, hogy amikor szabályozni és korlátozni akarunk, akkor alternatívákat, más utakat kell adnunk. Na most ez ugyanígy igaz a tanulásban. Én szerintem a tényleges megvitatás, ugye gondoljuk végig, hogy a megint csak még a mesterséges intelligencia előtt is, már a digitális világban a másolás, az ide-oda rakosgatás révén mekkora veszélye volt állandóan annak, hogy egy fiatal például egy egyetemi dolgozatban hozott anyagokkal dolgozik. Mit tud tenni az egyetem? Azt tudja tenni, hogy ténylegesen 10-15 fős csoportokba folyik a tanítás, ahol segédeszköz nélkül kell beszélni a dolgokról. Nem, hogy mobiltelefon nélkül, de vetítgetni se, hanem beszéljünk mondjuk arról, hogy mi a különbség Arany János lírája és a toldi szemlélete között. Most mondok egy példát, ugye ezen foglalkoznak a fiatalok, mármint a diákok ezzel otthon, és utána az órán mi ténylegesen, tehát vissza kell hozni a klasszikus retorikát, azt, hogy szabadon a régi iskola azt mondta, a saját szavaiddal mond, fiacskám, ez a saját szavaiddal, ez egy nagyon komoly dolog, kell legyen újra a mai világban.
0: Ó, de ettől szerintem most nagyon messze vagyunk, főleg a mesterséges intelligenciával, de értem, amit mond, de szerintem pont a kifejezés, tehát hagyjuk, ha nem figyelünk, akkor elkorcsosul a kifejezés módunk, mind írásban, mind szóban. Úgyhogy ez szerintem egy valós veszély. Nagyon-nagyon kevés időnk van, úgyhogy tulajdonképpen csak egy nagyon rövid kérdés válasz elejéig, de muszáj azt azért megkérdeznem, hogy ugye a kritikák szerint az algoritmusok azért felerősítik a társadalmi megosztottságot. És ez egy fontos kérdés, hogy valóban így van-e, vagy a polarizációnak az okai azok mélyebben gyökereznek. Kérdezem ezt kicsit álnaívan, hiszen túl vagyunk egy választási kampányon, amiben azt hiszem, hogy mindenki a telefonján lógott.
1: Jó, a polarizáció okai mélyebbek és csúnyábbak. Egész egyszerűen mindegyik politikai párt tábort akar maga köré teremteni egy olyan társadalomban, a magyar társadalom is ilyen, ahol a klasszikus értelembe vett csoport és osztályviszonyok már egyre kevésbé léteznek. Gondolj végig, az Egyesült Államok, hogy mit tud csinálni Trump, meg mindenféle demagóg politikus maga köré szervez. Újra sokan ezt mondják, mondjuk Forgács József, ausztrál, magyar szociálpszichológus, meg Robin Dunbar, brit pszichológus barátom, hogy újra létrejön egy olyan törzsi kultúra, ahol a politikusok csak olyan, azt akarják mondani, hogy csak az a fontos, hogy hozzám tartozol. Uh-huh. Nincs más, mert nincs az, hogy mostan a egyik párt képviseli a munkásság, a másik a parasztság érdekeit, és így tovább. Nem azért, mert mindannyian gazdagok vagyunk, de egy nagyon sok értelemben homogenizálódott a társadalom. Vagyunk gazdagok és szegények, de olyan politikai mozgalmakat, ahol valaki azt mondja, hogy mi vagyunk a gazdagok pártja, még nem láttam. A gazdagok pártja dumával nem lehet megnyerni a választásokat, tehát a gazdagok érdekeit képviselő politikusok mindig azt szét kell terítsék. Tehát úgy gondolom, hogy mélyebb van, nem az internet hozza létre ezeket a megosztottságokat, az csak fel tudja ráerősít. És hosszabb távon én szerintem például az iskola meg a tömegkommunikáció azt tudja ezen a téren tenni, hogy megteremti és állandóan elvárja a tényleges kommunikáció világát. Mondok egy nagyon régi példát. Az első világháború alatt, amikor Károly Mihály a béke párt képviselője volt, vagy szóval a béke érdekében kampányolt, és itt van. A saját emlékezetében azt írja, 16-ban vagyunk, 1916-ban, hogy akkor látta, hogy igazi dráma van a parlamentben, mikor este a kaszinóban Tisza István nem volt hajlandó vele kezet fogni. Ugye vegyük észre, igen, hogy igen. Már nem is tekintem a másikat embernek. Ott derült ki, hogy van egy kaszinó élet. Igen. Igen. És mondok egy pozitív példát, mikor Bence György barátommal körülbelül 91 körül mentünk a Kossuth téren át, és jött néhány közös ismerősünk uh-huh. szembe, megmondom a konkrét neveket. Szájer József, Magyar Bálint és néhány további fideszes és SZDSZ-es képviselő, és a Bence röhögve mondta neki, mentek inni? És azok kicsit pironkodva mondták, igen. Ugye akkor még az volt a természetes, hogy az másik táborhoz tartozók embernek tekintik egymást, és vannak interakcióik. Én szerintem ez egy nagyon fontos társadalmi feladat, hogy ilyen értelemben nem azt a párbeszédet kell létrehozni, hogy én elfogadom azt, amit ő mond, de hogy egyáltalán meghallgatom.
0: Igen. Hát sajnos ebben most ennyi fért bele, pedig szerintem lehetne azt folytatni jó sokáig, és nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ennyi mindenről tudtunk beszélgetni. És örülök, hogy vannak ilyen események, ahol egyébként a nagy közönség előtt is ilyen vitaestek.
1: Köszönöm nyitottak. Szépen a lehetőséget, és sok sikert kívánok a műsorhoz, meg az egész rádiónak.
0: Köszönöm, és viszont kívánom. Plé Csaba, Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Hétfőn 11-kor jövök friss adással. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
2: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
5: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
0: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Drámai a helyzet a Velencei tónál. Napos nyári időnk lesz ma, eső nélkül. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta már eloltották. Egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A NATO szóvívője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte ez is rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig, bármikor. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak Brüsszelben. A miniszterelnök szerint Mark Rüttével egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Átlagosan 0,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbit az ipari termelői árak áprilisban, havi alapon pedig 1,3%-kal mérséklődtek. A belföldi értékesítés árai 2% körül növekedtek, viszont az export értékesítés árai 0,5%-kal csökkentek. Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, jelentette be az oktatási miniszter. Idén augusztusban mintegy 450 oktatási intézmény vezetőjének lejár a megbízatása, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára is. A tárca vezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Mindössze 7 centivel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje. Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség 2/3 hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, de a fürdőzők mellett a horgászok száma is csökkent. Jelenleg még közlekednek a tavon sétahajók, de amennyiben a helyzet romlik, a nyár során ezek forgalma is leállhat. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe mától. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, grillezni és bográcsozni viszont saját kertben továbbra is lehet. Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5-ig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10-ig tart. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a torlódások megelőzése.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Sokat süt ma a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, de akár 31 fokot is mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
2: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: véglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
2: A man is super.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
9: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
10: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
11: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
12: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
13: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.

0: Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta már eloltották. Egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A NATO szóvívője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte ez is rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig, bármikor. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak Brüsszelben. A miniszterelnök szerint Mark Rüttével egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Átlagosan 0,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbit az ipari termelői árak áprilisban, havi alapon pedig 1,3%-kal mérséklődtek. A belföldi értékesítés árai 2% körül növekedtek, viszont az export értékesítés árai 0,5%-kal csökkentek. Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, jelentette be az oktatási miniszter. Idén augusztusban mintegy 450 oktatási intézmény vezetőjének lejár a megbízatása, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára is. A tárcavezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Mindössze 7 centivel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje. Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, de a fürdőzők mellett a horgászok száma is csökkent. Jelenleg még közlekednek a tavon sétahajók, de amennyiben a helyzet romlik, a nyár során ezek forgalma is leállhat. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe mától. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, grillezni és bográcsozni viszont saját kertben továbbra is lehet. Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5-ig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10-ig tart. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a torlódások megelőzése.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Sokat süt ma a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, de akár 31 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 29-én, 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Esemény.
3: Idén egy különleges új helyen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja. Május 30-án és 31-én továbbra is minden a gyerekekről szól. Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye, idén még nagyobb térrel, vízparti környezettel és igazi piknik hangulattal készül. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat elnökét hallják.
4: Hát ha már új helyszín, akkor két napra számíthatunk. Szombat-vasárnap lesz a gyereknap, és kétnapos programmal is készülünk, ami mondjuk egy nagyon nagy erőfeszítés volt, hogy a már lemondott szombatot most újból megtöltöttük, ahol csak példának mondom, hogy szombaton lesznek olyanok a színpadon, mint a Buborék együttes, vagy a Disney Show, vagy Bikini Tribün, vagy Éri Henni, és így tovább. Miközben 31-én, akikkel már hónapokkal ezelőtt leszerződtünk, hogy sokkal ismertebbek lesznek, és ott lesz Tóth Abigél énekesnő, vagy Molnár Andrea, Szőke Zsuzsa és partnerei, akik többször nyertek a Dancing with the Star-ba, és végül a legismertebb előadónk Vastag Csaba lesz. Ettől függetlenül lesz napközben a Jégvarázsból is részletek, vagy Heves Imre előadó művész. A rendezvény minden nap reggel 10 órakor kezdődik, és este 7-ig tart. Tehát mind szombaton, mind vasárnap a családok fél 10-től már jöhetnek, de igazából a műsor fél 10-től 19 óráig tart, és várjuk szeretettel a Budapest és környéki családokat, gyerekeket főleg.
2: Kiállítás.
1: Két új kiállítás nyílt a budapesti Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A Magnum Photos legendás fotóügynökség korai színes felvételeiből, valamint Robert Kapa életművének válogatott darabjait bemutató tárlatok augusztus 23-áig látogathatók. A Magnum Photos Early Color, korai színes fotográfiák című kiállítás a második világháborút követő évtizedek vizuális fordulatát idézi meg. A tárlat arra a korszakra fókuszál, amikor a képes magazinok nyomán a színes fénykép a modern vizuális kultúra meghatározó elemévé vált. A másik kiállítás a Robert Kapa Felvillanó Történelem, vetítés a magyarországi gyűjtemény fontos képeiből című tárlat, a magyar állam által 2008-ban megvásárolt 937 fotóból álló Robert Kapa gyűjtemény részleteit mutatja be vetített installáció formájában. A kiállítást szövegrészletek és korabeli cikkek egészítik ki. A két tárlattal párhuzamosan Magyar Riport 1948 címmel Robert Kapa magyarországi látogatásán készült fényképekből is látható válogatás. Mindhárom kiállítás augusztus 23-áig tekinthető meg.
2: Esemény.
1: Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint a nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállító helyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz tehát, ahol a programokhoz többek között a Múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenkvilla és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozott. A Lenkvillában a különleges csillagászati programok mellett gasztronómiai eseményekkel, koncertekkel és jelmezes tárlatvezetéssel is várják az érdeklődőket. A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeum negyedben az állandó kiállítások mellett az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehetnek a látogatók.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. Az Ilona-völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen, azonban ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbefagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák köz zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemet gyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istálóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. A zöldjelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblája a lukácsárok, majd a Malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A magyar könnyű zene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80%-a gáz, mondta Betonhofi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mid a francia énekes és DJ eredetileg rövid összekötő instrumentális tételnek szánta az All That Glitters Is Not Gold című dalt 25-ös Midnight albumán. Aztán Pedro Winter, producer felhívta rá a figyelmét, hogy nagyon sok fantázia van ebben a nyúlfarknyi kis szösszenetben. A lelkes visszajelzés hatására Mid alaposan kibővítette szerzeményét. Végül kontinenseken átívelő pacsi lett a trackből. Mivel két rapper, az amerikai Channel Tres és az argentin Trueno is bevállalt egy-egy versszakot. Yes!

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Újdonság a Viaszél Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt, mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viaszéltravel.hu. Viaszél Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Tudtok mondani alaszkai zenekart? Mi igen, bár jelenleg Portlandben működnek, de a Portugal The Man zenekar valójában az Egyesült Államok 49. államából származik. A Feel It Still című slágerük mindössze 45 perc alatt született meg, miután 3 évnyi munkát dobtak ki az ablakon. Ez a spontaneitás hozta meg számukra a Grammy-díjat és a világsikert.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2023-ban jelent meg a brit reggae és soul művész Joe York második albuma, a Hopeless. Azonban egy évvel korábban sajnos túlságosan is igazán csengett az album címének jelentése a zenész számára. Akkoriban valóban reménytelennek tűnt, hogy a nagy lemez valaha megjelenhet. Újra fel kellett venni mind a 10 dalt, köztük a Zarát, miután az elkészült felvételeket valaki véletlenül véglegesen letörölt egy merev lemezről. A kezdeti idegeskedés után York ismét nekilátott a munkának. Az énekes szerint a nagy nehezen megszületett végeredmény még tökéletesebbre csiszolt album lett, mint amilyen emlékei szerint az eredeti változat lett volna.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Deva, Takács Dorina szóló projektje. A fiatal előadó életében mindig is óriási szerepet töltött be a zene. Színházi darabok, kórusok, zenekarok után úgy érezte, hogy itt az ideje elindítania saját szóló karrierjét. Számait ő írja, producereli és énekli, sőt, a lemezborítót is ő készíti. Nevében a D, mint Dorina, az előadót jelképezi. Eva nem más, mint az első nő a Földön. Dalait leginkább népdalok és az elektronikus zenék inspirálják.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
5: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Több mint 10 milliárd forintot is elszórhatnak Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. Napos nyári időnk lesz eső nélkül. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galac városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta már eloltották. Egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak Brüsszelben. A miniszterelnök szerint Mark Rüttével egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 csongrád-csanádi és Békés megyei helyszínen, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskoruk bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával. Több mint 10 milliárd forintot is elszórhatnak Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. A GKI 30-50 milliárd forint értékű gazdasági hatást vár az eseménytől. Az elemzők szerint a többletfogyasztás zömét a külföldi szurkolók 50-70 ezer főre becsült beáramlása adja, akik fejenként várhatóan 250-350 ezer forintot költenek majd el átlagosan a három éjszaka alatt. A döntő hétvégén a szokásos turistaforgalom egy része elmaradhat, vagy későbbi időpontra ütemeződhet át. Kiderült az is, hogy mind Magyar Péter miniszterelnök, mind elődje Orbán Viktor is a Puskás arénában tekinti meg a mérkőzést. Népszavazást tartanak Izlandon az EU csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A parlament a voksolást augusztus 29-ére tűzte ki. Izland még 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvéleménykutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Sokat süt ma a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, de akár 31 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégemmel egy napjainkban nagyon népszerű desztinációról, Baliról beszélgetünk, méghozzá filter nélkül. És aki a partnerem lesz a mai utazásban, Gót Péter, teológus utazó, rádiós műsorvezető, aki az indonéz állam tanulmányi ösztöndíját elnyerve 2 évig Jogjakartában tanult indonéz nyelvet és kultúrát. Szeretettel köszöntelek, Péter!
2: Én is köszöntelek téged, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Péter, kezdjük mindjárt azzal, hogy hogy jut valakinek az eszébe, hogy indonéz nyelvet, indonéz kultúrát tanuljon. Honnan volt neked az indítatásod ehhez?
2: Igen, ezt nagyon sokan megkérdezték már tőlem, és teljesen indokolt a kérdés, hiszen Indonézia nincs annyira fönt tulajdonképpen az itthoni embereknek a térképén, ha a távol-keletről van szó. Belesodródtam egész egyszerűen. Létezik egy ösztöndíj program, aminek az a neve, hogy Dharmasiswa, és ezt, ha jól tudom, most már több mint 3 évtizede elérhető Magyarországról nézve is, azonban csak egy szűkebb réteg az, aki általában érdeklődik, főként művészeti tanulmányokat folytatók szoktak e felé, az ösztöndíj felé kacsingatni, hiszen Indonéziában művészeti tanulmányokat is lehet folytatni, nem csak nyelvet és kultúrát lehet tanulni. És akik ilyen tanulmányokat folytatnak, jellemzően ők szokták megpályázni. Abban az életkoromban, amikor kint voltam ezzel az ösztöndíjjal, én ilyen körben voltam, az akkori párom is fotoművész volt, illetve hát még mindig fotoművész, és így gyakorlatilag közel kerültem ez az ösztöndíjhoz. De megmondom őszintén, amikor megpályáztam, fogalmam sem volt arról, hogy mi lesz majd Indonéziában, és mi vár rám, így van.
1: Na hát akkor beszéljünk erről, hogy mi az, ami sokként ért, mi az, ami pozitív volt, és mi az, ami esetleg negatív sok volt.
2: Hát az első és legfontosabb, hogy én úgy mentem ki Indonéziába, hogy az ösztöndíjat megkaptam, és rögtön tudtam, hogy 1 évig nem fog tudni hazajönni. Tehát az ember becsomagol egy túrahátizsákba, egy bőröndbe, egy kis kézitáskába, és látja ezt a szoba közepén, ezt a maximum 23 kilónyi csomagot, illetve a kézipodnyászt, és az önmagában már egy sokkoló élmény. Tudom, ez elsőre nem úgy tűnik, mintha Indonézia lenne, de mégis hozzátartozik, mert hogy ezzel kell átrepülni a félvilágot és megérkezni. Én amikor megérkeztem, akkor persze lehetne beszélni arról a kulturális sokról, ami rögtön szembe jött. Már egy addigra kint lévő barátom fogadott a jogjakartai reptéren, és motorra pattantunk, ő ült hátul, fölvette az én nagy túrazsákomat, én ültem elől, én a hasamra, a mellkasomra vettem a kis táskámat.
1: Hát akkor rögtön és akklimatizálottál a helyhez.
2: Abszolút akklimatizálottam a helyhez, és ugye nagyon fontos, hogy Jogjakarta, bár a műsorunk tematikája főként Bali célozva, de Jogjakarta Jáván van, Jávának a középső részén található, és nem keverendő össze a fővárossal, Jakartával. Szóval egy picit más kulturális közeg Jáva. Na és ott nagyon szembe jött ez a harmadik világbeli rögvalóság. Gyakorlatilag suhantunk a motorral, mellettünk dudáló teherautók, buszok, jobbról, balról a gyönyörű élénkzöld rizsföldek és hajladozó pálmafák, és olyan volt, mintha egyszerre csöppentem volna egy filmbe, egy természetfilmbe, amit addig csak tévéképernyőkön láttam, illetve egy rémálomba, egy horrorfilmbe, hogy úristen, mi ez a káosz, ami körbevesz. Tehát nagyjából ez a kettősség volt rögtön az első pillanattól, ami kijelölte azt a furcsa utat, amit én aztán ott kint bejártam.
1: Bár ugye, ahogy említed, Jáván éltél, azért bejártad a környező szigeteket, és nagyon sok időt töltöttél Balin is, sőt, azóta már utazásokat is szerveztek Balira, úgyhogy nagyon nagy tapasztalatod, nagyon nagy helyismereted van Balin.
2: Igen, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokat fordulok meg Balin, már itt van a következő kanyarban az idei első Bali út, és ha minden igaz, akkor még idén is legalább 3-4-szer fogok Balira elutazni.
1: Visszakanyarodok megint az első mondatomhoz, ahogy a műsort kezdtem, ugye azt mondtam, hogy filter nélkül szeretnék Baliról beszélgetni, és amikor fölhívtalak téged telefonon, hogy leszel-e a beszélgető társam ebben a mai műsorban, és neked is jeleztem, hogy filter nélkül, akkor érdekes módon nem kérdeztél vissza, hogy Edit, mit értesz ezen? Hanem rögtön érezted, hogy vajon mire gondolhatok. Azóta nem beszéltünk, hát akkor most kezdjünk el gondolkozni Baliról. Neked jóval nagyobb tapasztalatod van, nekem csak egy 9 napos úttal kapcsolatos tapasztalatom van, de beszéljünk róla és meséljünk akkor ezekről az élményekről. Szóval mi volt az a pont, ami nálad először bevillant, amikor azt mondtam, hogy filter nélkül?
2: Hát nagyon érdekes, mert alapvetően egy személyes tapasztalatom, ami az évek során egyszer megtörtént. történt velem, hogy konkrétan egy ismerősöm azt kérte rajtam számon Balin, hogy mindaz, amit ő lát az Instagramon Baliról, az miért nem létezik. Hogy ő valahol szeretné azért azt a Balit is látni, amellett, amit hát egyébként az utcán látunk. És akkor mondtam neki, hogy a jó hír vagy a rossz hír az az, hogy ez a valós Bali, az meg igazából csak az Instagram. Szóval én a filter nélkül valahogy így értettem először, hogy ilyen megszépítő, beállított Instagram filterek nélkül fogunk beszélgetni, ami szerintem jót tesz Balinak, meg a témának.
1: Én is azt gondolom, és hát különösen azért, mert napjainkban is a filterek világát éljük, és mondjuk, ha megkérdeznék egy embert, aki még sose járt Balin, hogy hogyan képzeli el Balit, valószínű, hogy ezek alapján, az Instagram fotók alapján gondolkodik. Pálmafa, gyönyörű óceán, mögöttünk vörös fátyollal lebegő hintázás a rizsföldek fölött, szóval, hogy egy ilyen teljesen Instagram világ.
2: Abszolút. Hozzáteszem, hogy azért a helyi turistaipar erre rá is játszik, tehát ráerősítenek, hiszen nekik a megélhetésük jelentős része folyik be a turizmusból ilyen vagy olyan módon, és nyilvánvalóan ezáltal ki kell szolgálniuk a turisták igényeit. Nos, ha valaki rövid időre megy Balira, nyilván kevésbé fog tudni belátni a színfalak mögé, hiszen Balin a turizmus azért nem az elmúlt években kezdődött. Ez azt jelenti, hogy ők azért fölkészültek ahhoz, hogy hogyan tereljék az idegeneket, az utazókat egy olyan, hát hogy is mondjam, egy paraván rendszerben, egy labirintusban, ahol kapnak valamilyen élményt, de azért mégis úgy attól a valóságtól, ami a színfalak mögött rejtőzik, azért kellően meg is vannak kímélve. És azt gondolom, hogy ahhoz mindenképpen időt kell eltölteni odakint, hogy az ember úgy magától is kicsit belásson a színfalak mögé, és lássa azt, hogy egyébként hogy zajlik az élet Balin. Mi a látszat, a láttatás, és mi a valóság közt a különbség.
1: Na akkor engem most ez érdekel, hogy zajlik az élet Balin. Meséljünk arról, hogy tulajdonképpen milyen is a valós élet.
2: Igen, hát ugye egyrészt Baliról azt kell tudni, hogy rendkívül túlnépesedett szigetről beszélünk. Mindenféleképpen egy zárvány Indonézián belül. Egyrészt önmagában már ez érdekes. Nagyon sokan, amikor Baliról beszélnek, vagy Balira készülnek, nem is biztos, hogy realizálódik bennük, hogy ez egy jóval nagyobb országnak az egyik parányi szigete. Egy Indonézia nevű országban van egy nagyjából egy átlagos magyarországi megyényi területű sziget, amin olyan uszkve 4,2 millió ember éldegél, és ezt nevezik Balinak. És ugye ez attól különleges, hogy Bali egy olyan zárvány maradt az idők során, ahol megmaradt az egyébként máshol is elterjedt hindu-buddhista kultúra, illetve Balin a hindu kultúra az, ami megmaradt, és ugye ez a balinéz hinduizmus az, ami nagyon érdekes, nagyon szép, ugye csodálatos templomokat építenek, ilyen kertszerűen építik a templomokat, ez mind a valóság része. Csak hogy egyrészt túlnépesedettség van. A turizmus miatt részben, illetve az illegálisan épülő, vagy illegális módon épülő szállodák miatt például nagyon komoly veszélybe került az ivóvíz a szigeten. Ezt furcsa elgondolni ott, ahol ugye tradicionálisan a rizsföldeket a hegyekből leömlő töménytelen mennyiségű vízzel öntözik, ugye ezt a szubakrendszernek hívják, ezt a teraszról teraszra folyó vízhálózatot, de valójában az a helyzet, hogy ivásra alkalmas víz, az viszont elég kevés van a szigeten, és ezek a lerohanó folyók, ezek tényleg lerohannak le az óceánba. Szóval ivóvíz probléma van. Közlekedési káosz van Balin, jelen pillanatban szinte majdnem mindenhol, de a fő részeken értem ez alatt mondjuk a Denpasar-t, Kutát, ugye ezek a leglátogatottabb területek, de akár a kulturális központnak nevezett Ubud város környékét, az dettó ugyanez jellemzi. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az ember Google térképen megnéz egy távolságot, 15 kilométer, ha járművel közlekedik, azt gondolja, hogy hát ez csodás, ott vagyunk 20 perc alatt, negyed óra alatt, és a valóság az, hogy lehet, hogy egy óra alatt fogunk
1: megtenni. Másfél-kettő. Igen, ezt tapasztaltam én is, igen. Így van. Tehát borzasztóan nagy a káosz, nincsenek utak, gyakorlatilag egy-egy sávos út van, így ahol van. Sokszor gyalogos sebességgel haladnak még a gépjárművek, a motorok is.
2: Ez pontosan így van, talán még a motor a legéletképesebb jármű a gyalogláson túl. A gyaloglással ugye a hőmérséklet, illetve a tűzönapsütés az, ami egy kicsit, hát hogy is mondjam, megnehezíti a gyaloglás.
1: Meg nincsenek járdák.
2: Nincsenek járdák,
1: tehát igen. Ott kell gyakorlatilag lavírozni a motorosok, igen, között, és arra figyelni, hogy jaj, el ne kapjon így éppen van, egy tükör, egy visszapillantó.
2: Ez pontosan így van, tehát ezek azok a jelenségek, amivel úgy alapvetően egy átlagos turista is találkozik, amikor megérkezik Bali szigetére. Aztán nyilván lehet mélyebbre menni a társadalomban. Ugye Bali, mivel egy hindu kultúráról beszélünk, hát a szépsége mellett, a hindu kultúrának a komplexitása mellett annak a problematikusságát is tartalmazza, ez pedig egyfajta kasztrendszer. Habár a kasztrendszer a modern Indonéziában hivatalosan már be van tiltva, tehát tulajdonképpen nem lehet a kasztok alapján senkit sem megítélni, azért én azt gondolom, hogy Balin ez a mai napig számít. Tehát egy magasabb társadalmi kasztba került személy, az jobban és könnyebben fog tudni érvényesülni, mint egy alacsonyabb társadalmi kasztba született személy.
1: Ez konkrétan hogy nyilvánul meg mondjuk a hétköznapokban? Tudsz erre példát mondani?
2: Hát más lesz az anyagi helyzete, más lesz a vagyoni helyzete. Ugye egész Indonéziában például nincsen társadalombiztosítási rendszer, illetve nyugdíjrendszer. Tehát mindenki addig keres pénzt, ameddig dolgozik valamit. Ha kórházba kell menni, ha el kell látni valamilyen problémát, akkor ott is tulajdonképpen mindent ki kell fizetni. Tehát éppen ezért nagyon sokat számít az, hogy ki milyen vagyoni helyzetben van, hiszen nem biztos, hogy az alapvető egészségügyi ellátásokhoz hozzá fog férni akkor, ha nem tudja megfizetni. Szóval ez például egy probléma. Akkor ilyen az oktatás kérdése is, hogy Indonéziában minden fizetős. Az általános iskolai oktatás az hivatalosan nem fizetős, de tulajdonképpen annyi járulékos költsége van, hogy nagyon sok helyen a szülők kiveszik a gyereket 2-3 osztály elvégzése után az iskolából, mert hogy kell menni dolgozni. Ez Balin is érvényes abban az esetben, hogyha nem a nagyon frekventált helyeket vesszük, akkor ugye ki vannak szolgáltatva a turizmusnak teljes mértékben. Nagyon-nagyon megdöbbentő adat, hogy a koronavírus előtt akkor ugye átlagosan azt mondták, hogy a 4-6 millió turista volt évente Balin. Egyébként ez döbbenetes szám, de mennyi volt a koronavírus második évben 2021-ben? Erre vonatkozóan van egy statisztika az interneten, és ha jól emlékszem, akkor 43 fő.
1: Aztán.
2: Tehát ez nem jelenti azt, hogy akik egyébként Balin éltek és kint maradtak külföldiek, ők nem voltak ott, de akik kimondottan turista szándékkal, tehát rövid távú látogatásra érkeztek Balira, az 43 fő volt. Én akiket ismerek odakint, akik a turizmusban dolgoznak, nagyon sokan csődbe mentek. Kis családi vállalkozások, akik működtettek mondjuk egy homestayt, ugye, ami azt jelenti, hogy egy olyan családi vendéghely vagy vendégszállás, ahol adott esetben 3-4 szobát kiadnak, készítenek valami kis reggelit, és ez nagyon jó volt fiatal turistáknak, backpackereknek, kalandoroknak, de azt gondolom, hogy voltak köztük olyan színvonalú helyek, ahova adott esetben a magasabb kényelmi szintet igénylők is szívesen jártak. Na, ezek közül nagyon sokan csődbe mentek, hiszen nem tudták megkeresni a mindennapi betevőt.
1: Arról van egyébként adatot, hogy most hányan látogatják Balit?
2: Egyetlen egyszer hallottam egy hozzávetőleges adatot, most így fejből nem tudok mondani. Amire emlékszem, ez már a 6 millió környéki szám volt 2024-ben.
1: Tehát a másfélszerese gyakorlatilag a sziget lakóinak.
2: Nagyjából.
1: Úgy, hogy egyébként az infrastruktúra, ahogy most beszéltél róla, hogy nincs ivóvíz, nincsenek utak, és még hosszan sorolhatnánk, meglehetősen korlátozza, akadályozza ennek a turizmusnak a fejlődését.
2: Ez teljes mértékben így van. Illetve hát van még egy olyan vonala és aspektusa ennek az egész balinéz létnek. Hogy is mondjam, ami szerintem egy rendkívül bonyolult téma, és csak egy picit lehet rányitni, így azt gondolom, hiszen ez nagyon sok időt igényelne ezt kivesézni alaposan. De ugye alapvetően a hindu vallás számtalan rituálét vonultat föl. Tehát az élet minden apró mozzanatához tartozik valamilyen áldozati felajánlás. A leggyakoribb, amivel minden turista találkozik, a picik is fonott virágokat tartalmazó kis áldozati kosárkák egy-egy füstölővel a közepén, ezt Chanang Sarinak hívják. Ezek valójában elkészített imádságok, és az az elgondolás, hogy amíg a füstölő ég, addig tart az imának az égbeszállása, miután a füstölő elaludt, onnantól nyugodtan el lehet taposni, nincs jelentősége.
1: Sőt, ezt kézzel még egy kicsit ugye a füstölőnek a sebességét, irányát szabályozzák is, amikor kiteszik az utcára.
2: Így
1: én
2: van.
1: Is láttam rengeteg ilyet. Nem csak a házak előtt, hanem üzletek, sőt egészen modern üzletek előtt is ugyanúgy él ez a régi hagyomány.
2: Persze, ez nagyon-nagyon fontos a balinész kultúrában is. Ez egy apróság, amit mindenki elkészít minden nap, legalább egyet, de én azt gondolom, hogy inkább többet. Aztán vannak olyan ünnepnapok, amelyek komolyabb előkészületeket igényelnek. Nem beszélve az élet nagy eseményeiről, gyerekszületésről, akkor a kamaszkorban a fogak lereszelésének rituáléjáról, mert ugye Balin ez egy különleges
1: kultúra,
2: erről mesélek nagyon szívesen, és aztán persze ott van a végén a temetés. Tehát például Balin a temetés szertartása annyira drága, annyira sok nyersanyagot igényel, hogy nagyon sokan nem is engedhetik meg maguknak. És ugye Balin a hindu vallás miatt alapvetően hamvasztással temetkeznek, tehát elhamvasszák a halottjaikat, viszont mégis találni olyan sírokat, ahol hát ott van a fejfa rendesen XY született ekkor és ekkor éltettől eddig és eddig. És hát ez egy furcsa kérdést vett fel egy odalátogatóba, hogy akkor most mi a valóság. Na és ezek átmeneti temetők, ahova azért temetik el a halottaikat, mert nincs pénz egyébként a temetési rituálét kifizetni, és akkor megadott időközönként 3 évente, 5 évente van egy úgymond nevezzük önkormányzati temetésnek, amikor tulajdonképpen az a közösség megfinanszírozza a temetés költségeit. Tehát magyarán drága dolog hindunak lenni. Nagyon sok nyersanyagot emészt fel a hindulét, hiszen nagyon sok természetes virágszirom, pálmalevél, nagyon sokféle
1: élő anyagokkal,
2: gyümölcskosarak, stb. Igen. Na most nyilvánvalóan, ahogy a sziget lakossága nőtt, úgy nőtt a nyersanyag igény is. Most ott tartunk, ha jól tudom, már Bali nem tudja a saját igényeit kielégíteni, tehát mindenképpen nyersanyagokat valahonnan máshonnan is hozni kell, és ez lehet, hogy egy-egy banánszállítmányt jelent, lehet, hogy virágokat jelent, de hogy alapvetően ez egy folyamatos probléma. Szóval bizonyos értelemben azt jelenti, hogy Balin költséges dolog hindunak lenni, és egyébként bizonyos vélemények szerint az iszlám terjedésének ez az egyik legfőbb magyarázata. Mert hogy alak előtt minden ember egyenlő. És ugye az iszlám Indonéziában nem új keletű dolog, hiszen talán kevesen tudják, hogy Indonézia a világ legnagyobb iszlám országa. Indonéziát tekintve az ország lakosságának 87% a muszlim, és a maradék 13%-ban a többséget alkotják a keresztények, megosztva külön katolikusra, és úgy nevezik, hogy krisztenre, de a kriszten az a protestáns irányzatokat jelenti, és mindösszesen ilyen 1-2%-on belül található a kínai konfuciánus, a buddhista és a balinész hindu. Tehát egészen elenyésző, parányi kisebbségről beszélünk, és az ő lélek számuk is ilyen értelemben időről időre defogy. Egyrészt Jáváról áttelepülnek nagyon sokan üzletet csinálni, bizniszt csinálni. Ha jávaiak áttelepülnek, viszik a saját kultúrájukat, a saját vallásukat. Ez örökös konfliktus a helyi balinézek között, hogy túl hangos a mecset imára hívó éneke, és akkor a balinézek lekapcsoltatják, és mennek az oda-vissza a hadakozások települések között, illetve település negyedek között. Viszont az a helyzet, hogy muszlimnak olcsóbb lenni.
1: Egyébként most, hogy mondod, én is láttam katolikus templomokat, nem is egyet az utazások során, és ami még érdekes volt, hogy mondod, hogy sokan Jáváról költöznek át Balira, a sofőrünk is mondta, hogy ő Jáváról jött, és hogy ő onnan jár át. Azt tudjuk-e, Péter, hogy ebből a bevételből, amit ez a rengeteg turista ott hagy Balin, kik részesednek, hogyan részesednek? Ez megy-e az államnak? És akkor ők aztán ugye úgy osztják újra, ahogy szeretnék, vagy pedig Bali fejlesztésére elkezdtek-e már nagyobb gondot fordítani?
2: Igen, azt gondolom, hogy van egy olyan igazság, amire én évek alatt úgy érzem, hogy rájöttem, persze aztán lehet, hogy később majd ezt megcáfolom, de most azt gondolom, hogy egész Indonéziára és beleértve Balira is, ami kimondottan érvényes az, hogy minden, és mindennek a tökéletes ellentéte egyszerre igaz. Ezt tudom, nagyon olyan elkenésnek tűnik, de tényleg ez a valóság. Szóval a válasz az, természetesen a pénzek egy jó része helybe marad, de a pénzek a korrupciónak köszönhetően furcsa csatornákon elszivárognak. Azért van például egy ilyen helyzet, hogy nagyon sok külföldi szálloda van jelen Balin. Igen, ám csak úgy, hogy mondjuk külföldi nem birtokolhat földterületet.
1: Igen.
2: És akkor már is kell valami kapcsolatot szerezni, hogy kinek a neve alatt futnak a dolgok. Azon túlmenően természetesen a központi kormányzat vagy a központ felé is áramolnak ezek a pénzek, de azért Jakartában nagyon világosan látják Bali turisztikai potenciáját. Most ott tart a történet, hogy nagyon komoly infrastruktúrális beruházások indultak el. Nem tudom, hogy ebből mi fog megvalósulni, és mennyi marad a szóbeszéd szintjén, de Denpasarban már metrót kezdtek el építeni. Akkor a szigetet körbelülő nagy utat terveznek, illetve vasúthálózatot is terveznek kiépíteni. És a legújabb elképzelés, amit hallottam, az új jakartai kormányzat elgondolása az, hogy Balit egy olyan irányba kéne fejleszteni, mint Szingapur. tehát egyfajta hipermodern, felhőkarcolós, részben rekreációs, de azért nagyon-nagyon jelentős részben pedig üzleti területté kéne kinöveszteni.
1: Meglehetősen nagyra törő vágyak a mostani állapothoz képest, de ennek már a kezdeti nyomait én is tapasztaltam, és mielőtt erről beszélgetnénk tovább, egy pici szünetre el kell mennünk, úgyhogy kedves hallgatók, a szünet után várunk benneteket vissza Góth Péterrel, akivel Baliról beszélgetünk ma.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Életed filmje legyen színes és széles vásznú. Hamarosan folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
3: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit szigeti szabadtéri színházban Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit szigeti szabadtéri színházban. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene Napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka, Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára, Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikán túl a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi téri művelődési központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
4: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros

0: www.rosalia.hu.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
6: Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma Góth Péterrel beszélgetünk Baliról, és az első részben ott fejeztük be a beszélgetést, hogy nagyon nagyra törő turisztikai álmai, vágyai vannak a balinézeknek, és ennek már az apró nyomai ott vannak. Én amikor kocsival közlekedtem, és ezt hangsúlyozom, hogy kocsival, ugyanis én robogózom itthon, de ott nem mertem robogóra ülni, úgyhogy ezt a részét kihagytam. Szóval amikor közlekedtünk, nagyon gyakran láttam feliratokat, hogy dácsa eladó, dácsa kiadó. És ugye eszembe jutott gyerekkoromból az orosz tudásom, és ugye szerintem az egyik legismertebb orosz szó a dácsa, ugye az nyaralót jelent. Elképesztő mennyiségű orosz embert láttam a szigeten, és ezekbe a mai modern villágba laposháztető üveg, fehér fa, szóval ami most ilyen nagyon trendi, ezeknek az előbújását a trópusi erdők szélén, a rizsföldek szélén. Megint azt mondom, hogy egy olyan irány, ami például bennem nem keltett jó érzést.
7: Nem csodálom, én is megdöbbentem, amikor talán azt hiszem, hogy 2 éve volt, hogy én is először egy ugyanilyen reklámot láttam, mint amit az előbb felidéztél. Sőt, ráadásul én láttam cirilbetűvel is kiírva ugyanezt, és így meg voltam döbben, hogy ez mit jelent, hiszen az én fejembe az volt korábban, hogy hát azért Bali azért az úgy világszinten is egy felkapott destináció, tehát azért Ausztrália van ide a legközelebb, tehát a tehetősebb, úgymond nyugatibb világból érkező utazók, azok főként az ausztrálok lennének, és én azt gondolom, hogy talán ez igaz. Tehát én amikor még ösztöndíjjal voltam kint Indonéziában, azért ez most már több mint 10 éve, 12 éve volt, akkor még tulajdonképpen egy ilyen pejoratív jelző volt az ausztrál turista, vagy olyan, mint az ausztrál szörfös. Tehát ez egy kicsit egy ilyen pejoratív jelző volt, és azokra az alapvetően, hát hogy is mondjam, a kultúrát nem túl mélyen vizsgáló utazókra volt használatos, akik tényleg általában Ausztráliából jöttek, és a tengerpart érdekelte őket, nehogy Isten a bárok és a csinos lányok, más nem.
6: Mondjuk egy kicsit olyan, mint az ír romkocsma turizmus itt Budapesten. A belvárosban.
7: Igen.
6: Tehát
7: igen.
6: Én is ezt láttam, hogy bulinegyedek vannak, a déli részen gyakorlatilag szól a tuc-tuc zene, rengeteg szórakozó hely, koktélok, italfogyasztás, tehát látszik, hogy ráálltak erre az üzletre, erre a bizniszre, és valóban az ausztrál fiatalok tömkelege.
7: Így van, és amit említettél, az pedig most az újabb következmény, nyilván ez a szomszédunkban zajló háborús helyzet miatt is teljes mértékben érthető, vagy legalábbis érthetőnek tűnik. Így van, egyre több orosz turista, vagy orosz ember választja átmeneti otthonául Balit. Nyaralóhelynek is különösen, de hogy olyanok is vannak, akik hosszabb időt töltenek Balin. És sajnos az a helyzet, hogy a kulturális ismeret hiánya az csak egy dolog, de adott esetben a másik kultúrának a nem tisztelése az, ami nagyobb probléma. 2 évvel ezelőtt nyáron, amikor kint voltam, Tehát furcsa helyzetbe kerültünk. A furcsa helyzet oka az volt, hogy a programunkban benne volt, hogy megmásszuk a Batur vulkánt, viszont nem volt biztos, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Egyszerűen azért, mert előtte két héttel, hogy megérkeztünk, a balinézek lezárták az összes hegyet, az összes szent hegyet. Ugye a balinéz vallás nagyon erősen kötődik, a hindu vallás nagyon erősen kötődik a természet tiszteletéhez, különösen a szigeten magasodott tűzhányokhoz. A tűzhányok szent helyek, és orosz turisták éppen a Batur vulkánon a hajnali napfelkeltét úgy ünnepelték, hogy letolt nadrággal a csupaszfeneküket mutatták a napnak, ami jó poénnak tűnt, csak végtelen udvariatlan és tiszteletlen volt ez abban a kultúrában.
6: És gondolom nem voltak már szomjasak sem.
7: És valószínűleg talán szomjasak sem voltak, bárhogy feljutottak a vulkán tetejére, megmászták, azért az mindenképpen becsülendő, viszont ez a fajta kulturális nem törődömség szerintem ez rendkívül felháborító, bármilyen nációból is érkezzen valaki, tehát véletlenül sem az oroszok ellen mondom, egyáltalán. Az lett a következménye, hogy a balinézek azt mondták, hogy jó, akkor innentől senki nem fog külföldiként fölmenni a mi szent hegyeinkre. Aztán ezt a tiltást természetesen nagyon hamar feloldották, és aztán végül mi is fel tudtunk menni a Batúra, de hogy akkor ott lógott ennek a lehetősége, hogy lehet, hogy át kell szervezni a programot.
6: Említetted előbb, hogy az ausztrál fiataloknak a kedvenc sportja a szörfözés, és nagyon sokakat vonz Balin két sport, a szörf és a jóga. Uh-huh. Mennyire autentikus a jóga Balin?
7: Ah, okay. Balira sokan mennek a jóga miatt, innen Európából is abszolút kiemelt desztinációnak számít Bali, ha a jóga szóba kerül. Hát az a rossz hírem van a jogázóknak, hogy Balin semmilyen szinten nem autentikus a joga, mert ugye a 70-es években, ha jól tudom, főként amerikai hippik, de mindenképpen nyugatról érkező hippik vitték a jogát Balira. A balinész hindu kultúrának a joga, mint praxis nem volt a része. Ez egy nyugati hozadék, ma is nagyon sok ilyen joga központban a tanárok jelentős része külföldi. Ettől még Bali nagyon szép hely, csak nem szabad abban a tévhitben lenni, hogy ott valami nagyon ősi, nagyon autentikus tudással fogok találkozni az alatt, a két hét alatt, három hét alatt, tíz nap alatt, amennyi időm van Balin. Valószínűleg valamilyen jó élmény fog érni, és ezt a helyén kezelve lehet akár jól is megélni, de azt gondolom, hogy ezzel tisztában kell lenni.
6: Ezt nagyon köszönöm, hogy mondtad, mert valóban most, ha visszaidézem azokat a joga központokat, amerre jártam, volt egy kanadai oktató, volt egy amerikai, volt egy ausztrál, volt egy magyar, volt egy holland, tényleg most, hogyha ezt végignézem, valóban mindannyian érkeztek valahonnan, sőt, még ugye Hollandia kapcsán akár a gyarmatosításra is visszavezethetjük ezt az utat. Ami még engem nagyon érdekel, még a kultúrához szeretnék egy picit visszakanyarodni, hogy előbb említetted a fogreszelést. Ne szaladjunk már el mellette, jó? Mert ez is egy nagyon érdekes ceremónia, és hát ahogy mondtad, hogy mindent is ünnepelnek, persze nyilván az anyagiak függvényében, de mit jelent ez a fogreszelés? Egyáltalán mi a küldetése? Hogy zajlik egy ilyen ceremónia?
7: Igen, ez a pubertáshoz kötődik a fogreszelésnek az időszaka, tehát a pubertás elérkeztével válik aktuálissá, és egészen konkrétan arról van szó, hogy a balinéz hiedelemvilág szerint a hegyes fogak azok alapvetően az alvilági démonikus lényeknek a sajátjai. Ezért, hogy az embert megszabadítsák az állatias, démoni természetétől, a szemfogait egy rituálé keretében lereszelik. Ez gyakorlatilag úgy fekszik, mint egy, hát nem olyan, mint egy fogorvosi kezelés, bár hasonló pózban hanyat fektetik az illetőt, a fiatalt kiöblögeti a száját mindenféle gyógynövényes főzetekkel, készítményekkel.
6: Fertőtlenítik?
7: Lehet azt mondani, hogy igen, de hogy mechanikusan végzi ezt az erre szakosodott pap, és tulajdonképpen érzéstelítés nélkül. Tehát ennek a kihívása az, hogy ezt a fogreszelést, ezt fájdalomcsillapító nélkül kell elviselni. Nem tart nagyon sokáig maga a rituálé, és nem azt kell elképzelni, hogy valakinek félig elreszelik a fogát, de hát azért egy rendkívül kellemetlen dolog, és ennek az elviselése ez alapvetően egy próbatétel is. Miután ez megtörtént, akkor ugye szép egyen a

0: nyomokat hagy.
1: Ez mindenképpen így van. Sőt, még hozzátenném azt is, hogyha valakinek úgy hozná az élete kereke egy adott ponton, hogy egy balinész férfival vagy nővel kötne házasságot, nos, akkor az a rossz hírem, hogy életkortól függetlenül, akkor ezt a fogreszelés szertartását egy esküvő alkalmával a családba betérőnek vagy bekerülőnek is hát illik elvégeznie.
0: Most, hogy a démonokat emlegetted, olvastam, hogy az új évet ők egészen sajátosan ünneplik. Mesélj kérlek erről is, hogy milyen ott az új év.
1: Igen, hát az új év
0: hogy kötődik a démonok.
1: Ez abszolút értelemben kötődik. Nyepinek hívják egyébként a balinéz újévet, és a nyepit megelőző napon van egy fesztivál, amikor tulajdonképpen elbúcsúztatják az újévet. Erre az elbúcsúztatáshoz hatalmas, olykor 4-5 méter magas papírmasé szörny szobrokat készítenek. Hát ezt ma már nyilván festékszóróval festik le, adott esetben műanyagot is, fémet is használnak, de jellemzően papírból és természetes anyagokból készültek ezek a szörnyfigurák. Mégpedig azért csinálják ezt, mert a balinézek úgy gondolják, hogy a hasonló hasonlót vonz. Tehát egy szörnyfigura az magába fogja vonzani, vagy magához fogja vonzani a gonosz ártó erőket, aztán ezeket a szörnyfigurákat felvonulás, karnevál szerűen körbehordozzák a településeken, majd pedig jellemzően az óceánpartokra leviszik, és ott pedig rituálisan elégetik. Aztán jön a következő nap, az új év napja, amikor senki ember fiának nem szabad kimennie a házból. Azon a napon még a turistákat se engedik ki az utcára, a rendőrök ezt külön felügyelik, a házakba kell maradni, csöndbe kell ráadásul lenni, tehát még hangos vigasságot sem nagyon lehet folytatni. Ennek a napnak az a szerepe, hogy mindenki egy picit magába mélyedjen, egy picit elgondolkodjon azon, hogy hol is tart az életével, illetve van egy ennél sokkal praktikusabb oka, hogy bizony ezen a napon megnyílik az ég és föld, illetve az alvilág közötti átjárók rendszere, és tulajdonképpen a démonok Bali-szigete fölött repkednek. És hát a démonok alig várják, hogy találjanak élő embereket, akiket megszállhatnának, és csintalanságokat követhetnének el a következő év során. Ám ha úgy találják, hogy a sziget lakatlan, hát akkor a vállukat megvonják és tovább szállnak, hiszen teljesen érdektelen és unalmas helyen ők se akarnak fölöslegesen időzni.
0: Magyarul így bújnak el a démonok
1: elől. Így bújnak el a démonok elől.
0: Na, ha már a szertartásokat meg a fesztiválokat emlegettünk, én mikor készültem a Bali útra, akkor természetesen utána néztem mindennek, például a zenének és a gamelán zenének, és egyszer egy hosszabb úton voltam még itt Magyarországon az M1-es autópályán, még arra is emlékszem, és gondoltam, hogy berakok egy jó kis gamelán zenét. Hát, nem volt szerencsés választás, mert amikor az ember 130-al megy az autópályán, és úgy egyébként koncentrálni is kell, akkor ezek a kis ütős hangszerek, a fúvosok, nagyon azt éreztem, hogy ez most nem odavaló, és nem mindegy, hogy milyen környezetben hallgatja az ember. Ugyanakkor, amikor Balira érkeztem, és tényleg a 9 nap alatt szerintem 3-4 ilyen utcai fesztiválba belekeveredtem, ott megint autentikussá vált, és teljesen helyén való volt. Mit kell tudni erről a gamelán zenéről?
1: Igen, már amit mondtál erről a balinéz gamelánról, amit hallgattál, hát azt javaslom, hogy legközelebb próbáld meg a szundanéz gamelánt, illetve akár a jávai gamelánt, mert ahány népcsoport, annyiféle gamelán zene van.
0: Aha.
1: A gamelán zene az tulajdonképpen nem csak Indonéziát fedi le, hanem tágabb értelemben Dél-Kelet-Ázsiának sok részére érvényes, ami annyit jelent, hogy bár ott nem gamelánnak hívják, hogy de hogy valamilyen ütős ritmikus hangszerek léteznek. Ami nagyon érdekes, hogy habár első ránézésre a gamelán zenekar az hangszerekből áll, de önmagában egy gamelán zenekart a maga hangszereivel együtt, amik ugye ezek alapvetően ütős hangszerek, talán a szilofonhoz lehetne a leginkább hasonlítani.
0: Igen, élesebb hangjuk van.
1: Élesebb hangjuk van. Különösen a balinéznek. A balinéz az egy nagyon gyors ritmusú, élesebben megszólaló változat, például, mint a szundanéz. És ezek a hangszerek, ezek egymáshoz vannak hangolva, ami azt jelenti, hogy egy gamelán zenekar jelent valójában egy hangszert, és ez kicsit furcsa a mi európai szemszögünkből nézve, mert ugye mi egy klasszikus zenekart, ahol vannak vonósok, vannak fúvósok, részfúvós, fafúvós, nem tudom, ezeket hajlamosak vagyunk hangszerekre bontva kezelni. Ez a gamelánban egy kicsit másképp néz ki. Egy-egy gamelán hangszer elemet, ha egyik zenekarból átvennénk a másikba, nem biztos, hogy jól működne, mert nem biztos, hogy megfelelően szólalna meg, mert ezek össze vannak hangolva egymással. És ami nagyon érdekes még a gamelánban, hogy egy teljesen más zenei rendszer, mint az európai zene, tehát nem ezt a hangrendszert használja, viszont nagyon megtermékenyítően hatott a 20. századi európai zenére, illetve a modern kortárs zenére is.
0: Ugye te indonéz nyelvet és indonéz kultúrát is tanultál, nekem nagyon tetszik az indonéz nyelv, nagyon szép nyelv. Ez közös nyelv, könnyű nyelve, neked hogy ment a tanulás, mik a nehézségei, meg mik a szépségei?

0: Igen. Igen, itt is bejön az, amit már korábban mondtam, hogy minden és mindennek az ellentéte igaz. Az indonéz nyelv egy könnyű nyelv, a nyelvtani rendszere könnyen megérthető, a magyar ember számára kifejezetten könnyen tanulható, egyrészt azért is, mert latin betűvel írják. Tehát ez egy nagy előny a sok távol-keleti nyelvhez képest. Aztán pedig vannak olyan hangzók, amiket pontosan ugyanúgy ejtenek, mint mi. Például az NY, ahogy a magyar nyelvben eny, ugyanúgy az indonézben is eny. Na most viszont az indonéz nyelv az egy furcsa valami, mert hogy igazából ez senkinek sem az anyanyelve az országban. Azt szokták mondani, hogy ez egy mesterséges nyelv. A valóság az, hogy ez még a holland időkben megy vissza, ugye Indonézia nagyon sokáig holland gyarmat volt. Akkor hozták ezt a hollandok létre, vagy vezették be általánosan, és aztán ez el is terjedt, és ez lett Indonézia államnak a közös nyelve. Viszont ami fontos, hogy az elődje, ami tulajdonképpen egy szumátrai származású maláj dialektus volt, az tulajdonképpen egy olyan nyelv volt az egész szigetvilágban, amit egyfajta közös nyelvként használtak évszázadokon keresztül. Ez egyfajta kereskedelmi nyelv volt, egyfajta lingua franca. Ennek egy változata az, ami a mai Maláziának a nyelve, a hivatalos nyelve. És az indonéz nyelv, az mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen az indonéziai maláj nyelv, most az indonézek jól megköveznének ezért, a két ország nincs túlságosan jóba egymással, és igazából mondhatnám azt is, hogy ha nem lenne ez is furcsán értelmezhető, hogy egyfajta nacionalista különbségtétel van a kettő között. Tehát a két nyelv megfeleltethetősége nagyon nagy, kölcsönösen értik egymást, de mégis az indonézre azt mondják, hogy indonéz a maláziai malájra, meg azt, hogy maláj. Igazából ami a nehéz ebben a nyelvben, az nem a nyelvtana, hanem sokkal inkább annak az udvariassági rendszernek a megértése, ami a nyelv mögött rejlik. Ezt nagyon nehéz megérteni egy nyugati embernek, hogy Indonéziában nagyon sok helyen, Balin mindenképpen, és hát Jáván is pont ugyanez a helyzet, az, hogy hogyan kommunikálok, az lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy mit mondok. Tehát nem annyira az elmondottak valóságtartalma, vagy valóság hűsége az elsődleges, hanem az, hogy azt én miként mondom.
1: Az előadás mód.
0: Az előadás módja. Ehhez nagyon át kell az embernek állítani a belső iránytűjét, mert ugye mi hozzá vagyunk szokva az exakt dolgokhoz, ott ez viszont nem működik. Ott sokkal fontosabb az udvariasság.
1: Beszéljünk még, Péter, a gasztronómiáról. Hogyan birkoztál meg a helyi ételekkel, italokkal? Mi volt a kedvenced? Mi az, amit ki nem állhattál?
0: Indonézia szerte nagyon sokféle gasztronómiai megközelítés létezik, de azt biztos, hogy pár alap dolgot ki lehet jelenteni. Az egyik, ami mindenhol előfordul Balin is, ez a rizsnek a különféle használata. Ugye ott nincs kenyér, tradicionálisan búzalisztet azon a vidéken nem termesztettek, nem használtak soha. Ez gluténérzékenyeknek egyébként alapvetően egy jó hír. Nagyon-nagyon sokféle variációja van a sült rizsnek, amit ugye ők nasi gorengnek hívnak. Nasi a rizs, illetve a főt rizs pontosan, és a goreng az meg azt jelenti, hogy meg van sütve. Tehát nasi goreng sült rizs. Ezekre jellemző egytál ételek, hússal, zöldségekkel, szerintem ez egy alapvetően egészséges és jó irány. Talán lehetne azt mondani, hogy az európai risottónak egy valamilyen távoli, távol-keleti rokona.
1: Szárazabb talán egy
0: szárazabb.
1: Picit, ugye?
0: Igen, mindenképpen szárazabb. Akkor léteznek olyan ételek, amelyeket mi kürinek mondanánk, ami alatt azt értem, hogy jellemzően kókusztejjel, kurkumával és olyan fűszerekkel készülnek, ahogy mi a kürit értjük. Uh-huh. Nagyon sok zöldséget használnak föl, szerintem ez egy nagy előnye a kultúrájuknak, illetve a gasztronómiájuknak, mivel a tartósítás nem volt sohasem elterjedt arrafelé, és a hűtés sem, hiszen ugye a hűtő feltalálása előtt igazából ott senki nem látott jeget soha. Ezért ahhoz szoktak hozzá, és a gasztronómia is úgy jött létre, hogy az ételek mindig frissek. Tehát ami éppen van, azt el kell készíteni. Nem füstölnek, nem savanyítanak, ez egyáltalán nem jellemző az ottani gasztronómiára. Fermentálás létezik. Például a szójababot fermentálják, ami egy egészen elképesztő és izgalmas étel. Ennek az a neve, hogy tempe. Biztos találkoztál kint vele. Talán azt mondanám, hogy ha olyan embernek kéne elképzelni, aki még soha nem kóstolt, hogy valami nagyon-nagyon távolról egy picit, mintha rántott sajtra emlékeztetne az íze. Tehát valami ilyesmit mondanék, legalábbis én így éltem meg. Minden esetre egy egészséges szójalapú étel, egészségesebb, mint a tofu, mert fermentálódás során tulajdonképpen előemősztődik maga a szójabab, és ugye ezt is egy ilyen nemes penész fogja be pont, mint mondjuk egy kámember sajtot, és ezt lehet sütni, főzni, nagyon sokféle módon készítik. Szóval a tempe az egy alap elem a gasztronómiában. szintén alapelem, de már talán kevésbé egészséges, ez a kókuszvirágcukor. Ugye a kókuszpálma az a haszonnövény, aminek minden részét mindent felhasználják. A fáját, a levelét, és hát ugye a kókuszdiónak az alapvetően az abból kinyerető víz az nagyon jó szomjoltó.
1: Mindenhol árulják, minden utca sarkon.
0: És a virágának a nektárját is ki lehet nyerni, ebből készül a kókuszvirágcukor, ami nagyon magas tápanyagtartalmú, tehát nagyon magas a beltartalma, van nagyon jó beltartalma, viszont ettől még cukor, de hogy ez is a balinéz gasztronómiának az egyik alapanyaga, amit használnak. Aztán persze ott van a chili, mint egy kedvelt ízesítő. Sajnos gyakran az ételekbe kerül a nátriumglutamát, ez megint egy picit a valóság része a dolognak. A nátriumglutamátot pont ugyanúgy, mint a sócukrot nálunk a boltok polcáról szabadon le lehet venni. Én úgy tudom, hogy azért ezt érdemes lehetőség szerint kerülni, bár egy az élelmiszeripar bugyraiba én se látok bele annyira, hogy most tudjam, hogy ez mennyire káros vagy nem káros, de mindenképpen egy adalékanyag.
1: És még valami kerülhet bele, ugyanis ott van ez a bizonyos balibeli nevű betegség, vagy ilyen hasfájás, vagy ilyen emésztési problémák. Én egy 20 fős csapattal voltam kin, és amikor már a 17. ember is megbetegedett ebben, akkor kezdtem érezni, hogy itt valami nem oké. Szerencsére én megúsztam, de elkezdtem beszélgetni a sofőrrel, aki vitt minket ezekre az utakra, és akkor úgy fogalmazta ezt meg nagyon diplomatikusan, hogy kitchen process is not good. Tehát, hogy a konyhai folyamatok nem elég jók, vagy nem jók.
0: Igen.
1: Mi ennek az oka egyébként? Ez? Higiénia. Ez az oka? Higiéniai. Ugyan. Szóval erre is készüljön fel a látogató, hogy bizony 2-3 adott esetben 4 nap nálunk volt, aki egy hétig nem tudott kimozdulni a szállásról, de benne van a pakliban.
0: Én azt javaslom, hogy egyrészt oltások nélkül senki ne induljon balira, tehát azokat az oltásokat, amit a Nemzetközi Oltóközpontba ajánlanak, azokat fel kell venni. Malária gyógyszert nem kell vinni, arra nincs szükség, viszont a hastifusz jelen van, okozhat gondokat, nagyon-nagyon súlyos megbetegedést okozhat. Ez, amit mondtál, a balibeli, ugye ez egy jó gyűjtőnév, de hát számtalan probléma állhat a hátterében, egy egyszerű gyomorrontástól kezdve nagyon komoly éterfertőzés. Ugye ott vagyunk az egyenlítő környékén. Nagyon magas a páratartalom, magas a hőmérséklet. Tulajdonképpen kísérleti jelleggel érdemes kipróbálni, hogy egy darab valamilyen ételt az ember letesz, és megnézi, hogy néhány óra múlva ott van-e még. Tehát mondjuk egy szeletkenyér megpenészedéséhez nálunk lehet, hogy néhány nap is kell. Ez balin nem biztos, hogy néhány nap alatt végbe megy, lehet, hogy már másnap reggelre olyan a kenyér. Nagyon érdekes adalék, én amikor kiköltöztem Indonéziába, vittem magammal egy bőr túrabakancsot és egy bőr övet. Ezek nem voltak sűrűn használva tekintettel az időjárásra, de hát ott voltak a szekrényembe. És néhány hónap elteltével kinyitottam a szekrényt, és azt láttam, olyan furcsa a bakancsom, mint a poros lenne, és kivettem, és ki volt penészedve. Tehát a cserzett bőr dolgok kipenészednek, na hát akkor mit csinál az élelmiszerrel ez a klíma? Úgyhogy nagyon gyorsan romlik minden, a húsáru néhány óra alatt, a hal az meg tud romlani annyi idő alatt, amíg az ember a piacról egy szatyorba hazaviszi. Hogyha nincs megfelelően megmosva és kibelezve, akkor bizony 1-2 óra alatt konkrétan már problémát okozhat. Szóval ez ott áll sokszor a háttérben.
1: Szóval erre fel kell készülni az utazóknak, ez is ott van, ezt is kínálja Bali nekünk. Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a személyes élményeidet a hallgatókkal, nagyon köszönöm a beszélgetést, azt a sokfajta látásmódot, ahogy te megélted Balit, köszönöm, hogy itt voltál velem.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Gót Péter volt. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort vagy a korábbiakat, az keresse a Spotify-on az Egy Életem műsoromat. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
5: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Drámai a helyzet a Velencei tónál. Napos nyári időnk lesz ma, eső nélkül. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta már eloltották. Egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A NATO szóvívője közölte, hogy elítélik Oroszország felelőtlenségét. A támadást Magyar Péter miniszterelnök is elítélte, szerinte ez is rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig, bármikor. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak Brüsszelben. A miniszterelnök szerint Mark Rüttével egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Átlagosan 0,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbit az ipari termelői árak áprilisban, havi alapon pedig 1,3%-kal mérséklődtek. A belföldi értékesítés árai 2% körül növekedtek, viszont az export értékesítés árai 0,5%-kal csökkentek. Újra véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat a tantestületek, jelentette be az oktatási miniszter. Idén augusztusban mintegy 450 oktatási intézmény vezetőjének lejár a megbízatása, és a következő hetekben dől el, hogy kik lesznek majd ezeknek az iskoláknak az igazgatói. Lannert Judit elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára is. A tárcavezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Mindössze 7 centivel van a történelmi mélypont fölött a Velencei tó vízszintje. Az apadással évtizedek óta küzdő tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik. Több strandon kell az eredeti partvonaltól akár 20 métert is sétálni a hullámokig, de a fürdőzők mellett a horgászok száma is csökkent. Jelenleg még közlekednek a tavon sétahajók, de amennyiben a helyzet romlik, a nyár során ezek forgalma is leállhat. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe mától. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, grillezni és bográcsozni viszont saját kertben továbbra is lehet. Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5-ig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10-ig tart. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a torlódások megelőzése.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Sokat süt ma a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, de akár 31 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Molnár Gyöngyi vagyok, itt jártam és nagyon élveztem. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galamb, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
7: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Madeira specialistája.

0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez itt a Zsebrádió.

0: gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Valam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő.
5: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
6: Na, Pipin! Mindenki tudja, hogy Bölcs Salamon, Könyves Kálmán, Oroszlán Szívű Rihárd, Retteget Iván és a többi király komoly ragadvány neveket kapott a népétől. Azt mondta a krónikásának, hogy terjesszék el az országban, amitől majd mindenki azt gondolja, hogy a többiek ezt hiszik a királyról, és az jó neki, mert akkor ő menő, mint Nagy Sándor, és Mátyás az igazságos, ugye? De vannak, hát hogy is mondjam, üdítő kivételek, amikor a nép keresetlenül őszinte neveken hívja a királyt. Nagy figyi, jönnek a legviccesebb nevű királyok. 9. azaz Nyáladzó Alfonz, Kis Pipin, Hebegő Lajos, Szép Fülöp, 4. azaz Tehetetlen Henrik, Szép Hajú Harald, volt még Nyakigláb, Nyullábú, Teveszájú, vagy éppen Kékfogú király is. Róla elnevezték a Bluetooth-t. A legszerencsétlenebb király talán mégis 5. Trája nevű Konstantin, aki bébikorában belekakantott a szentent víztartóba, miközben megkeresztelték. Biztos gyakran hátrafordult a folyosón, hogy röhögnek-e rajta a szolgák.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: És itt van az egyik kedvenc gyerekkori Mátyásom, Sándor Mátyás. Persze ez a Mátyás is kitalált személy, viszont az egyik kedvenc írónk Verne Gyula vetette papírra. Később lett belőle egy tévésorozat is, ezért a számomra Bújtor István feje van a Sándor Mátyásnak. Nagyon menő volt ez a fickó, ő is becsapta az őket kergető gonoszokat, és ahogy Verne Gyulánál szokás, egy csomó izgalmas találmányt használt fel erre, meg ebben a művében volt titkos írás is. És persze a jó a végén győzedelmeskedett. Ez a Sándor Mátyás történet azért is volt nagyon izgalmas, mert ennek a Verne Gyulának, aki, mint tudjuk, a zsebiből francia volt, és úgy hívták, hogy Jules Verne, ez egy olyan műve, amit az 1848-as magyar forradalomnak szentelt. Az egy más kérdés, hogy egy Monte Cristo grófja című történetre nagyon hasonló módon írta meg, 11-nehány évvel később, mint ahogy az megjelent. A becsületére legyen mondva, hogy azért erről írt egy levelet a Monte Cristo szerzőjének, Alexandre Dumasnak, hogy ne az internetről tudja meg, hogy elcsorta az ötletét.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
4: háromnegyedes nadrág.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
4: háromnegyedes nadrág.
3: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: Minden idegszálladdal arra koncentrálj, hogy ne bábund az illetőt, aki érthetetlen okból háromnegyedes nadrágot hord.
3: 2.
4: A háromnegyedes nadrág okozta döbbenetet a viselőik általában tovább fokozzák egy zoknira felvett szandállal.
3: 3.
4: A háromnegyedes nadrágtól mindenki egy olyan napközisre kezd hasonlítani, akit most küldtek ki a lelencházból kenyérért. Többnyire ezért is van náluk cekker.
3: 4.
4: Akinek háromnegyedes nadrágja van, annak bordás atlétája és szamuráj kardja is van. Csak műanyagból.
3: 5.
4: Egy háromnegyedes nadrágról sosem lehet eldönteni, hogy az egy normális nadrág, amit kinőttek, vagy egy normális nadrág, amit túlságosan felhúztak.
3: 6.
4: A háromnegyedes nadrág képes egyesíteni a rövid nadrág és a hosszú nadrág valamennyi előnytelen tulajdonságát. Óvakodj a háromnegyedes nadrágtól.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
1: Zsebrádió! Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
2: A felnőtteknek nincsenek jó táborok, ezért otthon kellett maradnom, és délutáni csendes, ismeretterjesztő tévézést tartottam, amikor is volt alkalmam megtekinteni a híres NASCAR vonalakat. Azt kell tudnotok róluk, hogy ezek a bizonyos NASCAR vonalak az Andok-hegységben, Dél-Amerikában az úgynevezett NASCAR fennsíkon találhatóak. Ti is megnézhetitek őket könnyen, nem kell ez Perúba utazni, elég, ha megkéritek a szüleiteket, hogy hívják be a Google térképet, azaz a Google Maps-t, beütitek, hogy NASCAR-lines, azaz NASCAR vonalak, ma már elég könnyű felfedezni a földet így, csak türelmesnek kell lenni hozzá, és elég figyelmesnek, de hétfő erről szól. Szóval nézzétek meg, de addig is gondolkodjunk el azon, hogy voltak 2000 évvel ezelőtt emberek, akik ilyen hatalmas, bazi kánikulában azzal szórakoztatták magukat, hogy kimentek a sivatagba, és hatalmas, nagy figurákat rajzoltak a kavicsos talajra. Ezek a figurák olyan nagyok, hogy kizárólag a levegőből lehet őket látni, hogyha az ember repül. De 2000 éve senki nem tudott repülni, ezért ma az emberiség arra gyanakszik, hogy ezeket a vonalakat és rajzokat földön kívüli idegen repülő lényeknek rajzolták föl az ottlakok.
1: Megállott eszem!
2: Az ilyesmi nem egyedülálló dolog, mi is szoktunk üzengetni az UFO-knak, meg az űrlényeknek, meg a marslakóknak, meg mindenkinek. Volt például egy űrhajónk, amiben belecsomagoltunk egy CD-t. Mindjárt elmondom, hogy mi az, vagy az okostelefon majd inkább. Mert a CD már nagyon régi dolog, szóval belecsomagoltak ezt-azt adathordozót, ami tartalmazta például azt, hogy mi emberiség, hogy nézünk ki meztelenül lerajzolva, meg hogy hogy csináljuk a matekot, meg hogy mit gondolunk a fizikáról, meg néhány tudományról, hogy szerintünk milyen a DNS-ünk, miből vagyunk, és biztos, hogy biztos még becsomagoltunk bele egy dalt is a Beatles együttestől, hát ha szeretik a marslakók ezt a dülöngélős dobgitáros tábortűzizenét.
1: Régen minden jobb volt.
2: Ugorjunk vissza ezekre a NASCAR vonalakra egy kicsit, mert egészen különlegesen dolgokat csináltak ezen a furcsa kontinensen, amit Dél-Amerikának hívnak. Egyrészt, ahogy mi hívjuk, abban az időben, amikor felfedeztük őket, de csak mi hívjuk így, amiről mi zsebhallgatók már tudjuk, hogy csak mi fedeztük fel őket, mert ők ott voltak, és egyáltalán nem kellett felfedezni őket, sőt, egyáltalán nem biztos, hogy vágytak rá, hogy valami undokadak alak felfedezze őket, mert ha vágytak volna, például építettek volna hajókat, hogy eljöjjenek hozzánk felfedezni minket, vagy legalábbis valaki eljött volna szólni nekünk, hogy most már ideje lenne felfedezni őket. Sőt, szerény ismereteim szerint, ha valaki azt akarja, hogy felfedezzék, akkor kiabál és integet. Szóval, ezek a dél-amerikaiak inkább úgy viselkedtek az emberiséggel, mint a bolyócskáztak volna. Jól ott voltak Dél-Amerikában, hagyták, hogy mi elszámoljuk 10 000-ig, aztán össze-vissza kóvályogunk. Miközben a felfedezőink mániákusan Indiát akarták felfedezni, pedig az a másik irányban van. És el is lehet oda gyalogolni, elég lett volna végigmenni a tengerparton. Szóval, ott voltak a régi perúiak, akik NASCAR indiánok voltak, akik meg az inkák elődei voltak, és azzal szórakoztatták magukat a kánikulában, hogy hatalmas nagy madarakat, pókokat, mindenféle állatokat rajzoltak a sivatagba, amiről azért tudni kell, hogy épp csak 15 cseppel marad le a világ legszárazabb sivataga az Atacama sivatag mögött, mert amikor megmérték, hogy mennyi eső esik, akkor az Atacama sivatagba egyáltalán nem esett az eső, a NASCAR-ban meg egy picit szemerkélt. Puff neki! Szárazság. A tudósok és a nem tudósok, ilyenből mostanában nagyon sok van, és sokkal hangosabbak a nem tudósok, mint a tudósok, és sokkal többet beszélnek, még a tévében is, de főleg az interneten. Szóval a tudósok és a nem tudósok különböző kitalációkkal próbálják meg megfejteni, hogy mi a fenének rajzoltak a Nazca indiánok a sivatagba például egy 400 méter hosszú kolibrit. Az egy icipici madár. Ez valóban egy jó kérdés, mert a kolibri, egy icipici madár. 400 méteres kolibrik nincsenek, illetve egy van a Nazca fennsíkon. A tudósok valójában nem találgatnak, csak a tévék meg a különböző tudósnak tűnő műsorok kérdezősködnek tőlük általában nagyon sok hülyeséget, a nem tudósok viszont találgatnak és válaszolnak a marhaságokra. Tudnotok-e, hogy az emberiség hangos és nagyon izgága nem tudósainak az a mániája, hogy régen, nagyon régen, de ma is irtó intelligens, repülőcsészehajak, közlekedő ufók, meg mindenféle, mindegy, ilyen marslakók járkáltak a földre. Ez nem hangzik rosszul, de miután ez a Zsebrádió, ezt a dolgot egy kicsit elemeznünk kell, mégpedig úgy, hogy gondolkodunk rajta.

0: Gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
5: Elengedhetetlen egy jó könyv. A könyv címe Komoly tudományos megalapozottságú válaszok abszolút hipotetikus kérdésekre, vagyis mi lenne ha? Írója Randall Munro. A könyv arról szól, ami a címe is, hogy elképesztő nagy hülyeségeket kérdeznek Randall követői, amit ő tudományos alapossággal megválaszol. Így választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy mi történne, ha egy molnyi vakondot egy helyre összegyűjtenénk. Vagy mennyi ideig tudna a Föld körüli pályán maradni egy atomtenger alattjáró? Vagy ha az ember tárcsázna egy véletlenszerűen kiválasztott számot, és a hívást fogadó személynek azt mondaná, hogy egészségedre, vajon mekkora az esélye annak, hogy a hívott fél épp tényleg tüsszentett? Valóban elmebeteg kérdésekkel van tele a könyv, és tényleg mindegyik tudományos alapossággal meg lesz válaszolva. És most jöjjön a Föld körül keringő atomtenger alattjáró, mert nem árulok zsákba macskát. Kérdés, melyet Jason tett fel. Mennyi ideig tudna a Föld körüli pályán maradni egy atomtenger alattjáró?
6: Wow!
5: A válasz. A tenger alattjáróval nem lenne gond, a legénységével annál inkább. A járműnek tehát nem lenne nagy baja, a tenger alattjárók külső borítása elég erős ahhoz, hogy 50-80 atmoszféra külső víznyomásnak is ellen tudjon állni, így egy atmoszféra külső légnyomás meg se kottyanna neki. Az a probléma, amivel a legénységnek kellene szembenéznie, a levegő utánpótlás lenne. Az atomtenger alattjárók elektromos áram segítségével nyerik ki az oxigént a vízből. Tudom, ez egy kicsit szalacsissan hangzik, de tényleg így van. Az űrben nincs víz, következésképpen a jól bevált módszerekkel nem tudnánk oxigént előállítani. Lenne ugyan pár napra elegendő tartalék, de ha az elfogy, akkor bizony bajba lennénk. Hogy megfelelő hőmérsékletet biztosítsanak a fedélzeten, üzemeltethetnék a tenger alatt járó reaktorát, de nagyon oda kell figyelniük arra, hogy mennyi időre kapcsolják be, ugyanis az óceán hidegebb, mint a világűr. Jó, ez nem teljesen igaz. Mindenki tudja, hogy az űrben hideg van, arról van inkább szó, hogy az űr fajlagos hővezető képessége nem olyan jó, mint a vízé, ezért van az, hogy az űrhajók felülete gyorsabban melegszik fel, mint a rendes hajóké. Ahhoz, hogy a tenger alattjáról letérhessen a Föld körüli pályáról, le kellene lassulnia annyira, hogy beléphessen a Föld légterébe. Nos, rakéták nélkül erre vajmi kevés esélye lenne, gyakorlatilag semmi. Sajnos a rakéták rossz irányba mutatnak, így nem

0: 4 méter per szekundummal. Egy hagyományos pályáról való leállás megközelítőleg 100 méter per szekundum sebességváltozással jár, ami azt jelenti, hogy egy Ohio típusú 24 Trident rakétával felszerelt atomtenger alatt járó elvileg minden további nélkül letérhet a föld körüli pályáról a rakétái segítségével. Van itt azonban még egy kis gond. Tenger alattjárókat általában nem látják el hővisszaverő pajzsal, és mert nem mondhatni, hogy egy ilyen jármű, ráadásul hiperszonikus sebesség mellett, aerodinamikai szempontból stabil lenne, minden valószínűség szerint darabokra hullana a levegőben. Ha az ember a fedélzet valamelyik mélyedésében meghúzódna, és nem mellékesen egy speciális ülésbe szíjazná magát, ami megvédi a gyorsulás káros hatásaitól, akkor lenne egy icipici esélye arra, hogy túlélje a sebességcsökkenést. Még azelőtt kellene ejtőernyővel kiugrania a járműből, hogy az földet érne. Ha valaha úgy döntesz, hogy mindezt a gyakorlatban is kipróbálod, egyébként javaslom, hogy ne tedd, akkor egy tanácsot adhatok, ami nagyon, de nagyon fontos. El ne felejtsd hatástalanítani a rakéták robbanó fejét. Mert különben...
1: Zsebrádió! Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
2: Tudom, hogy ez nem jellemző a zsebire, mert a zsebiben a dolgok mélyére és mögé és alá és fölé szoktuk nézni, de most csak úgy simán nézzünk ki a fejünkből. De ne olyan nagyon bután csináljuk, hanem úgy, mint egy, és ne is úgy, mint egy tudós, aki nézi a tyúkot, meg a tojást, és morfondírozik, hogy melyik volt előbb, hanem úgy nézzük a tyúkot, meg a tojást, ahogy kell. Táplálkozási szempontból.
3: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: Nyilván senkinek nem kell elmagyaráznom, hogy a tojás és egy tyúk általában a táplálkozásunkat befolyásolja, ugyanis nem hallottam még arról, hogy valaki egy tojással vagy egy tyúkkal barátkozott volna. Valahogy egyik se került be a mesékbe, vagy a szobátokba, hogy nevelgessétek, meg simogassátok őket. Persze nézőpont kérdése bármelyik kötök mondhatja azt, hogy tyúknak vagy tojásnak lenni ezek szerint szar és kilátástalan. Az ember tyúknak születik, akkor nem lesz egy kislány, meg egy kisfiú, aki megkapja őt egy csinos kis ketrecben, és egy nem egy gyerek hálószójájában fogja leélni az életét, mert azokkal a kis szőrös rágcsálókkal, akiknek van etetője, meg itatója, meg játékai, meg olyan kereke, amiben bele lehet állni, és egész nap lehet benne kocogni, de persze csak egyenesen, mert a bekanyarodsz kocogás közben, akkor kiesel a mókuskerékből, megütöd magad. Valljuk be, nem érdemes tyúknak születni.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
5: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. This one goes out to the entire world.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: És itt a vonalunk túlsó végén André Borbála, az OTP Global Markets üzletkötője. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na hát azt láttuk az MNB-től, ugye, hogy már vágna, de nem tud itt a geopolitikai feszkók miatt, meg iráni, meg hormuzi helyzet miatt.
3: Így van, ugye ez volt a magyar vonatkozásban a legérdekesebb hír a héten. Várakozásunknak ugye megfelelt az, hogy nem változtatott az irányadó rátán az MNB, holott ugye előző héten, éppen május 13-án azért a swap tenderen azért megmutatta, hogy a szándék az alapvetően majd a kamatvágás lesz. Viszont még továbbra is azért markánsan az infláció a fókusz. Igaz, itt most jelenleg egy alacsonyabb inflációról beszélhetünk, csökken az országkockázati prémium, erős a forint, tehát a tér alapvetően megvan, és alapvetően a sajtó kommunikációból kiderült, tehát a nyilatkozatból, hogy a mozgástér már megvan, és figyeli az MNB továbbra is az inflációt és a geopolitikai helyzetet, és adott esetben várható a vágás majd tőlük. Sokan egyébként csak szeptemberre datálják ezt, hogy szeptembertől indul meg a csökkentés, valaki már kicsit előrébb szalad, és azt gondolja, hogy már júniusi kamat döntéssel vághatnak.
2: Igen, hát azt majd meglátjuk, hogy mi lesz odáig, igen, vagy hogyan alakulnak ezek a dolgok.
4: Tehát ennek szükséges feltétele az, hogy mondjuk lezáruljon a háború, kicsit enyhüljön az inflációs feszültség, és nem tudom mi, mert hogy
2: ez... Vagy ami érdekesség lesz, mi van, hogyha ez a 60 napos tűzszünet lép életbe, tehát látszólagos nyugalom van, de utána meg esetleg borul a bili.
4: De hogy közben meg az Európai Központi Bank kamatot emel, akkor igen, az meg talán ellenében...
2: Hát nem lennék most én egy jegybankár itthon.
3: Igen, eléggé fejtörést okoznak itt a számok, egyébként nem csak MNB vonalon, de a Fednek is, LKB-nek is, ugye egy lassuló növekedésről beszélünk alapvetően a világban, világgazdaságban, és egy gyorsuló inflációról. Magyarországon ez ugye egy kicsit másképpen van, de azért ez a két kombináció, ez azért nehéz egy kamat döntés esetében, mert az egyik pont indikálna egy kamat, és a másik pedig pont egy kamatvágás, tehát most ebben lavírozzon az ember, és igen, ahogy ti is mondtátok, azért a hormuzi helyzet nagyon hektikus, tehát ugye a héten is alapvetően hallgattunk olyat is, hogy na most közelednek az álláspontok, és talán közel lehet a tűzszünetnek a megerősítése, meghosszabbítása, illetőleg a béketárgyalásoknak az elindítása. Ugye tegnap kaptunk egy ilyen pozitívabb irányvonalat, és az olaj gyakorlatilag csapkod jobbra-balra, mindig szépen lereagálja, hogy milyen hírek jönnek ki Hormuz házatájáról. Viszont azért mindig benne van a pakliba, hogy ez meddig fog tartani. Tehát, hogy ez még bizonytalan, ezt a bizonytalanságot még a piacok is árazzák, ugye addig nem is tud gyengülni a dollár, ameddig ez a bizonytalanság megvan, tehát a menekülő deviza szerepet azért még mindig ellátja. Szóval érdekes kombináció ez, tekintve azt, hogy egyébként megérkeznek adatok, amik pont ilyen ellentétes viszonyban állnak egymással. Szóval ez egy nagyon nehéz gazdasági helyzet, ami most kialakulni látszik.
2: Igen. Tegnap jött az a PC mutató, meg előzetes GDP, ugye? Az USA-ból. Ami hát ilyen vegyes volt, ugye, ahogy említette, a GDP ilyen lassulás mutat, a PC meg kicsit meg, ez egy ugye inflációs mutató, hogy kicsit meg, mint ha megnyugtatta volna a befektetőket.
4: Főleg azután az előző hard inflációs, igen, adalt, attól nagyon megijedtek, attól a kötvénypiacok is nagyot zakóztak, hozamok elszálltak. Ez most ehhez képest megnyugtató volt?
3: Volt olyan rész, ami megnyugtató, tehát például, hogy a havi alapon nézzük, akkor jobb lesz az adat, mint a várakozás. Maga a headline PC, tehát amiben nincs meg ez az energiaáraktól és élelmiszertől való megtisztítás, ott azért látszik, hogy azért emelkedés volt, 3,8 lett az előző 3,5 helyett. Viszont ami még érdekes ebben az adatban, és itt is a kettőség jelenik meg, hogy ugye a Fednek ez a core PC, ez a mantrája, ez az, amit nagyon figyel, a piacoknak meg a core CPI, tehát a CPI adat, a maginflációs fogyasztói árindex, és most ebben a helyzetben, tehát mostanában ez megfordult, szerepet cserélt kicsit, mármint hogy a core CPI az alacsonyabb most, mint a core PCE adat, ami nem nagyon szokott elő előfordulni, és egy kicsit ez azt jelenti, hogy ugye a Fed ezt a PC-t figyeli, ez a magasabb, tehát ő neki az, hogy kamatot csökkentsen, az egy nehezebb döntés lenne, mert egyelőre nem indokolt. Nyilván a növekedésből alapvetően indokolt lehet, de hogyha csak ezt a számot nézzük, akkor nem. Míg a piac, a részvények a CPI adatot követik le, szóval itt is van egy kis ellentétes gondolkodás a piacok és a Fed között, tehát hogy ez is még egy érdekes momentum lehet, hogy ez mikor fog visszafordulni az eredeti kerékvágásban. És alapvetően a GDP adat pedig ugye 1,6 letévesített növekedés, ami egy 2%-ról módosították lefele. Tehát az amerikai gazdaságban is látszódik az, hogy lassulás van, gyengébb a fogyasztás, belőtti kiadások is csökkennek, tehát ez a belső keresleti rész ez az, ami csökkent. Ezt támogatja egyébként, zárójelben megjegyzem, a belső politikát, tehát a kamat csökkentés felé vonulás, de ugyanakkor az infláció az egy masszívabb szám, tehát az meg abszolút nem indokolná.
2: Világos, az árfolyamokban egyébként hogy nézett ki tegnap, mint hogy egy picit gyengült volna az adatokra a dollár, de azért nagy kilengések nem voltak, ahogy láttam.
3: Igen, az euró-dollár meglepően stabilan reagálja le ezeket az eseményeket, így 1.16, 10 és 40 között ingázik, tehát mikor, hogy éppen aktuálisan, hogyha a béke fele húzódunk, akkor gyengül a dollár, hogyha meg nem, akkor újra beerősödik, de nem nagy amplitúdókat ír le, nagyjából egyébként hasonlóan reagál az olaj is ezekre a mozgásokra. A forint esetében pedig dübörgünk előre, továbbra is nagyon, nagyon erős a hazai devizánk, és nehéz megjósolni, hogy hol van az alja. Ugye a teteje az nagyjából látszódik, hogy ilyen 3.60 környékén pattan vissza időről időre. Nyilván ez is elképzelhető, hogy átütésre kerül egy rosszabb forgatókönyv esetében, geopolitikai feszültség esetében, de az euróforint köszöni szépen, forintunk masszív.
2: Jó van, legyen egy. Oké, nagyon, nagyon köszönjük a jó munkát még már, aztán jó pihenést.
3: Köszönöm.
2: Szervusz.
3: Sziasztok nektek is.
2: André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
1: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
5: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17.000 elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
8: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly.
9: A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
10: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
9: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
11: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
12: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
14: Jó napot kívánok! Budapesten a H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbuszok is segítik a közlekedést, a Szent Imre tér és Cseppel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Tököli út után a belső sávban. Az 1-es és az 1A villamos helyett Zuglóvasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között pótlóbusz jár. Lassú a haladás a Nagykörúton a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délre, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén. Erős még a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Kovács Botond, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. Több mint 10 milliárd forintot is elszórhatnak Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. Napos nyári időnk lesz eső nélkül. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, írja Reuters. Az incidens az ukrán határ közeli Galak városában egy 10 emeletes épületben történt, 70 embert kellett evakuálni. A drón teljes robbanó töltete felrobbant, a tüzet azóta már eloltották. Egy nőt és gyermekét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. Romániában már 28 alkalommal sértették meg orosz drónok az ország légterét, de ez volt az első olyan eset, amikor egy sűrűn lakott területen csapódtak be. Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, mondta Magyar Péter a NATO főtitkárnak Brüsszelben. A miniszterelnök szerint Mark Rüttével egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziójában, és közölte, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a szövetségnek. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 csongrád csanádi és békés megyei helyszínen, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskoruk bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával. Több mint 10 milliárd forintot is elszórhatnak Budapesten a BL döntőre érkező szurkolók. A GKI 30-50 milliárd forint értékű gazdasági hatást vár az eseménytől. Az elemzők szerint a többletfogyasztás zömét a külföldi szurkolók 50-70 ezer főre becsült beáramlása adja, akik fejenként várhatóan 250-350 ezer forintot költenek majd el átlagosan a három éjszaka alatt. A döntő hétvégén a szokásos turistaforgalom egy része elmaradhat, vagy későbbi időpontra ütemeződhet át. Kiderült az is, hogy mind Magyar Péter miniszterelnök, mind elődje Orbán Viktor is a Puskás arénában tekinti meg a mérkőzést. Népszavazást tartanak Izlandon az EU csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A parlament a voksolást augusztus 29-ére tűzte ki. Izland még 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvéleménykutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt.
18: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Sokat süt ma a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, esni nem fog. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Délután 20 és 25, késő este 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, de akár 31 fokot is mérhetünk majd.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
18: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Café.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Kettes számrendszer a Rádió Cafén, Behumi Dórival és Veres Dórival. És képzeljétek, itt van velünk Rakoncai Gábor, extrém sportoló, többszörös világrekorder, az óceánt hatszor átszelő, a Grönlandot és a déli sarkot is nagyon jól ismerő férfi. Először is szeretnénk felköszönteni téged 45. születésnapod alkalmából.
2: Ó, nagyon
1: nem
2: kezdesek
1: olyan rég
2: vagytok,
1: volt,
2: köszönöm.
1: Nem olyan rég és volt. És azt olvastuk, hogy gyorsan futottál is egy 45 kilométert, mert hogy ezt
3: ennek
1: így örömmel illik.
2: Igen, igen, általában a ultrafutók leszokták futni az aktuális évszámot, és ez nyilván, ahogy haladunk előre az időben, ez egyre érdekesebb feladat, mert most így, nem tudom, most ez a 45 kilométer nem olyan nagy teljesítmény, meg mondjuk a 90 se lenne nagy teljesítmény.
3: De ha már 90
2: De amikor leszel, 90 leszek, akkor már ez egy érdekes dolog lesz. Úgyhogy...
3: De mikor futottad először? Mármint a születésnapod alkalmából.
2: Hát én
3: hány kilométer volt?
2: Én sokáig ilyenkor futottam egy Balaton kerülést, tehát az ilyen 210-220, attól függ, hogy megy az ember, és akkor vagy százakat futottam néha, aztán most így jött össze, mert elég sűrű napom volt, de 45.
3: De ez belefért.
2: De ez belefért, mondjuk így, igen.
3: Azon tűnődtünk a Dórival, hogy mondjuk így 45 környékén az embert általában, akár férfi, akár nő, azért egy ilyen, nem mondanám, hogy életközépi válság, de mondjuk semmiképpen ne hívjuk válság, de mondjuk egy ilyen életközépi elgondolkodás általában
1: eléri.
3: És ugye te esetedben, aki ennyire extrém módon feszegeted az életnek a határait, ez nálad el lehet mondani? Volt valami ilyesmi mostanában veled,
2: szerintem,
3: vagy akár korábban?
2: Szerintem már volt, igen.
3: Már túl vagy
2: igen,
3: rajta?
2: Igen, szerintem túl vagyok rajta. Volt 40-42 között egy eléggé brutál időszak. Minden ugyanúgy ment, kívülről szerintem semmi nem látszott bele, de belül érzi az ember azt, hogy oké, de most ez az életem, most így, szóval így jó erősen, és akkor így sehol nem találtam rajta fogást, és igaziból nekem ebben benne volt a plusz motivációként, hogy kimentem most megint az óceánra, hogy egyszerűen itthon nem találtam azt, hogy ezt hogy tudom megoldani, és még 2 évet én ezzel nem akartam el szórakozni, mert nem volt egy kellemes érzés, és kimentem, ugyebár hát 75 nap gondolkodás, úgyhogy meg az ember magával van, meg egy viszonylag masszív környezetben, tehát ott nem lehet úgy csinálni, mint hanem ott muszáj cselekedni, meg döntéseket hozni, és gyakorlatilag én onnan úgy jöttem haza, hogy így oké, utolértem magamat, rendben vagyok, látom a következő 20 évet tisztán magam előtt, tehát nekem ez egy, ha azt mondanám, hogy mondjuk megkerestem volna egy pszichológust, és azt mondom, hogy ezt az állapotot érj el bármi áron, bármennyi idő alatt, bármennyi pénzért, és azt mondta, hogy jó, ez így megvan, akkor azt mondom, hogy ez megérte. Tehát nekem ez az út, ez ilyen téren is egy nagy befektetés volt, mert azt gondolom, hogy az az állapot, amin előbb-utóbb mindenki, ugyebár csak találkozik ezzel, hívjuk ezt bárhogyan is, de egy ilyen nem ennyire kellemes időszak, ahol ugyebár vagy tönkre lehet vágni az addigi életpályát bármilyen téren, vagy pedig meg lehet benne erősödni. Én azt hiszem, hogy ez megvolt.
1: Ez egy lezárása is volt az extrém sportoló időszakodnak, már ami a legextrémebb részét illeti, mert azért az ultrafutások előtted állnak, ha jól tudom még, és számunkra például az is extrém.
2: Igen, ezen most a könyvnek a szerkesztőjével, a Barbarával sokat vitatkoztunk, amikor készült a könyv, hogy...
1: A 42.
2: A 42, igen, hogy ne írjam bele, hogy abba hagytam az extrém sportolást, mert hát megint megyek majd futni egy, nem tudom én, egy 10 napos futóversenyre, fogok futni 1000 kilométert, az is extrém, és akkor az én nézetemben az csak ultratávú verseny, mert hogyha most eleged van, akkor leülsz, és nem mész tovább. Számomra az extrém sportolás az azt jelenti, amikor az ember a létezés határán billeg, és oda saját szánt szándékkal megy. Úgyhogy gyakorlatilag nekem az egy kockázatos területen levő ténykedés jelent, ami hosszú ideig tart, és az ilyenfajta projekteket zárom le, tehát a magas veszélyfaktorú extrém sportokat, de olyan kihívások, mint mondjuk az ultrafutás, az nyilván lesz, meg biztos fogok én hajózni az óceánon is, de olyan nem lesz, hogy előtte el kell búcsúzkodni a családtól, mert van arra is szansz, hogy az ember nem jön haza.
1: Akkor szerintem egy picit foglaljuk össze azokat a fő expedíciókat, amelyeket kipipáltál, vagy egyedül, vagy párosan az életedben. Nagyon korán, 20 évesen az akkori feleségeddel páros óceán átevezés 2006-7 környékén. Ez volt az első ilyen extrém expedíció, ha jól számoljuk.
2: Igen, igen.
1: Utána volt szóló óceán átkenuzásod, 6400 kilométer a Vitézzel, a Vitéz nevű hajóval.
2: Igen, ezek a különlegesebbek, meg közte is volt nekem 4 óceán átkelés, de...
1: Az hajós volt.
2: Igen, nem? Vitorlás hajóval, meg azért csináltam jó sok mindent, de mondjuk a lényeges projektek azok a páros óceán átevezés, ami mai napig egy világrekord, meg ugyebár ott saját tervezésű és építésű hajóval mentünk, tehát az ilyen nem volt ebben a sportban, amit a 130 éve létező extrém sportban. Aztán a szóló kenus út, ahogy mondtad, és ugye ennek volt most a ismétlése kb. Aztán a 2 darab Grönland átkelés, keletről nyugatra, nyugatról keletre. Egy darab déli sark, igen. Egy darab déli sark, igen. Igen, ez ugyebár ennek a különlegessége, hogy a kontinens szélétől gyalogoltam be, tehát ez 44 napos.
1: És aztán vissza. Nem?
2: Nem, én repülővel jöttem vissza.
1: Komolyan? Úgyhogy,
2: igen. Az egy másfajta projekt. Úgyhogy nekem csak az egyik irány volt.
1: Azért csak ott nagyon tegyük idézőjelbe.
2: Hát ez nem
3: hiszem, hogy magyarázkodnod kell itt nálunk emiatt.
2: Nemzetközi szempontból igaziból, ami miatt csak, hogy azért ezt évente megcsinálja, vagy 6 ember. Mondjuk egy óceán átkenuzást, azt meg soha nem csináltam meg rajtam kívül más. Tehát itt vannak a nagyon nagy különbségek egyből. Aztán, ami még érdekesebb volt nekem, egy szítu számítom a Mont Blanc-ra, tehát a tengerporttól.
1: Genovából.
2: Igen, Genovától felfutottam a Mont Blanc-ra. Ott volt egy 400 kilométer, meg föl a hegyre. Ez se csinálta más. Aztán volt 2 darab Magyarország átfutás, ott az egyiket egy haverommal csináltam, az Ötvös Ádámmal, utána meg egyedül. Ezek 700 kilométer pluszos projektek. Aztán ugye megnyertem a világbajnokságot, az 848 kilométer.
1: Az egy ultrafutás volt.
2: Ultrafutó verseny, igen, az Olaszországban volt 3 éve. Aztán mik vannak még?
3: Na látod, hogy milyen nehéz összeszedni, neked sem sikerült teljesen.
2: Igen, úgyhogy itt abba is hagyhatjuk. Igen.
1: Igen, de közben tényleg eszünkbe jutott, hogy neked rettentő sok nagy történeted van. Ebből egy is az embernek a történet szokott lenni, amit az unokáinak majd mesél. De neked mi akkor a történet, ha egyet kéne kiválasztanod? Ez a második magányos óceáni túrád?
2: Hát,
1: mert ezt mindig úgy illeted, mint a tökéletes, mint legalábbis az elsőhöz képest a javított igen. Változat.
2: Igen, ez tökéletes volt, igen. Ez nem egy ilyen menjünk, aztán hát a sikerülés, hogyha sikerült, akkor jaj, de jó. És közben majdnem megfulladtam, szóval, hanem ez rendesen felkészültem az összes nehézségekre, és azokat lehetett pipálni közben. Tehát ez egy feszes projekt volt, tehát azt gondolom, hogy rendben volt minden része, tehát kizárta az összes ilyen misztikus dolgot, hogy kint az óceán, meg a vihar, meg a nagy hullámok, és akkor van az X tényező, hanem itt egyszerűen meg lett méretve a hajónak a felszerelése, meg az ember a tudásával, igen. Olyan, mintha nem éppen hogy sikerült, vagy majdnem közel volt, hogy ez legyen, vagy az legyen, hanem ez egy szép projekt volt.
1: Tehát ezt írnád be a történelemkönyvbe, ha csak egyet írhatnál magadról?
2: Hát, ha csak egyet, akkor biztos, hogy ezt, meg hát nekem ide bent belül, ez azért különleges, mert az első kenus úton én majdnem odavesztem. És nyilván az embernek semmilyen kis idegszála nem akar visszamenni oda, ahol egyszer majdnem elpusztult. Én pont ezért mentem vissza, hogy ezzel az egész szembenézzek, ezt helyrehozzam, meg megnézem azt, hogyha jobban felkészülök, akkor vajon mibe változik az eredmény. És teljesen más lett, úgyhogy én 12 évig cipeltem ezt a batyút magamon, vagy a vállamon, hogy...
3: De ezt egy kudarcként cipelted magadon? Úgy nyilatkozol erről, mint aki azt gondolja, hogy mindenféle kockázatot felkészülésre ki lehet zárni. És így most van, is én ezt érzékelem, vagy így értelmezem, ahogy erről nyilatkozol.
2: Így van. Ez teljesen így van. Tehát, hogyha valami baj történik, akár tragédia is, tehát ott az ember nem készült fel
3: Ez arra. Kemény azért, ezek nagyon kemény.
2: Hát mondatok. Szerintem ennyi év után, meg ennyi különböző projekt után, meg nemzetközi eredmény után szerintem ezt így lehet mondani. Szerintem nincsen semmiféle jó szerencse, meg véletlen.
3: Nincs misztikum.
2: Nincs semmi misztikum. Tehát az a baj, hogy ez így rárakódik, mert kevesen értenek hozzá, mert nincs ott senki az illetőn kívül, és akkor az illető hazajön, és azt mesél, amit akar, és akkor jönnek a nagy sztorik, közben meg szintisztán az illető megméretteti magát a természetben. A természet pedig egy nagyon-nagyon korrekt felület, és egyszerűen fel kell rá készülni.
3: És kiszámítható ezek szerint?
2: Én azt gondolom, hogy a kiszámíthatatlansága is kiszámítható. Mm. Most nem azért úgy, mint egy matek képlet, de nyilván egy viharra fel kell készülni, tehát ott bizonyos kondíciók vannak. Tehát ez olyan, mint most eléggé pocsék itt Magyarországon az időjárás, úgyhogy nem túl jók a útviszonyok, mondjuk így. De ettől még lehet közlekedni, ha rendben van a járművünk, meg értünk hozzá, meg betartjuk a ilyenkor betartandó dolgokat, tehát nem kétszer annyival megyünk, hanem fel annyival megyünk, meg jobban figyelünk, stb. És akkor ugyanúgy működik ilyen időjárásban is, de hogyha félvárról veszük, akkor sokkal gyorsabban tud történni valami nem várt dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szintisztán az ember mérettetik meg, és semmiféle misztikus dolog nincsen. Ezzel mondjuk 10 éve, 15 éve én nem értettem volna egyet, de egyre inkább azt látom, hogy minél több ilyet csináltam, annál inkább az van, hogy az ember felkészült rá, és jó a reakciója, vagy nem készült fel, és nem jók a reakciói.
1: Azért csak röviden, ha megengeded, bár tudom, milliószor mesélted már el, idézzük már fel ezt a 2012-es utat, amikor, ahogy te fogalmazol, majdnem oda vesztél. Ugye, hogy volt egy ilyen nagyon kritikus februári nap, egy még kritikusabb 8 perc, ahol úgy tűnt, hogy elsüllyed a hajót. Tehát amikor ezt a szituációt kéri valaki, hogy idézd fel, akkor még mindig összerándul a gyomrod?
2: Nem, mert eltelt piszok sok idő, és élek, és nagyon sokszor ezt mindenféle verzióból, nézőpontból elmeséltem, tehát én kívül kerültem a történeten, tehát nekem az első fél év, amikor abba hazajöttem, az volt egy nehezen kezelhető dolog, tehát akkor egy pohár víztől rosszul voltam, vagy nem tudtam zuhanyozni, ez egy vízallergiám volt, folyamatosan a rémálmaim voltak, nem értettem, hogy miért nem pusztultam el, ez egy nagyon-nagyon nem jó helyzet volt, ráadásul egy bár akkor a hazai médiának egy része az belém állt. Tehát így,
1: igen, mert ott 40 napig, vagy 44 napig ugye nem tudtunk rólad. Napig,
3: de ezen
1: volt.
3: Mit tudtak beléd állni? Ezt hát, értem. Hogy akkor... Hát, hogy örültek volna, hogy előbukkant rá.
2: Hát, tehát abból nem lehet hírt generálni, hogy eltűnt a Gábor az óceánon, mert hát mi a bánatér ment oda, szóval ez senkit nem érdekel. Viszont, hogyha úgy van ez kommunikálva, hogy valószínűleg már így halt meg, meg úgy halt meg, meg amúgy halt meg, és az másfél hónapig így szaladtam sok felületen, akkor teljesen logikusan mindenki azt várja a végén, hogy lesz egy valami dráma, tehát találnak valamit, amit megevett a cápa, és megmutatják a síró családtagokat.
3: Tehát csalódást okoztál azzal, hogy tulajdonképpen visszajöttél.
2: Szerintem csak nem illeszkedtem a sztoriba, amikor én előkerültem, vagy hát előkerültem, kikötöttem.
3: Hát pedig ez meg mennyivel sokkal nagyobb sztori szerintem, hogy egyszer csak újra felbukkan.
1: Én annyira emlékszem erre az évre, és erre a sztoridra, de visszatérve akkor, hogy az történt veled, hogy felborult a hajód, és csak azért csatolok vissza, mert ezt mondtad, hogy ma már tudod, hogy minden az ember megmérettetés szól, és ott egy ominózus ablakról volt szó, vagy egy szellőző nyílásról, amit elvileg nem úgy zártál be, vagy nem úgy rögzítettél, ahogy a mai tudásod szerint kellett volna, ugye? Tehát egy ilyen apróságon tud múlni a dolog.
2: Ugye azt szoktuk mondani, hogy tehát 8 különböző ponton kell hibázni, amiből lesz mondjuk egy haláleset. Tehát egy apróság az nem számít. Tehát azért, mert esik az eső, az senkit nem érdekel, attól még ugyanúgy lehet közlekedni. Attól, mert mit tudom, mert nincs jó kedvünk, attól még ugyanúgy lehet.
1: De ez már kettő?
2: De ez már kettő, mondjuk van műszaki probléma, meg elénk jön egy csökkent képességű másik tényező, meg és így tovább, és így összeadódnak. Tehát én ott se nem készültem fel rá, mert éve kiderült, hogy senki nem kenusztált az óceán, tehát a világ legősibb módján, a világ legősibb ember által meghajtott vízi közlekedési módján senki, holott már 130 éve evezik át az emberek az óceánokat, hagyományos evezéshajóval, kajakkal, meg mindennel, és a legősibb kimaradt. És mindenki csak megpróbálta addig, de mindenkit kimentettek, felborult, hazament. Úgyhogy én mire gondol egy magamfajta fazon, hát ez gyönyörű, hát hogyha senki nem csinálta meg, az nyilván nem azért van, mert nehéz lenne, vagy veszélyes, hanem az azért van, hogy ezt nekem kell megcsinálni. Szóval én rárobbantam mindenféle felkészültség nélkül erre a projektre, és gyakorlatilag semmiféle mentőeszköz nem volt a hajóba, az egyetlen műholdas telefonja beázott a borulásnál, nem volt nyomkövető, nem, tehát semmi olyan nem volt, hogyha valami történik, mihez lehet nyúlni. És pluszban én felszereltem a hajóra egy szellőzőnyílást, aminek a gyakorlatilag a burkolati elemet az leszakadt. A pluszban kibontottam azt a légkamrát, ez egy Fonándor által tervezett és épített hajó, ő rakott bele egy légkamrát, hogy biztos, hogy ne lehessen elsülyezni. Én meg a legolcsóbb konzerveimmel nem fértem el a hajóba, úgyhogy kibontottam a légkamrát, és azt is telepakoltam. Pluszba akkor erős időjárás volt, nem tettem ki a viharhorgonyt, hogy a hajó szemből vagy hátulról vegye csak a hullámokat, hanem csak sodródtam, mert azzal is jobban haladok. Oldalról kapta a hullámot, szóval így olyan szintű hibát vétettem már itt a parton, a felkészülés alatt, vagy éppen helyett, hogy ennek az volt a következménye, hogy bizony, ott neki fogok menni a falnak. És utána sikerült megoldani, meg sikerült kikötni, meg lett a világrekord, meg minden meg lett.
1: Jó, de bocsánat, hadd mondjam, akkor én nem ezt így kerülgetett. Tehát ezt úgy oldottad meg, hogy kimásztál a kabinból, miközben már fejen állt, fölmásztál a hajónak a hasára, és vártad a szelet meg a megfelelő hullámot, hogy egy nagy rántással a tőkesúlyodat megfelelő szögben és irányban úgy mozdítsd el, hogy valahogy visszaforduljon ez a hajó. Tehát ez valami olyan lélek jelenlétet követel egy ilyen tevékenység, amit nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen pillanatban meglegyen az emberben.
2: Pontosan tudtam, hogy ez nem egy veszélyes helyzet, amiben azért már párba belementem, hanem ez most megtörténik. Tehát ez a hajó el fog süllyedni, én meg fog fulladni negyed órán belül, és akkor van még 8 perc ebből a negyed órából, hogy valamit, tehát hogyha a hajót meg tudom menteni, akkor nyilván túl fogom élni. Legalábbis azt az adott szituációt, utána még a part még 4000 kilométerre volt, tehát az nyílt víz, ugyebár, tehát oda nem jön ki helikopter, nem kezdik el keresgélni az embert. Szóval ez egy sakmat helyzet volt, és az ember, amikor az utolsó 8 percét éli, akkor ott csinálod a dolgot. Azt gondolom, hogyha most az ember nem filozofál ezen a egész kérdésen, akkor maga a szervezetünk azért az úgy van összerakva, hogy főleg ilyen kritikus helyzetben, de amúgy is folyamatosan, hogy bár életben akar maradni. Tehát folyamatosan egy millió folyamat játszódik bennünk csak azért, hogy létezünk. Na most ez annyira erős, maga az életben maradó ösztönünk, hogy amikor egy ilyen sakmat helyzetbe rakja magát az egyén, a szervezetét, akkor a szervezet nyilván nem akar elpusztulni. Tehát egyszerűen nem ért egyet azzal, hogy neki ott most el kéne pusztulni. Úgyhogy egyszerűen dolgozni fog, és ha 8 perc van, akkor 8 percig fog küzdeni. És hogyha az ember nem agyal, meg nem búcsúzkodik ott, akkor van megoldás. Legalábbis én találtam megoldást, úgyhogy az más kérdés, utána nyilván visszafordult a hajó, és akkor még rengeteg időm, még másfél hónapig kellett mennem, mire partot érjek, meg 10 napon belül megromlott az összes kajám, nem tudom, leáztak a körmeim, meg nem volt valami kapcsolat. Szóval igazából onnantól megjött egy ilyen napi szintű túlélős projekt. Tehát az én 18 éves extrém sportolói karrieremben, tehát ez a projekt lett a fekete ló emiatt. Mert hogy mindent elrontottam benne, egyszerűen szimplán a hozzáállásom miatt, meg a nem készültségem miatt, és utána lett belőle egy olyan élményem, hogy amúgy racionálisan azért ott nagy eséllyel kellett volna pusztulni. És utána, hogyha az ember nem nagyon, nincs egy konkrét válasz, hogy miért élte túl, akkor utána nem tud stabilan megállni itt a szárazföldi normál életben sem. Tehát, úgyhogy ott újra kellett építeni mindent. És igaziból együtt élni meg lehetett vele, mert meg lehetett ezt tanulni, meg nyilván ennek nagyon sok hozadéka volt, hogy jobban fel kell készülni, nem tudom én, be kell tartani a szabályokat, meg az embernek az élete szuper értékes, szóval nagyon kell rávigyázni, és a 100%-os részét viszont nem sikerült feldolgozni, és gyakorlatilag ezért kellett újra ugyanazzal a hajóval ugyanoda menni, nyilván már jobban felkészülve, meg a bajra felkészülve, tehát most már nem egy ilyen misztikus dolognak gondoltam, hogy mi lesz, ha felborul a hajó, hát ha nem borul fel, mert akkor túl is fogom élni, hanem most úgy gondolkodtam, hogy bizony a hajó fel fog borulni nappal is, meg este is, meg így is, meg úgy is, meg úgy, hogy bent vagyok a kabinban, meg kint vagyok a fedélzeten, meg vízbetörés lesz, meg minden, és gyakorlatilag nem az a kérdés, hogy hát ha elkerülöm, hanem az a kérdés, hogy amikor majd felborul, akkor mit csinálok. Úgyhogy a problémákat nem elkerülni kell, hanem keresztül menni rajta. És gyakorlatilag innentől lett egy teljesen más projekt az egészből, egy sokkal tisztább, sokkal feszesebb, sokkal jobban kommunikálható, és gyakorlatilag nem volt egy túl jó érzés oda így visszamenni egy ilyen esemény után, de mindent megért. Tehát a életem egyik legnagyobb magamba vetett befektetése volt ez, hogy igenis nem tovább menekültem ez az élmény től, hanem visszamentem és megnézegettem ezt hosszú ideig, 75 napig.
1: Belenéztél az Atlanti-óceán szemébe.
3: Kettes számrendszerbe Rakoncai Gábor extrém sportoló lesz továbbra is a vendégünk, mindenképpen maradjatok velünk, mert az is kiderül, hogy felborult-e újra, vagy nem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
5: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
7: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
10: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
11: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió Live. Világpremier. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
12: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca.
6: nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
13: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatjuk a kettes számrendszert, továbbra is Rakoncai Gábor, extrém sportoló, ultrafutó, motivációs tréner, a vendégünk.
3: Világbajnok, azt mondjuk el, nem?
1: És, igen, és világrekorder, többszörös Guinness világrekorder. És beszélgettünk az elmúlt 20 percben a két atlanti egyéni evezésedről. Az elsőről meséltél részletesebben, ahogy te mondod, hibára halmozva mégis túlélted, és végigcsináltad, úgyhogy azt hiszem, hogy én legalábbis sikernek könyvelném el, de te a második utadról beszélsz úgy, mint a tökéletes útról, és Dori egy ilyen spoilerrel
3: zárta le. Még mielőtt erre választ kapunk, azért benne megfogalmazódik az, hogy nem kértél tanácsot? A Fanándortól kaptad a hajót. Nem beszélted át vele, hogy mit semmiképpen nem szabad csinálni? Mert azt mondod, hogy hibára halmozt, és tényleg végzetes lett, majdnem egy hajszálon múlt, hogy ott maradtál. Hogy te annyira erősen bíztál abba, hogy te mindent tudsz? Amikor elindultál?
2: Akkor igen, persze. Abszolút. Akkor arccal indultam el, hogy az, hogy 100 éve senki nem tudta megcsinálni, az nem jelenti azt, hogy ez nehéz lenne.
3: Csak. De ő nem is hívta fel erre a figyelmedet? Vagy ő gondolta, hogy te úgy is.
2: Hogy én kibontom a légkamrát, meg nem gondolta azt, hogy nem teszem be a műholdas póttelefont, meg a nyomkövetőt, tehát ez olyan, mint hogyha most nem tudom én, szóval
1: mint egy kamasznak kezdenéd elmagyarázni, hogy
3: vegyél sapkát.
2: Hó van, és hát inkább a cipőt, szóval vedd fel a cipőt. Igen.
1: Mert hogy egyébként ez szerintem annyira emberi dolog, hogy utólag nézve pláne, hogy 10, meg 20, meg 30 évvel ezelőtt miket gondoltunk a világról, az most nevetséges, vagy szánalmas, vagy vicces, de hát akkor azt gondoltuk, hogy annyit tudunk, és mindent jól tudunk.
2: Igen, általában azt mindig így érzi az ember, de én akkor abból indultam ki a kabinajtó lelet cserélve, hogy bezárom a hajót, tehát akármi van, baj nem történhet, víz nem fog bejutni, a hajó, hogyha felborul, majd visszafordul, és akkor utána meg jött egy csomó olyan tényező, amit nem gondoltam így végig, meg nem lett letesztelve, nem lett kitalálva, nem volt rá forgatókönyvben, szóval ott már muszáj volt élesben ezeket megoldani.
1: Kicsit tudunk arról beszélni, mert Dorit is tudom, hogy nagyon érdekli, mert erről lamentáltunk, mielőtt érkeztél, hogy milyen is ez pontosan ez az óceán közepén egyedül lenni, tehát ez a maximális egyedüllét mi így képzeljük el, de aztán te lehet, hogy nem így látod, vagy nem így fogalmaznád meg, hiszen ott a természet annak a sok színével, meg alattad az a rengeteg állat, az 5 kilométer, ami alattad van, az tele van ugye mindenféle élőlénnyel. Egyedül van ott az ember?
2: Technikailag egyedül, igen. Tehát, hogyha most rajzolunk egy, nem tudom én, pár száz kilométer sugarú kört, akkor nincs ott más lény, emberi lény. Szóval egyedül van. Magány, az szerintem az nincs, a magány az csak a társadalomban létezik, ugyebár, hogy itt vannak a többiek, de mégse kommunikálunk egymással, mert nem tudom, a telefont nézegetjük helyette, szóval a magány az itt van, ott ugyebár az ember direkt megy oda, iszonyú sokat készül.

0: hogy bármit, amit jól csinálsz, meg amit rosszul csinálsz, azt magadnak köszönheted. Ugyebár nincs meg az a luxus, hogy azt mondom, hogy ez a negatív dolog, ez miatta van, és kimutatsz valakire. És akkor így megnyugszol, hogy ez miatta van. Hanem itt csak miattad van. Tehát amikor lefekszel aludni, és közben mész a hajóban, legyen ez mondjuk vitorláshajó, és ott robog át az éjszakán, tehát ugyanúgy felelősséget kell vállalnod a dologért, miközben alszol. Tehát akkor sem mondhatod azt, hogy jó, de nem én vagyok a felelősért, tehát te mentél oda. Na most ezt nagyon erősen meg lehet tanulni, és utána ez egy értékes dolog, hogy ezt ide lehet hozni, itt a normál, civil világunkba, és igaziból itt is így működik minden. Tehát nyilván vannak külső tényezők, az egyértelmű, de az, hogy ezekkel mit kezdünk, az csak is rajtunk múlik. És ezt én odakint értettem meg, hogy nem valakit kell keresni, vagy valamit, hogy mi miatt van, hanem azt kell megnézni, hogy oké, mi az, amit jól csinálok, mi az, amit rosszul csinálok, mi az, amit változtatni tudok, vagy akarok. És akkor nagyon leegyszerűsödik a világ, és sokkal jobban lehet haladni előre.
1: De az agyadba mennyire mész mélyre? Tehát én erre az egyedül létre kérdeznék inkább, hogy azt értem, hogy amik történnek veled, azzal kapcsolatban a saját felelősséged rémisztő óriása a válladon, mert hogy ez egy nehéz felelősségérzés lehet, de hogy amúgy nyilván vannak gondolatok, amik egyszer csak véget érnek, akkor kezdődnek mások azok is, és egyszer csak azért inger szegény ez a környezet, én úgy képzelem az óceán közepén.
2: Egy kis dobozba bezárva.
1: Igen, tehát egyszer csak eljutsz az összes gondolatod végére. Én ezt az egyedül létet kérdezném, hogy van-e ilyen?
0: Hát ez úgy működik, amivel abba szocializálódunk bele, hogy iszonyú mennyiségű információ és inger ér minket per nap, per másodperc. Ezért odakint, ugyebár ahogy mondod, odakint ez nincs, vagy hát egy sokkal egyszerűbb valóság van. Úgyhogy ezen nem talál fogást az embernek az agya. Tehát olyan, mint a kocsi nem lenne berak a sebességbe, csak nyomkodjuk a gázpedált, de nem fog elindulni. Tehát nem tud vele mit csinálni. Ezért a figyelem egy idő után megfordul, és nem a kívülről akar információt beszedni, amit már megszokott, hogy ez így működik, mivel kívülről nem jön semmi, mondjuk 2 héten át, azért befelé fog figyelni, és átkezdi nézni oda-vissza az embert, hogy ki vagyok, mit csináltam a gyerekkortól idáig mindent, oda-vissza 6-szor. Ezzel ugye el van 2 hétig, nem is én 2 hétig szoktam ellenni körülbelül, és utána viszont akkor történik az érdekes rész, hogy ez már nem érdekes, már most mit nézegessem még magamat tovább, ezért újra megfordul a figyelem, és újra kifelé fog tekinteni. És innentől viszont ez a nagyon-nagyon ingerszegény környezet, tehát az, hogy a horizonton látsz egy felhőt, abban annyi információ van, hogy így, mintha most mennénk és beülnénk egy szuper jó akciófilmre a moziba, és így 2 órába így tolják így az agyunkba bele az információt. Szóval ugyanaz, hogy így látod a felhőt, és így te jó ég, ez mit mond ez a felhő, szóval így nem kell már más ebben, tehát így nem kell zenét hallgatni mellette, nem kell nézni semmit, tehát így önmagában az a felhő a horizonton ülve, az egy zseniális dolog, és onnantól föléled az ingerszegény környezet, de ez ugyanez van az Antarktiszon, vagy a grönlandi platón, hogy gyakorlatilag a nulla információból is olyan hihetetlen érdekes dolgok jönnek ki. Úgyhogy az ember így lenyugszik, belekerül a jelenbe, az itt és mostban. Nyilván van egy a veszélyes közeg miatt egy szuperfókusz, tehát egy nagyon
1: éberség.
0: Szuperéberség, mert tudja az ember, nem a játszótéren van, és közben el van ezekkel a minimális információkkal. Tehát maga a gondolatok ugyebár nem úgy zakatolnak a fejünkbe, mint itthon, hanem így jön egy gondolat, és közben már megy tovább, és a tegnap is volt egy ilyen gondolat, ja, igen, tegnap reggel, igen, ott a napkelténél, igen. Jó, oké. És így ennyi, tehát így nincs az, hogy így pörög az ember, mert hogy nem töltődik pluszba információval tel az ember agya. Úgyhogy ez egy zseniális, és az ultratávú ilyen extrém sportok szerintem ebbe jók, hogy ebbe az ember ideális esetben még mondjuk egy hónapra bele tud ragadni. És nyilván a nagy váltás az akkor történik, tehát ez egy folyamatos csendesedés, igen. A nagy pofon az akkor jön, amikor az ember kiköt, vagy hazajön, és így rászakad az egész, és utána azzal a nagy csenddel, meg tisztasággal újra be,

0: kerül ide, és az is külön érdekes, de az más, hogy tehát a belső munkák, azok igaziból akkor történnek, amikor az ember túl van a projekten.
1: És neked milyen tippjeid lettek, vagy milyen megoldásaid lettek arra, hogy hogyan jössz vissza a száraz, mondjuk, hogy szárazföldi életmódra, de tehát, hogy hogyan illeszkedsz vissza, van-e valami kialakult lejövésed erről a dologról?
0: Igen.
2: Furcsák lehetnek az emberek tényleg, amikor...
1: Nem is az emberek, hanem egyáltalán, hogy például kell szárazföldön kell járni, például ez önmagában egy kihívás lehet szerintem, hogy azt olvastam, hogy most felszereltél a hajódra ilyen kapaszkodót, hogy tudd edzeni a lábadat, mert konkrétan nem tudtál járni, ugye az előző expedíció után nem működött a lábad.
0: Hát mivel 2-3 hónapig nem használja az ember, akkor az...
1: Azt mondja a láb, hogy nem
0: igen,
1: kell.
0: Hát igen, akkor eddig nem használtak,
1: akkor ma is
0: bírt ki.
1: Én most nem is csak ezekre a fizikai kihívásokra lennék kíváncsi, hanem ebből az állapotból hogy lehet visszaszokni?
0: Hát én az első pár évben úgy voltam vele, hogy nem kell, és vissza kell menni újra, mert hogy az
1: egy... Mert az is kihívás.
0: Mert az is kihívás, és meg az egy nyersebb, tisztább dolog. Aztán utána az ember rájön, hogy amúgy az emberek itt élnek, ebben a valóságban, és ezt hívjuk életnek, és nem az óceán közepén van az élet, meg a déli sarkon van az élet, meg a hegyoldalon van fönt az élet, hanem itt van az élet. Itt az emberek között, és itt vannak a feladatok, szóval szépen vissza kell ide mászni, muszáj. Tehát így ez így jó messzire van ez a két valóság egymást, hogy kell építeni egy hidat, aztán szépen vissza kell jönni, mert az emberek, a többiek nem fognak oda jönni, hogy hello, amúgy a mostani út után jól ott ragadtál így lelkileg, vagy fizikálisan, vagy bárhogy, akkor jövünk segíteni, mert azt se tudják, hogy mi a baj. Szóval az ember meg kell, hogy fogja magát, és akkor ide kell, hogy jöjjön, és utána onnan, hogy bár pár dolgot ide lehet hozni, amit le lett tesztelve, ki lett próbálva, meg lett tapasztalva, és amúgy meg nyilván a nagy kihívás az itt van, tehát ez nem ott van, tehát odakint egy expedíción nagyon egyszerű az élet, nagyon logikus az élet, és csak csinálni kell. Itt, ebben a valóságban, itt, ahol néha 2 perc alatt akkor átvált a világunk, hogy az elmúlt 20 évnek a tudását, azt nyilván megkérdőjelezzük, itt kitartani, nem tudom én, hogy A pontból eljussunk B pontba, vagy kitartani egy, kinek mi a nagy dolog, egy kapcsolat mellett, egy család mellett, egy ország mellett, egy vallás mellett, egy bármi mellett, az baromi nagy feladat, tehát ez az nem olyan egyszerű, mert itt nem minden azt támogatja, hogy te haladjál a saját személyes vagy családi céljét felé, hanem itt nagyon sok információ van, tehát könnyűben elveszni. Odaként senki nem akarja elvinni a figyelmedet semmire, senki nem akar eladni neked semmit, meggyőzni
2: semmire.
0: Mindig
2: az emberrel van a baj ezek szerint. Illetve nem az emberrel, hanem azzal, hogy ahogy megszületünk, rögtön elkezdjük megtanulni a szabályokat, a hiedelmeket, mindenféle sémákat, így ránk pakolódnak a dolgok, és pont ezért lehet érdekes az, hogy vajon mi van, amikor mondjuk akkor ne az óceánt mondjuk, de akár ott, vagy akár tényleg a Grönland sziget közepén, vagy a déli sark felé haladva, mi az, amit először így levetsz magadról ezekből az őrületekből? Tehát ezek a minták, meg ezek a viselkedési formák, és tényleg a szabályok, amiknek a rendszere szerint nekünk itt jönnünk, mennünk el egymás között, ezek nyilván mind eltűnnek. De mi az, ami legelőször úgy lesodródik rólad?
0: Hát legelőször az kopik el, hogy az ember valakinek akar látszódni. Tehát ezzel rengeteg energián kell, hogy itt a hétköznapokban, hogy úgy akarom magam feltüntetni, úgy akarom magam érezni, ahogy az számomra ideális, és nem úgy, ahogy éppen vagyok.
2: Tehát az állarcok?
0: Ezek az állarcok, ezek úgy hullanak le, de az első viharos éjszaka elviszi őket úgy, hogy nem is érti az ember, hogy ezt minek csináltuk, miért. Tehát ez, és amikor ez eltűnik, utána rengeteg plusz energia szabadul fel az emberben, tehát egyszerűen sokkal fókuszáltabb, sokkal erősebb, tehát ezek a körítések, ezek a kis malőrök, vagy kis felszínek.
2: Manírok.
0: Malírok, azaz. És tehát ez egyszerűen leomlik, eltűnik, és megeszi őket a természet, az idő, meg az a tér, és utána látja az ember azt, hogy oké, akkor én ez vagyok. És most nagyon erős vagyok, mert most 3 napja fogom a kormányt, és megyek előre a viharban, és bírom az egészet. Most meg úgy viselkedek, mint egy pár éves kisgyerek, és bőgök egy napja, és nem tudom, hogy merre van az előre. És ebbe a két szélsőségbe pattog az ember, és innen viszont a két szélsőségben nagyon-nagyon szépen rá lehet látni, hogy amúgy mi az, ami fontos, meg ki is vagyok én. Tehát itt nem akarok valaki lenni, hanem tudom, hogy valaki vagyok, és azt csinálni kell a dolgomat. Tehát ez az első és legerősebb.
1: Úgy talán képzelem, hogy ezt szerintem vissza lehet hozni a hétköznapokba. Tehát, hogy ez egy olyan tanulás, amit talán meg lehet valósítani, hogy az ember ezt a tudást vigye tovább, vagy ezt a tapasztalást, nem? Nem olyan könnyű, nyilván, de valahogy szerintem ez egy kicsit ilyen felnőtté válás is, nem? Tehát, hogy minél idősebb az ember, jó esetben megtanulja, hogy ki ő, és akkor nem kell ilyen állarcokkal bánnia. De ezek az extrém szélsőségek lehet, hogy segítenek ebben, nem? Hogy amikor visszajössz az emberek közé, akkor ezt így megtartsd.
0: Hát ez begyorsítja a folyamatot. Uh-huh. Tehát itt nem csak ezek az állarcok, hanem bármi, tehát nem feltétlenül társadalmi, hanem most az ilyen fura példa lesz, meg nyilván ez itthon nem működne, meg nem is kell ezt ilyet csinálni, meg abszurd, de mondjuk az, hogy egy hete van rajtad ugyanaz a ruha, vagy egy hónapja, az teljesen mindegy. Mert hogy az a lényeg, hogy életbe tudj maradni, az a lényeg, hogy tudjál enni, vagy valamennyit pihenni, meg közben haladjál a cél felé, ami majd újra biztonságot fog jelenteni. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog leszakad, amit itthon az ember akkor is csinálgat, hogyha egyedül van egy helyiségbe bezárva. Úgyhogy de nyilván ezzel egyetértek, hogy ez maga a kor is meghozza, tehát nyilván egy 80 éves illetőnek azért kevesebb problémája van önmagával, mint egy 20 éves illetőnek.
1: Hát meg az, hogy ki mit gondol róla. Uh-huh. Én ezt csak onnan tudom, hogy ahogy így megyek előre az időbe, ha az öregedés vagy az idősödés pozitívumát például föl kéne sorolnom, hát sok minden nem lenne közte, de a tapasztalatok szerzés mellett, de ez mindenképpen, hogy egyszerűen nem különösebben izgat már, hogy ki mit gondol rólam.
0: Igen, én különben nem gondolom azt, hogy az ilyen projektek vagy expedíciók, tehát ezek, amik nem tudom én, csak így érhető el a nem tudom milyen tudás, de az biztos, amit az én életemben ahogy működött, hogy ezek ilyen gyorsítók. Uh-huh. Tehát néha egy 3 hónapos projekt alatt többet fejlődtem, mint itthon 3 év alatt.
2: Önismeretben.
0: Mint 10 év alatt uh-huh. is. Tehát igen, mivel éles helyzet, tehát muszáj fejlődni benne.
1: Hát szerintem nem csak önismeretben, hanem mindenben, tehát hogy probléma megoldásban, vagy uh-huh. akár mélységben, tehát az, hogy az ember, amit mondtál, hogy milyen mélyre jut el saját
2: igen,
1: magában.
2: Igen. Innen folytatjuk a beszélgetést Rakoncai Gáborral pár percen belül.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a 2-es számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
6: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacso-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé a külső sávban. Lassú haladás a Nagykörúton a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délre, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. A H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbuszok is segítik a közlekedést. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
6: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Több ezer milliárd forint uniós forrás szabadítható fel. Motorosokat ellenőriznek. Ismét elfogták K. Endrét. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csak nem 6000 milliárd forint, ekkora összegű uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be, a források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit. Emellett Magyarország benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A döntés részeként a magyar egyetemisták számára újra elérhető lesz az Erasmus program. A motorosokat ellenőrzik az utakon. Az európai szintű akció keretében országos ellenőrzést végez a rendőrség június első hetében. Nézik a bukós isak helyes használatát, a járművek gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését. Előállították K. Endrét. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolás és kényszerítés gyanúja miatt zajlik ellene eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült a gyanú, hogy a férfi megpróbálta rávenni egy gyermekotthon volt lakóját arra, nevezze őt nyilvánosan ártatlannak. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a reptéren és a Puskás Aréna környékén. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt van erre szükség. A légi kikötőben a gyors áthaladást segítik, a stadion és a szurkolói zónák közelében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
10: Test közelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket.
9: Igazán nyárias időnk van, olykor felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. A szél napközben megélénkül, a magasabban fekvő részeken olykor meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül várható. Holnap már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután zápor néhol zivatar kialakulhat. Marad az erősödő légmozgás. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer Behumi Dórival, Veres Dórival. Rakoncai Gábor a vendégünk továbbra is. És ha megengeded, én egy kicsit így odaugranék, hogy rólad lehet tudni, hogy sok gyerekes családban nőttél fel, mint legidősebb fiú. Kíváncsi lennék rá, hogy neked a szüleid gyerekkorodban milyenek voltak, mert hogy aki ennyire ügyesen ki tudta bontakoztatni magát, az életét így le tudta szedni ezeket neked a hagymahéjakat.
2: Igen. Nem ez van, hogy iszonyú tudatos voltál valószínűleg kicsi korodtól kezdve.
1: Illetve, hogy én azt feltételezném, hogy nagyon szabad lehettél, tehát, hogy neked mennyire volt szabályokkal körbevett gyerekkorod, vagy hogyan viszonyultak a szüleid ahhoz, hogy neked milyen vágyaid vannak, vagy milyen elképzeléseid a világról, az életedről?
3: Hát igen, én egy speciális gyerekkor tudhatok magaménak, mert hogy heten vagyunk testvérek, tehát 6 fiú, és utána jött a húgunk. Kb. 2 év van mindenki között, én kezdtem a sort, szóval így most mondhatnám azt, hogy rajtam kísérleteztek a szülők, de ugyebár a szülők akkor még nagyon-nagyon fiatalok voltak, és utána jött a következő gyerek, meg a következő gyerek, meg a következő gyerek, és aki nagy családban nőtt fel, vagy ismeri ilyet közelről, azt tudja jó, hogy teljesen más, hogy funkcionál egy ilyen nagy család, mint egy vagy két gyerekes család, tehát nem a gyerek a gyerek, hanem a gyerek az csak egy gyerek a sok közül. Tehát nagyon-nagyon kicsi figyelem jut rá. Tehát egyszerűen százalékosan kevés figyelem jut rá. Na most ez nem azt jelenti, hogy az ember akkor mindenáron ki akarja harcolni, hanem azt jelenti, ahogy mondtad, hogy iszonyú mennyiségű szabadságot kap. Mert hogy semmiféle kontroll nincsen. A legtöbb feladat az különben pont onnan jött, hogy akkor a testvérek miatt részt kell vállalni ebben, meg abban, meg ugyebár milyen példát mutatsz, meg stb. De hogyha én kitaláltam azt, hogy én a mai naptól én sportolni fogok, mert én úgy gondolom, hogy az jó lesz nekem, és még csak pár éves vagyok, akkor megvonták a vállukat, és jó, hát akkor csináljam, ha összeszervezem magamnak, meg kitalálom, meg felépítem, meg megszponzorálom magamnak, akkor hajrá. És akkor...
1: akkor innen jön, hogy te a jéghátán
2: is meg tudsz elég dolguk azon kívül, szóval hogy neked kitalálják azt, hogy te ezt majd hogy fogod megvalósítani.
3: Így van. Úgyhogy amikor én elkezdtem a tájfutást, akkor az egyik barátomnak az apukája vitt a ladával, az összes külföldi versenyre, meg mindenhova, és kaptam valakitől egy cipőt, ami 3 számmal volt, nagyobb, mint az én lábam, és kaptam egy akkor 20 éves ruhát, a futóruhát, és akkor meg valakitől kaptam egy olyan labtájolót, amiben kevesebb buborék volt, mint a másikba, és akkor én azzal...
1: És itt borogatunk, mintha tudnánk,
2: nem igen. Tudom, mi a labtájoló, hát, és mi az, hogy buborék.
3: Mint egy ilyen iránytű, ez egy ilyen labtájoló, amivel ott navigálsz
1: az erdőben.
3: Az erdőben, igen. Tehát ez tájékozódási futás, és egyszerűen láttam, hogy tehát nekem a felszereléseim nagyon elmaradtak mondjuk az egyesületi társakhoz képest. Mert én nem mondhattam egyből, hogy nekem kell egy szuper speciális futócipő, mert amúgy kellett venni még egy csomó cipőt a családba, szóval így. És akkor innen jött az, hogy jó, akkor hol tudok változtatni? Hát annyit, hogy megnéztük, hogy ki edz a legtöbbet az egyesületben, na és akkor én innentől minden nap többet fogok edzeni, mint aki a legtöbbet edz. És gyakorlatilag én ott tanultam meg, hogyha többet teszünk bele, akkor többet tudunk kivenni. Tehát ugyebár, hogy egy fiatal, főleg a versenysportban, de még ilyen nagyon az elején a pályájának többet edz, akkor magasabbra kerül a dobogó. Ha meg elkezd sumákolni, akkor meg lecsúszik a dobogóról, és magyarázkodnia kell. A kettő között egy döntés van. Na, ezt a döntést kellett megfogni, és ez mutatta magát, és utána a mai napig egy jó alapot ad az életemhez, hogy nem, tehát nem, tehát magyarázkodni lehet, de igaziból vagy csináljuk, és akkor megtörténik, vagy nem csináljuk, és akkor nem történik meg. És innentől én a sporttal megtaláltam magamat, utána középiskola, meg az egyetem van, én művésznek tanultam, amúgy a családban mindenkinél erős a művészeti hajlam, igen, ugyebár Gábor jól tud rajzolni, meg minden, akkor meg amúgy is vagy edzettem, vagy rajzoltam, tehát ez a kettő valóság létezett.
2: De akkor nála nem hangzott el ez a mondat, és akkor itt visszacsatolok oda, mint a Dóri kérdezett, hogy jó, de azért legyen valami rendes szakmád is. Tehát az,
3: ilyet sose kaptam.
2: Igen. Na, igen. Tehát azért igen. Ez egy nagyon fontos mondat, igen. Akár elhangzik, akár nem. Tehát ugye mindenképpen más fénytörésbe helyezi akkor az adott embernek igen. Az életét. Mert ezzel a szabadság akkor tényleg megvolt, és nyilván persze az is számított, hogy neked úgymond csúnya szóval ki kellett kaparni a saját gesztenyédet, hiszen még volt hat a másik gyerek rajtad kívül, meg a szorgalmat, meg a figyelmet, meg mit tudom én, tehát azt magadnak kellett előállítani, de nem volt tehát hogy nem volt elvárás.
3: Sose.
2: És ez egy nagyon fontos aspektus.
3: Igen, hogy én például hordtam haza, nem tudom én, a okleveleket, meg a nem tudom mit, a érmeket, mert hogy általában a dobogó tetején álltam minden hétvégén, és így ez semmit nem jelentett otthon.
1: Na jó, de várjál, tehát, most ezt úgy mondod olyan könnyedséggel, mintha egy gyereknek ez nem fájhatna, hogy ezek szerint nem is kapja meg az elismerést.
3: Fájt, de nem. Tehát én ezt inkább így ma már így pozitívan értem, uh-huh. hogy nem simogatták nagyon a buksimat.
2: De akkor nem volt pozitív.
3: Nem volt pozitív, volt, hanem közömbös volt. Tehát teljesen közömbös, és innentől, tehát én ebből azt szűrtem le, hogy én ezt magam miatt csinálom. Tehát nekem nem megfelelni kell a szülőknek, vagy bárkinek. Én ott jól érzem magam, nekem kell az a dolgot, tehát én, mert oda én kíváncsi vagyok, hogy le tudom győzni a másikat, akkor én azért befektetem a munkát, és én azt megszerzem, de azt nem valamiért csinálom, én azt magamért csinálom, és igaziból az extrém sportásnak szerintem ez az alapja, ugyebár ez nem egy arénába zajlik, nem másik ember ellen, nem más kell valahogy picit jobbnak lenned, hanem itt kimész magad egy olyan közelbe, igen, magad miatt mész ki, senki nincs ott, ha elpusztulsz, az is egyedül lesz, ha szuper lesz, az is egyedül lesz, tehát igaziból ez magadnak felelsz meg. Úgyhogy egyrészt ez adta, másrészt a művészeti pálya szintén ugyanez a vonal, egy belső önkifejezés, hogy belül kutakodsz, szakmailag alátámasztod, és akkor valamit létrehozol a semmiből, ami benned volt, vagy ezt az elképzelést, vagy amit találtál. Tehát a művész pálya, meg az extrém sportolói pálya szerintem az annyira közel van egymáshoz, hogy már zavaró, és gyakorlatilag én ott ugyanazt láttam, hogy az a jó, amit magamban találok. Tehát, nem, mint ahogy a szülőknél nem kell nekik megfelelni, de nem is várnak el semmit. Tehát sose volt ilyen. Tehát, de szerintem ez onnan jön, csak így közben most ez beugrott, hogy azt hiszem anyukám mondta egyszer, hogy tőle elvárták volna, hogy nem tudom én, mit csináljon, és ő meg mást akar csinálni, talán így a orvosi szakmára akart elindulni, és akkor nem engedték, és helyette ment mérnöknek, mert ugye abban több pénz van, és amúgy sose volt mérnök, mert ugye bár mindig jöttek a gyerekek, vagy talán még mellettem dolgozott, meg Tamás öcsém mellett, de utána nem tudott dolgozni, és gyakorlatilag valószínűleg innentől jött egy olyan, hogy ezt biztos nem fogjuk ráerőltetni a gyerekekre, és a gyerekek meg kikaparták maguknak a dolgot, tehát mindenki más területen dolgozik, mindenki szerintem teljesen oké, úgyhogy nem kellett vezetgetni őket nagyon.
1: Figyelj csak, de te hogy vagy akkor az elismeréssel? Mert ezek szerint gyerekkorodban nem annyira kaptad meg, mint amekkora, nem tudom, dicsőségfalad volt. Azt mondod, hogy közömbös volt, de hát az ember azt gondolná, hogy akkor megy az ember ilyen elképesztő extrém sportolónak, meg akkor akar nagyon nagy csúcsokat meghódítani most jelképesen, hogyha nagyon vágyik arra az elismerésre, mert az ilyen nagy dolgok után mindenkitől megkapja az ember.
3: Igen, de én érzel, ezért nagyon sokáig nem nagyon tudtam mit kezdeni. Tehát így,
1: a dicsérettel, vagy a rajongással? Vagy?
3: Igen, mert hogy mi van megdicsérve, az, hogy azt csinálom, amit én szeretek, meg amiben
1: hát,
3: nekem...
1: Hát, hogy teljesítetted.
3: Hát oké, de ezt magam miatt csinálom. Tehát én nyilván imádom, amikor majd most ma este is lesz egy rendezvény, és akkor majd 400 ember megtapsol, de igaziból amit a közönségnek egyes tagjai csinálnak, azt is meg lehetne tapsolni, csak most éppen én mesélek erről, de így szóval nekem ez én ezt tényleg magam miatt csinálom, mert hogy fejlődni akarok benne, mert hogy valahonnan, valahol el akarok jutni.
2: Ráadásul meg ott van az örömfaktor, nem? Tehát, hogy ez neked merő magában, hiszen ezt te választottad, nem azért, mert bárki ezt kiválasztotta neked, és sikeres lettél benne, és akkor ennek lehet örülni, hanem ott van az örömfaktor, hogy te magad ezt kitaláltad, hogy ebben leled örömödet, akkor igazából nem is kell ezért elismerés, hiszen az már önmagában elismerés, hogy azt csinálhatod, amit szeretsz, nem?
3: Hát most nyilván nem akarok ilyen nagyon álszerénynek tűnni, szóval nyilván jó az elismerés, szóval ezt is szögezzük le. De nyilván, ha az ember ilyesmit csinál, akkor nyilván nem egómentesen csinálja, tehát azért, hogyha most belegondoltok, mekkora egó kell ahhoz, hogy na majd én elgyaloglok a déli sarkig. Mert olyat még magyar
2: ember nem csinál. Hát meg úgy ülök be abban a kenóba, hogy majd kitalálom, hogy én majd ezt meg tudom csinálni.
3: Így van, szóval mekkora egó kell ahhoz, na majd én átkenúzom az óceánt is. Szóval így piszok
1: ego,
3: nagy.
1: Én ezt nem tudom.
3: Hát kell hozzá, nagyon kell hozzá. És viszont az más kérdés, hogy ezek a környezetek, tehát maga az óceán mondjuk, azután a helyre teszi az embernek a kis önbizalmát, meg hogy mennyire ő a világ középpontja, vagy éppen nem, csak egy ilyen kis, pici kis részecske benne. Úgyhogy, és akkor így beáll az egyensúly. De ez nyilván ugyanígy hullámzik, mint az embernek, amit vannak jobb napjai, meg kevésbé jobb napjai, és akkor szóval azt gondolom, hogy az induláshoz, amikor az ember ilyenbe belevág, ahhoz kell, aztán utána meg a természet meg helyre pofozza a belső dolgokat.
1: Ez olyan érdekes, hogy egóról beszéltek, mert én nekem az mást jelenti, nekem ez az akaraterő lenne, és pont erre akartam rákérdezni, hogy szerintem ez nagyon tűnik el a világból, vagy belőlünk, a kitartás, az a típusú akaraterő, ami a kitartáshoz szükséges, és én erre rá akartam kérdezni, hogy mi van akkor, amikor az emberből ez elfogy, hogy akkor honnan merít.
3: De ugyebár, hogyha az ember a maga által kitartott lécet nem ugorja át, az nagyon nagy kudarc. Ott már nem akarsz visszafordulni.
1: Tehát a kudarctól való félelem visz tovább?
3: Nem, csak ott már rátettél mindent. Tehát ott már nem, tehát amikor 2 évig mondjuk valamiért dolgozol minden nap, minden gondolatod a körül forog, hogy az a projekt hogy fog működni, akkor utána tehát ott 100%-osan akarod azt. Tehát ott már nem merül föl az, hogy jó, hát nem jó az időjárás egy hete, szóval nekem akkor elegem van. Mert hogyha hazajössz a projektből, akkor az, hogy magad előtt elbuktál, az feled marad egész életedre. Szóval az olyan szintű öngól, sors szempontjából, önbizalom szempontjából, akkor belső filozófia szempontjából jobb, ha el se indulsz, mert gyakorlatilag sokkal mélyebbre fogsz leesni, mint előtte. Tehát nekem azért van a környezetemben jó pár olyan ember, aki mondjuk megpróbálta ezt csinálni, vagy azt sem, tehát ilyen hasonló projektet.
2: Ilyen extrém sportokra gondolsz, vagy teljesítményre?
3: Szépen hazajött belőle, és nem sikerült, és sokkal, tehát a önmaga árnyéka ahhoz képest, ahonnan indult. Uh-huh. És nem lehet bele kimászni 10 év múlva, meg 20 év múlva se, tehát ennek egyetlen egy feladata van, hogy vissza kell menni, és akkor újra meg kell csinálni, és hogyha sikerül, akkor nagyot fogunk belefejlődni, ha nem, akkor örökre maradunk, és azt fogjuk magyarázni, hogy rossz volt az időjárás, vagy valami ilyesmit, ami teljesen vicces, mert mi mentünk oda, szóval nyilván lesz rossz időjárás is. Szóval nekem is voltak bebukott projektjeim, meg amit félváról vettem, meg elrontottam, meg ilyesmi, de igaziból akkora akarás van ott már, meg annyira csak az képezi a valóságát az embernek, hogy ott már eltűnik az, hogy jó, hát hogyha nem működik, akkor maximum hazamegyek, mert
1: ezt most így értem, és kis dolgokban is van akaraterő? Tehát amikor már ilyen itthoni, hétköznapi dolgokról beszélünk.
3: Hát, hogyha van tégy, akkor pont ugyanúgy állok hozzá, és nem bírom az ilyen nyegleséget, vagy ilyesmit, ha nincs tétje. Tehát, hogyha most ez egy olyan döntés, hogy most itt a boltban mondjuk ezt válasszom, vagy a mellette.
1: Akkor mindegy.
3: Akkor teljesen nem tudok vele azonosulni, tehát egy pillanatig se. Úgyhogy ez néha nehéz itt technikailag itt a társadalomban, de...
1: Hogy hülyeségeken nyekegünk? Most ezt jól értem?
3: Hát én nem feltétlenül azt mondom, hogy hülyeség, csak néha
1: értelmetlen.
3: Generálunk magunknak olyan problémákat, ami igen, tehát mert hogy egyszerűen nincsen problémánk, és akkor keresünk magunknak, hogy mink kéne szemben,
1: komolyan.
3: És akkor ennyiről nézegetjük ezt, azért ebben jó benne
2: hát
3: vagyunk.
2: Azért te adtál magadnak elég más perspektívát. Nem, hanem hogy sok alkalommal más perspektívából nézi az életet. Tehát, de én most nem azt akarom mondani, hogy neked könnyű, hiszen te kielvezel az óceánra, és akkor onnantól máshogy, könnyű máshogy nézni, de ez viszont teljesen érthető.
3: Van is egy ilyen filozófia elképzelés, de szerintem ez nagyon, nagyon megállja a helyét. Tehát, hogyha az ember az elmúlásának a lehetőségével találkozik, akkor onnan maga az élete, a létezése, az teljesen más súlyt kap, meg a többieké is nyilván. Úgyhogy én sokáig én ezt kerestem, hogy, úgy tűnt, hogy akkor ott sokkal értékesebb. Tehát egy viharban, ahol kvázi a döntésednek a súlya az, hogy életben maradsz vagy nem, ott minden egyes perc szuper értékes, mert hogy lehet, hogy ez az utolsó percet, tehát ezért nagyon értékes, ezért jön ugyebár az a, amúgy az extrém sportolóknak a téves elképzelés, amire erre a logikára könnyű felülni, hogy ha dönthettem így kb. Élet és halál között, akkor ott igazi a világ, itt per pillanat nem kell döntenünk most per pillanat élet és halál között, szóval ez nem igazi, vagy ez nem számít a létezés szempontjából olyan súlya. Szóval vissza kell menni egy olyan helyzetbe, ahol lehetőleg majdnem kinyírom magam. És én ezzel jó sok évig el voltam, és ez ténylegesen ott azért
1: ez
3: más.
1: Ez addiktív, igen.
3: Igen, ez nagyon, csak aztán az ember belátja azt, hogy előbb-utóbb ezzel a logikával neki megy a falnak.
1: És szóval, tényleg kinyírja magát.
3: És így van, és meg fog történni, amit ott keresgél. Na ezért kell előtte valahol azt mondani, hogy oké, ez így jó volt, ebből most pont van annyi tudásom, hogy ezzel elleszek, hogy ezt feldolgozzam kávé, meg hova tudom továbbvinni, de nem kell még rápakolni, mert előbb-utóbb meg keresztbe húzzuk az egészet.
2: Rakoncai Gáborral folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a serep.
6: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
9: Rakoncai Gábor extrém sportoló, ultrafutó világbajnok Guinness rekorderrel. Halljátok a beszélgetés utolsó etapját itt a kettes számrendszerben. És mindenképpen a 42-ről beszélgessünk, amiről hát
10: az új könyvben.
9: Meg hát ugye a mi hallgatóink tudják, hogy ez az élet értelme, szóval ezt nem
10: meg
9: kell.
10: Meg a világ mindenség, meg minden.
9: Szerintem nem kell vonszolgatni, hogy tudjuk, hogy ez az élet értelme. Ezért lett ez a címe a könyvetek?
11: Az Ádám barátom, akivel átfutottuk Magyarországot először, felköszöntöttem, amikor 42 éves voltam, és akkor átküldtett egy ilyen, mert beírta a keresőbe, hogy 42, ugyebár kidobja ezeket a mondatokat,
10: de ez az egyetlen szám. Galaxis úti kalauz
11: csoposoknak. És így boldog szülinapot barátom, és akkor nézem, mondom, milyen menő, hogy egy szám mögött ilyen filozófiai tartalom vált, azt mondom, ez óriás, és én akkor jöttem rá, hogy ja, a regény, a film, a minden, és mivel akkor építettem át a hajót, úgyhogy na mondom, ez egyértelmű, hogy akkor átnevezzük 42-re, és akkor a hajó így lett 42, meg a projekt neve is 42 lett, meg a ebből a születő könyv is 42 lett, és így nagyon bejött. Tehát ez nyilván egy vicc, de ez egy kihagyhatatlan vicc, úgyhogy ez jó volt.
10: De különben maradhatunk ezen a vonalon, mert ugye a Douglas Adams ezt úgy találta ki, hogy egy nagy mega kompjúterbe betáplálunk egy kérdést, hogy mi az élet értelme, és akkor ez a 42 jön ki, ami ugye semmit nem jelent. Kicsit azt is jelentheti, hogy hát nincs ilyen, hogy az élet értelme, vagy hát, hogy az annyiféle, hogy nincs egy megoldás, vagy egy válasz, ez egy ironikus válasz, ez a 42, de akkor végül is erre te is válaszolhatnál. Amikor te már voltál olyan helyen, ahol megszűnik az idő, megszűnik az ego, megszűnnek a szabályok, akkor te biztos rájöttél az élet értelmére.
11: Szerintem mindenkinek az életének az értelmét, azt ő magának gyártja le. Tehát ez mindenkinek más jelent.
10: Jó, csak most te vagy a vendég.
11: Vallási megközelítésben
12: Gábor,
11: is más. Jön, hogy nekem?
10: Hát ne, jó, de a 42 okay. Azért az egy poén.
12: De akár lehet az is, tehát hogy ez a 42 pont erről szól a könyvben, hogy az is simán lehet az élet.
10: Hát simán lehet, de hát azért nem valószínű.
12: Szerintem de, nekem valamit jelent.
11: Nekem azt is maga itt a regény, hogy kidobta a számítógép a 42-t, hogy ugyebár van ennek egy, mondjuk egy fix válasza, de úgyse tudjuk, hogy az mit jelent, hogy maga, tehát ugyebár nem tudnánk értelmezni. Igen. Én azt gondolom különben, hogy most ez nem kifejezetten az én értelmem, hanem egyszerűen én azt látom logikusnak, meg fontosnak, hogy elképesztően sok-sok generáció, tehát mondjuk 1000 generáció tett azért, hogy én most itt lehetek. Tehát ugyebár egy nagyon hosszú láncolatnak a éppen aktuális szeme vagyok én most itt, és rengeteg ember küzdött ezért, dolgozott ezért, lemondott egy csomó mindenről, szeretett ezért, hogy én most itt tudok lenni, vagy itt vagyunk mi most, és tudunk itt kommunikálni egymással. Szóval ez nem egy véletlen, hanem ez egy gigantikusan felfogadatlan értékes lehetőség. És akkor van pár ezer napunk, ez a kb. 30 ezer nap, mert annyi Európában jó esetben egy emberi létezés.
10: Úristen, ó, de kevés az.
11: Ja, ez úgy, igen, elég kínosan kevés, igen.
10: Most, hogy így kimondtad.
11: Igen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyi van még hátra, az pár ezer nap jön ki, hogyha az ember most kiszámolgatja a telefonba.
12: Most szerintem itt ezt a gondolatmenet.
11: Szerintem ez különben onnantól érdekes, hogyha az ember számol a végességével, az életének a végességével, akkor a végesség mutatja meg a felfogadatlan értékét. Mert hogyha ez végtelen lenne, akkor nem érzékelnénk ezt. Így, hogy belátható időn belül ennek lesz egy végpontja, mint hogy volt egy kezdeti belépési pont, amikor megszületünk, lesz egy zárási pontja, ezért hihetetlenül értékes minden egyes napunk, minden egyes perc, szuper értékes. És azt gondolom, hogy megy előre így az emberiség, a saját életünk, az egy picit rajtunk van így a fény mondjuk, vagy a figyelem. Tehát ugyebár összeszedtük azt a rengeteg tudást, amit előttünk összeszedtek a különböző őseink, vagy az eddigi emberek, hozzátesszük a miénket, azt a kicsi valamit, amit hozzá tudunk tenni, és ezt valamilyen módon, valamilyen formában ugyebár továbbadjuk, és gyakorlatilag összekapcsoljuk a múltat a jövővel. Szóval szerintem ez itt a lényeg, és ebbe ez alól nem lehet kibújni, és ebben mindenki részt vesz valamilyen szinten, ha tudatosítja, ha nem. És gyakorlatilag ez szuper izgalmas, meg nagyon érdekes, meg ez egy jó nagy megtiszteltetés. Én azt gondolom, hogy így létezhetünk, és itt vagy a Föld nevű bolygón 30 ezer napig, és mit hozol ki belőle. Tehát ez zseniális. Tehát...
10: De ez neked olyan jó, mert neked már egy csomó pipád van. Te már kihoztál egy csomó mindent.
12: Igen, de mindenkinek szerintem a maga mércéje. Tehát pont ezen gondolkoztam, hogy akkor ez járat ilyen tök nagy bűntudattal. Én például retteltes nagy bűntudattal élem egy csomószor az életemet, mert amikor esténként lefekszem, az én fejembe megfordul az, hogy még hány este fogok lefeküdni, és hogy elég produktív voltam-e azon a napon, és a válaszom mindig az, hogy nem. Nem ez... voltam elég produktív, tehát hogy azért ez egy nagyon...
10: De ez nagyon durva bántás magaddal szemben.
12: Hát én ezt így szoktam csinálni.
10: Meg hát mi a hasznos vagy produktív érted? Szóval egy csomó minden, például mondjuk egy mosoly is lehet, igen, hogy most nem akarok ilyen gej lenni,
12: mondat,
10: de... Igen, de
12: számára,
10: hogy végül is, hogyha te valakinek egy jó percet okoztál valamivel már, akkor az is egy tök jó produktív nap volt. Tudom, hogy ez nagyon
11: szerintem az abszolút
10: nyálas, de szerintem
11: így van.
10: Így van,
11: ez konkrétan így van. Amit viszont érzel, az meg ezért nem halt ki még az emberiség. Mert hogy bennünk van, hogy még többet, még jobbat.
10: Ez a motiváció.
11: Még produktívabbat. Egyszerűen bennünk van ez a program, és nem fogsz megállni addig, amíg létezel. És, és gyakorlatilag ezért tudunk fejlődni, ezért haladunk valahonnan, valahova, mert hogy sosem mondjuk azt, hogy na jó, akkor én végülis így most már kész vagyok, tehát innentől én a következő, nem tudom, 10 000 napomat azt így most már
10: hátradőlhetek.
11: Nem fogok csinálni, így van.
12: Nem, már megcsináltam, amit
11: így van, de még
12: akartam.
11: Egy mosolyt sem fogok adni a boltos néninek semmit, tehát én innentől kész vagyok, hátradőltem.
10: Az én láncszemem teljes.
11: Igen. Én kész vagyok, igen. Szóval ilyen nincsen, és ebbe ez szerintem az nagyon jó, ha ezt az ember érzi, ezt az elégedetlenséget, mert ez viszi tovább. Tehát ott van a baj, aki már nem érzi. Tehát aki azt se tudja, hogy merre tovább, mert most nem érez így semmit. Ott vannak problémák, ugyebár ott olyan szintű valószínűleg információ, vagy cucc van a fejében, ami leszedálja azt, hogy nem látja azt, hogy merre kéne még kettőt lépni aznap.
12: Vagy hogy akkor egyáltalán.
11: Úgyhogy én azt az egészet kell, hogy így megfordítanám, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mit csináltam én az elmúlt pár évben, tehát nem tudom, mondjuk átkenúzni egy óceánt, hogyha megnézzük, akkor szerintem nem egy hiperbonyolult dolog. Tehát kell hozzá egy hajó, be kell ülni az egyik parton, evezni kell, aztán néha, hogyha éhes vagy eszel, ha álmos vagy alszol, aztán megint evezel, senki nem zavar, senki nem akar lebeszélni erről, addig evezel, amíg el nem éred a túlpartot. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű projekt. Ugyanilyen szuper egyszerű a déli sarkig elgyalogolni, mert délfelé kell gyalogolni, addig, amíg oda nem érsz. Tehát így mész, ugyebár ott óránként kellett tenni, hogy az ember ki ne hűljön, mész, eszel, aztán eltelt 44 nap, és ott voltam. Tehát ezek egy ingerszegény környezetben, tehát semmi baj nem történt, arra kell menni, aztán ennyi. Ehhez képest itt ez a valóság, amiben itt élünk, na ez, szóval ez bonyolult. Rengeteg információ folyamatosan változik, ugyebár itt érintettük azt, hogy egymásnak így emberként mennyi problémát legyártunk, tehát mennyit tudunk egymásnak segíteni, de problémát is tudunk okozni. Szóval ez már bonyolult, és így én azt látom, hogy minél messzebbre mentem, annál inkább azt látom, hogy a feladat az itt van, pont az emberek között. Tehát, hogy ki lehet menni.
10: De persze, reménytelen, ez a világ reménytelen.
11: Jaj, pont azért mondja. Itt van a feladat.
10: Nem, most nyilván nem így én akartam volna befejezni, de hogy azért, vadulunk.
11: Hát vannak kevésbé optimális dolgok is, de hogyha mondjuk, hogyha nagyon messziről ránéznénk itt az egész folyamatra, akkor egy nagyon jó irányba haladunk. Vannak ennek nagyon csúnya része is, meg ami nagyon nem oké, meg...
10: Jaj, domborítsd már ki a jó irányokat, mert olyan sokat beszélünk a rosszakról, meg halljuk a híreket, úgyhogy mondjál már jókat.
11: Nem tudom, még most kimegyünk itt az utcára, és valakitől segítséget kérünk, tehát biztos a második ember már fog segíteni, és szóval az egy jó dolog. Tehát azért nem vagyunk annyira elveszve. Az, amikor a maga az emberiség ki tud termelni olyan dolgokat, ami 1000 év után is hat, és így jó megnézni, és csak feltöltődsz egy sima képtől, egy szobortól, egy bármitől. Tehát amikor olyan állapotban volt az a adott kultúra, hogy még azt is pluszba ki tudta csak úgy termelni, és nem csak a szimpla túlélésért kellett küzdenie. Szóval én azt gondolom, hogy jó irányba megyünk, hogy mennyire fejlődünk, hogy milyen gyorsan és milyen iramba fejlődünk. Szerintem ez zseniális. Tehát én 18 éve tartok iskolákban, karitatívben előadásokat. Ez nagyon-nagyon sok alkalom. Tehát ez évente ilyen 80-120.
10: Mekkora gyerekek általában?
11: Hát itt van a általános iskolás, tehát a kisiskolás, meg nyilván vannak az egyetemisták is. És bár mondhatjuk azt, hogy jobb volt nekünk, meg, de olyan piszok gyorsan, olyan logikusan, kristálytisztán működik a logikájuk, hogy így azt a mindenit. Tehát így
12: én nagyon mindig sokan... ezt gondolom, mindenki félti a gyerekeket, jaj, mi lesz velük. Én meg mindig azt gondolom, hogy ha csak a gyerekemre nézek, vagy a kortársaira, hogy az lesz velük, hogy ők fogják csinálni a világot jobbá, mert minden szkíjük, minden képességük megvan rá. Hát és hogy egyáltalán nem féltem őket semmilyen szempontból. Tényleg nem.
10: Szerintem kb. Ugyanolyan arányban fognak elbukni, mint sikeressé válni, tehát szerintem ebben nem lesznek mások, mint mi, vagy az előttünk lévők. Inkább az, hogy terheljük őket, sok nehézséget adunk nekik így örökül, amit nyilván mi is kaptunk, de szerintem pont mi hárman, a mi generációnk, a nagy társadalmi politikai nehézségek őket. Nem ültek a vállainkon annyira, mint a mostani gyerekek. Valahogy mindenbe beavatjuk őket, minden tudnak, hogy a felnőttek világában mi történik.
11: Nekem van egy zseniális gondolat, amit annak idején gyerekként hallottam, ugyebár, hogy a világ az még sose volt ilyen gyors,

0: van egy folyamat, ami jó irányba megy, és ebbe valahol be tudunk kapcsolódni, hogy még jobb irányba menjen, és még jobban haladjon, és mindenkinek van ebbe egy személyes felelőssége maga miatt, a családja miatt, a környezete miatt, az országa miatt, a bármi miatt, a bolygó miatt, és ebbe ki mekkora részt tud vállalni, az már nyilván speciális, meg nyilván kinek mi a fontos, meg mi a kevésbé, az is nagyon más. Én lehet, hogy nem tudom, én a déli sarkon, abban a mínusz 30 fokban ott elég jól el voltam, de mondjuk lehet, hogy tudod, itt most hirtelen helyet cserélnénk, és holnap is egy ilyen interjúra fel kéne készülnem, és be kéne ülni, akkor azt mondanám, hogy hol a mentőhelikopter, nekem ez túl sok. és te meg nem akarnál kijönni a mínusz 30 fokban.
1: Én nagyon röviden kimennék azért.
2: Mert csak így az orrodat kidomlom. Szerintem végezetül mesélj arról, légy szíves, hogy mi van a fejedben, mondjuk mi lesz veled. Mit fogsz csinálni mondjuk 10 év múlva?
0: Van egy elég konkrét 20 éven belül szerintem megtörténő célom, tehát ami felé megyek. Per pillanat erre valami kevés esélyem van. Ha most elmondanám, úgyhogy nem fogom elmondani, akkor valószínűleg ki is nevetnétek. Úgyhogy ez nekem ez pont tetszik. Tehát szinte esélytelenül.
1: Most ez így semmit nem mondtál, ezt te is érzed.
2: Nagy titok, nagy titok.
0: Úgyhogy igen, a lényeg, hogy van, persze, tehát hogy kell.
2: Köszönjük szépen.
0: Az ember az ugyebár a célok
1: mentén tud előre haladni. Jó, de akkor annyit mondj, hogy mozgással kapcsolatban.
2: Bearkolbázom tárgy.
1: Helyváltoztató mozgás.
0: Nem kék.
1: Nem. Jó, de hogy ilyen típusú vágy ez, mint amivel eddig foglalatoskodtál, vagy valami egész más terület? Tök ennyit mondj.
0: Egész más.
1: Jó.
0: A lényeg, hogy van ilyen, ami számomra most ugyanígy a nagy cél, és akkor szépen tudok felé haladni. Én inkább úgy szoktam tervezni, azért viszonylag célorientált vagyok, de nem a célok a fontosak, hanem mert az emberi létezés, maga az időnknek a 99%-a az, hogy egyik céltól haladunk a másik célig. Tehát
1: a haladás.
0: Levés, a haladás, igen. Viszont ahhoz, hogy ez az út jó legyen, ahhoz tűpontos célok kellenek, mert afelé mész. Úgyhogy ilyen cél van, de igaziból a lényeg így maga az út, hogy innen oda el tud az ember jutni, és közben mekkorát változik, vagy hogyan hat a körülötte levő világra, vagy az hogyan hat rá vissza. Szóval így, hogyha most azt kéne megmondani, hogy hol leszek 10 év múlva, akkor remélem, hogy mindenféle szempontból meg tudnám magam mosolyogni, hogy jaj, de kis cuki gyerek volt ez itt a Kenus út után, és tehát ugyanúgy, mint hogyha most sportban mondjuk ki kéne hívni az eddigi verzióimat, egy 20 éves önmagamat, meg egy 30 éves önmagamat, gyakorlatilag mindenbe le tudnám győzni magamat.
1: Komolyan.
0: Igen. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ez a ultratávú sportokban, hogy itt ez ebbe bele kell rakni az időt, meg a rengeteg munkát, meg a sok-sok évet, és amikor az ember így megerősödik, akkor sokkal hatékonyabb, holott már nyilván a szervezet nyilván halad egy bizonyos irányba, de van egy másik fajta görbe, ugyebár nem csak innen megyünk arra felé, az amortizáció felé, hanem ugyebár van egy másik görbe, ahol egyre gyorsabbak vagyunk, egyre, mármint így most így fejben, vagy egyre jobban bírjuk kezelni a problémáinkat, a fájdalmat, egyre több tapasztalatunk van, erősödik a filozófiánk, vagy a vallási elképzelésünk, vagy maga a hite az embernek így egyre erősebb lesz, és az biztos, hogy én ma ilyen szempontból erősebb vagyok, mint tegnap voltam. És holnap akkor csinálom jól, ha erősebb leszek, mint ma voltam.
1: Te a fenntartható fejlődésben hiszel, ami önmagadat nézve legalábbis úgy tűnik, működik. És mi van a Kenuddal? Mi lesz 10 év múlva vele? Az most már a tiéd, ha jól tudom, Fanándor azt mondta, hogy...
2: Benőtték újra a bokrok?
0: Nem.
2: Még nem nőtték be, hiszen nem olyan régen használtad.
0: Igen, lesz neki egy fix helye, ahol nyugdíjazva lesz.
1: Egy vitrín?
0: Egy nagyobb fajta vitrín. Igen, egy olyan hely lesz, ahol így meg lesz őrizve, meg hogyha valaki ezt meg akarja nézni, akkor meg tudja nézni.
1: Ja, tehát nem magánhelyen, hanem...
0: Igen, ez nem a kertbe lesz letakarva, van egy-két verzió, hogy hol lesz, de ez még ide mondani.
1: És ezt így el tudod engedni, mert hogyha jól értem, neked ő, tehát nem az, hanem ő, neked ő egy személy, neked ő egy fontos valami az életedben, tehát így ki tudod adni a kezedből?
0: Hát én azt gondolom, hogy ami köztünk van, az nem,
1: nem
0: tud meg nem múlik el, igen, így a távolsággal. Tehát így azt gondolom, ez egy stabil kapcsolat, tehát így én nem gondolom,
1: hogy... Egyébként mi a neme?
0: Hát ez jó kérdés. Most így, hogy át lett keresztelve 42-re,

0: Nincs neme akkor.
1: Nincs neme, de én inkább fiúnak érzem ezt a hajót. Ugyebár az első úton vitéznek hívtam, de inkább úgy gondolok rá, mint az egyik lábamra, vagy valami ilyesmi. Tehát mint egy alkatrészemre, hogy hozzám tartozik, és tökéletesen tudom, hogy hogyan működik odakint a környezetébe, és most úgy pihen. És megérdemli, hogy pihenjen, mert nagyot küzdött, és nagyot ment odakint, úgyhogy van egy ilyen felnézek rá, egy ilyen tisztelettudó valami, de közben meg a részem, szóval egy ilyen érdekes kapcsolat.
2: De idősebb, mint te? Tehát így benned. Ha felnézek rá azért, akkor az
0: egy bácsi.
2: Egy bácsi ő?
0: Hajóbácsi.
2: Kenubá.
0: Kenubá.
1: Jó, na, én úgy tudom, nagyjából egy 10 évvel lehet, amúgy fizikálisan fiatalabb nálam. Én azt gondolom, hogy olyan kortalan, és így bölcsebb, mint én. És, tehát amikor most fel lett újítva, akkor ott abszolút volt egy olyan érzésem, hogy most nyilván egy tárgyról beszélünk, egy kompozit hészerkezet, egy 400 kilós hajó, vagy kenu, de abszolút volt egy olyan érzésem, hogy ő már tudja, hogy mit fogunk csinálni, csak még nekem kellett hozzá felnőni valamennyire. Meg hát nyilván, aki hajózik, ez pontosan tudja, hogy tehát egy hajó az nem csak egy tárgy, hanem tehát annak ugyanúgy van egy sorsa.
0: Meg úgy képzelem, hogy ő egy ilyen nagyon komoly tanú az életedben.
1: Igen, hát ott a fedélzetén értem át a legnagyobb mélységeket, meg magasságokat eddig, az biztos, és nem is akarok a közelébe jutni még egyszer ilyen élményeknek. Úgyhogy, tehát ez amikor így biztos vagy benne, hogy itt most el fogsz pusztulni, aztán mégis tovább megy az életed, akkor ott a kettő között, hogy bár történik egy újjászületés élmény, és nekem az is oda köthető. Úgyhogy
0: Ő a 42.
1: A 42.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és azt kívánom, hogy az a titokzatos cél, amit nem mondtál el, hogy afelé a legjobb köveken haladj a lényeg az út odafelé. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál még egyszer.
2: Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen.
2: Az elmúlt 2 órában Rakoncai Gáborral beszélgettünk, az adást vasárnap délután 4 órakor ismételjük. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
6: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Szombaton napközben befelé, vasárnap napközben pedig kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezárták a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olafalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervízútját a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Kovács Botond, PKK Info.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Memory, memory, memory.
0: hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Egyesség az uniós pénzekről, komoly lépések a láthatáron, Barkácsáruházban is ellenőriznek a fogyasztóvédők, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik. És nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
10: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
9: Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talpon álló hallgatót itt a Rádió Cafén. 4 percen volt el este 6. Szia Zoli!
1: Hello, hello!
0: Szia Luca!
2: Hello, sziasztok!
0: Direkt nem szóltam, Luca, hogy nincs előtted mikrofon egyáltalán.
2: Igen, Luca, és mikor bálta. Veszem észre? Egyébként nem tűnt volna fel.
0: Igen, elég sokáig. Aztán már így éppen megszólításban voltam, amikor Luca észrevette, hogy tulajdonképpen a stúdió túlsó végén van az ő mikrofonja áthajlítva, de nincs ezzel semmiféle probléma. Na mi újság veletek? Mik történtek most, hogy rég voltunk itt? Van egy ilyen benyomásom most.
1: Határozottan.
0: Ugye hétfőn nem voltunk, mert pünkösd volt, előtte pénteken ment le az Eurovíziós anyag, az előtti hétfői adásra, bár itt voltam, de ide se figyeltem, az előtt meg Eurovízió volt. Szóval tulajdonképpen...
2: Hát itt már nagyon régen.
1: Ugye lyukacsos május volt.
0: Igen, igen, hát ez ilyen. Egyébként ide figyeltem azon a hétfőn, csak annyira még így az Eurovíziós flow-ba voltam, hogy így túlélni jöttem aznap. Szóval így bejöttem, és így oké, rendben, így folyjunk, sodródjunk, legyen, jöjjön, aminek jönnie kell, és kicsit ma is ebben a hangulatban vagyok itt.
2: Nem már, hát akkor ki hozza fel itt az egész műsor?
0: De nem azt mondtam, hogy szar leszek, Luca.
1: Hát azért nem a Peti szokta, tehát nem tudom, miről beszélsz.
0: Nem azt mondtam, hogy botrányos arról
2: leszek. Jó, de nagyon sokat beszél, de amikor mi így gondolkodunk, vagy telózunk, akkor...
0: Megjártok marokkózni az asztalon. Én nem azt mondtam, hogy nem fog érdekelni a mai adás, csak hogy most ilyen lazában vagyok, hogy oké, jöjjön, aminek jönnie kell. Most Zoli azt mondja, hogy a következő 10 percben szeretne a pelikánok párzásáról beszélgetni, akkor azt fogom mondani,
1: arról
0: hogy oké.
1: Nem, arról nem, viszont mivel rég volt adás, volt időm gondolkodni. És,
0: de akkor nem idefelé gondolkodtál most.
1: Micsoda? Hát nem, ez most nem idefelé.
0: Jó, oké, akkor nem jár a szignál.
1: Nem idefele volt, mert ez egy nagyobb történet, hogy... Mennyire
0: ennyire nem laksz messze, hogy egy ilyen hosszú történetet idefelé átgondolj.
1: Mennyire használhatatlanok az ilyen TikTokos receptek, amiket tudod, feldob egy receptet, így össze van vágva nagyon pörgősre, és hogy ez amúgy egy jó ötlet, egy tök egyszerű étel, majd elkészíted, lemented későbbre, hogy megcsináld, és ezeket 95%-ban az emberek nem szokták megcsinálni soha. Ez csak így elmented, de ugyanúgy lemész a nyuszi kínaiba enni valamit, és semmi más nem csinálsz úgy otthon. Na de én gondoltam, változtatok ezen az ügymeneten, és meg végre egyszer valahára megcsinálok egy közösségi médiában lementett receptet. Használhatatlan. Mivel annyira gyorsan össze van vágva,
2: igen,
1: hogy miket raknak
2: nagyon sokszor
1: bele.
2: Meg kell nézni, de meg tudod állítani a manapság már a videót.
1: Ezzel tisztában voltam, köszönöm. De
0: döbbenetes, hogy mikre képes a technológia. 2026-ban vágod.
2: Ilyet is tudsz, hogy...
1: De hogy tényleg így össze-vissza hadar az ember, hogy mit kell csinálni, nem is érted.
2: A de jobb, alá leszokták írni
1: jobb esetben az alá leírásban,
2: hogy
1: ott van,
2: az
1: hogy mi az összetevő, de maga a menetét még kevésbé, és akkor tényleg így összedobálja, és ott tart az, hogy nem tudom, egy órán belül megnézed 50-szer ugyanazt a 30 másodperces videót, a végén már sztrókot kaptam az embernek a hangjától, attól, hogy csörömpöl az elején a videó, ahogy dobja a vajat a serpenyőbe mindentől, szóval ez egy járhatatlan út.
2: Hú, de egyébként én sokat szoktam egyébként így főzni, hogy lementegetek videót, és igazából csak onnan szoktam. Szóval nekem ez így bevált, mert nagyon sokszor belinkelik is az oldalt, és valahogy egy ilyen blogra leírják a receptet,
1: az úgy tök jó.
2: De én ezt akartam mondani, hogy hogyha viszont receptet olvasok, írott szöveget, arra is egymilliószor ránézek. Tehát azt is így visszakeresem, hogy akkor mi is volt, mi a következő lépés. Tehát én nem szoktam rögzíteni az agyamban előre, hogy jó, akkor ez utána, hanem kb. Ilyen egyesével.
1: Én úgy szerintem nem is tudnék. Tehát ha nem lenne valami videó, ami konkrétan megmutatja, hogy ennek így kell kinéznie, én kész, vége lenne.
0: Ez olyan, mint amikor tanultam kirakni a Rubik kockát 13 évesen, és akkor nem tudom, volt az ilyen mindenféle videó megosztókon, amíg nem a YouTube volt, hanem egy másik videó player, vagy nem tudom. Volt egy olyan videó megosztó, ahol nagyrészt ilyen tutoriálok voltak, hogy így kell összeszerelni egy mosógépet, így kell kirakni a Rubik kockát, így kell megcsinálni a négy ütemű fekvőtámaszt. Csak ilyen tutoriálok voltak, és akkor ott nézegettem a Rubik kockás videókat, és ott volt ez, hogy egy ilyen 3 perces videóban elmondta, hogy na akkor hogy jutunk el oda, hogy a 2 felső sorban az oldal elemek azok jó irányba nézzenek, és már a könyökömön jött ki, a fülemen folyt ki az, hogy állandóan ugyanazokat a szavakat hallgattam, úgyhogy pontosan tudom, hogy miért. Hogy nem látod elsőre, annyira gyorsan csinálja egyszer, hogy mi van itt most, hova forgattad? Hogy lett ott a zöld helyett a kék? És akkor így visszapörgetted 8-adjára, és szóval abszolút értem az érzést.
1: Abszolút, és ugye mindig még mellé oda szokták rakni, most ez nem Rubik kocka specifikus, hanem inkább főzés specifikus, hogy szuper egyszerű kaja, 15 perc alatt
2: és
1: megvan.
2: És biztos, hogy nem 15
1: nincs
2: perc,
1: az Isten,
2: igen.
1: Hogy az 15
2: tehát,
1: hogyha perc
2: előre fel vannak vágva az alapanyagok, hogyha előre minden oda van készítve.
1: Igen, tehát már meleg a serpenyőbe belerakod előre, maximum
2: és gyakorlott vagy
1: igen,
2: benne az elkészítés, nem először csinálod. Igen.
1: Tehát akkor tényleg össze lehet csinálni bármilyen ételt 15 perc alatt, amire azt mondják, hogy 15 perc, amúgy nem.
0: Igazából egyetlen egy olyan videófajta van, amit szoktam nézni az interneten, és hamarabb végzek vele, mint ahogy a képen szereplőd. Most így jobban belegondolva, azt még sose pörgettem vissza. Nára, ugye nem tudok ilyen gyorsan
1: haladni. A négy ütemű fekvő támasz?
0: Arra gondoltam. Egyébként csak egy kicsit még itt a főzéshez visszakanyarodjunk. Múltkor nekem is volt egy ilyen, hogy én szerintem nagyon-nagyon ritkán főzök. Tehát így képes vagyok megcsinálni kajákat, és amikor így csinálok, akkor így egészen jól szoktak sikerülni. Például Luca egyszer már evett olyan kaját, igen, amit én készítettem.
2: És ez tényleg jó lett, ilyen rakott krumpli féleség volt.
0: Hát igen, így ennek csúfoltam, és azt mondom, hogy így képes vagyok dolgokra, de hogy alig töltök otthon időt, állandóan rohanok A-ból B-be, folyamatosan sietek, ha éppen nem, akkor örülök, hogy ledöglök az ágyra, és rendelek magamnak mindig ebédet, hozzá a kis futár, tehát nem így, hogy fölmegyek a fudorára, hanem van ilyen szolgáltatás. Szóval így kimarad az életemből a főzés, és kb. Ez ilyen három havonta egyszer rám jön, hogy én valamit főzök. És most nemrégiben volt egy ilyen, hogy így a Facebook néha csinál olyat, hogy földob olyan posztokat, amik egy olyan csoportban vannak, aminek te nem vagy a tagja. Tehát, hogy így érdekel ez a csoport esetleg? És akkor mit főzzek ma című Facebook csoport, és akkor posztolnak bele az ilyen nagymák. És így ilyen nagyon érdekes szubkultúrákra szoktam tudni rápillantani.
2: Ezt nem én javasoltam neked ezt a csoportot? Mert van egy ilyen csúnya szó ebben a csoportnévben, arra gondolsz?
0: Nem arra, ez egy rendesen,
2: ja, jó, akkor sem.
0: Rendes főzős csoport, ez nem az, ami idézhetetlen rádióban. Szóval igen. És
1: ja, nagyon ronda kaják? Csak
2: igen,
1: nem
2: igen,
1: nagyon?
2: Igen, nagyon ronda.
0: Nem,
2: tehát ilyen...
0: nem arra gondol.
1: Ja.
0: Mi a főzzek ma.
2: Igen.
1: Ja.
0: És akkor mindenki a pontozott részt töltse ki a
1: kreatívan.
2: Igen, csak hogy olyan ételeket posztolnak, amik nagyon csúnyán sikerültek.
0: Na, de hogy volt egy ilyen rendes mit főzzek ma csoport, és így annyira vicces volt, hogy így megláttam az ilyen 60-as házi, hogy 30-60 éves közötti, de inkább a 60 felé tendáló házi asszonyoknak a posztjait, ahogy összevesznek azon, és tényleg ilyen boszorkányüldözést indítanak, hogyha a habarást másképp csinálja, mint ahogy ők csinálják egyébként. És akkor egy ilyen poszt, ilyen csoportból följött egy poszt, hogy most a gyerekeknek kitaláltam ezt a tojás krém, mert ami meleg szendvics krém, és nincs benne hús, és ez, ha mondom, meleg szendvics krém, nincs benne hús. Nem tűnik bonyolultnak, nézzük hát. Uh-huh. És akkor így volt benne, nem tudom, ilyen tejszín, meg tojás, meg így néhány dolog, így volt benne 6 dolog körülbelül, ebből 3 volt otthon, és így fölkerekedtem, hogy hoho, hiszen én nagyjából egy 400 forintnyi befektetésre vagyok attól, hogy én ezt elkészítsem itthon. És elmondhatom magam, hogy csináltam egy kaját. Úgyhogy lementem, és az alapján megcsináltam a tojáskrémás meleg szendvics krémet, és aztán én pici módosítással, majd utána kommentekben láttam, hogy valaki tényleg pont ugyanazokkal a módosításokkal csinálta meg, mint én, na őt kb. Kitiltották utána szerintem, annyira meggyűlölte mindenki. Úgyhogy az ilyen közösségi médiás receptek világával kapcsolatban azért érdemes egyébként nyitott szemmel járni, mert hatalmas konfliktus forrás is egyben.
1: Hát erre tényleg mindenképp figyeljünk oda. Szerintem ezek tipikusan olyan dolgok, amiken tényleg annyira fölösleges összeveszni. Tehát, hogy így olyat szoktak mondani...
0: Bármin összeveszek bárkivel.
1: Büszkén vállalom.
0: Én kevés dologra vagyok ilyen büszke, mint erre.
1: De hogy tényleg, amikor ilyen ízlésbeli dolgokon vitatkoznak emberek, amikor azt el tudom képzelni, hogy azt mondjuk, hogyha van valami nagyon drága alapanyag, akkor...
0: Én nem tudom elképzelni! Na, mi van?
1: Akkor arra jó vigyázni. Igen, tehát hogy mondjuk. Azokat
0: jó vigyázni.
1: Hát, hogy vétek mondjuk egy sztéket abszolút ilyen veldára sütni.
0: Ja, hogy úgy vigyázni, azt hittem, hogy nehogy lejtsem a spárgát a konyha felé.
1: Nem úgy. Nem úgy,
0: mert hogy túl sokáig hagyom a napon.
1: Tulajdonképpen azzal, hogy mondjuk veldára sütöd a sztéket, igazából egy olyan élményt kapsz, amit megkaphatnál egy olcsóbb húsból jobban.
0: Aha.
1: Meg ilyenekben én tudok hajlani irányokba, de most pontosan ez vagy az, hogy szegedi vagy bajai halászlé, meg ilyenek, ez ilyen annyira ilyen álkonfliktus.
2: Jó, mert ízlés kérdése.
1: Igen.
0: Ez nem olyan, hogy így egy minden ember életében eljön a pont, amikor oldalt kell választani a bizonyos konfliktus típusokban, és szerintem az egyik
1: ez
0: ilyen
1: az... Ez a mákos diós beigli.
0: Igen, mákos diós zselés, vagy kókuszos szaloncukor, a Fradi vagy Újpest, hogy Pamkutya vagy Dancsó, tehát így vannak ezek a komoly konfliktusok, amiben azért nincs olyan, hogy te úgy pártatlan vagy.
2: De
0: valamit mondanod
2: én
0: kell.
2: Én azt mondanám az összesre, amit itt felsorolt, hogy egyik sem.
1: Te is gesztenyi és beiglis arc vagy, ugye?
2: Nem szeretem azt se. Nem szeretem a beiglit.
0: Ez valamiért rémlik nekem.
2: Se a szaloncukrot, igen, ezt már megbeszéltük a karácsonyi adáskor.
0: De mikor? Nem, tudod, mi volt? Fölvettünk egy szignált, amiben a gesztenyi és beiglíről magyaráztál.
2: Ja, tényleg. De az is karácsonykor volt.
0: Ezek igen. A szignálok olyanok, hogy így fölvesszük őket, még
2: és
0: akkor...
2: És soha többé nem játszunk.
0: Nem, hát nem így, tehát az ilyen promóciós cucc volt. Tehát, hogy így dolgok, amik így megtörténnek a adás után, így mondják, hogy oké, föl kéne venni srácok egy olyat, hogy fölveszünk, és soha többé nem hallunk felőlük, hiszen más műsorok közben megy le, és hát mi meg pont nem akkor hallgatjuk ugye a rádiókafét szabad időkben, amikor ezek mennek le. Szóval például az, hogy nekünk van egy ilyen promó szignálunk, az így azt szerintem több mint egy éve vagyunk itt a rádiókafén, és szerintem egy hete, két hete hallottam életem először azt a szignálot.
1: És jó?
0: Hát lement, egyébként jó,
2: emiatt persze. Nem nézik többen a műsor.
1: Mert ezt ugye hallgatni kell.
0: Igen, igen, ez az egyetlen dolog, ja, amiért megbocsátok
2: igen,
0: nektek.
2: Ez igaz.
0: Hogy nem hallgatjátok, hogy nem nézitek ezt a műsor, hogy ezt hallgatni kell.
2: Jó, ja, hát akkor teljesen nézé eltévedtem.
1: Lucz eddig azt csináltam.
2: Próbáltam nézni.
0: Ah, hát ez ilyen. BL döntő, mennyire vagytok nagyban rápörögve erre az egész témára?
2: Hú, én imádom a BL.
0: Jó, ez kicsit kamu kérdés ott Luca irányába.
1: Specifikusan a BL döntőt imádja, nem a focit, hanem a BL azt döntőt, mint intézmény.
2: Most nem viccelek.
0: Nem viszitek el, egyszerűen imádom a pénzmúzeum harmadik emeletét. A többit lehetem, az a harmadik.
2: De a világbajnokságot, meg az EB-ket.
0: És mindkettőn ott van a Csányi.
2: Európa bajnokságot, azt szoktam nézni.
0: Ja, hogy az ilyen nagy eseményeket.
2: Igen, mert az olyan szórakoztató.
0: Az a legmókásabb dolog számomra, amikor ugye az van, hogy amikor ekkora hype, tehát egy BL-döntő körül alapesetben nincsen ekkora hype. Hogyha, vagy hát van, de hogy nem ekkora,
2: hát
0: mint most.
2: Hát csak nem látod, mert másik országban
0: van. Mert hogy Budapesten van.
1: Meg, igen.
0: Igen, de hogy a foci EB, foci VB, ha kint van Magyarország, ha nincsen, az mindig egy olyan dolog, hogy valami irtózatosan nagy hype van itthon is. És most, mivel az emberek nagy része nem tudja ezt, vagy nem a nagy része, feltétlenül, hogy az emberek egy része nem tudja nagyjából a különbséget, ezért azt gondolják, hogy jó, most kezdődik a BL. És a holnap kezdődő BL-lel kapcsolatban úgy vannak, hogy akkor most egy hónapos foci bajnokság következik, a BL. És hogy a BL döntő, az biztos egy ilyen hosszú torna. Tehát én ezt többektől hallottam ezt a hozzáállást, de nem, ugye ez egy darab mérkőzés, és le is zajlik holnap, Arsenal PSG.
1: Luca, mit gondolsz a két ellenfélről?
2: Nekem tök mindegy, ki nyer. Annak szurkolok, aki a gyengébb, mondjuk az Arsenalnak.
1: Na. De hogy megtippelt, hogy tényleg nem őt mondják esélyesnek?
2: Na.
0: Egyébként igen, ez nagyon szép volt. Tehát akkor tudod, hogy ki az esélyesebb tulajdonképpen.
2: Hát igen, a másik a PSG.
0: Én nagyon benne vagyok most ebben, és annyira várom, és holnap megyek ki majd megnézni ezt a... Hát valószínűleg a Hősök terén, hogyha amúgy közvetítik, mert nem teljesen egyértelmű számomra, hogy a Hősök terén ezen a szurkolói...
1: A helyette mi van, leadnak, amik barátok közrészt a meccs idejében?
0: Sehol nem egyértelmű, hogy az egész meccs ténylegesen közvetítve van.
2: De miért akkor mit csinálnának?
1: Az RTL nem adta oda a licenszjogot, nem fizettek elő az RTL Plus, vagy nem tudom, hol lehet nézni, és azért ilyen kalóz streamet fognak Twitchről bevetíteni, ilyen pixeles.
0: De ilyen brutálisan ordító.
2: És így laggol, már mindenkinek megvan az eredmény a telefonja elfogadó irodától.
1: Amikor volt a Logan Paulnak a boxmeccse, és egy csávó YouTube-on úgy közvetítette, hogy a szemüvege csillanásában volt a képernyő, és itt is ilyet fognak majd adni.
0: Ilyen brutális, ilyen arab kommentátor.
1: Ázsiai felirattal. Igen. Valamilyen távol-keleti felirattal.
0: Közben egy ilyen agárversenyt reklámoznak egy ilyen felugró ablakban, és néha följön egy ilyen, hogy World of Tanks, és akkor ki kell lépni, tudod, az
1: ott. Tovább kell ugrani egy hirdetést.
0: A Hősök terén lévő IT-snek. Miközben ilyen... Ordít ezzel a kommentátor.
2: Na hát szerintem amúgy mennyi időben, mert nagyon sokan lesznek, már most rengetegen vannak.
0: Pedig a meccs csak holnap ilyenkor van.
2: Most jöttem a Hősök tere előtt, tele van.
0: Mert
2: tele
0: hogy ez egy
2: van.
0: Folyamatos rendezvény, tehát nem hiszem, hogy most látom. Azért mentek, hogy a holnapi meccsre jó helyen legyenek.
2: Gondoltam csak, hogy holnap mennyi időben, mint ahogy az Eurovízión is láthattuk, hogy nem tudtunk bemenni a fanzónába, mert nem, hogyha egyébként ilyen mezei nézők lettünk volna, és nem sajtómunkatársak, akkor nem jutottunk volna be soha.
0: Hát ez benne van a pakliba, igen, csak azért, hogy nincs kedvem ezzel ennyi időt tölteni. Sokkal inkább, nem tudom, kicsit hangolódnék otthon, nézegetnék ilyen felvezető videókat, és amikor már úgy érzem, hogy utána már kint tudok, mondjuk mit tudom, én 6-kor van a meccs, és mondjuk azt érzem, hogy oké, 3-tól 6-ig már elütöm az időt ott a fanzónba, akkor 3-ra kimennék. Csak akkor ezek szerint addig már nem biztos, hogy beférek.
2: Nem tudom, tényleg. Most nagyon sokan voltak, és nem is értettem, hogy miért. Vannak ilyen programok, meg ilyen standok állnak ki.
1: Valószínűleg nem aznap akarnak érkezni, és akkor várost néznek, megnézik ezeket a programokat.
2: Megnézik a fanzónát.
1: Nem, mert ott vannak
0: programok. Hát azt is megnézik, igen. Mert
1: nem az van, hogy ott van egy adag. Egy meccset is
2: vetítettek, de nem tudom,
1: hogy mit. Úgy, képzeld, hogy a lelkes PSG meg Arsenal fanoknak valami Zalaegerszeg Girmót meccset kiraktak a közvetítésre.
0: A 2014-15-ös szezonból.
2: Rúgják a bört a fiúk.
0: Hát vagy nem tudom, a veszprémi szakközép, vagy ez egy technikumnak a foci bajnoksága, amit egyszer én néztem YouTube-on, amit 8 emberrel együtt néztünk, valamiért YouTube-on közvetítették, gondolom az otthon maradó haveroknak, a képbetegek voltak, vagy nem tudom, és néztem, hogy a 10. C
1: meg... média szakkör.
0: Igen, a 10. C játszik a 11. B ellen, és néha hogy elfordították a kamerát, és akkor így lehetett látni, hogy valamelyik srác éppen elfbárt szív a pálya mellett. Ilyen dolgokat közvetítettek, és akkor volt, hogy elfelejtették, hangosan beszélgettek arról, hogy kinek melyik kínaitól volt hasmedése, ami ott az utcában kapható, és ez közben YouTube-on bárki nézhette. És volt 8 ember, aki nézte, én voltam az egy.
1: Szép.
0: Na, napzenéje rovat, nem nagyon marad időnk, pedig hát döbbenetesen jó zenét hoztam. Nyilván, mint mindig. Mova és Kun Bálint. Ők a kettő előadó, akik a Mégis Maradunk című számot előadták. A Kun Bálint az az a csávó, aki egyébként a Csak neked kislányba, a Carzon kómába, de talán még az Ivan and the Parazolba is zongorázik.
1: Nem csak zongorázik, mindenfajta hangszeren játszik. Tehát a csávó tulajdonképpen minden második számra elővesz egy különböző új hangszert.
0: Na igen, ő a Kun Bálint, a Movára pedig rákerestem, és azt adta ki, hogy egyrésztről, hogy van egy ilyen márkájú dokkoló bajnok robotporszívó, nem gondolom, hogy ő készítette a számot. A másik pedig, hogy a Bialex egyik nemrégiben megtartott koncertjén volt az előzenekar. Ezt tudjuk róluk, Mova és Kun Bálint közösen a Mégis Maradunk című számával robban be a napzenei rovatba.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Mova és Kun Bálint. Mégis maradunk? Azt hiszem ez volt a szám címe. Igen. Ez egy régi probléma, hogy amint vége a számnak, eltűnik előlem a képernyőről, és fogalmam sincs, hogy mi a szám, amit hoztam.
1: Meg egy jó pászor ki is mondta a szám közben.
0: Jó, hát jó, tehát aki figyelt, az biztosan tudja. Na, én ma figyeltem eleget, én hoztam. Hogy tetszett a szám?
1: Nekem egyébként tökre tetszett. Én meglepődtem, mert nem így, ahogy felsoroltad az előadókat, teljesen más stílusra számítottam. Szerintem ilyen nagyon aranyos kis melankólikusabb zene, meg egy olyan témát dolgoz fel, amivel szerintem megint könnyű azonosulni.
2: Én pont hogy, ezt akartam mondani, hogy végre egy szám, ami szól valamiről.
1: Igen, tehát, hogy nem olyan mélyrehatóan tárgyalja meg ezt a gondolatot, hanem csak úgy valamiről egy ilyen érzést próbál a hallgatóban kelteni.
2: Igen, de szerintem ez a 20 és 30 közötti fiataloknak ez egy nagyon, nagyon jól leíró zene arra, hogy mi van nagyon sokakban. Hogy tényleg ez az elvágyódás, ami egy kicsit benne van ebbe a közép-kelet-európai létbe, de hogy azért mégse olyan rossz, meg azért igen, a nap végén mégis maradunk, pedig igen. Már nagyon sokszor összepakoltunk.
0: Kicsit a Purgatórium című számnak a tematikáját idézi.
2: Igen, de szerintem fontosak az ilyen számok, amik feldolgoznak komplexebb érzéseket is, nem feltétlenül komplex dalszövegekkel.
1: Igen.
2: Úgyhogy ez egy hiánypótló zene szerintem. Én ennek kifejezetten örülök, hogy elkészült. Kevesebbek lennénk, hogyha ez nem lenne.
0: És azt se felejtsük el, hogy egyébként az is nagy tehetség kell, hogy valaki készítsen egy számot, ami ennyire rohadtul hasonlít a konyha zenekarra. Tehát, hogy ez a szám ez teljesen olyan, mintha egy konyha szám lenne. Ha ezután hallgassatok meg most a Születben mindig idebent szíma. Van berakva nekünk amúgy konyha számunk? Szerintem amúgy tökre nincsen, de azért megnézem. Hogy ne lenne? Na itt van, tessék, konyha, haza-haza című száma. Most hallgassuk meg ezt, jó? És a haza-haza után, vagy haza-haza közben gondoljatok arra, hogy mennyire hasonlít erre a számra, ami most hangzott.
2: Igen, de ez egy tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen stílus lassan. Tehát azért a Szabó Benedek és a Galaxisoknak is, vagy most már csak a Galaxisoknak is vannak hasonló tematikájú.
0: De csak így a hangszín is, az énekes hangszíne
2: igen,
0: is.
2: Igen.
0: 10-es skálán mit mondanátok?
1: Én adok egy 8-ast.
2: Én is egy 8 és fele.
0: Ez azért egy egészen extra pontszám, ritkán kap ilyen magas számot a zenérovatban. Na, ehhez képest mit mond majd Cyborg Templár, mindjárt kiderül, aztán meg figyeljetek, most beraktam egy konyha számot, mennyire hasonlít erre. Innen folytatjuk.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Nem is rossz. Mehet a gépbe.
3: Rádiókafé. Van barátod.
5: Nincs egy tízesed esélyig.
3: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot. Le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
5: Mi tagadás?
3: Maradjatok velünk. Utána folytatjuk.
5: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: közbe menni.
1: M-Z-K-T.
0: Tessék?
1: M-Z-K-T.
0: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
1: Angolul légy.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
9: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
3: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
10: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
8: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
2: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
11: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
7: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talpon álló a Rádió Cafén.
12: Há,
4: 3 perccel, sőt most már 4-en múltál, 6:30, és itt vagyunk továbbra is élőben. Zoli, Lucia, sziasztok!
6: Hello, hello!
12: Sziasztok!
4: Na, itt a DJ-zésről beszélgetünk. Lassaskán eljön az évnek az az ideje, amikor, vagy időszaka, amikor majd el kell kezdenem egy kicsit promózni, hogy jöjjenek majd a talpon álló diszkó rajongói, nem, de hogy bulizói közé majd a kedves hallgatóink, úgyhogy nyáron lesz 2 alkalom is, amikor ezt majd megtehetitek, 2 különböző fesztiválon. Ti egyébként terveztek jönni?
6: Azokra, mint te ott leszel? Azokra a fesztiválokra, ahol te fellépsz, oda nem.
4: Bárhol sem, az ilyesen. Az egyik amúgy elmondható, az már fix, a másik az még nincsen kint nyilvánosan, az még egyelőre nem mondható el, de az egyik az a Művészetek Völgye lesz ismét, ugye tavaly nyáron is fölléptünk ott, és ugye Hartival ketten visszük ezt a bizonyos DJ produkciót, ami sokkal inkább egy ilyen performance DJ-zés, mint sem szimpla DJ-zés, és oda várunk mindenkit sok-sok szeretettel, akinek van kedve, mert hát ott aztán tánc, cintányírozó, elefántok, ének, rep és tűznyelők és buborékfújók és tulajdonképpen minden is történik a színpadon, úgyhogy ja,
6: egy
4: és
6: búcsú, ez... Egy kétszemélyes búcsú lesz a színpadon.
4: Mondta, hogy a búcsú a színpadtól, hogyha eljön egy döntéshozó is és megnéz bennünket. Július 31 egyébként akkor leszünk a Művészetek Völgyében, hogyha a programok közé bérjetek a talpon álló, akkor már most ki is adja. A másikról pedig majd egy kicsit később, ami azért furcsa képzavar, mert hogy egy kicsit korábban lesz, mint a Művészetek Völgye.
6: Még a megrendelők keresik a kibúvót, a kiskaput, hogy azt tudják kilépni a szerződésből.
4: Igen, szeretnék valamiért, hogy az utolsó pillanatig ez elhúzódjon. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de minden esetre majd hamarosan erre is fényderül, és majd ez is bejelenthető lesz. De egyébként mennyire vagytok már ilyen nagy nyári ilyen fesztivál vibe-ban? Mennyire mennétek már, mennyire van ez bennetek?
6: Fú, én nagyon várom Orfűt is, egyébként a Szigetet is nagyon várom. Pont most van a Zalaegerszegen a Pankutya Fesztivál, az egyik ilyen első fesztivál, ez a második év, hogy megrendezések kerül, és egy, így látszik.
4: De nem Pankutya.
6: Pankutya.
4: Ja, Pankutya. Pankutya Fesztivál. Azt hittem Pankutya Fesztivál, mert volt már
6: ez egy kis fesztivál, tényleg 2 színpaddal, így pár száz, talán pár ezer részvevővel, ahogy így a közösségi médiában láttam, de hogy tudod, egy ilyen, tulajdonképpen egy haveri társaság szervezés, csak így nekem kb. Ezzel indult el most így lélekben a fesztivál szezon, és olyan jó azt látni, hogy még vannak ilyen kis fesztiválok, amik így most futnak fel, és egyébként én Orfűt is ezért szeretem nagyon, mert hogy ott így az mer így közepes maradni, vagy kicsi maradni, nem az van, hogy oké, látjuk, hogy évről évre jönnének többen, és akkor egy kicsit így elkommerszizáljuk a fesztivált, hanem tudják, hogy ez 6000 fővel jó, vagy nem, most csak mondtam egy számot, és megtartják ilyennek.
12: Ja, rám várunk, ennyi volt.
4: Hát megkérdeztem, hogy ti ketten mit gondoltok erről.
12: Nem, aztán... egyébként én még annyira nem vagyok fesztivál hangulatban, nem tudom pontosan, hogy miért, szerintem ez az Eurovízió egy kicsit visszavette a kedvem, és nem is azért...
4: Hát ez remek!
12: Nem azért, mert rossz volt, hanem mert nagyon hideg volt, és így lefagytak a végtagjaim, szétfagytam, úgyhogy most én nehezen tudom elképzelni magam, hogy
6: egy nyári fesztivál kültéri...
4: Az, hogy Bécsben, májusban milyen idő volt, az Lucának teljesen elvette a kedvét.
12: De a hangulatomat elrontja az ilyen kültéri fesztiváloktól, vagy buliktól, mert nem tudok arra gondolni, hogy meleg lesz még.
6: De ezután a hét után nem?
12: Nem. Egyébként most...
6: Úgy 30
12: most,
6: fok volt?
4: Csak Luca nem hagyta
12: a lakást. Nem, egyébként most, ma este is 14 fok lesz este.
6: Hál az égnek.
12: Szétfajt, tehát hogy azért ez nem egy ilyen fesztivál hangulat.
4: Hát nem tudom, én nekem, amit mondtál Zoli, hogy indul, hogy neked ez a Pankutya Fesztivál az első, ami úgy igazán beindítja a szezont így a te fejedben, az én fejemben egyébként ez a Sopron Fest volt az elmúlt 1-2 évben. Csak azt mondom, hogy az a véleményem, hogy a Sopron Fest egy kicsit lából lőtte magát azzal, hogy tologatják folyamatosan a dátumot. Tehát, hogy az elején, amikor ez elindult, akkor ez május közepén, május második felében volt. Tehát, hogy az első Sopron Festem, az 2024-ben volt, hát az valami május 15, vagy nem, talán nem 15, de mondjuk ilyen 18-20, tehát valami ilyesmi volt annak a... Itt van, május 17-18-19 volt a 2024-es Sopron Fest. És szerintem minden annyira sok fesztivál van, és annyira kicsi a magyar zenei piac ahhoz, hogy zeneileg nagyon mást mutasson egy fesztivál. Tehát, hogyha te szeretnél...
6: Nem is mutathat. Ha szeretnél, mert akkor nem jönnek el.
4: Igen, de hogyha szeretnél egy nagyon új dolgot hozni, akkor vagy egy nagyon alternatív fesztivált csinálsz, vagy pedig leteszel erről a tervedről. És szerintem két kézzel kell kapaszkodni a minden magyar fesztiválnak azon dolgokban, ami miatt egyedi tud lenni. És nem tudom, hogy ez anyagilag lehet, hogy nem érte meg annyira, vagy szervezési okai voltak. Nem tudom, majd ezt megkérdezzük amúgy a szervezőktől, mert ezen a nyáron is majd végig fogjuk telefonálni az összes fesztiválnak a főszervezőit, mint ahogy ezt tavaly is megtettük. De hogy De hogy ez a május 17-18-19-i 24-es Sopronfest, na ez tipikusan egy olyan dolog volt, hogy igen, na ez valami, ez különleges valamiért. Mert tudod, hogy ott van egy kupacba a Fezen, meg az EFOT, meg a mit tudom én, az összes ilyet föl lehet sorolni, de ebből mondjuk az EFOT elég különleges. Szerintem, de mondjuk a Fezen, meg a Szín, ezek olyan szinten ugyanazok, vagy Campus, semmilyen szinten nem érdekel egyik se a háromból.
12: A Strand, az is hasonló.
4: A Strand az még érdekel, mert az egy vibe, az valami.
6: Amit mond a Peti, azt szerintem maximálisan azért tud igazán, de átlagosan egyébként a nagy magyar fesztiválokra, hogy ugyanaz, mert nem tehetik meg azt, hogy kihagyják azokat a tipikus nagy neveket, akiket muszáj elhívniuk, vagy különben nem mennek
12: hát
6: el az
12: igen,
6: emberek.
12: Igen, de ők ebből élnek, erre készülnek egész évben, hogy megszervezzék ezt a fesztivált, nagyon nem kis munka, és hogyha nem jön el annyi ember, mert nem annyira populáris.
6: Igen, egyrészt, másrészt meg ugye az időpontválasztásban az a baj az ilyen nagyon nyár elejé vagy késő tavaszi fesztiválokkal, hogy ugye kik teszik ki a fesztiváloknak túlnyomó részét? Egyetemisták. Na most az egyetemistáknak ilyenkor vizsgai időszak van, tehát a fél év vége, messze a legpörgősebb időszak, egyszerűen nem érsz rá elmenni. Tehát még annó a Volt fesztivállal is ez volt a gond, hogy igen, nagyon sokszor belecsúszott a vizsgai időszakba.
12: Hát ez mindig belecsúszott, mivel az június elején
6: igen,
12: volt.
6: És a Sopron Fest az ugye most ugye át is került július elejére, szerintem valószínűleg valami hasonló indokból.
4: Soha nem értettem azokat az egyetemistákat, akik azt mondják, hogy nem tudnak három napot kijutni egy vizsgai időszakból. Hogy? Vagy akár kettőt? Nem tud. Egyetemista vagy, mert az, hogy érettségizel éppen, azt még értem, hogy hát ennek van egy elég fix dátuma.
6: Ha
4: egyetemista vagy, oda teszed a vizsgádat, ahova szeretnéd, meg van hírod a 10 időpont, az egyikre ráteszed, aztán cső. De az, hogy jaj, nekem május 18-án sajnos nem lesz 2,5 órám, tudod, június 20-án van az a fontos vizsgád.
6: Egyrészt én megértem azokat az emberek, akik szeretnék ezt előre letudni,
12: biztosra menni, hogyha megbuknak esetleg, akkor még van következő alkalom, igen, amikor el tudnak
6: meg vannak
12: menni
6: egyetemek, ahol nem fél napot kell tanulni egy vizsgára.
4: Ha már megbuknak, akkor legalább azért bukjanak meg, mert jót fesztiváloztak előtte. Legyen valami, amire hivatkozni lehet.
6: De meg nyilván ilyenkor akkor azért, hogy ezeknek a többsége nem Budapesten van, főleg az ilyen korai fesztiváloknak, akkor pont Sopronba leutazol, az egy fél nap, akkor amikor hazautazol, az is egy fél nap. Tehát azért ez nem két nap, hanem mondjuk a kapásból 3-4. Ennek ellenére ezek jók, hogy vannak, meg valamivel be kell indítani a szezont, csak tényleg az lesz, hogy olyan fesztivál szezonunk lesz, vagy már most is olyan van, hogy igen, megindul mondjuk tényleg az ilyen nagyon nagy hajtás orfűvel június végén, és aztán augusztusig tulajdonképpen permanens fesztiválozásban lesz. Hát,
4: megkérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy szabad lesz náluk a nyaraló majd az egyik hétvégén, és hogy mikor, hogy melyik lenne, vagy pár hétvégén, és melyik az a hétvég, amikor le tudnánk menni oda egy-két-három napra Balatonra így együtt, így a társaságilag. És így megnéztem a naptáromat, és azt néztem, hogy oké, júni 12-13-14 van ez a három nap, és mondta, hogy jó, hát az nem biztos, hogy jó, mi a következő alkalom, és megnéztem, és szeptember. Hát a következő igen, olyan hétvége, amikor konzisztensen itthon leszek végig.

0: egy utcában összegyűlt 40-50 önvezető robottaxi. És senki nem értette teljesen, hogy ez most miért van, hogy így kijöttek az ajtón, és így arra lettek figyelmesek az emberek, hogy itt van 50 darab robottaxi, és nem tudnak kimenni már egymástól sem. És tulajdonképpen az utcát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hatalmas, nagy óriás parkoló, vagy még talán egy ilyen, nem tudom, ilyen tömegkarambol helyszínét is lehet esetleg idézni ide, mert hogy nem is párhuzamosan állnak nyilván, úgyhogy egészen sajátságos. Egy útvonal tervezési hiba volt az, amit blokkolta ezeket a taxikat, és valószínűleg ugyanazt a kis utcát használták mindegyik útvonal korrigálására, és aztán így, hogy bedugult a dolog. És hát nem nagyon tudta korrigálni a szoftver ezt a dolgot, lévén, hogy rengeteg autó gyűlt ott össze-vissza köröztek, és hát nem ez az első furcsaság ezekkel az önvezető taxikkal, mert volt olyan, ami egy villamos sínen fagyott le, de azért ez minden korábbinál sajátságosabb, ez a 40-50 autó egymás hegyén hátán. Nem tudom, mire gondoltatok először, amikor ezt elolvastátok, nem nőtt meg olyan nagyon durván a bizalmam az önvezető autók irányába.
1: El kellett volna hívni a taxikat, csak megrendeled, és aztán lemondod, hogy ne legyenek ott úton.
0: De hát nem tud sok, tehát nem tudhatod, hogy a külső fogják kapni, mert ugye a nagy kör, a nagy tumultusnak a 80%-a nem tud kiállni a többi
1: autó miatt. Akkor mindenki hív egy taxit, valamelyik csak megmozdul.
0: Hát nem tudom. Ezen gondolkodom, hogy én...
2: Mutánk nagyon sajátságos a gondolkodása, hogy hogy oldotta volna meg ezt a problémát.
0: De az, hogy ha meg az összeset, tehát hogy semmi nem garantálja azt, hogy előbb indul el egy olyan taxi, ami kívül van. Tehát hogy ez alapból, hogyha ott áll 80 autó, az tök nagy logisztikát igényel, hogy sorban mindenki el tudja hagyni, akárha csak egy parkolót. Ha most az előbb beszélünk a fesztiválokról. Ha egy fesztiválról egy nagy koncert után az este végén el akar indulni egyszerre 150 autó. Igen, hát ott is hány forgalomirányító van meg minden.
1: Igen, de hívsz egy taxit, és az nem tud kiállni, nem tud, akkor az lemondja, és akkor megkapja, gondolom, a következő azt a hívást.
2: Valószínűleg ennek az algoritmusában nem fogunk belelátni. Én amire egyből gondoltam, hogy itt majd ezután minden ilyen hír alá jönnek az olyan arcok, akik mondják, hogy na ennyit a mesterséges intelligenciáról, meg ennyit az önvezetésről, és ilyenkor sosem a konkrét esetet kell nézni. Ez olyan, mint amikor vannak ilyen lelkes szenyor kollégák egyébként a programozók közül is, hogy hát őt egyszer átverte az AI, neki egyszer nem mondott igazat, rossz korot mutatott, és nem ez a lényeg. Tehát, hogy pusztán az, hogy merre felé tendál a technológia, és szerintem ez is olyan tekintetben, ez abszolút a jövő, nem most, nem is mondjuk 5 év múlva, de 15-20 év múlva ez az önvezetős taxizás, meg amblok az önvezető autók, az abszolút realitás lesz.
0: Hát már most is hány olyan, hát itt láthatjuk, itt is 40-50 össze tudod gyűlni. Ez azt jelenti, hogy Atlantában van alsó hangon 40-50 hát
2: igen, de hogy ez csomószor még úgy van, területen, hogy adott városokra van lekorlátozva.
0: Hát hogy el van terjedve? Egyetlen utcában ott van 50. Hát mindenkinek van.
2: Fürtökben csüngenek Atlantában.
1: De egyébként azt láttad, hogy volt egy ilyen film régen, ez egyik jelenetében, ez volt az a cím, hogy Távol a világtól, azt hiszem én megnéztem, de már annyira nem emlékszem rá, hogy nem volt egy jó film, annyira nem emlékszem, nem tudom, hogy pontosan miről szólt, azt mondom, hogy valami kibertámadás érte az országot, és akkor így próbáltak menekülni, és nem tudtak,
0: mert... kapcsolódik?
1: Hát úgy, hogy az autók egy úton összegyűltek, és lezárták azt az utat, és nem tudtak elmenni.
0: Ilyen önvezető autók?
1: Aha, önvezető autók. Ilyen...
0: Jó, ez volt az utolsó reménycsugár, az, hogy önvezetők voltak ezek az autók, hogy valahogyan kapcsolódik a történet. Az
1: hát
0: ez
1: természetesen jó, kapcsolódik, nem csak azért hozom fel.
2: Az a film,
1: képzeljétek azt a jó filmet, látom.
0: Én nemrégiben láttam a Függetlenség napján. Hát elképesztő, mikre képes a technológia.
1: Hát kicsit utópisztikus az a
2: film. Disztópikus.
1: Igen, disztópikus az a negatív utópia.
0: Tudjátok, igen, mit akarok nagyon megnézni hetek óta? Az itt. Valami nagyon rég láttam.
2: Mi lenne, ha visszamennénk?
1: Jó,
0: jó, oké, okay, vissza az önvezető autókhoz. Na, ti igénybe vennétek önvezető autószolgáltatást, vagy nem?
1: Ne? Nekem mindegy, hogy ki vezet.
2: Már csak azért is a kíváncsiságból, hogy ez egy technológiai csoda. Tehát ebben rengeteg mérnök óra belemegy egyébként. És nem csak abba egyébként, hogy elvezesse magát, az is hihetetlen.
1: Legalább nem kell beszélgetni a sofőrrel.
2: De az se kell, hogyha fülhallgatód van, vagy ilyen nagyon-nagyon furc vagy.
1: Jó, de valamelyik azért előszeretettel szeret kezdeményezni.
2: Így van, de ezzel nincs semmi gond. Hát csak értse, hogyha én nem akarok.
0: Igen, egy-két jól irányzott mondat az elején, például nekem ugatsz, és akkor... Ilyen esetben például biztos nem akar majd veled beszélgetni. Én
1: vagy hogy állok segíteni. Angolul válaszolsz.
2: Akkor de hiszen nem nagyon sok taxi sem úgy jól beszél angolul. Na de visszatérve a eredeti kérdésem, én már nem tudom mi volt.
0: Én sem tudom. Azt vágjátok, hogy a 8. különböző témát járjuk be, úgyhogy jó, erőszakkal menjünk vissza az önvezető taxikba.
2: Beleülnék a önvezető autóba. Tehát igen, hogy mennyi munka van ezekben, engem már ez alapból csodálatra késztet.
0: Én az IT-ről akarok beszélgetni. Márpedig én az IT-ről szeretnék beszélgetni.
2: De az, hogy ezekben még azt is meg kell oldani, hogy mondjuk ne tud félrevezetni őket, úgyhogy ha mondjuk random matricákat pakolsz ilyen közlekedési táblákra, hogy a stop táblát mondjuk 30-as táblának nézze meg ilyenek.
1: Igen, mert

0: ezzel is próbálkoztak itt a hír alapján, hogy abba az utcába kiraktak ilyen gyerekveszélytáblákat, és ahogy ezt felismeri.
1: Gyerekveszély! Úristen, 20-asával jönnek, hallod, fürtökbe csüngenek róla, menjetek már innen, nem, mit sem. 30-asával jönnek az avodányok, hatalmas 20 szafatokat harapnak ki az alkalomba. Jó, hogy ki van a gyerekveszélytábla, mert egyébként nem számít.
2: Felkészületlenül ért volna ez a helyzet. Szóval?
0: Szóval kiraktak ilyen táblákat, és még ezt se ismerte fel ez az autó, úgyhogy mármint az egyik se, ez azok közül, akik ott
1: van. Én azért nem akarnék önvezető taxival utazni, vagy nekem nem tetszik úgy általánosságban, ez egész önvezető taxi
0: téma. Nem, mindegy.
1: Nem, azért, mert olyan sokba kerül.
0: Na te tuti beszélgetni.
1: Egyébként részben azért, mert szeret. Én a taxis utazásaimnak nekem két véglete van. Az egyik, hogy nagyon szeretnék nagyon sokat beszélgetni.
2: Vagy akkor részeg vagy.
1: Igen, a másik pedig az, hogy józan vagyok, és én szót nem akarok hozzájuk szólni. Ilyenkor az a jelzek, hogy a hátsó ülésre ülök be. És aztán általában ez nagyjából a minden második taxis levágja, hogy ez azért történt, mert nem akarok velük beszélgetni. Ha esetleg nem vágják le, na ilyenkor jön a nekem ugacgér.
0: Én soha nem ülök előre egy taxiban. Szerintem oda nem kell ülni. Tehát, hogy a taxi az azért van, hogy a hátsó ülésen szállítja az utasokat, oda beülsz. Nyilván, hogyha sokan vagytok, akkor valakinek előre kell ülni, de én nem szoktam soha előre ülni.
1: Nem tudom. Annak is megvan ülésre. Egyébként a maga bája, hogy egy jobb premier plánba kapod a szép kilátást. Igen. Na, de hogy igen, szóval azért nem szeretném annyira ezt az önvezető autó témát, mert valahogy bennem az van, hogy írtatlanul drágák a taxik, tehát sokkal drágább, mint bármi egyéb közlekedési mód, tehát, ahogy egyébként utazhat rövid távon. Jó, igen. Most nyilván, hogyha nem tudom, helikoptereznék A-ból B-be, akkor más lenne, de egyébként alapvetően ez a legdrágább. És ha már drága, akkor én szeretném egy kicsit kiszolgálva érezni magamat. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy ha elmennék az étterembe, és én nem akarok a pincérrel hosszan beszélgetni, de az, hogy odajön a pincér, ott van a kis fehér színű kis kendőcske az alkarján, megkérdezi, mit kérek, a bort kitölti a kezébe lévő üvegből a pohárkámba, és aztán el is megy onnan, és ennyi volt, és én nyugodtan ehetek tovább. Ez nekem valahogy, ha már kifizetek X pénzt, akkor inkább ez történjen, és ezt akarom érezni, mint sem az, hogy oda gurul egy ilyen kis nyomorult robot, és akkor elkezdi, hogy kérem a rendelést. Tehát nem ugyanaz az élmény, és hiába tudja tökéletesen ellátni azt is. Valahogy úgy vagyok vele, hogy a taxizás szerintem árából fakadóan egyfajta luxus szolgáltatás, vagy prémium szolgáltatás, és ha már egyszer az, akkor én szeretném, hogy engem úgy kiszolgáljanak, érezzem azt, hogy egy másik emberi lény úgy kedves velem.
2: Igen, de szerintem ez, tehát hogy ha olyan szolgáltatást nyújtasz, ami egy ilyen pluszt ad hozzá, akkor valószínűleg, és az a szolgáltatás jó, és lesz felvevőkereslete, akkor ez megvan oldva. Tehát, hogy érted? Most Magyarországon egy speciális helyzetben vagyunk, mert nem piaci alapokon működik a taxizás. De alapesetben...
1: És még hány ilyen dolgot tudnánk felsorolni?
2: Így van.
1: Például a Fradi.
2: De hogy...
1: Mi lenne, ha a Fradit is az AI irányítaná? Gondoljatok
2: úristen,
1: bele.
2: Úristen, tényleg...
1: Ott lenne egy zsákutcában 80 fradista.
2: Szegény kubatok, mennének helyett egy 20 dolláros ChatGPT előfizetést, és akkor neki dobálnák be a kérdéseket.
1: Kevesebb kárt okozna talán.
2: Na, de viccet félretéve, tehát hogy szerintem...
1: Mert hogy ugye a kubatom az.
2: Na!
1: De viccelünk csak.
2: Igen? Szóval, hogy...
1: Jól van már, én csak hallgatom a történetedet.
2: De jó, nagyon jól forgatott, köszönöm szépen. Tehát, hogy...
1: Na, vissza az IT-hez.
2: Mire van szükség? Arra, hogy olyan szolgáltatást nyújtson egy élő taxis, hogy az megérje azt a plusz pénzt, vagy esetleg, vagy azt a, nem tudom, plusz adminisztrációs költséget, ami ezzel jár, hogy kifizesse a vevő.
1: Ja. Az önvezető autók pedig úgy általánosságban egyébként az én fejemben, meg az, tehát hogyha nem önvezető taxiról, csak önvezető autóról beszélünk, akkor pedig azt mondanám, hogy még annyira se, mert hogy vezetni meg annyira tök jó élmény, vagy nem tudom, hogy
2: én,
1: uralni
2: én
1: azt a
2: nagy gépet. Én nagyon várom. Egyrészt azt is nagyon várom, hogy automataváltós autót vezessek. Másrészt
1: azt mondjuk azért akár el is érhető a közeljük vezető
2: években. Igen, meg azt is nagyon várom, hogy legyenek önvezető autók, amik így közösen összehangoltan tudnak működni, hogy akkor nem, tudod, akkor mondjuk nem az van, hogy 10 ember mehet át a zöldön, hanem át tud menni 20, mert egyszerre indulnak el, és nincsenek azok a kis késleltetések.
1: Csak hogyha egy csoport, akkor legyen kint a gyerekveszélytábla, ez azért.
0: Igen, meg ha meghibásodik, akkor nagyon elvisz egy másik irányba.
2: De nyilván ezek még évtizedek, már csak azért is, mert ahhoz, hogy ez jól működjön, az, hogy mindenkinek önvezető autója legyen, és valóban megértem egyébként, aki számára ez tényleg egy élmény a vezetés, és ő nem szeretne váltani.
1: 3 perc múlt el, nem, bocs, 7 perc múlva van, 7 óra, és hamarosan innen jövünk a hírreklámok, zenék és hírek és minden kötelező kör után.
3: Sziasztok, Miksa vagyok a Ladánybene 27-ből. Hallgassátok továbbra is a Rádió Café.

0: Rádió Café. Lágymányosan az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A közlekedés fejlesztésére is megy majd az uniós pénzekből. MI felkészítő indul a legkisebbeknek. Vádat emeltek a GPS-es drogcsempész ellen. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
10: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves fiatal. A neten megrendelt anyagot Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg a szállítmányt. Mintegy 14 kiló marihuánát adott el. Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Vádat emeltek ellene. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
11: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: 4 perccel múlt el este 7, és ez továbbra is a Talpon álló című hírhet rádió műsor, itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
1: Hello, hello!
2: Hello, sziasztok!
0: Még mielőtt tovább mennénk, és még mielőtt itt belekezdenénk az adás egyébként megtervezett menetébe. Ha már beszéltünk a BL-ről pár szót, arra még jó, ezt szerintem amúgy ilyenkor egy kicsit méltányolható, hogy most eléggé BL a lázban égünk, főleg Luca. De igen, hogy mi ez a Travis Scottos sztori, ami most itt volt, hogy jön a Travis Scott Magyarország, aki egy híres rapper, igen, ennyit tudok, és hogy föllép a Betonfival közösen,
2: azért,
0: mi
2: de
0: van?
2: Dehogy is egyébként egyáltalán nem, az se biztos, hogy ő fel fog lépni ezen az eseményen, csak ő egy ilyen VIP vendég.
1: Mint szervező, tehát ugye, hogy hosted by Travis Scott, így van a... az utótagja a bulinak.
0: De is ennek miköz a BL döntőhöz?
1: Semmit, ezt Travis Scott a BL döntő.
2: Szerintem csak így kellett egy ilyen, igen, kiemeltebb személy, aki miatt lehet csinálni egy bulit, és akkor el, igen, lehet oda menni, kicsit ilyen elitebb, exkluzív, ja, a
1: szokott
2: BL-mény.
1: DJ-zni, és lehet, hogy DJ-zés közben egy-két számot elnyom.
2: Meg amúgy igen,
1: elnyom,
2: lehet fog rappelni, de ezt nem mondták ki.
1: Igen, meg nem, ez nem Travis Scott koncert, ez fontos. Tehát lesz Pogány Induló és Betonfi, és lehet, hogy lesz Travis Scott, és lehet elnyom egy-két számot, de semmiképp sem az lesz, hogy itt egy teljes értékű koncertet kapnak majd a odalátogatók.
0: Travis Scott Csepelen tartja az exkluzív partiát, ahol fellé Betonfi és Pogány Induló is. Ez a címe a cikknek, amit olvastam. Ebből nekem az jön le,
2: lesz.
0: Ebből nekem az jön le, igen, hogy Travis Scott hatalmas a trappel, hát majd és egy-két számra fítel vele Betonfi. Én ezt így értelmeztem.
2: Hát sőt, egyébként Betonhoffit is megkérdezték, hogy mi fog történni aznap, és ő is azt mondta, hogy ő sem biztos, hogy fel fog lépni, tehát csak meghívták erre, ja, igen, meghívták erre az eseményre. Az ő menedzsmentje ezt bejelentette neki, hogy mekkora el kell mennie.
1: Az mekkora lenne, hogy így meghívják, de vele promózzák, hogy Betonhoffi is, hát ez tényleg ott lesz, de énekel, vagy hát rappelni nem fog.
2: Igen, de senki nem fog ebből a három vendégből, se Pogányos, Betonhoffi és a Travis Scott. Kirettek
1: egy-két Insta sztorit, és jól meg lesz.
0: Egy héttel ezelőtt futottunk össze a városba Betonhoffival, miért nem kérdeztük meg, ezt nem hiszem el. Komolyan
2: ez
0: mondom.
2: Ez az meg kellett volna.
0: Te ide figyeljél, te Hoffi! Volna itt ez a hír, amit én nem értek. Figyelj, te benne vagy.
2: Figyelj, szerintem akkor még meg se hívták, akkor még ő se tudta.
0: Magyarázd el nekem, de izibe. Nem értem, hogy mi van ebben a hírben. Na, ez teljes mértékben váltam kérdezni. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy ez nem az van, hogy Travis, tehát nem az van, hogy egy világsztár közösen rappel egy magyar énekessel.
2: Nem, hát pedig egyébként ezt meghallgattam volna, csak hát valószínűleg nem értett volna sok mindent belőle, meg egy érdekes produkció lett volna, de hogy igazából ez az esemény inkább csak egy ilyen, nem is a hivatalos BL döntő utáni after party, hanem csak egy buli, ami a BL döntő után van éppen aznap. Igen.
0: Ha most bármely hallgatónk azt gondolná, hogy én most itt a műsor kedvéért játszom a hülyét, én 3 perccel ezelőttig tényleg azt hittem, hogy Betonfi rappelni fog a színpadon Travis Scott-tal. Tehát, hogy azt hittem, hogy ez egy feat lesz, és a végén még nem tudom belejön Pogány Indulós.
1: Ugye képen lenni szexi, mint ahogy mondja a műsornak is a
0: így motója. Van, én magam most ezt a részét nem képviseltem, ellenben aki hallgat minket, már is képbe kerül nektek köszönhetően. Máskor pedig ti vagytok vállalhatatlanul ostobák bizonyos kérdésekben, és akkor pedig én vagyok, aki ellenpontozza. 5-5, egyből. Igen. Na, már sajnos szorongat az időnk, úgyhogy már is tovább megyünk a következő hírünkre, de előbb Zoli, még akartál mondani valamit?
1: Így van, ezen viszont tényleg idefele jövet gondolkodtam, hogy mennyire nagy boszorkányüldözés ment itt szegény...
0: Várj, idefelé gondolkodtál?
1: Igen.
0: Jut eszembe, Zoli, de buszon vagy hol pontosan?
1: A metrón.
0: Na jól van, akkor hallgassuk meg a következő szignált.
3: Az Animal Cannibals óta tudjuk, hogy veszélyes az út hazafelé. Ha viszont a Rádiókafé az úti cél, Zolit egyedül a filozófiai panteonba való felemelkedés veszélye fenyegeti. Zoli idefelé. Szabad gondolatok jegyzéke a talpon állóban.
2: Na.
0: Abszolút ilyen péntek 7. óra hangulatom van gimiben, tehát hogy ez itt most már megtörtént az is, hogy a Zoli idefelé rovat átcsúszik a 2. órán. Az is, hogy nem fogunk beszélgetni most semmiről már.
2: Meg amikor a számolós dalt énekeltük régen még.
0: Tényleg?
2: Gimnáziumban ráadásul, szóval már és végzősként.
0: Igen, így érzem.
2: Kicsit olyan hangulatú volt.
0: A szám maga ilyen hangulatú, de egyébként maga a műsor ezekben a pillanatokban most egy ilyen hangulatú dolog. Péntek 7. óra.
1: Így van. Amit én mondani akartam, és ez már többször előjött bennem, hogy nekem egyszerűen hiányzik Szabó Márton csoki így a közéletből.
0: Na ez most meglepett, Zoli!
2: Köszönjük szépen, mehetünk.
0: Oké, akkor csináljuk, most úgyis random, csináljuk egy 5-ös fogatot, de már kitalálom közben.
1: Nem, hanem hogy...
0: A top 5 karrier tékozló tévedés a magyar közéletben listám, 5. helye, Zoli, kérlek, prezentál. Ja nem, bocs, ez az első, van előtte 4.
1: Na, de most... nyilván történt, ami történt, meg nyilván...
0: Csak kicsit helyezzük képbe a hallgatóinkat. Szabó Márton Csoki az az influencer, aki a Jól van ez így ben, a Heti Hetest most vezető Nagy Ádámnak a párjaként lett igazán ismert, meg a hat lépés.
1: Ez egy YouTube-on egy napi műsor volt.
2: Igen, itt nem a mai nap romantikus igen. kapcsolatban éltek, hanem műsorvezető társak volt.
0: Igen, ez fontos. A YouTube egy nagy videó megosztó oldal. Az interneten van. Az internet olyan, mint a könyv, csak nem fából van. Szóval, szóval igen, a Csoki az az Ádámban. Az hát papírból tudod. Szóval a Csoki az a Nagy Ádámmal közösen csinálta Jól van ezért, és aztán kilépett innen, úgyhogy mindenki imádta Csokit, és a keblére ölelte, és tulajdonképpen Csoki egy ilyen hatalmas körül rajongott ilyen entitásként lebegett a magyar nyilvánosság közepén, és aztán pedig ő elépett azért, hogy politizáljon. De remélem, hogy Zoli nem erről a részéről akar beszélgetni.
1: Nem, épp ez az, hogy nem, tehát hogy ő tényleg kapott hideget, meleget, inkább nagyon-nagyon-nagyon sok hideget, ezért a döntéséért. Egyébként én amellett tisztelem, hogy nem volt az, hogy akkor ott hagyta volna az egészet, hogy jó, akkor mégsem, mert hogy népszerűtlen volt a dolog, hanem legalább végigvitte.
0: Igen, és ez tényleg de abszolút hogy... így a pártpolitikától független.
1: Igen, igen.
0: Most nem akarjuk piszkálni, hogy nem lett meg az 1%. Tehát, hogy...
1: Na, de én ezt komolyan akartam ezt behozni, mert hogy...
0: De mit influencer magát... hiányzik neked?
1: Igen, de nem is ez, tehát inkább ilyen...
0: Csak úgy hozzábújnál.
2: Lélekben.
1: Lélekben. De nem az, szerintem a Csoki az a mainstream fiatalok által fogyasztott médiában egy olyan új, tényleg ilyen hagyományos polgári hang volt, amivel addig kevésbé lehetett találkozni. És nagyon sok korunkbeli olyan véleményekkel, amiket ő mondott nagyon közérthetően, és tényleg egy abszolút védhető álláspontból rajta keresztül találkozott. És nekem ez a fajta tevékenysége iszonyatosan hiányzik, meg az ő személyisége is. Mert szerintem egyébként egy fantasztikus csávó. És nagyon remélem, és az a fajta gyűlölet cunami, amit kapott, meg amilyen jelzőkkel illették, szerintem az egyszerűen nem volt valid. Tehát, hogy most nyilván én nem akarom kifejteni, hogy mit gondolok az ő politikai döntéséről.
0: Hát ez igazán nagy vonalú tőle, hogy a Rádió Café, én most arra gondoltam, hogy ebben most nem megyek bele. Kösz, Zoli, hát ez király. Valószínűleg a Rádió Café vezetősége is elégedett egy csatítet most.
2: Mindjárt hívnak. Hú, várj, egy csorog a telefon. Köszönjük szépen.
0: A Café vezetősége most nagyon fújtatott egy megnyugvás hangját adták ki a fölöttünk egy emeleten lévő szivarszobában.
1: De hogy Csoki mint ember és mint közéletben megnyilvánuló személy nekem nagyon hiányzik, és nagyon remélem, hogy még egyszer valamilyen formában visszatér.
2: Biztos visszafog, hiszen most nem annyira van munkája.
1: Neki van egy szakmája, meg ilyenek. Én nem féltem, hogy emiatt földön futó lenne, csak így kíváncsi vagyok a véleményére a világon.
0: De és így mi volt az, ami ezt így kiváltotta belőled ezt az érzést most? Vagy te ezzel így rágódsz, ezzel így gondolkodsz, ez forgatod magadban.
1: Igen.
0: Az elmúlt egy évben napi, nem telik el új nap.
1: De mondjuk, hogy április 12 óta, néha-néha megfordul a fejembe.
0: Azt hittem, hogy így nem tudom, az elmúlt egy év azóta, Csoki felállt a Jól van ez ígyből, azóta néha így kicsit könnyes szemmel alszol le. Fölri a céjszaka, és így ránézel az órára, hajnal ott, 3.
1: Utána megsugatom a Csoki képet a óra mellett, nem erről van szó, hogy korán
0: sem. Még találkozunk. És így adsz egy puszit a kinyomtatott Csoki fotóra. Zoli elolvas a Reddit-en, hogy mindenki alázza Csokit, utána azt mondja a végén, hogy szerintem még mindig neked van igazat. Jó, én Csoki. Egy kis Csoki formájú plüssmackót magához ölel.
1: Nem erről van szó, csak...
0: Na, de azért vannak testi jelei is. Ha már így belevetünk, legyünk teljesen őszintén. Hogyan vélekedsz erről a Csoki kérdésre?
1: Én családom világ életében Milkás volt. Na, de hogy... Ennyit szerettem volna megosztani veletek. Jól szétrolkodtátok.
0: Na, Luca, akkor legyen most a következő kör. Nektek ki az a szereplő a tévéből, sorozatokból, internetről, aki igazán hiányzik? Aki azt érzed, vagy nem, Zoli már elmondta, de hogy Luca, vagy éppen nekem, hogy ki az, aki idejük, azt gondoljuk, hogy de már nem ugyanaz. Én például rosszabbul érzem magam, mióta nem látom annyiszor Clovert a Totally Spice-ból a tévében. Azóta kicsit úgy érzem, hogy valahogy kevesebbé vált.
2: Hú, nekem Fekete Pálkó hiányzik.
0: Mert nagyon látni. Amúgy tényleg ő keveset szerepel mostanában.
1: És ez jól van így.
2: Vele? Jól van ez így.
1: Jó, ez nagyon-nagyon jól van ez így.
0: Amúgy mi az most már nem, is, már nem is PC az, hogy Fekete Pákónak, most már csak Pákóként szokott rá hivatkozni a média világban.
2: Tényleg?
0: Aha.
2: Hát akkor bocsánat, akkor.
0: Igen.
2: Úgy nevezte magát.
0: Lóca ma ismét az halon rasszista kabátját vette.
1: Kevesebb nálam nagyobb média terrorista van szerintem.
0: Így van.
2: De azt se tudta, mit csinál. Azt se tudta, hogy forgatás van. Szerintem nagyon világtalan olyan volt szegény.
1: Na most is, ez nem arról van szó.
0: És ha már rasszizmus, mi az, hogy a csokiról neked fekete párkányod eszedbe? Bocsánat.
2: Összesen rakta.
0: Álljunk meg itt egy pillanatra, mert nekem egy rajzolt szőke szuperhős nagy jutott eszembe. Úgyhogy én védve vagyok ilyen szempontból. Jaj, na mindegy. Beszéljünk meg így hírekről, vagy már vigyük végig ezt a...
2: Nem, beszéljünk.
0: Péntek délután hát tanuló szobát.
2: Igen, az sem egy túl színvonalas hír. Szóval...
0: De itt van, és Marci a szerkesztőnk ide küldte nekünk, beküldte nekünk, úgyhogy beszélgetni kell róla. Meg. Na, tehát füzesabony. Voltatok-e már füzesabonyban?
1: Átutazóban.
0: Volt-e rajtad ruha? Még arra füzes? Ez a hír szempontjából fontos lesz.
2: Volt. Figyelj, hogyha ott aludt, akkor nem biztos.
1: De nem aludtam ott.
0: Én szerintem még egyszer sem voltam füzes abonyban.
2: Én sem voltam.
0: Egyébként, de ezek után
2: hol
0: kicsit
2: van?
0: Megjött a kedvem.
2: Hol van?
0: Na, kérdezd kettőt is könnyebbet. Nem tudom, hol van füzes abony. De már
2: Zoli nézi a térképet.
1: Alföld, Észak-Alföld.
2: Akkor nem.
1: Eger közelében.
0: Puszta-Szikszó mellett, és Puszta-Szikszó és Dormánd között található egyébként. Eger közelében? Ezt sikerült mondanod, hogy az Alföldön Eger közelében?
1: Észak-Alföldön.
0: Jó, oké, világos minden. Mezőköves, de elég közel van füzesabonyhoz, ezt azért fontos elmondani. Szóval, füzesabonyi járási ügyészség magállak sértés miatt emelt vállat egy Heves megyei férfi ellen. Hát, ez szerintem azért történt már ilyen Heves megyében, de talán máshol is. Ellenben a kiváltó ok az kifejezetten sajátságos, mert hogy a férfi éjszaka, hát hogy is mondjuk, nem teljesen józan állapotban, sőt mondhatni matrészeg állapotban, teljesen mesztelenül beszökött egy házhoz, egy portára, bekopogott, még a kilincset is lenyomta. Amikor azonban kijött a tulaj, elszaladt. Gondolkodhatnánk, hogy mi lehet az oka mindennek, és hogy hát ez bizony csak egyszeri eset volt, egy kis elmezavar, egy ilyen pillanatnyi, ám de a férfi fél óra múlva ugyanezt megismételte egy szomszédháznál is, amint a tulaj felkapcsolta a villanyt, ismét eliszkol. És hát ezek után visszament az első házhoz, hogy akkor majd próbálkozik, harmadjára majd talán sikerül a dolog, bármit is szeretett volna csinálni. Minden esetre ott a kutya ugatására kijött a tulaj, és végül elzavarták a férfit. A férfi végül próbaidőt kapott a tettéért, de a mai napig nem derült ki az, hogy mi az oka annak, hogy ő ezt csinálta.
2: Hát lehet, hogy...
0: Mondd csak.
2: Lehet, hogy csak ruhát szeretett volna kérni, szegény, mert elszegényedett.
1: Azt hittél a Terminátor.
2: Elszegényedett? Vagy nem tudom, tönkre
0: van. Az elmúlt kettő órában elszegényedett, vágod? Egyszerűen olyan, olyan tempóban romlott a Heves megyei fizetőeszköz, hogy egyszerűen a részvényei nagy részétől meg kellett szabadulnia. Magát cégeit visszaadta az államnak.
2: Vagy lehet, hogy beleesett valami olajfoltba, és meg...
1: Egy random füzeshabonyi olajfoltba.
0: Na, tessék, hogyha éjszaka, éjjel kettő óra, valaki kopog az ajtótokon.
2: Új, én nagyon félek az ilyenektől. Félek, hogy van ott valami.
0: Kinézel mesztelen. Mi az első, amire gondolsz?
2: Hát
0: ja, és nem csoki, mert akkor tudom, mire gondolsz.
2: Szóval... És nem fekete.
1: Pákó, ezt már megbeszéltük.
0: Csak Pákó.
1: És már megint a csoki
2: nagyra teszed. Még nehéz hozzászokni, na.
1: Szóval, új idők, új szelei
2: utca.
0: Éjjel három, éjjel kettő, valaki kopog, mesztelen. Kinéz a kis kukucskálójukon mesztelen. Mi az első, amire gondolsz?
2: Hú, ez nem Pákó.
0: Basszus, hát azt hittem, hogy legalább egyszer szerencsém van.
1: Hát nem, én szerintem nem. Biztos, hogy nem nyitok ajtót.
0: Jó, mert sejtettem, hogy nem erről van szó, hogy mire gondolsz, hogy milyen célval?
1: Biztos, hogy kinyitnád.
0: Nem nyitnám ki.
1: Dehogy nem.
0: Hát ha kinézek és látom, hogy egy pucérem... Várjunk, férfi. Hogy kinézek és látom, hogy egy pucér ember áll az ajtó túloldalán, akkor azért nem hiszem, hogy ajtót nyitok. Max így... Résnyire, hogy megtudakoljam, hogy mi van.
1: Hát már kinyitott. Mert mi van, ha bajban van? Tehát most dobták ki az út szélén, mert el volt rabolva.
0: Igen, tehát én meg akarnám tudni, hogy mi van. Nem az lenne, hogy jaj, bezárkózom, hanem így kikiabálnék, hogy mi van, mondd, hogy mi van. És akkor utána, de hogy ha...
2: Na mondd,
0: ha csak ennyit látok, akkor így elgondolkodnék tényleg, hogy akkor most egy bolondra gondoljak. Előbb gondolnék arra, hogy valaki segítségre szorul egyébként. Uh-huh. Mint sem arra, hogy valaki be van rúgva, és ezért mesztelenül próbál bejönni valahova.
2: Hát igen, én nem gondolnék erre, mert én nő vagyok, és félek tőlük.
1: De én is félnék. Nem a férfiaktól, hanem ugye amblokka egy ilyen szituációban én is félnék, én ezt felvállalom.
0: Ha nő lennék, akkor is, de így pláne félek a mesztelen férfiaktól. Olyan helyzetekbe keveredtem már, te is félnél ide a helyem. Na jó, oké, akkor szűkítsük a dolgot. Él három luca. Kopognak az ajtó.
2: Mondom, hogy nem.
0: Valaki mesztelen, de Zoli az. Na mit teszel?
1: Ne.
0: Zoli teljesen pucéran ott áll az ajtó.
1: Miért kell ezt válaszolni?
0: Majd mindjárt elmondod, hogy mi volt az oka ennek, hogy te oda mentél. Egyelőre luca reakciója érdekel.
2: Hát, hogyha ismerem, akkor megkérdezném, hogy mi van már megint? Már megint így?
1: Ekközben rendszeresen járnék oda.
0: Állandóan. Zoli ez a héten már a harmadik.
1: Szokj le erre.
0: Ekközben én ugyanúgy anyaszult mesztelenül, ezzel kopogok Zoli ajtaját, de ő lucánál van. Nincs, aki beengedje. Már a szomszédokhoz csengedek. Elnézést, a barátomhoz jöttem, csak nincs itthon. Igen, tudom, mondta a Luca most nálamat.
1: Honnan tudja a Luca a szomszédom telefonszámát? Hát én nem tudom.
0: Hát, hogy múltkor meg ő ment hozzá mesztelenül, és akkor így ér körbe a dolog. Így ér körbe a dolog. Jó, oké.
2: Nem figyelj, bárki kopog az ajtómon, hogyha ruhában van, akkor is félnék tőle hajnali háromkor. Miért kopog az ajtómon? Hát azért nem olyan egyszerű ott kopogtatni, be kell jutni valahogy a házba.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a mesztelenség az már nem akkora ugrás számodra.
2: De az még nagyobb, tehát ottól még inkább megijednék.
0: Tehát a nem
2: hívnám a rendőrséget azon.
0: A nem kopog senki és a bekopog valaki ruhában között nagyobb a különbség számodra, mint a bekopog valaki ruhában és bekopog valaki mesztelenül között.
2: Igen, mert valahogy be kellett jutni a házba, tehát hogy nem én vagyok az első ajtó.
0: Na, de milyen körülmények között keveredik le rólad a ruhád? Most nyilván az ilyen végletes szívás helyzeteket most hagyjuk, de hogy...
2: De miért?
0: Mi
2: hát
0: az,
2: szerintem
0: amikor...
2: ez történt.
1: Nem, én
2: szerintem se.
1: Kapcsán egyébként én gyakran elgondolkozom azon, amikor én nagyon részeg embert látok,
0: hogy Luca, otthon lehet most vajon?
1: hogy milyen érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik... Én nem tudom megítélni.
2: Akik levetkőzik magukból egyszerűen a gátlásaikat.
1: De nem, hogy úgy, hogy ők tényleg ennyire nincsenek tudatuknál, mert úgy részegek, vagy ők nem. A részegséget egy feljogosító dolognak érzik
2: inkább
1: arra, hogy akkor én most bármilyen vállalhatatlan dolgot csinálok, hisz én részeg vagyok, és akkor tulajdonképpen majd holnap ki lehet játszani ezt a kártyát, hogy jaj, hát én nem tudtam magamról.
2: Igen, ezek a gátlásosságok. De egyébként lehet még a következő nap szégyellés, amit tett, de mégis el tud jutni arra a szintre, hogy gátlástalan legyen.
0: Nem gondolom, hogy aki kicsit önmagát összehányva, bebódulva, csontmesztelenül rohangált vizesabony utcáin, az azon gondolkodik, hogy ezt a kártyát kiátszhatom holnap. Azt gondolom, ez most morálisan védhes, erkölcsileg védhetővé teszi a mai tetteimet.
2: Lehetett, hogy miért gondolta ez bármilyen elmeállapotban, hogy ez így
1: mert
2: jó ötlet.
1: Elesett, és az szűnt, tiszta sárosett a ruha, és állt az innen állapot.
0: Van valami felszabadító a mesztelenségben egyébként.
1: De nem az utcán.
0: Ez is igaz. De hogy nekem például volt olyan régebben, hogy én edzettem mesztelenül. Azt neki tiltottak a konditeremben. Amikor otthon edzettem, akkor volt olyan például, hogy éppen így zuhanyzás előtt voltam, és rajtam, hogy kéne nyomni pár fekvőtámaszt. És ott úgy, ahogy voltam, anyaszült mesztelenül, edzettem egy kicsit, volt valami felszabadító benne.
1: Ez oké.
0: El tudom képzelni, tehát, hogy ez
1: tök szuper.
0: Csak hogy el tudom képzelni, hogy ez részegen is előjön valaki.
1: Vagy ilyen ősösztönként.
2: És akkor jó, oké, akkor legyen mesztelen, de miért kopog be másokhoz, hogy ezt lássák? Hogy ezt szemük láttára csinálja. Tehát kicsit ez ilyen exhibicionizmus.
0: Lehet, hogy
2: szerintem.
0: Hát vagy nem tudom, nem volt nagy sikere az ellenkező nemnél a múltban, és lehet, hogy azt mondta, hogy olyan kevesen láttak eddig így. Legyen most ez a nap. Akkor most történjen, aminek történjek el. Mindenki lássa, hogy milyen a kvalitásokkal rendelkezem, milyen téren.
1: Távol álljon tőlem a feltételezés, de nem lehet, hogy nem csak alkoholt fogyasztok.
0: Hát szerintem ez ilyen nincsen. Heves megyében hülye vagy.
1: Bocsánat, tényleg.
0: Ott aztán pláne nincsen. Na hát nem tudom, sajátságos amúgy a sztori, meg kicsit sajnálom, hogy ilyenkor hogy nincsen több információnk erről. Miért nincsen egy
1: fel kell
0: ilyenkor...
1: hívni a, nem tudom, a Heves megyei rendőrfőkapitányságnak a szóvivőjét.
2: Úgy sem nyilatkoznának, de...
1: Jó, mert folyamatban lévő ügy.
0: Folyamatban lévő ügyekről nem nagyon. Bár mondjuk már próbaidőt kapott, akkor az folyamatban van, ha még csak egy próba. Kipróbálkozgatnak. Még nem biztos, hogy összejön a dolog.
1: Jó, most ezért én se ültetnék le senkit, ha nem okozott traumát valakinek.
0: Hát, végül is igen.
2: De egyébként mi volt a célja? Tehát, hogy így ezt nem tudjuk meg soha, hogy mi az a belső motiváció, amit el akart érni. Lehet, hogy tényleg rosszul volt, és csak kérni akar egy kis
1: gyakran mondom, hogy mi úgy gondolkodunk, hogy minden ember 5-6 lépéssel előre megtervezi a dolgait, de nem. Vannak emberek, akik nem úgy élnek, hogy úgy vannak fel, hogy oké, ha én most ezt teszem, annak lesz hatása az életemre, vagy annak következménye lesz. Nem. Megszeretik a következő gondolat, azt megcsinálja. Utána jön megint a következő gondolat.
0: És főleg
1: gondolat.
0: Részegen ez abszolút tud így működni, és lehet, hogy az egyik ilyen dél a ruháit valahol letette, és aztán ott maradt, és segítséget.
1: De ez baj. Szerintem ez probléma.
2: Mármint, hogyha ilyen állati ösztöneid vannak.
0: Az nem baj. Lucának ez tök oké.
2: Tehát, hogyha Pákó, majd nem csak nem, hanem, hogy szóval, hogyha állati ösztöneid is vannak, és csak azok kapcsolnak be így a túlélési ösztöneid egy ilyen helyzetben, akkor is van valami miértje annak, ami cselekszel. Tehát, hogy valami önfenntartás, mit tudom én, mi magamutogatás, valami kell lennie mögötte, valamit akart, nem csak úgy, hogy
0: én szerintem ez van. Letette valahol is aztán segítséget kérni ment. Ez a végső tippem. Véletlenül elindítottam most egy zenét közben.
2: Úgyhogy akkor hallgassuk ezt.
0: Jó, oké. Legyen akkor ez. Jövünk mindjárt. Reklám meg zenék után.
1: Tényleg véletlen volt.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
8: 5 perc elmúlt el, 7:30, és
9: Zoli, megteszed, hogy csatlakozzon?
10: Mindjárt, csak beragadt a fejhallgatónak a kábele a székemnek a görgőjébe.
8: Na, most, hogy ez mindenki tudja, kezdődhet az adás. Utolsó blokkja. De egyébként itt mindegy, mert én is egy ilyen teljesen off-topic-kal akartam még itt kezdeni, hogy közben még itt az Eurovíziós kalandjainknak az utolzöngeit beszéljük át, és egyébként most mindenkinek mondjuk, aki esetleg így a rádiókafén hallgat most bennünket, és még nem feltétlenül hallotta ezt az adásunkat, ugye ebből, ami múlt adásunkban lement, még múlt pénteken lement, egy 22-én, az ugye egy ilyen nagyon lerövidített verzió volt itt a rádiókafén műsorán, ugye az Eurovíziós Road Movingból, tehát ez egy 4x20 perces anyag volt, míg a teljes anyag az pedig 2:20 perc, úgyhogy abban van benne minden egyes baromság, minden, ami egy rádió műsorban nem feltétlenül fér bele, ellenben podcast formában meg lehet osztani, ott egy kicsit talán még inkább önmagunk lehetünk egyes pontokon, de egyébként nyilván bővített tartalom nem csak ilyen szempontból, hanem nagyon sok olyan kaland van, ami ide a rádióban nem tudott bekerülni, pusztán az időhiány miatt, ellenben a Spotify-os verzióban fönn van, úgyhogy Spotify talpon álló, és ott megtaláljátok az Eurovíziós Road Movie-nkat, ami egyébként szerintem a műsor eddigi talán legnagyobb projektje volt, vagy hát én nagyon sikerültem meg.
9: Bizonyám, nagyon sok munkát tett bele Peti, úgyhogy ezúttal is köszönjük szépen itt a vágásba. A vágás Juhu! Művészetét nem akarta senkire rábízni.
8: Nem, erről sokat beszélgettünk Lucával, hogy ezt miért nem delegáltam Marcinak, ha már egyszer szerkeszti ezt a műsort, de nem mondtam. Mondtam, hogy nem, nagyon kedvelem Marcit, de ismerem a korlátait. Nem úgy. Elmegyünk fel, hogy írás rovat szignált meghallgatni, mert utána viszont ez a rovatunk következik.
3: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: záporozhatnak is a kérdések. Abban az esetben, hogyha Luca az érméjével egy fejet dob, akkor Zoli érkezik az interneten, talált egy komoly jellegű kérdéssel, viszont hogyha írás dob, akkor én olvasok föl egy szerelmi problémát az internetről, amit megpróbálunk szintén megoldani, aztán megnézzük, hogy miből lesz ma több. Luca!
1: Majdnem elfelejtettem, hogy dobálni kell, de még utolsó pillanatban megnyitottam.
0: Milyen jó, hogy elmondtam ezt a konfot.
1: Igen, tök jó.
2: Jó, hogy itt vagy, Peti.
1: Igen, úgyhogy írás dobtam így elsőre, halljuk a szerelmi kérdést.
0: Van-e olyan lány, akit esetleg a hobbija miatt hagynak ott? Hát szerintem
1: lehet.
0: Nagy számok törvény
1: alapján. Nem tudom, hogy mi számít hobbinak, de hogyha mondjuk valaki rúttáncos, és ez a hobbi.
2: De most, hogyha sportként űzi,
1: jó, igen, persze nem arra gondoltam, hanem ilyen táncos lány egy bárban.
2: De az nem hobbi, akkor az munka.
0: Jó, akkor ha de mondjuk lehet, az a hobbi, hogy aranyfogakat keres a Kerepesi úti temetőbe. Ez a hobbi.
2: Ez
0: nekem imponálna. Tetszik a talpra esettsége.
1: Sírásó.
0: Napjaink gazdasági helyzetével azt gondolom fontos, hogy legyen.
2: Én szerintem mindent meg lehet beszélni. Tehát, hogy a szerelem az nagyon sok mindent legyőz.
0: Jogász vagyok, de hobbiba tekintve sírrablással foglalkozom.
1: Vagy
2: tolva.
0: Igen, bocsánat.
2: Tehát szerintem a szerelem az nagyon-nagyon sok mindent le tud győzni, és hogyha megbeszélitek...
0: Hiszen mennyire kitartasz Csoki mellett.
2: Meg tényleg, ha kommunikáltok erről, és nincsenek senkiben elnyomott érzések a sírrablás tekintetében. Nem, nyilván a sírrablás, hát az nyilván egy illegális tevékenységet ne végezzen senkinek se a párja.
0: Ő maga nyugodtan, csak a párja az nem.
2: El tudok képzelni olyan szenáriókat, ahol ez lehet bökkenő egy kapcsolatban.
1: Igen.
2: Nem konkrétan a sírásás, hanem úgy unblock egy adott hobbi.
0: Kicsit rá akadtunk most erre a sírrablás témára.
1: Igen, erről Ed Gein jut eszembe, megint egy Netflixes Ed Gein. Megint egy Netflixes sorozat, sorozatgyilkos, és ő azt csinál, ő sírrabló is volt, de ugye szeret lehántani a dolgokról, az emberekről a bőrét, és azokból új tárgyakat készíteni.
0: Uram, szóval, atyám!
1: Ilyen hobbit,
2: lehet, hogy van ilyen, én amblok nem értem az ilyen sorozatokat. Tehát ez
0: ugye erről miért kell Netflix sorozatot csinálni?
2: Öncélú erőszak, és akkor vannak ilyen sorozatok, ez most lehet, hogy nagyon boomer szöveg, de basszus, hogy valaki azt mondja, hogy egy hosszú nap után, igen, nézek egy kis brutális gyilkolást.
1: Én ezt szeretem,
2: esküszöm, hát hajrá, Luca. A barátod mit szól ez a hobbithoz?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés.
1: Együtt nézzük.
0: Na, hát ez mindent elmond. Legközelebb megpróbáljuk megakadályozni, és bekopogok mesztelenül.
1: Nekünk ez
0: csak
1: a hobbit.
0: Csak hogy így korábbi megszólásunkat idézzem. Nektek ez a hobbitok. Szerintem egyébként az van, hogy függetlenül az ilyen, most ha az ilyen nagyon beteg dolgokat elengedjük, mint ezek az imént említettek, szerintem önmagában az, hogy annyira nagyon sok nagyszámú párkapcsolat van ezen a világon, annyira nagyszámú szakítás, hogy a nagyszámok törvénye alapján, ha most az első tárgy, amit találsz a zsebedben, van már ember, aki amiatt szakított. Tehát, hogy én most nem tudom,
1: igen,
0: benyúlok.
1: Igen, én is találtam, amit semmi, és emiatt is volt, hogy szakított.
0: Jó, veled már ez is megesett. Itt van például, tessék, a vezeték nélküle fülhallgatom, ha találtam meg a zsebemben. Biztos vagyok benne, hogy volt már olyan egyébként nagyon jó és kecsegtető és jónak tűnő párkapcsolat, ami azért ért véget, mert valamelyik elhagyta a párjának a fülhallgatójának a felét. Tehát az a baj az ilyen jellegű kérdések, hogy vajon volt-e már ilyen, vagy hogy van-e
2: jó,
0: ilyen?
2: De akkor általánosan a rendszerűen megtörténik ez.
0: Tendenciózusan ezt a szót kerestem?
2: Véletlenül sem.
0: Szerintem egyébként nem olyan gyakori, hogy emiatt szakítanak, de abszolút meg tud történni. Azért ez egy olyan dolognak kell lennie egy párkapcsolatban, amit egyébként jól meg tudok beszélni.
1: Igen, szerintem itt arra akart utalni a kérdező, hogy normális-e, csak ezt nem írta le, valószínűleg azért kérdezi.
2: Igen, meg simán lehet az, hogy egy teljesen átlagos hobbi, csak egyszerűen eluralkodik az adott emberen. Tehát, hogy elkezd teljesen annak élni, hogy oké, mondjuk ledolgozza a 8 óráját, vagy ledolgozza a műszakját,
1: igen,
2: és
1: igen.
2: Utána meg csak a hobbiának él, és
1: nem egyetértek veled,
2: nem
1: igen,
2: a párkapcsolatának, nem a családjának, nem az egyéb kötelességeinek, hanem az van, hogy mondjuk melóból hazaér, és minden nap megy kipecázni, és este 10-re ér haza.
1: Így akár házasságos is tönkre.
2: Így van, és érted, pedig a horgász az nem egy tök okés hobbi, vagy egy teljesen általánosan elfogadott.
1: Hát jó, csak amikor mondjuk hétvégén se vagy ott, mert elmész, mit tudom én, Kiskunfél egyházára, az ottani étóba halászkodni.
2: Furcsán specifikus Luca. Mi nyomja a lelked?
1: Most ez jutott eszembe.
2: Ez a családi trauma.
0: Nem lehet ilyenkor egyébként a hobbival burkolják azt, hogy szeretőt tartanak? Tehát az, amikor egy héten 6-szor mész horgászni, nem létezik, hogy 6-szor ugyanoda
2: mész.
0: Nem
2: is ez van. Tehát, hanem tényleg az a hobbinak élnek.
0: Na jó van, Luca, dobj egyet akkor.
1: Írás.
0: Már megint. Mi az, amiből látszódhat egy nőn, hogy neki elég a low effort? Tehát, hogy miből, csak fordítsunk magyarra, mi az a dolog, amiből látszódhat egy nőn az, hogy elég neki az, hogyha valaki csak kevés energiát fektet abba, hogy ennek a nőnek jó legyen, vagy ez a párkapcsolatok legyen.
2: Kérdező részéről önbizalom hiányt érzékele.
0: Igen, tehát a kérdező azt gondolja, hogy ő csak egy nagyon kicsi energia szinttel tud egy nő felé fordulni, kevés dolgot tenne meg érte, és honnan ismerhetné föl azt, hogy egy nőnek ez elég?
2: Hát, nem tudom, kezdjetek el beszélgetni.

0: nyilván ez hülyén van megfogalmazva ez a kérdés.
1: Majd az adás utáni élőben Instagramot.
2: Így van, majd ott lehet kérdezni TikTok live-on tőlük.
0: Igen, mindkettő önbizalom hiányos valószínűleg a kérdező is, meg akit keres, az is valószínűleg egy ilyen önbizalom hiányos ember lenne.
2: Hát na, szerintem egyébként, csak hogy folytassam a 10 perc elkezdett gondolatmenetetben, szóval szerintem egyébként azt tud segíteni, hogyha így bedobálsz olyan dolgot, amiket így megtettél már, nem feltétlen csajért, hanem úgy valamiért, hogy egyszer én egy hétig tanultam, mert folyamatosan és a lakássá hagytam el, hogy meglegyen egy vizsgám. És hogy aha, jó, oké, rendben, nem annyira érdekelte. És így mondjál egyre nagyobbakat, kisebbeket, és ha azt tudod, hogy nagyjából ugyanúgy reagál az összesre, akkor tulajdonképpen látod, hogy ez az energiabefektetés dolog, ez úgy nem igazán érinti meg.
1: Tehát, hogy de igazából miért? Hogy igen. Hogyan reagál a taplóságra?
2: Igen.
0: De én nem adnék ilyen tanácsokat, mert egyáltalán akkor miért keres kapcsolatot a kérdező, hogyha nem akar ebbe sok energiát fektetni, akkor nem ez való neki, nem egy kapcsolat, hanem akkor vegyen egy cicát.
2: Hogyan válaszoljak erre a kérdésre? Úgy, mintha egy rádióműsort vezetnék, vagy úgy, mintha egy fiú öltözőben vetődne fel, hogy vajon mit szeretne igazából ez a srác?
0: Második.
2: Jó. Na arra nem jó a cica. Arra hiába vesz macskát, az egészen biztos. Hát valószínűleg párkapcsolat fenntart, ez kicsit úgy van vele, hogy oké, rendben, működik a testiség, működik az, hogy van kitől szívességet kérni, hogy egyébként nem unatkozok, és van kire ráírni, meg elküldeni neki a mémet, amit találtam, de ugyanakkor nem érdekelnek a különböző olyan jellegű
0: akkor
2: dolgok,
0: akkor mondjuk inkább barátkozzon másokkal, de nem őkkel.
2: Luca, hogyha te barátaiddal teljesen oké a testiség, akkor én ezt miért 13 év barátság után tudom meg? Ezt az egyet mondd meg nekem.
0: De ezt mondom, hogy férfiakkal barátkozzon, nem őkkel. Hogyha férfi a kérdező.
2: Nem
0: a férfi volt, mert nőt mondott.
2: Szexet akar, és közben pedig nem akar különösebben foglalkozni.
1: De én még abban sem vagyok szó, biztos szerintem. Egyébként, hogy ez lenne. Tehát még ennyit sem nézek ki a kérdezőből. Tehát, hogy én simán el tudom képzelni azt, hogy így úgy van vele, hogy csak legyen valaki.
0: Vagy lehet, hogy ő is kicsit ilyen sztereotípikus, és úgy van vele, hogy ő nem szeretne egy olyan lányt, akinek le kell hozni a csillagokat az égről, mert azt gondolja, hogy ez a standard, hogy mindent meg kell venni a nőknek, meg mit tudom én mi, és ezért...
1: És így érti a low effort-ot?
0: Szerintem lehet, hogy ez van mögötte, bárhogy és ezért...
2: Van, meguntam ezt a kérdést.
0: Igen? Na jól van. Hú, menjünk tovább!
2: Ne, válaszolj, a mondandód abszolút érdekel. A kérdés szarom teli. Bocsánat.
1: Jézusom!
2: Elnézést. Elragadtam magam, igen?
0: Mindegy, hagyjuk, most már nem mondom. Fej.
2: Jó. Zoli.
1: Na, strandolásra milyen nem tipikus dolgokat vinnétek magatokkal? Tehát amiket nem az ilyen tipik strandcuccok, hanem amik így ezen felül vannak. És mégis hasznosak tudnak lenni.
0: Powerbank.
1: De szerintem az nem is a strandra, hanem általánosan mindenhova viszel magaddal.
0: Jó, akkor vele gondolkozom.
2: Tehát olyan dolgok, amiknek semmi köze a strandhoz, és még nem is láttam életemben olyat, hogy a strandon
1: igen,
2: volt.
1: Igen.
0: Tudjátok mi? Egy ilyen nyomkövető.
1: Amúgy a családra mindenkinek ráagasztasz egy
0: egyet? Nem, a saját cuccaimra, hogy ne lopják el.
2: Idegen strandtáskákba, és megnézi, hogy merre járnak a strand után.
0: És ez miért lenne jó, miért lenne célszerű?
2: Hát téged nem szoktál olyat játszani, hogy sétál valaki az utcán, egy ránéz, és azon gondolkodsz, hogy neki milyen élete lehet? Vajon ő miben van
0: éppen? Nagyon is követni szoktad ezeket az embereket.
2: Igen, és mennyivel egyszerűbb lenne, hogy erteget tennék a farzsebükbe. Nem, hanem besétál egy ember random, és akkor így ránéz, és akkor vagy ülsz egy étterembe, és besétál egy ember, és így elképzeled, hogy igen, ő most éppen jön valahonnan, sétál be, és ő, vagy ennél ezek nagyobb konkrétumokat szoktam.
1: Tehát, hogy itt van, és aztán majd egy idő után nem lesz.
2: És Mi van, hogyha távozik? És szerintem éjszaka még aludni is fog. Nem, hanem az, hogy oké, ez az ember jó eséllyel autószerelőként dolgozott, de aztán kapott egy olyan lehetőséget, hogy vezesse az autószerelő műhelyt. Amikor ez kinőtte, akkor betársult egy barátjának a pénzügyi vállalkozásába, de az befutcsol. Egy ránézésre, hogy mi az élettörténet, amit satszolsz mögé.
0: És hogyha... Nekem általában van partnerem az ilyen étkezések között.
2: Nekem is, csak általában sokkal izgalmasabb vadidegen emberek külsejét rételni.
1: Na igen, éppen egy Lovefort lányjal találkozik, és ilyen akkor ráér gondolkodni.
2: Igen, ez pontosan így van. Na mindegy, és ezért utána legalább ha a nyomkövetőt bedobnád hozzá, akkor tudnád, hogy jól gondolkodtál-e vagy sem. Csak ezt akartam mondani. Na de hogy mondjak egy valóban hasznos dolgot, amit nem igazán szokás strandra vinni, az mondjuk ilyen... Tudjátok, vannak ezek az ilyen snooker, meg biliárd, az a mini, amit így ki lehet vinni. Azt szerintem rohadt menő. Tehát most abban gondolkodtam, hogy mi az, ami nagyon menő, ha strandon van áll. Mindenki játszogat, ütögetjük a labdát, tollas labdázunk, stb. De az, hogy nekiállsz biliárdozni a strandon, a homokban fekve a mini biliárdtábládon, az szerintem menő.
1: Amúgy ez valóban, meg tényleg az ilyen nem szokványos strandjátékok, amik ugyanúgy tudnak

0: működni ott is.
1: IEFC 24
0: például. Tehát, hogy kiviszel, nem tudja, benzines aggregátort kiviszel, tévét, meg Xboxot.
1: Hát hol a strandi félbe megkérdezett, hogy elnézést, szabad használni ezt a konnektort? Azt mondják, hogy persze. És te pedig elosztót, az ötös talpat bedugod oda, lerakod, strandi félbe azt arra föl, monitor, Xbox Series X, két kontroller, hogy előveszed a varta elemet, amit vásároltál előtte az szárszói benzinkúton, belerakod a kontrollerbe, berakod a játékot, és toljátok ezzel rá.
0: És amúgy én, ha strand tulajdonos lennék, én ebbe belemennék, vagy legalábbis büfés, úgyis köré fognak gyűlni a kisrácok nézni a FIFA-t.
1: Így van, és a szüleik.
2: Miért?
1: Hát mert a szüleik oda jönnek, és van. Akkor azok pedig lefogyasztják a sört.
0: Pontosan.
2: Wow, micsoda üzleti.
1: Na, még kettő kérdésre még lehet találni időnk.
2: Fej.
1: Zoli, ismét te valósan.
0: Milyen mértékben szabnátok meg a gyereketeknek, hogy mire költse a fizetését? És itt van hozzá...
1: Fizetését?
0: Na hát igen, itt van hozzá... diákmunkástól van szó, hogy...
1: Ja, eddig egy 5 éves képzeltem el hirtelen. Valamiért lett a fejem...
0: Anyai bányában ott.
1: Lett a szemem előtt két darab 5 éves egymás nyakában ül, egy hosszú ballonkabátban, hogy elhiggyék róluk, hogy ő egy felnőtt ember.
0: Egész évben azért dolgozik gyorsítelemben, hogy vehessen magának divatosabb ruhát, sminket, egyéb olyan dolgokat, amit ti nem vesztek meg neki, mert haszontalannak tartjátok. Hát valószínűleg pont ezért dolgozik, mert nem kapja meg a szüleit.
2: És ebben mi a probléma?
1: Mi köze van ehhez a szülőnek ezen a ponton? Amíg nem az van, hogy oké, anya, sosem vesz nekem heroin, úgyhogy akkor most muszáj a Melkibe gürücölnöm. Ebben az esetben nyilván szólj közben, hogyha neki van egy vágya, amit te nem akarsz finanszírozni, és aztán ő ezért megtesz mindent, hát ez egy tök jó dolog. Más mit csinál? Hisztizne vagy bolti lopásokból tartaná fel magát, esetleg sírokat rabolna.
0: Szerintem itt arra gondolhat a kérdező, hogy nem lenne jobb, ha mondjuk ezt félrerakná a gyerek, vagy elkezdene korán takarékos. Hogy tehát ilyen dolgokra.
1: Biztos jobb lenne, de a te szemeddel lenne jobb. Ő neki viszont a mostani állapotában, hogy 14 évesen elmegy dolgozni, vagy mit tudom én, hány éves kortól lehet dolgozni menni. 14 évesen ő beáll és a Mekibe tolja ezzel a műszakokat, és hulla fáradt, miután még suliba volt, meg edzésen, meg nem tudom, és eljött, hogy bulizni menne a többiekkel, és ő ezt az egész áldozathozatalt ezt bevállalja azért, hogy neki legyenek márkás ruhái, mert ő azt szeretné. Igen. Hát akkor az pont, hogy egy ilyen nemesebb működést feltételez, pont, hogy fejlődik ezáltal, megtanulja, hogy mi a kemény munka. Megtanulja, hogy csak olyan dolgokra költsek pénzt, amit egyébként bizony, valóban szeretnék.
2: És az önmaga kárán fog a legjobban tanulni, hogyha erre elköltötte a pénzét.
0: A szülő ettől félhet valószínűleg, hogy nagyon
2: de
0: sok
2: akkor majd újra elmegy dolgozni, megtanulja.
0: Hát
2: tehát,
0: igen.
2: Hogy szerintem ez nem egy rossz gondolkodásmód, hogyha valami neki nagyon kell, és ő ezért képes elmenni, és diák munkát vállalni, és akár a Mekiben is, most bármilyen munkára értetjük, hogy akár bárhol munkát végezni, húzamosabb ideig, hogy megvalósítsa ezt a célját, ami bárki szemszögéből nem lehet egy ilyen nagyon magasztos cél, hanem az ő szemszögében egy ilyen nagy dolog, az, hogy márkás ruhákat vegyen, meg jó sminkeket, akkor csinálja, mert ez azt jelenti, hogy valószínűleg akkor az élete többi részében is, hogyha valamit kitűz a szem elé, akkor azért el fog menni, dolgozni fog, és utána meg fogja magának azt venni.
1: A hideg kiráz az ilyen szülőktől. Van egy keresőképes korú gyereked, és ilyen szinten meg akarsz mondani neki mindent. Nincs között hozzá, ami jó, nem magában tesz kárt.
0: Nyilván, de én olyan
1: azért ment el, mert a te reguláiddal menekül, ezért megy el és dolgozik, hogy megvehesse azt a ruhát, amit
0: szeretne. Vagy csak nem engedheti meg magának a család. Tehát, de én olyan szempontból tudok mondjuk ez ellen érvelni, hogy tehát jót akarsz a gyerekednek, és nyilván meg fogja tanulni, saját kárán tanulni, de hogy ettől akarod megóvni. És ha így nézzük, én valamennyit meg tudok ebből érteni.
1: Értem, hogy meg akarja óvni, de szerintem eljön az a kor, amikor egyszerűen hagyni kell, hogy szálljon és csinálja meg azt a hülyeséget, amit ő meg szeretne csinálni, és amiatt fog majd fejlődni, mert a kalitkában tartott, idősebbként is gyermekként kezelt arcokból lesznek aztán a döntésképtelen, és gyermekként, felnőttként is gyermekként működő felnőttek. És hogyha ezt el akarod kerülni, és akarod, hogy legyen belevaló, akkor igenis hagyni kell, hogy megtapasztalja, hogy milyen az, amikor el fog cseszni egy sneakerre 3 hónapnyi fizetést. És aztán lehet, hogy át fogsz zokogni 3 napot. A te feladatod szerintem ebben a helyzetben nem az, hogy ne hagyd el esni, hanem úgy utána megigazdalj.
2: Na, én megmondtam.
1: Így van.
2: Jó, de nem, ezek... amúgy ezt se kéne mondani. Tehát, hogy...
0: Na, mi az utolsó kérdés?
2: Írás.
1: Na, írás. Akkor. Szakítás után az anyósotokkal tartjátok a kapcsolatot, vagy normális dolog ez egyáltalán? Bírom az öreg lányt. Így szól a kérdés.
2: Szerintem nem ildomos. Néha egy
0: messenger sakra elhívja, vagy mi?
1: Hát néha így dumálnak, hogy mi van vele, stb.
2: Szerintem annyira nem ildomos, tehát, hogy ő az anyja az exednek.
1: De tehát, hogyha már egyáltalán nem érdekel az exed, és ő letiltott mindenhonnan, de ti meg tök jóban
2: volt. De miért akarsz ennyire az anyjával jóban lenni,
0: meg az, hogy, nem tehát, hogyha még nem úgy váltok el, hogy hatalmas gyűlöletben, és tudod, hogy őt zavarná, tehát, hogy a tisztelet meg a szeretet egyébként megvan a másik felé, csak mondjuk már a szerelem nem, akkor nem akarsz neki rosszat, és azért én el tudom képzelni azt, hogy ez egy kellemetlen szituáció lenne.
2: Nagyon kellemetlen lenne, és szerintem
0: és nem is. És rossz érzést váltanak a másik félben.
2: De még hogyha nem is, szerintem akkor se kell feltétlenül ezt csinálni, mert végülis az is hozzáköt, hiszen ő a családja, tehát akkor akarva akaratlanul találkozni fogtok még, és akkor még nincs vége annak a kapcsolatnak, már úgyis találkoztok.
1: De egy szerintem nem azt jelenti az, hogy tartjuk a kapcsolatot, hogy összejárunk minden hétvégén, és együtt megyünk a vizébe. A
2: jó, de minek?
0: Tehát, hogy napozni.
1: Nem ismerni. Heavenbe kaptogni. Hanem évente ötször beszélgettek, és akkor na, mi újság vagy, jó vagy, persze, jó vagyok, szülinapján fölhívod, aztán csá.
2: De szerintem itt ez a lényeg, hogy akit a te párodon keresztül ismertél meg, tehát az ő kapcsolatai közé tartozik, szerintem azzal ne akarjál te már utána jóban lenni.
0: Lehetsz olyan jóba ottani emberekkel, hogy,
2: de miért?
0: Hogy utána beszél. Mert mi van, ha tényleg velük is rendes barát? Most nem az, hogy menj el minden de HB-ba, ahol
2: valószínűleg ott volt. A te exed az sokkal jobban van velük, és őt zavarja az, hogy te még az
0: jó,
2: ő
0: az
2: barátaival.
0: Kérdés,
2: de hogyha
0: hogy
2: még
0: zavarja.
2: Nem is zavarja, mert azt mondja, hogy nem zavarja, azért valószínűleg azért kicsit igen.
1: De tök mindegy, engem ahol érdekel azon a ponton, amikor megszakítottunk minden kapcsolatot. Ha tegyük fel, hogy mondjuk az exemnek a hibája az, hogy ez megtörtént. Ez a szakítás. De az anyja jó fej. Még az exem nem volt az. Hát akkor...
0: Nyilván, ha zavarja a másikat, meg nem akarsz rosszat a másiknak, tehát hogy ezt lehet tiszteletben tartani, eseti jelleggel belefér. Tényleg nem az, hogy hetente eljártok.
2: De szerintem teljesen feleslegesek ezek a kapcsolatok.
1: Csak hogy ne legyen félreértés, szerintem hármasba talizatok, úgyhogy az apja is ott van. És akkor így nem lehet nagy baj belőle. Na, ez volt már a Talpon Álló. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ma is találkozunk legközelebb, ami pedig hétfőn várható majd. Keressétek a Spotify-on a Talpon Állót, és hallgassátok meg még egyszer mondom az Eurovíziós Dalfesztiválon készített road movie-nkat, eddigi legnagyobb projektünk, amit készítettünk Lucával és Hartival voltunk itt Bécsben. A Spotify-n megtaláljátok Talpon Álló road movie néven, és minden mellett ezt a ma hangzó adást is hamarosan fel fogjuk majd tölteni. Emellett az Instagramot is érdemes követni, a Talpon Álló Rádió Instagram profilt, ami ugyan egy privát Insta, de ettől függetlenül mindenkit beengedünk, aki valós profil, ez csak azért van, hogy egy rendkívül kis fullos safe space-t tudjon eredményezni a dolog. Ezután pedig még egy fontos tanácsom van, menjetek ki és éljetek meg ezt a BL döntős lázat Budapesten, mert egyébként ez nem sokszor van, és valószínűleg a következő évtizedben vagy évtizedekben nem gyakran fordul majd elő, úgyhogy menjetek és nézzétek meg a Hősök terét, meg ezt aztán azt, és éljetek meg, és nézzétek a BL döntőt. PSG vagy Arzenál? Ki nyer?
2: Mondtam, hogy Arzenál.
1: Jel te Arzenál?
0: Én szeretném, hogy az Arzenál nyerni, de szerintem a PSG fog.
1: Szerintem is a PSG fog nyerni, és tartok attól, hogy egy nagyon unalmas döntőn, de ne legyen igazam. Én is az Arzenálnak fogok szurkolni valószínűleg. Köszönjük, hogy itt voltatok. Tali legközelebb. Hello!
0: Hello!
2: Sziasztok!
3: Ez volt már a Talpon Álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon Álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Sziasztok, Jocó bácsi vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
7: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Egyesség az uniós pénzekről szigorít, a kormány előállították és kihallgatták K. Endrét, szédületes ütemben fogy a világ üzemanyag tartaléka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. előállították a kegyelmi ügy főszereplőjét. A rendőrség szerint hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt hallgatták ki K. Endrét. Otthonában okiratokat, adathordozókat foglaltak le. A férfi tagadta, hogy büntettet követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem emelt panaszt, szabadlábon védekezhet. Egy korábbi, rejtett kamerás felvétel alapján felmerült, megpróbált rávenni egy már felnőtt, de korábban intézett is fiatalt arra, mondja azt róla, hogy ártatlan. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyezség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit vasárnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófa védelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
10: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
9: Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntjük a Rádiókafé hallgatóit, ez itt a Kulturrali Pár Julcsival és Mezei Dániellel, és egy nagy múltú, és reméljük nagy jövő előtt álló kiadványról fogunk beszélgetni, a Táncművészet című magazinról Sóti Virággal, a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusával és főszerkesztővel. Szervusz Virág, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és köszönöm a lehetőséget.
1: Julcsi, lapozgatsz még print kiadványokat, nyomdai termékeket, bocsánat.
3: Egyébként ritkán, de hogyha igen, print kiadványt, akkor inkább magazinokat, bukazinokat nézegetek, szóval én szeretem, hogyha egy ilyen nagyobb, kiterjedtebb textúrával találkozom, inkább könyves vagyok, és emiatt inkább a ritkábban megjelenő sajtótermékeket olvasom.
1: Mert azért a magyar nyomtatott újságírás azért nehéz helyzetben van. Ennek ellenére egy magazin, főképpen egy olyan magazin, aminek, ha jól tudom, nincs is párhuzamos társa. Tehát a táncművészet az a táncművészet, és ilyen témában nincs más kiadvány. Így talán könnyebb?
2: Könnyebbnek nem mondanám, abszolút számítottam egyébként a kérdésre, így a 21. században jelen körülmények között, hogy mennyire releváns, mennyire szükséges egy kézzel fogható print formátumú kulturális magazin, folyóirat. Gondolkodtam is a válaszon, de abszolút azt gondolom, hogy a táncművészet egy olyan művészet, ami a pillanat művészete. És ezt megpróbálni egy kicsit megörökíteni, egy kicsit, hogy mondjam, nyomtatott formába hozni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és olyan feladat, amihez igenis, hogy fel kell nőni, és igenis, hogy szükség van ennek tehát releváns egy nyomtatott példánya ennek a művészetnek.
3: Ráadásul, hogy nagyon szorosan összekapcsolódik valóban a magukkal a képekkel, amik akár táncelőadások készülnek, tehát nagyon videóformátumon kívül nagyon nem lehet prezentálni a táncot, csak hogyha élőben ott van az ember és nézi és élvezi, vagy pedig képeket, sokkal rövidebb időtartamú impulzusokat kap belőle. Feltételezem, hogy erre is nagy hangsúlyt fektettek, hogy minőségi alapanyagból tudjatok dolgozni.
2: Valóban ez egy nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy olyan minőségű képeket szerezzünk be, ami valóban megéri azt, hogy az ember tényleg nyomtatott formában prezentálja, és nem is akárhonnan szerezzük be a képeket. Külföldi képeink például nagyon közeli kapcsolatban lettünk, és szinte baráti kapcsolatot sikerült kialakítani az Angol Királyi Balettal. És bármikor, bármire szükségem van, csak szólok nekik, és már azonnal küldik azt a szereposztást, azt a minőséget, azonnal örömmel, elmondom, hogy mire kell, mit szeretnénk Magyarországon, mennyire fontos ez, nagyon örülnek, hogy az Angol Királyi Balett előadásairól készült képeket megoszthatják a magyar táncművészet iránt érdeklődőkkel, tehát tényleg fantasztikus minőségű képek vannak, nem is beszélve arról a további nagyon híres és rendkívül minőségi fotókat alkotó fotoművészekről, magyar fotoművészekről, akik a magyar, illetve a magyar fesztiválok előadásait fotózzák.
3: Úgy te színpadi táncosként, és most már sajtós szemmel is tudsz ránézni erre a kérdésre, hogy mitől lesz jó egyébként egy táncelőadásról, vagy egy táncművészről készített kép.
2: Igen, amikor annó...
1: Kényes kérdést tettél föl, ezt én most gyakorlatból
3: tudom. Oké, én is tudom, hogy amikor az ember megkap egy koncertfotósorozatot, akkor annak a 80%-át kukázzuk, és akkor utána van 3 darab jó kép.
1: Igen, de itt a Virág el fogja mondani, azért itt ez a mozdulat művészete, és hogy ez a mozdulat, ami látszik, azt gondolom, nem mindegy, hogy mi látszik.
2: Pontosan. Igen, emlékszem annó, én is rendkívül dühös voltam, mikor olyan fotó került ki, most nem csak rólam, de bármelyik más táncművészről, ami nem kapta el azt, főleg a klasszikus balett, de hát nyilván a kortárs tánc is rendkívül sok szabálynak kell, hogy megfeleljen. Hogy a lábfej az ott legyen, hogy a vállak, a karok helyzete, tehát hogy annak technikailag pont úgy és olyan kivitelezést kell elkapni, és ezt úgymond megörökíteni, amit azt mondom, hogy a táncos is azt mondja, hogy egyébként valójában a táncosok 99%-a nem fogja azt mondani, hogy na ez tuti jó, mert biztos, hogy találunk benne valami hibát, ezt már ismerem, de hogy közel tökéletes fotó, és ehhez tényleg nem akármilyen fotoművész is szükségeltetik, hogy és nyilván kapok én mondjuk 1000 fotót, és akkor abból azt jól megszűröm, és aztán utána nyilván engedélyeztetem, hogy akkor ez megfelelő-e az adott együttesnek, akiről megjelenik a fotó.
1: Itt egy kicsit ez olyan, mint a sportban, hogy nagyon kell érteni magához a szakmához, magához a baletthez, vagy a modernhez, vagy bármely más táncművészeti ághoz, vagy a sporthoz, hogy azt a pillanatot tudja a fotós, hogy mi az, amit ki kell választani. Mert ugye neked gondolom sokkal könnyebb a dolgot, ha olyan fotóssal dolgozol, aki már eleve olyan képeket ad, amiből csak azt kell eldönteni, hogy a 10 jóból melyik az egy, amit te szeretnél.
2: Így van. Ezért dolgozok, kérek olyan fotósokat, akik értenek a táncművészethez, mert valóban ez, ugye itt még nem csak a technikát kell elkapni, hanem valójában vannak érzelmek, arckifejezések, tehát egy kicsit azt mondom, hogy a sporttal ellentétben, ahol valóban néha jól mutat, amikor az ember izmai és erei kidagadnak, és az izzadság folyik, és tényleg látszik, hogy erőlködik, na a táncosnál ez még ez se szabad, és az se szabad, hogy látszom, hogy levegőt vett, tehát, hogy abszolút vagy 1000 szabálynak kell megfelelnie, és valóban nagyon, tehát megbeszéltük ezt a szerkesztőbizottsági tagokkal, hogy ugyan nagyon fontos tényleg az írott része, de hogy olyan valójában magazin folyóirat formájában nagyon sok élvezhető minőségű képet tudjunk berakni a folyóiratba.
1: Sóti Virággal beszélgetünk, a táncművészet főszerkesztőjével. Ugye te Győrben voltál, majd 20 évig voltál a Győri Balettnak művésznője, de jártál külföldön, több helyen hívtak egyedül és társulattal is, tehát neked van nemzetközi kitekintésed. Mi a különbség mondjuk egy angol, egy brit, vagy egy dán, ott is jártál, ha jól tudom, közönség, és a magyar közönség között, és ez mennyire befolyásolja magát a táncművészetet?
2: Én akkor azt tapasztaltam, hogy valahogy az embereknek egy kicsit közelebb, tehát hogy nem annyira ünnepélyes alkalom, nem annyira ritka alkalom, megengedhetik maguknak azt, hogy akár hetente elmenjenek az operaházba, hetente elmenjenek színházi előadásokra, tehát nem a kultúra nem egy különleges csemege, hanem a mindennapjaik része. Talán ez már az oktatás...
1: Ez a Fox Opera, azt hiszem a Stockholmi Operának ez a fő mondata. Igen,
2: tehát hogy valójában a mindennapok része, és én azt láttam, hogy már nagyon korán az oktatási intézményekben rengeteg ilyen matiné előadás volt, rengeteg szer hívták be. Nyilván nem olyan fajsúlyú előadásokra, de hogy az oktatás része volt a kultúrára nevelés.
3: Én azért abban is látok itt egy óriási szakadékot, úgymond az előadói, tehát a színpad és a nézőtér között, hogy például karácsony előtt, tehát pénzügyi lehetetlenség egy családdal eljutni egy diótörőre. Tehát, hogy én már etikátlannak tartom azokat a jegyárakat, és tudom jól, hogy nem a művészeknek a zsebe, és nem feltétlenül az operaháznak a szükségletei kívánják ezt meg. Én azért ebben érzek egy ilyen hype-ot, és nem feltétlenül tudok vele menni, hogy ne legyen elérhető az emberek szélesebb rétegében az, hogy operába, balett előadásokra, klasszikus zenei előadásokra járjanak. Nem tudom, nektek erről mi a benyomásotok?
2: Én abszolút egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy színházba járó közönséget nem lehet úgy nevelni, hogy olyan jegyárakkal dolgoznak a színházak, hogy egy négy tagú családnak gyakorlatilag az egyik kereső képes szülőnek a majdnem a fizetésének a fele egy jegyár. Valahol itt megoldást kéne találni, meg valójában kicsit kockázatosnak is tartják. Nem ez a manapság, ugye, amikor az emberek azért a fizetésük jó részét egyrészt olyan szükségleti tárgyakra és olyan dolgokra költik, amik elengedhetetlenek.
1: Boy.
2: Igen. De tutira mennek. A táncművészettől meg egy kicsit tartanak az emberek, hogy hú, vajon érteni fogom-e, vajon biztos, hogy szórakozni fogok-e rajta, és ugye, amikor van egy olyan kortárs tánc, vagy úgymond rizikósabbnak ítélt tánc, az már kevésbé népszerű, mert az ember nem akar rizikózni, hogy most hú, nem biztos, hogy én jól fogok ezen szórakozni, akkor inkább tutira megyek.
3: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, igen.
1: Igen, de elkanyarultunk a témától, de egyébként ez egy nagyon fontos téma, amiről beszélgetünk most. Elárultam, hogy 4 éve vagyok a Budapest Bali Grand Prix sajtófőnök, és látom, hogy egyébként a varázslatos szakma milyen komoly megértési gondokkal küzd. De ugyan egy picit, és most már mindenki dobálhat kővel, úgy látom, hogy a saját vesztét okozza a szakma, tehát elvitte egy elitista irányba az egész művészeti ágat, és nem nagyon enged be egyszerűbb rétegeket, nem nagyon enged be, vagy ha beenged, akkor nem magas művészeti fokra, hanem, és direkt nem mondok példákat, tehát hogy valahogy én azt látom, hogy le kéne hozni egy közérthetőbb szinte, egy elérhetőbb szinte. Ez az ár, az elérés, az, hogy nem a kommunikáció olyan emberekkel zajlik, akik esetleg mozéhet mégiscsak egy operát választanak, mert na hát varázsúval a jó, hát akkor menjünk be. De hogy ez nincs, valahogy én nem érzem, hogy Magyarországon megvan. Valahogy ilyen elitista az egész világ.
2: Egy bizonyos szemszögből igen, igazad van, de azért válik elitistává szerintem, mert hogy nincs meg egy előzmény, nincs meg egy tánckultúrára nevelés. Amit én látok, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, most a Nemzeti Táncszínházban végigkövettem a táncfesztivált, és hihetetlen jó ötletnek tartom, hogy az előadások után voltak ilyen beszélgetések a táncművészekkel, az alkotókkal, az együttes vezetőkkel, és azt látom, hogy közben rengeteg kérdés van, és valahogy az embereket érdekli, és onnantól kezdve, hogy leszállnak a táncosok arról a színpadról, arról a piedesztáról, és elérhetővé válik, és egy kérdésre választ kap az ember, a kérdező, onnantól kezdve valahogy bevonódik ebbe a varázsba, és talán azok az emberek, akik ezeknek ennek az előadásnak a részei voltak, így részesévé váltak, a kérdéseikre választ kaptak, és remélhetőleg innentől kezdve ő most egy színházba járó, táncot szerető közönség lesz. Tehát ez a bevezető, rávezető programok, illetve a levezető, tehát, hogy az érdeklődés sokoldalúan közelítjük meg ezt a művészeti ágat, onnantól kezdve könnyebb színházba járós táncos, tánc szerető közönséget nevelni.
3: Még azon is elgondolkodtam most, ahogy így mesélsz a saját szemszegedből, meg arról, hogy esetleg így, hogy vajon valóban fogja-e érteni, valóban fogja-e szórakoztatni egy táncélőadás a nézőt, a hallgatóságot, hogy nem lehet, hogy van egy olyan jelenség is így a felhasználói szinten, hogy picit hozzá vagyunk szokva az instant tartalmakhoz, amik olyan direktek, olyan egyértelműek, és amikor az ember néz egy táncélőadást, nulla verbalitással, és csak a saját asszociációira, a saját képzeletvilágára van ráhagyva az, hogy egyébként mit gondol, nyilván van egy librettó, nyilván van egy balett előadásnak is egy története, de hogy sokkal szabadabb értelmezési tartományban lehet róla gondolkodni, vagy érzéseket kapcsolni hozzá, hogy talán ettől is el vagyunk, mert egy ilyen nagyon alapvető nézőpont különbség van itt szerintem.
2: Igen, abszolút igaz. Az a baj, hogy mindent meg akarunk érteni. Tehát, hogy nem merünk a saját érzéseinkben, én azt gondolom, legalábbis elmerülni. Az ember mindent mondat szerűen, soronként mindennek meg akarja találni az értelmét, az okozati összefüggését, és nem hagyja, hogy egyszerűen csak élvezze, hogy csak elmerüljön abba, hogy tetszhet a zene, tetszhetnek a fények, a kosztümök, a csak egy pillanatnyi érzés. Lehet, hogy egyik nap én akár két ugyanolyan előadást kétféleképpen élhetek meg, attól függően, hogy én hogyan megyek be az előadásra. Tehát, hogy a saját érzéseink, érzelmeinket nem hagyjuk eluralkodni, pedig a tánc pont az egyik legnagyobb gyönyörűsége szerintem, hogy beül a néző a nézőtérre, és egy kicsit szabadon engedhet el az álmait, a vágyait, csodálhatja azokat a testeket, azokat a vonalakat, amiket ott, és abban, hogy azt soha többet ő így nem láthatja, mert ez tényleg annak a pillanatnak a csodája.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont a hétvégén voltam egy előadáson, és ott a Darai Tamás koreográfiát láttam, és igazából mondták ott a mellettem lévők, hogy ez miről szól, de hogy én pont nem érdekel, hogy miről szól, de azt mondtam, hanem hogy egyszerűen a testek látványa, a ritmus, a zene, a fény, ahogy meg van világítva az emberi tökéletesség, ott éppen tökéletesség, hogy ez mulandó. Tehát, hogy pont, én pont azt mondtam, hogy ez gyönyörű. Aztán lehet, hogy erre a mai nézőközönség már nem vevő, vagy nem így vevő, mert azt szerintem lehet, hogy erre gondoltál.
3: Erre is gondoltam, tehát, hogy egyszerűen így a nézőpont változik, meg egyszerűen az, amilyen tartalmakkal találkozunk egyébként az életünk más területein, vagy akár az oktatás során valóban. Tehát szabad játékkal, szabad mozgásos játékkal nagyon ritkán találkozik az ember, vagy egy gyerek, aki pedig amúgy alapvetően erre van húzalozva, hogy felfedezze magát, és aszociáljon. Innen fogjuk egyébként folytatni Sóti Virággal, a táncművészet főszerkesztőjével. Tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
4: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi chanson királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
5: Sóti Virág, a táncművészet főszerkesztője, a vendégünk itt a Kulturaliban, Pár Julcsot és Mezei Dánielt hallják, és kicsit elkanyarodtunk a kiadványtól, de szerintem fontos, hogy elkanyarodtunk, mert ugye a táncművészet jelenével foglalkoztunk, az érthetőségével, az elérhetőségével, a népszerűségével áttételesen. És de az jutott eszembe, hogy azon gondolkodtam, miközben válaszoltál, hogy ezt így elmondjuk, hogy ez a mozdulat művészete, a test művészete, a látvány, tehát hogy nem feltétlenül kell mindent megmagyarázni ennek a művészete, akkor azt is ki lehet mondani, hogy azért ez legjobban megfogható képi eszközökkel. Akkor a folyóirat miért kell? Ez a szakmának szól? A közönségnek szól? Kinek szól?
6: Nem korlátoznám. Azt mondanám, hogy megtudunk olyan információkat, olyan háttérinformációkat. Igyekszünk azért nem teljesen ezeknek a rideg szakmai elemzésére és kritikájára, hanem olyan információkat és olyan egy darab, egy személy, egy kitüntetés, ami egyébként bárkit érdekelhet. Tehát, hogy olyan információk, olyan az interjúk során olyan értékes és érdekes beszélgetések, amik azt gondolom, hogy bárkit érdekelhetnek, aki esetleg a kezébe veszi az újságot, hiszen amit látok, az, hogy valójában ugye hiába csak sokszor néhány centi választja el a művészt a színpadon és a nézőt a nézőtéren, de valójában egy hihetetlen távolság van, tehát a néző szemében a színpadon táncoló emberek többsége egy ilyen megfoghatatlan éteri lény. És amikor én az újságban őt megkérdezem, és az interjú során olyan dolgok derülnek ki, hogy igen, neki is vannak fájdalmai, neki is vannak küzdelmei, hogyan jutott el arra a szintre, ahol most van, ez egyrészt érdekes, másrészt inspiráló lehet bárki számára.
7: Abszolút, meg talán az embereknek tényleg erre van igényük, hogy megközelíthetővé váljanak azok a távoli ideálképek, akikkel találkozunk. Állandó szerzőkkel dolgoztok, vagy van-e azért egy kis mozgástér abban, hogy kik írnak, kik írhatnak, kik készítenek interjúkat a magazinban?
6: Van, abszolút van mozgásterem, mozgásterünk. Nyilván az, hogy mi kerül az újságba, ezt közösen a szerkesztő bizottsági tagokkal felvázoljuk. és aztán mindenki bedobja az ötleteit, hogy kit tart úgymond alkalmasnak, vagy úgymond olyan személyiségnek, aki, mert nem csak, tehát itt nem csak az újságírás minősége, hanem az, hogy mondjuk, ahogy Dani is mondta, igen, ez egy kicsit ilyen fellegvár, tehát, hogy valaki nem mindig beszélget bárkivel, tehát, hogy meg kell találni azt a kapcsolatot, akinek mondjuk egy adott táncművész, vagy egy adott személyiség úgy megnyílik, tehát, hogy még ezt is figyelembe kell venni, hogy ki kivel szeretne szívesebben beszélgetni, mert tehát nyilván nekem is az az érdekem, meg az újságnak is az az érdeke, hogy ne egy nyögvenyelős, kínszenvedős interjú legyen, hanem egy beszélgetés, amiben olyan érdekes és informatív dolgok hangzanak el, amihez meg kell találni a párokat.
5: Az nem merült föl bennetek, hogy a mai világban ugye lehet látni, hogy a nagyobb közéleti portálok, a 24.hu, a Telex, lehet sorolni, még az Index még pont nem, átérnek arra, hogy fizetős tartalmak vannak. Tehát, hogy megnézi az ember, és ott bizony fizetni kell. Most én abszolút el tudom képzelni, hogy ez átmegy online-ba, és fizetős tartalomként lehet hozzáférni. Ilyenről nincs szó, vagy ez egy print kiadvány, és ebben gondolkodtok?
6: Szó van, és el is kezdtük már az online. Ugye mindenképpen kell egy, tehát az újságot meg online formátumban is megjeleníteni. Ennek most jelenleg fél éves elcsúszásban vannak, tehát a megjelent újság fél évre előre, vagy későbbi szám jelenhet meg online formátumban, tehát ennek ez most sikerült így beindítani, nem volt egyszerű dolog, mert ez egy kicsit el volt hanyagolva az elmúlt időszakban, tehát ezt be kellett indítani, de valójában, tehát mindenképpen valahogy a táncszakma, akárkivel beszélek én a táncszakmával, valahogy ragaszkodik a valamiért, és én is ez a generáció vagyok, kézzelfogható, dokumentálható, elővehető formátum, tehát nyilván nem jelenik meg az újság most már, tehát csak 500 példányszámban jelenik meg, tehát ez tényleg nem mondható soknak, de hogy a tánc szakma is ragaszkodik ahhoz, hogy ennek legyen print formátuma.
5: Jó, oké, csak hogy a táncszakma nem fogy el.
6: Hát reméljük, hogy nem. Igen, tehát hogy...
5: Na azért kérdezem az eszközöket, mert hogy lehet, hogy akkor picit nyitni kéne, és az elefánt csontoron hogy lejjebb mászni.
6: Igen.
5: Gonoszkodom, direkt.
6: Tudom, nem baj.
7: Szeretjük.
6: Igen, nekem jöhet a kérdés.
5: Van egy kiváló építész barátom, aki azt mondta, Kendi Géza, talán egyszer már idéztem őt, azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó szakma ez az építész, csak az a baj, hogy egymással beszélgetünk.
6: Valahol megértem ezt a párhuzamot, amit mondtál. Igen, sokszor vagyunk mi is egy ilyen elefántcsontoronyban, és én is érzem azt, hogy nyitni kéne, kifelé kéne egy kicsit, hogy mondjam, népszerűbbé tenni, ennek meg kell találni az útja, módját, hogy mert valójában ha belegondoltok, én még itt az óvodás időszakkal nagyon intenzíven szembesülök, hát
5: nem a, te, a gyermekem.
6: A gyermekem révén igen, de hogy ott minden kislány és a fiúk is rettentően érdekel, mikor én bementem az óvodába és tartottam egy ilyen kis bemutatót, hogy mit csinál egy táncos, akkor a focista fiúk olyan előszeretettel ugrálgattak és pörögtek a levegőbe, hogy tehát én azt látom, hogy ott még megvan a ennek az érdekessége, és olyan lelkesek voltak, hogy nem akartak hazaengedni.
5: Még egy picit igazságtalanak vagyunk, mert ezért most főleg a balettra utalunk, esetleg a kortárs táncra, de hát azért itt nagyon sok különböző válfajon a táncművészetek, a színházi táncosok, a modernesek, a néptánc, a néptánc, a kóriási tömegbázis van. Tehát, hogy azért vannak olyan szakágak, ugye ez nem helyes kifejezés, de mégis ezt alkalmazom, amelyek nagyon népszerűek.
6: Bizony, ezek a néptáncnak valójában nem kell annyira megküzdeni a népszerűségért, mert hát az valahol a magyar népi kultúra, a mi identitásunk része, már nagyon kiskortól, meg ha az ember meghallja a magyar népzenéket, ezek valahogy, akkor igen, tehát hogy valahogy már az anyuka is énekelgeti a bölcső mellett a kisgyereknek, tehát hogy ez valójában valóban a magyar identitásunk része, a magyar népi kultúra, meg a verbunkos, ugye, amikor a csizm, tehát hogy ezek nagyon népszerűek is alapvetően, igen, a klasszikus balett, meg a kortárs tánc, ami egy kicsit szeparált már, és egy kicsit távolabb van a mindennapi úgymond életünktől, és attól, hogy ezeket kell egy kicsit általánosabban, azt mondom, hogy bevinni talán a mindennapjainkba.
7: És magazin szerkesztési szempontból mennyire törekedtek arra, hogy ezeket a különféle műfajokat megmutassátok? Nyilván a balett, meg a klasszikus és a kortárs vonulat mellett.
6: Nagyon fontos, azt gondolom, nyilván, szóval, hogy negyed évente jelenik meg az újság, 36 oldal a hasznos oldal, tehát rettenetesen nehéz dolgunk van. Nem mondom, hogy nagy viták, de hogy nem, tehát tényleg nem egyszerű azt mondani, hogy ez kerül bele, ez nem kerül bele, és valami nem azért nem kerül bele, mert nem tartjuk alkalmasnak, csak egyszerűen a 36 oldal az rettenetesen korlátok közé köti az embert. Nekem valójában szándékom az, hogyha tényleg az online lehetőség egy kicsit ezt bővíteni, akkor ott talán egy nagyobb

0: de ami úgy nagyon fókuszba kerül, azt arról igyekszünk tájékoztatást adni.
1: Van bővülési lehetőség? Hogy látod most, ugye most lassan egy éve vetted át a magazin szerkesztését, és tudom, mert beszéltünk, meg látom, hogy ez nagy munka, nagyon nagy munka, főképpen azzal az alapossággal, ahogy te, mint korábbi barátművész egyébként hozzász ehhez, tehát nagyon precíz vagy. Tehát, hogy van ebben előrelépés? Mit látsz most így egy év után?
0: Én nagyon boldog vagyok, mert azt látom, hogy egyrészt pozitív visszajelzések jönnek, tehát hogy a szakma, ugye az elefántcsont, igen, toronyban azért kapok nagyon sok pozitív visszajelzést, sőt, most már ugye vannak, na és erről miért nem írtál, meg arról miért nem írtál, de hát ezt igyekszem pozitív visszajelzésként elkönyvelni. Meg ami a legnagyobb boldogság, hogy már, tehát hogy rendkívül sok lelkes újságírót és olyan emberrel sikerült körülvenni magamat, akiknek nem hogy azt kell mondanom, hogy puha, nem lett annyi, meg nem lett amannyi, hanem még vissza is kell vagdosni, mert olyan hatalmas mennyiségű anyaggal árasztanak el, tehát hogyha lenne rá lehetőség, akkor én mi akár 100 oldalt is meg tudnánk tölteni. Nyilván ugye tudjuk, hogy ennek mi a hátul ütője az, hogy ezt ki is kell fizetni print formátumban. Hát, tehát, igen, hogy igen. Itt van a kutya állása
1: ez
0: mindig.
1: A printer, sajnos,
0: igen, hogy
2: költséges.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ilyen minőségben, tehát, hogy ez nagyon nehéz. Éppen az jutott eszembe, hogy nem akarok ötleteket adni, illetve de, hogy miért nem csináltok, ha már itt az elefántcsontoronyról beszélünk, miért nem csináltok ilyen vendégtól rovatot, ahol mondjuk egy Liszt Zeneművészeti Egyetemen tanító kiváló kollégám Pár Júlcsi ír, vagy a Moméről valaki ír, vagy a képzőről valaki ír, vagy egy sportújságíró ír. Én értem, hogy a szakma fontos, de hát azért mégiscsak abból éltek, aki a másik
2: hát a
1: oldalon áll.
2: Igen, az egy fontos kapcsolódás.
1: És hogy kellene szerintem egy ilyen bejövő fény.
0: Igen, ez egy nagyon jó ötlet, csak ilyenkor megint az van, hogy na jó, de akkor kitől veszem el a teret, mert úristen volt egy premier, úristen volt, itt volt a táncfesztivál, ahol 15 olyan előadást láttunk, ami idejött a hegy, a Mohamedhez. Tényleg ott ülök, és nézem a programot, és azt mondom, hogy úristen, erről is kéne írni, úristen, arról is kéne írni, és a legnagyobb bajom a 36 oldal. Igen.
1: Igen, mondjuk egyetlen észrevétel, aztán leszállok el a témáról, és sportból hozom direkt az idézetet, hogy mindenki megértse, hogy ugye Pep Guardiola a legnagyobb edző, és ő nyilatkozta néhány évvel ezelőtt, hogy megnézte az Atalantának az egyik mérkőzését, és azt látta, hogy tulajdonképpen, amit ő gondolt egy bizonyos részéről a futballnak, az nem is úgy van. És elkezdett teljesen más csinálni védekezésben. Tehát, hogy azért ilyenek így előfordulnak.
2: Lehetnek.
0: Igen, meg hát nyilván, tehát, hogy mozgás, tehát, hogy valójában igen, tehát a mozgás között lehetne párhuzamot, és kéne is párhuzamot találni, főleg a tánc, ugye annyi társ művészete van, a zene,
1: bizony,
0: a mozgás,
2: hogy
0: igen, tehát ez abszolút nagyon-nagyon jó lenne, hogyha volt is erről egy előadás ugye a MÜPÁ-ban, ahol az egyetemek, művészeti egyetemeknek volt egy ilyen közös előadása, arról egyébként született.
1: Ki írta? Táncművész írta, vagy képzőművész?
0: Táncművész írta. De te valóban, tehát én is annak a híve vagyok, főleg a nem csak a 21. században egy kultúrában művelt ember, nem csak egy irányban veszi körül magát, hanem a társművészetekkel együtt tartja fenn az érdeklődést.
2: Közeledve a beszélgetésünk végéhez, azért engem érdekelne az, hogy ugyan balettművészként hozzá vagy szokva a szolisztikus szerepekhez és a csapatban való működéshez, de egy egészen más platformon. Most így főszerkesztőként, hogy érzed magadat női szólistaként és csoportvezetőként, csapatvezetőként egyaránt?
0: Hát na, először is megmondom őszintén, mikor...
1: Látod, milyen jó újságírói kérdései vannak?
0: Igen. Mikor nem egész

0: Egy éve júniusban megkaptam a kérdést, akkor rettentően elbizonytalanodtam, és kértem gondolkodási időt, hogy alapvetően, hogy én megfelelő személy vagyok erre, mert van egy, igen, a szakmámból kifolyólag egy olyan azt mondom, hogy a megfelelő kihívást csak akkor vállalom el, amikor azt érzem, hogy elég vagyok. De végig gondoltam, hogy sose éreztem magam elégnek.
1: Tehát ez egy önismereti folyamat is egyben.
0: Így van, és nagyon nagy szerencsém van, mert olyan szerkesztő bizottsági tagokkal dolgozhatok, akiknek a véleményére nagyon adok. Dr. Maher Szilárd, Sándor Zoltán, Pónyai Györgyi, Kulcsár Noémi, tehát, hogy olyan szakmai bizottság, akik, hogyha elbizonytalanodom, akkor hozzájuk mindig azt mondom, hogy bizalommal tudok fordulni, de valójában igen, élvezem, hogy egy kicsit néha magamra vagyok hagyva, és akkor döntéshelyzetbe kényszerülök. Nyilván egy döntést úgy hozok meg, hogy 600 oldalról megvizsgálom, és megpróbálom a megfelelő szakmai döntést meghozni, de sokszor ez nagy felelősség, néha azt érzem, hogy atya úristen, miért kellett ezt, de aztán meg valahol mindig, vagy hát legtöbbször megkapom azt, hogy elégedettek a munkámmal, és ez engem boldoggá tesz.
2: Sóti Virág volt a vendégünk, a táncművészet főszerkesztője, balettművész, egyetemi adjunktus. Nagyon szépen köszönjük, Virág, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: És reméljük, a kedves hallgatók is kedvet kaptak a különféle műfajú tánc nézéséhez, fogyasztásához, de még az olvasásához is. Legközelebb is várjuk Önöket ide a rádió elé. Sok szeretettel, itt a Rádió Cafén, a Kulturaliban, Mezei Dániellel és Bár Jócsival.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
6: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűskertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Barkácsboltokban és tüzép telepeken razziáznak. Ha pénzt ad, csak írás ellenében vegye. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a holnapi budapesti futballbajnokok ligája döntő. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
8: Tartalmazza legalább azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét. Bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
7: távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbély 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban megtörve a Fradi 7-es sorozatát elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írta le a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak és számos részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
10: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
9: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
11: Jó estét mindenkinek, ha péntek este 9 óra van, akkor a 100 hold jelentkezik, én Vejszer Alinda vagyok, és ma egy olyan univerzumba fogunk kalandozni, amit szerintem nagyon sokan ismernek, a Rumini univerzumba, Berg Judittal. Mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
11: Itt ül velem szemben Berg Judit. Sok-sok mindenről beszélhetnénk veled, mert rengeteg könyv tartozik a te életművedhez, most már mondhatjuk így, de azért a Rumini azt gondolom, hogy az egy number one, nem? Így
12: igen.
11: Gondolsz rá, vagy nem így gondolsz rá?
12: De így gondolok rá. Így gondolok rá, mert egyrészt végigkísérte a pályámat, tehát amikor még egy könyvem se jelent meg, akkor már a Rumini tulajdonképpen elkezdtem mesélni a legnagyobb gyerekemnek, és a mai napig vannak még új Rumini ötleteim, tehát tényleg amióta én tulajdonképpen íróként definiálom magam, Rumini ott van velem.
11: De mesélj a legnulladikabb pontról, tehát hogy miért egy egeret találták ki? Ugye teljesen emberi tulajdonságokkal van fölruházva ez az egér. Miért nem tudom, madár, vagy kutya, vagy érted?
12: Hát, ha rajtam múlik, akkor én egy kisfiúról meséltem volna. Aha. Már eleve, és én amúgy szeretem az állatmeséket, de valójában az egész Rumini működhetne az emberek világában.
11: Simán.
12: Egy másfajta emberi világban. Hát itt az történt, hogy az én édesdrága gyerekem, aki a legnagyobb lányom, aki állandó, finoman szólva is erőszakos megrendelője volt az újabb és újabb meséknek, mert nem hagyott nekem nyugtot, amíg nem mondtam az újabb és újabb témát, amit ő feldobott. Ő egyszer azt találta, hogy egereset meséljek.
11: De miért vajon?
12: Mert addigra már 1000 dologról meséltem neki, a kis borzról, akinek nem volt talicskája, a víziszonyos tűzoltóautóról, tényleg nagyon nagy fantáziával követelt az újabb és újabb témákat, és akkor kitalált, hogy ő egereset szeretne, és én meg nem szeretem, amikor egy ilyen kis cincogó állatkat rákcsál a kamerába, és erről szól a történet. Én azt gondoltam, hogy legyen valami kalandos, valami tengerészes, kincskeresős, titkos térképes. Én ezeket a sztorikat szerettem.
11: De például Jó, oké, nem, fejeznék be a gondolatot, mert az, hogy oké, de ebbe a világba egy borzot is belehelyezhettél volna.
12: Ja, belehelyezhettem volna, de a Lilu egeres mesét szeretett volna.
11: Úgyhogy egeres lett, pont.
12: És akkor egeres lett, és akkor azt gondoltam, hogy egyetlen egy esélyem van, mert hogyha itt egér-ember méretarányról beszélünk, akkor az egerek a vacaki zsákcsálók. Terv, ami nekem jobban tetszik, akkor ugyan egerek a főszereplők, de hogy igazából ez az ő világuk, ahol minden ember léptékű, csak éppen ők egerek.
11: És te azzal számoltál, hogy a tenger és a hajózás, hogy az mennyi lehetőséget ad a továbbiakban? Mert azért az egy, tulajdonképpen én valahogy úgy van a fejemben, hogy persze Ruminiak van a közepén ennek a világnak, de azért alapvetően a tenger.
12: Én semmivel se számoltam, hogyha őszinte akarok lenni. Én akkor meséltem azért, hogy ne nyavajogjon már a gyerek, hagyjon engem békén, csak annyira megtetszett neki a Rumini, hogy utána mondjuk kb. Egy éven keresztül minden áldott este fejből kellett neki Ruminit mesélni. Ami, hát nagyon nehéz.
11: Hát magadat követni, nem elfelejteni.
12: És annyi szereplő volt, és annyi kaland volt, és a végén már tényleg, amikor kifogytam a gondolatokból, akkor volt, hogy két héten keresztül Ruminiek vadvízi evezni mentek, mert már nem volt több ötletem.
11: De ott is víz, érdekes.
12: Hát igen, majd addig is már tengerészek voltak. És tulajdonképpen, amikor elkészült az első könyv, ami egy karácsonyi ajándék volt a lányomnak, mert azt gondoltam, hogy ha én leírok karácsonyra egy pár történetet, akkor az mindkettőknek ajándék. Ma Lilu boldog lesz, hogy van új Rumini, én meg boldog leszek, hogy végre nem hullafáradtam, fejből kell. Tehát
11: de azt jól tudom, hogy azt te nyomtattad ki, tehát hogy ez nem egy ilyen profi kiadvány volt, hanem te csináltad meg.
12: Én leírtam a kis meséket a számítógépembe, kinyomtattam A4-es lapokra, rajzoltam hozzá egérkéket, hogy mégiscsak egy 6 éves gyereknek legyen hozzá. Illusztráció, lefűztem, és így volt a karácsony. Bennem fel nem ez merült, hogy ez valaha megjelenhet.
11: És mit szólt egyébként, amikor kibontotta?
12: Iszonyúan tetszett neki, nagyon boldog volt, azonnal elkezdtük olvasni. Végeztünk vele január 4-én, amikor a gyerek csillogó szemben mondta, hogy anya, tudom, mit kérek jövő karácsonyra, még egy Rumi.
11: Ezt elmesélted már, de kevesen hallották, és ezért tök jó lenne, hogyha most is elmondanád, hogy a Pagonyba hogy került a Rumini a kiadóba.
12: Igen, hát amikor megírtam a szöveget, a Rumini történetét, addigra már az akkori Tudex, később Ekkovit kiadóval, már éppen a megjelenés szélén tartott a Hiszti mesék, ami az első könyvem volt, és közben én egyetemista koromban jobban voltam a Pagony néhány vezetőjével, például Kovács Eszterrel és Bagyon Péterrel, olyannyira, hogy néha meg is hívtuk egymást vendégségbe, sőt, addigra ők elindították a Pagonyt, már megjelent náluk a Boribon, talán a Bogyó és Babóca is az első, és meghívtak engem a Hiszti mesékkel dedikálni a standjukra. Szóval úgy ápolgattuk a kapcsolatot, és amikor ott voltak nálunk vendégségben, akkor mondtam nekik, hogy amúgy nekem van egy meseregényem, ami hát lehet, hogy jó, én nem tudom, de a gyerekemnek nagyon tetszett. És én mondtak, hogy te figyelj, Judi, a mi kiadónk az pici gyerekeknek szóló könyveket ad ki, tényleg kettő kiadványuk volt. Igen. És hogy ne haragudj, most mi még nem gondolkozunk meseregénybe, az lehet, hogy majd egy későbbi lépés lesz, most még inkább valami kisebbetnek szólót írjál. És akkor ott volt az ő akkor 6 éves kisfiú kis Bálint, aki mondta, hogy jaj, ne engem érdekel ez az egeres mese, nem adjátok oda, és akkor dehogy nem vidd, de mi már elolvastuk Lilóval, vigyétek el, olvassátok, nem majd visszaadjátok. És akkor egy pár nap múlva fölhívtak Kovács Esztiék, hogy a Bálinta nem lehet bírni. Folyamatosan ezt hallgatja, ugrál az ágyon, annyira izgul, és olyan szinten beszippantotta, hogy hát akkor ők most megváltoztatják az eddigi elképzeléseiket, és ők ezt kiadják, lesz, ami lesz.
11: Ez annyira csodálatos, és hogy ezek a srácok, tehát a te kislányod és a Bálint, ők most 25-26 évesek, nem?
12: A Bálint 26, az én lányom a Lilu 27, mindkettő művész lélek, az én lányom dokumentumfilmeket készít, a Bálint zenél, fantasztikus
11: és kis alak. És ők végigkövették Rumini történeteit? Vagy meddig a pontig?
12: Szerintem igen, tehát szerintem a Bálint sok-sok történetet hallgatott, és aztán később olvasott is, hogy most ilyen felnőttként tudja, hogy most fog megjelenni a 11. rész, azt nem tudom. Az én lányom viszont nagyon büszke rá, és ő például ragaszkodik hozzá, hogy elolvassa a kéziratokat, mert azt gondolja, hogy ez az ő sorozata, és neki itt véleményezési és beleszólási joga van.
11: És van?
12: Van egyébként, igen. Például az utolsó előtti részben, Rumini tükörszigeten elolvasta a kéziratot, és akkor azt mondta, hogy anya, nagyon jó, de hogy te a végén már túl akartál esni rajta. És hogy tök igaza volt egyébként. Én a végére elfáradtam, és már be akartam fejezni. Azt mondta, hogy de anya, az egész attól jó, hogy Rumini és Balikó csak így el vannak, és csipkelődnek, és vannak ezek a sehova se vívő vicces párbeszédek, és itt is meg lehetne, és te megúsztad, a megúszásra játszottál.
11: De érdekes.
12: És tök igaza volt.
11: De ez azért is jó, mert egyből van egy elem, amit most mondtál, amitől működik, hogy van ez a vicces, csipkelődő, sehova se tartó párbeszédek. Olvastam persze kritikákat, meg elemzéseket, és például nagyon izgalmas, hogy valaki azt emelte ki, hogy sok benne a párbeszéd, és hogy egyféle, vagy mondjuk filmes szemmel, gyors plánváltásokkal dolgozik a Rumini. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy ezt te mennyire gondoltad végig, amikor elkezdted, hogy mi az, amire vevő ez a generáció, mi az a tempó például. Igen, a plánváltások tempója mondjuk egy modern világban.
12: Én alapvetően nem gondoltam végig, én ezt bevallom, hogy amikor életem első pár könyvét írtam, én semmit nem gondoltam végig, abszolút ösztönösen írtam. Már ez nem így van, nagyon sok mindent tervezek és végig gondolok, de akkor írtam tulajdonképpen, ahogy jött. Az biztos, hogy nekem, én rengeteget olvastam gyerekkoromban, és nekem nagyon erős emlékeim vannak arról, hogy melyik szöveg működött, és melyik nem, mi tetszett, és mi nem. Tehát én emlékszem, hogy mivel lehetett a 8-10-12 éves Juditkát lenyűgözni.
11: És mivel lehetett?
12: Hát például a párbeszédekkel, aha, meg a Ruminihez hasonló tempóval. Amikor volt egy pici belemerülés, egy kis magyarázat, egy kis narráció, aztán jött egy vicces párbeszéd a kiszámíthatatlansággal, hogy mindig történjen valami, ami fenntartja bennem a feszültséget. Tehát, hogy van egy csomó, én nagyon mélyen, azt mondom, hogy belém ivódott mintázat. Ezért szoktam mindig a gyerekeknek, akik írók szeretnének lenni, azt tanácsolni, hogy olvassanak sokat, mert hogy egyszerűen olvasás közben magukba szívják azokat a fortélyokat, ami az egésznek az alapja. És azt hiszem, hogy egyébként, ami talán nálam adottság, és ami egy szerencsés rökség vagy képesség, nekem jó dramaturgiai érzékem van. Ugye egész egyszerűen érzem, hogy miből mennyi, és hogy lesz jól kiegyenlítve, és megérzem, hogyha valami túl sok.
11: Azonnal, vagy csak amikor már leírtad, és újra elolvasod?
12: Hol így, hol úgy. Tehát van olyan, hogy akkor jövök rá, hogy ez itt most túl sok, vagy túl kevés, vagy nagyon belemerültem a magyarázatba, és már unalmassá vált, vagy nem elég előrevívő, amikor újraolvasom, de van olyan, amikor menet közben is. Egyet megtanultam, hogy erre a belső hangra szabad hagyatkozni. Uh-huh. Van, amire nem, mert...
11: Mire nem szabad?
12: Például én azért időnként nagyon romantikus lélek tudok lenni, és hát így majd, hogy nem ilyen romantikus lájregény stílusban is tudok romantikus lenni. És nyilván egy kalandregény író ezt nem engedheti meg magának, pláne amikor kisebb gyerekeknek ír. Én negyedikesektől kérdeztem, amikor már volt X-darab Rumini, és már hívtak nagyon sok helyre, hogy bennem így felmerült, hogy legyen egy kis szerelem a Ruminibe, hogy mit szólnának. És a negyedikes kislányok egyöntetően mondták, hogy igen! És a kisfiúk meg fú! Új.
11: Igen.
12: És mivel, hogy ez a korosztály olvassa, tehát itt például nem szabad elengedni a romantikus lelkemet, hanem épp csak úgy szabad adagolni a szerelmet, hogy azt a még szerelemre nem érett kisfiú gyomra is bevegye.
11: De ez tök érdekes, hogy így konzultálsz a gyerekekkel arról, hogy ők mit szeretnének olvasni vagy látni, és hogy ez változik? Vagy, szóval érted, most már egy 20 évre visszatekintő története van a Rumininek.
12: Hát sok minden változik, sok minden nem. Az biztos, hogy a gyerekek ugyanúgy vágynak a csodára, vágynak a váratlanra, vágynak a viccesre, a humorra nagyon-nagyon erősen. Iszonyúan szeretik azt, amikor kétségek vannak, és nem tudják, hogy mi fog következni, és erre többnyire rá is szoktam venni őket, hogy ezt megfogalmazzák. Már nagyon jó tudatosítani, hogy minek örülünk, és mi az, ami tetszik nekünk. Az biztos, hogy egyre rövidebb szekvenciákra vágynak, tehát nem akarnak sokat olvasni, nem is tudnak sokat olvasni, és ez az elmúlt 20 évben is romlott.
11: De ez hogy hat rád, mint szerző? Tehát, hogy akkor rövidebb fejezeteket kell írni, vagy?
12: Hát például, igen, igen. Tehát az első Ruminiknél én nagyjából olyan hosszú fejezeteket írtam, amit én úgy estibeseként olvastam a gyerekemnek. És 5-6 év múlva jött a visszajelzés a szülőktől, hogy hát, nagyon hosszúak a fejezetek. És én akkor elkezdtem egy picit rövidebbre menni, ilyen 20 perc alatt felolvasható fejezetekre, mondjuk a fél óra helyett, és most arra rá is állt az agyam. Mint ahogy az is kiderült, hogy a gyerekek nagyon-nagyon könnyen gyűjtik a szívjákba a különböző irányokból érkező teljesen más típusú információkat, hiszen ilyen világban élünk, hogy ezerféle, mindenféle impulzus éri őket, és ők ezt remekül összerakják. Tehát én például lehet, hogy elvesztem volna 10 éves koromban egy olyan regényben, ahol 5 szálon fut a cselekmény. A legújabb most készülőben levő Ruminiben simán megcsinálom, hogy 5-6 szálon futtatom a cselekményt, és persznyi kétségem nincs, hogy a gyerekek ezt tökéletesen fogják követni.
11: Én nagyon érdekes, tehát nem egy lineáris történetmesélés, hanem egy darabos, szakadozott, töredezett történetmesélés. Az is érdekel engem, hogy honnan indulnak a történetek. Ugyanis ma már ugye annyi kötet van, hogy ezeket bőven lehet elemezni, és igazából nagyon komoly filozófiai kérdések is fölmerülnek a Rumini kapcsán. Nem tudom, hogy te mennyire vonzódsz a filozófia felé, vagy nem?
12: De valamennyire, de tanultam én nyelvfilozófiát is az egyetemen, pusztán érdeklődésből.
11: Na hát ez, de mondjuk nem pont a nyelvfilozófia, de olyan kérdések merülnek föl, amelyek nagyon fontosak amúgy is a felnőtteknek is egyébként szerintem. Tehát mondjuk például a szabálykövetés kérdéséről, hogy azt mennyire szabad felrúgni, hogy a cél az felrúgathatja a szabályokat velünk, vagy minden körülmények között követni kell azokat, mert akkor vagyunk jó egerek, vagy jó emberek. Például, amikor ez a dilemma megjelenik az egyik kötetben, akkor te azt tudod előre, hogy ezt tematizálni fogod ezt a kérdést? Mert nagyon szisztematikusan végig tudok menni a köteteiden úgy is, hogy milyen erkölcsi, filozófiai és a többi dilemmát állítanak a középpontba.
12: Most már tematizálom, igen. Tehát az első az első két Rumininél még biztos, hogy nem, és utána egyre inkább tudatára ébredtem arra, hogy ezekben a könyvekben miközben írom, óhatatlanul belekerül egy csomó olyan gondolat, ami valahol ott van az én fejemben, vagy csak része a világnézetemnek, része annak, amit én az ember és emberek közti együttműködésről gondolok, nyilván beszivárognak, hiszen az én fejemből pattannak ki ezek a történetek. És hogy azzal, hogy én erre külön koncentrálok, és átgondolom, hogy mi legyen az a pont, amit én szívesen előtérbe helyezek, ettől nem válik a történet didaktikussá, csak egy picikét az én gondolkodásomat, és elég sokat szoktam mostába tervezni, azt úgy kordában vagy mederben tartja.
11: Na figyelj, én erről a gondolkodásról még szeretnék hallani, most tartanunk egy pici szünetet, de Berg Judittal folytatjuk mindjárt a Rumini világáról.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
6: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
8: És visszajöttünk, Berg Judit ül velem szemben, és nem csinálunk ma semmi mást, mint a rumini világáról beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy ilyen filozófiai kérdések, amiket tematizálni akarsz. És akkor így kérdezek, ugye mondtad, hogy az első ruminiben még nem. Mondjuk én arra úgy emlékszem, hogy az, hát a rumini bemutatása, hát a rumini előkerül, felmerül, hogy ő kihez tartozik, mi ő pontosan, hogy definiálja magát. Ez még lehet, hogy nem annyira tudatos, de aztán egyszer csak rumini egy ilyen diktatórikus körülmények között találja magát, az már egy tervezett téma volt, hogy...
9: Nem, tényleg az első két ruminiben én tudatosan nem terveztem semmit, még a történetet sem.
8: Igen, ez a második rumini.
9: Tehát gyakorlatilag voltak alapötleteim, amik a második rumininél már voltak alapötleteim. Ott tudtam, hogy azt szeretném, hogy ez volt a kiinduló gondolat, hogy egy olyan világról írjak, ahol belefagynak a hajók a tengerbe.
8: Igen, ez
9: a zúzmara gyarmat. Azt ösztönösen tudom is, mint végzett magyar tanár, szintén volt a tanulmányaim során, rengeteg módon felbukkan. Pontosan tudom, hogy milyen drámai ereje van, és hajtó ereje van egy negatív szereplőnek. Egy, mondjuk úgy, hogy egy központi főgonosznak, aki mindenben akadályozza a szereplőket, megnehezíti azt, hogy elérjék a céljaikat, adott esetben igazságtalan kelepcéket állít, vagy csak valami olyan célt tűz ki maga elé, ami nagyon-nagyon sok mindenkinek okoz bajt. Például az Uzmara gyarmatban pont nem ruminiéket fenyegeti a leges-leges legnagyobb veszély, bár mondjuk az ő hajójukat is elfoglalják, de hogy alapvetően ők felismerik azt, hogy mindenki jobban jár, hogyha ők egész egyszerűen beállnak a gonosz elleni harcba. És én ezt megint csak kislánykorom óta tudom, én nekem legnagyobb vágyam az volt, hogy Robin Hood bandájába tartozzak.
8: De miért egyébként, ezt tudod?
9: Hát azért, mert engem lenyűgözött az, hogy van valaki, aki bármit megtehetne, és ő mégis azt választja, hogy valami jót tesz. Hogy másoknak segít, hogy az igazságért harcol, lehetőség szerint közben azért fitoktassa az erejét, a tudását, azt, hogy ő milyen kemény. Szóval nekem Robin Hood egyrészt a legfőbb ideálom, meg követendő példaképen volt, meg szerintem életem első szerelme, ami a mai napig nem múlt el. Tehát azért, amikor azt mondom, hogy legfőbb vágyam az volt, hogy Robin Hood bandájába tartozzak, az nem igaz, mert ez a második legfőbb vágyam volt.
8: Igazából az, hogy Robin Hoodhoz tartozok.
9: Hogy Robin Hoodhoz tartozok, ez lett volna a legfőbb vágyam. Nagyon sok
8: ne
9: ilyen...
8: add föl, Judit, ne add föl.
9: Fejben nagyon sok ilyen történetet írtam, úgyhogy ezt tulajdonképpen ez a gyerekkoromban megírtam én magamnak azt a Robin Hoodot.
8: De tulajdonképpen azért a Robin Hood bandája ugye a jóság bandája, tehát hogy fogjanak össze a jók a rosszak ellen, ez az alap.
9: Fogjanak össze a jók a rosszak ellen, vagy aki megteheti, az tegyen valamit, hogy előre mozduljon a világ. Engem például gyerekkoromban lenyűgözött a reformkor. Tehát amikor tanultunk Petőfiről és Koráról, én nem találtam szavakat arra a jelenségre, hogy valaki felajánlja a birtokainak az egyéves jövedelmét arra, hogy egy tudományos akadémiát alapítson. Oda voltam.
8: Tehát értem, az áldozat a nagy ügyért.
9: Az áldozat, hogy én megtehetem, az, akár azért, mert erős vagyok, és a legjobb lövő a világon, akár azért, mert van pénzem, akár azért, mert van egy olyan infrastruktúra hátam mögött, és azt mondom, hogy akkor nem csak a saját birtokom magyarra pitom, hanem teszek valamit a közjóért. Nekem ez nagyon, nagyon bejött.
8: És én ezekből a gondolatokból egyszer csak valami sublimált dolog megérkezik a Ruminibe.
9: És közben ott van az is, hogy az én drága kicsi lányom, aki ugye a legnagyobb lányom, de hát akkor ő még egy kicsi mókuska volt, ő egyrészt sok mindenben hasonlít rám. Én tudtam, hogy ő pont ugyanúgy tudja értékelni ezeket az önfeláldozó és nagyvonalú dolgokat. Másrészt egy iszonyatosan szorongó kislány volt. Egy rettentően szorongó gyerek, aki képes volt azon izgulni, hogyha ő nem lesz elég jó kislány, akkor méltó lesz az én szeretetemre, miközben soha semmilyen olyan helyzet nem volt otthon, hogy nekem kételkednie kellett volna, de ezt magától kitalálta magának, hogy ezen is tud szorongani. Tehát én ösztönösen egy olyan kis fickóról meséltem neki, akivel tudtam, hogy ő szívesen azonosul. És amíg ez a kis fickó megcsinálja azokat a dolgokat, amiket ő biztos, hogy nem merne, akkor ő bátran mehet vele, és hát, ha egy picit belelazul, és felszabadul. Tehát ez például egy tudatos választás volt részemről, hogy ennek a sztorinak a főszereplője mindent merjen, amit a Lilu csak vágyak, amire a Lilu csak vágyakozik.
8: De milyen érdekes ez, hogy ez egy általánosabb probléma, ugye a szorongásra való reflexió, de hogy például, hogy Rumini ugye különböző kultúrákkal találkozik, az egyik kötetednek például ez a központi témája, ami 2010-es években jelent már meg, talán 11-ben, de hogy aztán ez egy milyen erős probléma lett egyébként, úgy politikailag, közéletileg is, kicsit megelőzted ezt a problémát a Ruminivel, hogy ebben már én érzek szándékosságot, tehát az elfogadás problematikáját középpontba helyezést.
9: Vannak szándékosságok. Nekem az is egész életemben egy iszonyat nagy hajtóerő volt, hogy járjam a világot, és minél többféle kultúrát, minél többféle társadalmat, minél többféle helyet, helyszínt, életközösséget megismerjek. Hát én a mai napig imádok elmenni egy dél-amerikai őserdőben, egy indián faluba, imádok vegyülni a vietnámi piacon a helyiek között, mondjuk velük sokkal nehezebben tudok beszélgetni, mint az indiánokkal, de miért
8: hogy egyik nyelvet se ismered, vagy?
9: Hát nem, de azért az indiánok valamennyire tudnak spanyolul,
8: ja,
9: és azért a spanyol alapján azért könnyű. De tényleg bárkivel és bárhol borzasztóan szeretek beszélgetni, és nekem ez is egy ilyen hajtóerő volt, hogy az én gyerekeim abban nőjenek bele, hogy annál gazdagabbak vagyunk, minél több, minél színesebb a világunk, és minél több dolgot ismerünk, és annál jobban egyébként megbecsüljük a saját kultúránkat is, hogyha ismerünk egy csomó mindent más. Tehát, hogy attól mi nem elveszítjük a saját értékeinket, hanem egy sokkal mélyebb befogadásra leszünk képesek. Szóval ez például egy nagyon tudatos dolog volt részemről, hogy a gyerekeim abban nőjenek bele, hogy csodás a világ, és érdemes szétnézni, és minél több mindenkit megismerni.
8: De akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen a 10-es években már megjött ez a tudatosság a Ruminikbe, hogy tudtad, mit akarsz elmesélni?
9: Hát ez megint csak ez a gondolat, ez nekem anyaként a kezdetektől fogva ott volt a fejemben. Ez nekem gimnazistaként is ott volt a fejemben. És az, hogy mi az, amit én most így tudatosan előre kijelölök magamnak, tehát én azt előre kitaláltam, mondjuk, hogy a Rumini és a négy jogarban négy különböző népnek a szövetségéről szóljon, és négy minél különböző népet találja ki. De nem volt ott közben a fejem, hogy ez azért van, mert hogy én az előbb elmondott gondolatokban hiszek, de hát persze azért van. Szóval, hogy valahogy az öntudatlan ábrándozás, a tervezés, az anyai tudatosság, az írói praktikák, mert abban a pillanatban, hogy van négy nép, aki szövetséges, és belecsöppenünk egy olyan helyzetbe, hogy feszültség van köztük, mert valamitől felborult az egyesült, hát ez egy paradicsom az írónak.
8: Igen.
9: Szóval, hogy itt nagyon sok minden ott munkálkodott.
8: Azért puskázom, mert olyan érdekes, hogy közben meg nyilván engem nagyon érdekelnek ilyen erkölcsi kérdések, meg morális kérdések, és hogy tulajdonképpen én a Rumini témái kapcsán el tudok jutni filozófiákig, tehát hogy mondjuk John Locke filozófiájáig, vagy szóval, hogy érted, hogy ki a hatalom, mit tehet a népnek el kell leviselni a diktátorokat, vagy a népnek joga van a forradalomhoz, ugye ezek ilyen filozófiai, most nagyon nyilván nagyon leegyszerűsített, de ezek ilyen filozófiai kérdéskörök, és persze ez lehet simán utólagos belemagyarázás.
9: Na figyelj, ahol először, és tényleg nagyon tette lehet érni ezt, és ott volt egy ilyen nagyon erős regényírói szándékom, az a Rumini Datoja parton, ahol én akkor nagyon-nagyon ki voltam ábrándulva az itthoni helyzettől, és azt gondoltam, hogy én szeretném az összes kis olvasómnak megmutatni azt, hogy mi történik akkor, amikor egy társadalomban az uralkodó nem a közös érdeket nézi, hanem a saját boldogulását, el is neveztem ugye őt Herdál királynak.
8: Igen, nagyon beszédesek a nevek is egyébként.
9: Mi történik akkor, amikor a korábbi hírmondókat, a reggeli papagájokat ő betiltja, és a saját papagájait küldi, és tulajdonképpen a központi királyi propagandát harsogják a kötelező papagájok. Tehát ez egy nagyon-nagyon tudatos döntés volt részemről. Azt hiszem, hogy így a Rumini írás történetében úgymond ez volt az első ilyen szándékosan felhúzott gondolatmenet, ahol kimondottan emiatt találtam ki az egész struktúrát.
8: És milyen visszajelzéseket kaptál rá? Beletették volt... az akkori és azóta tartó politikai rendszerbe, tehát behelyettesítették, vagy nem?
9: Volt egy-két olyan interjú, ahol elindult a beszélgetés ebbe az irányba, de én azt gondoltam, hogy azon kívül, hogy ezt elmondom, hogy nekem ez a véleményem erről az így működő rendszerekről, államokról, és minden erőmmel azon voltam, hogy bemutassam ennek az összes fonákságát, és igazságtalanságát, és tulajdonképpen az egésznek a vállalhatatlanságát. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki kezdjen, amit akar. Tehát én nem éreztem úgy, hogy én itt most szeretnék politikai harcossá avanzsálni. Azt gondoltam, hogy azzal, hogy ez minden

0: hívnak ennek a kötetnek a kapcsán, mert iskolákba hívnak, könyvtárakba hívnak, de hogy az iskolába szinte mindenhol az első Rubinit olvassák a gyerekek,
1: ja, aha.
0: Max a másodikat.
1: Jó, ezt nem osztályoztam, így igazad van. És utána már oszlik, gondolom,
0: és,
1: hogy...
0: Igen, és utána nyilván beszélgetünk, és mindig vannak olyan gyerekek, akik az összes részt olvasták. De a gyerekeket teljesen jogosan nem ez érdekli, hanem az érdekli, hogy akkor a hősök ebből a helyzetből hogy kerültek ki. Sokkal jobban izgatják mondjuk az olyan fajta morális dilemmák, amik egyébként szintén nekem, hát mondjuk így az írás elméletével kapcsolatban is komoly kérdéseket vetettek föl, hogy én egy kisgyerekeknek szóló könyvben generálhatok-e olyan konfliktust, ahol a főhősnek nincsen jó döntése. Uh-huh. Mert hogy nyilván ez felnőttként az egyik legizgibb feszültségforrás. De hogy egy kisgyereket ez mennyire fog mondjuk adott esetben traumatizálni.
1: És akkor az a döntésed, vagy válaszod, hogy nem?
0: Nem, mert közben azt gondolom, hogy az élet az nem ilyen, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe, és egy kisgyerek az mindent meg tud érteni az életből, csak a megfelelő módon kell neki tálalni. Csak erről konzultáltunk ugye Kovács Eszter, aki a Pagoly főszerkesztője, és ő szokta mindig szerkeszteni a Rubiniket, Esztivel is konzultáltam, kikértem Marék Veronika véleményét, hogy ő szerinte ezt hogy lehetne, és végül is abban maradtunk, így hárman tulajdonképpen arra jutottunk, hogy lehet ilyen helyzetet teremteni, de nagyon rövid időn belül kell feloldást adni. Uh-huh. És ugye az én nagy dilemmám az volt, ez megint csak a Rumini Datolya parton kötetben, hogy Ruminiek megismerték korábban a ripacsok népét, tudják, hogy nekik van egy ilyen szent kövük, a kamanduk, és hogy tulajdonképpen a nép erejét, biztonságérzetét ez a kő adja, a nép abban hisz, hogy amíg ez a kő van, ők addig élnek. Tehát, hogy nekik ez egy eszenciális darab. Viszont Balikót a gonosz varázsló fogságában megcsípi egy skorpió, és a skorpió csípése halálos. A varázsló pedig a következőt mondja Rubininek, vagy hagyod meghalni a barátodat, vagy visszamész a ripacsokhoz, és ellopod tőlük a kamandukat, és elhozod nekem. Ami praktikusan jelentheti annak az egész népnek a pusztulását. És Rumininek ez a két döntése van, hogy vagy a barátokká vált népet rablom ki, vagy a barátomat hagyom meghalni.
1: Igen, ez de nagyon az az érdekes benne, nem is végül is a válasza, hanem az az érdekes kérdés benne, hogy te ezen ennyit gondolkozol előtte, hogy ezt a kérdést feltehetem ebben a könyvben.
0: Hát mert én is ismerem az olvasóimat, és nem szeretem a Harry Potter íróját szídni, mert azt gondolom, hogy egy egészen elképesztő életművet hozott létre, és fantasztikus dolgai vannak, de én sok minden miatt haragszom rá, és például az egyik az, hogy abszolút nem vette figyelembe azt, hogy az olvasói azok nem olyan tempóban öregszenek, ahogy ő a könyveket megírta. Tehát persze az első generáció,
1: de hogy
0: az a gyerek, aki most elsősként végig akarja olvasni a Harry Pottert, az első három részt végig tudja olvasni, a negyedik végén szerintem traumatizálódik, és az ötödiktől kezdve, ha még mindig olvassa, a rémálmai lesznek.
1: A Cedric Diggory halála, vagy mi az? Az van
0: igen,
1: a negyedikben,
0: igen, meg
1: nem?
0: Ott a halálfalóka, tulajdonképpen amikor Voldemort feltámad, vagy újra testet ölt, és ott megjelenik. Hát én bevallom, hogy én is rosszat álmodtam, amikor elolvastam a negyedik rész végét. Jó, én mondjuk egy Derricktől is tudtam félni gyerekkoromban, tehát hogy nekem nem nehéz rémálmokat okozni, de...
1: De hogy, és akkor mit mondasz ezzel, hogy mi a hiba?
0: Hát az, hogy lett egy kódváltás, és hogy olyan dolgokat enged meg magának gonoszságban, rossz indulatban, egymás bántásában, ami az ő korábban feltételezett olvasói életkorának nem felel meg. És egyébként nekem is nagyon nehéz, mert Rumini is nő. Rumini az első részben még 8 éves kiskölyök, most a 10. rész végén 16 éves, szerelmes, mai gondolataink szerint dübörög benne a tesztoszteron, és egy picikét mások a kalandok, valóban. Egy picikét Rumini is azért nagyfiúsabban viselkedik, de hogy az egésznél nagyon figyelek arra, hogy csupa olyan kalandokba keveredjen, és olyan dolgok történjenek vele, amiket, hogyha felolvassák a 6-7-8 éves gyereknek, az ugyanúgy átmenjen. És ez egy korlát nekem, mert igazából tudnék én Rumivel durvább dolgokat is csinálni.
1: De nem csinálod meg.
0: De nem csinálom meg.
1: Egyébként az is egy

0: döntés, hogy öregedjen. Mert például, amikor már általad is említett Marék Veronikának, fölteszed ezt a kérdést, hogy Boribon az elmúlt 40 évben öregedette, vagy Anni Panni, akkor neki az a válasz, hogy ezek időn kívüli élőlények, mackó, meg ember, és ha végig gondolod, nem öregszenek, és a problémáik nem lesznek komplexebbek, nyilván azért, mert ugyanannak a generációnak szól a 70-es években is, meg a 2020-as években is. De te úgy döntöttél, hogy öregedjen.
1: De ez egy másik helyzet. A Maszat könyveimben Maszat sem öregszik. Pont úgy, mint Rumini, mert ott azokat a könyveket bárhogy variálgatja, akármilyen sorrendben elolvassa, ez lehet, hogy Maszat egy hetéről szól az a 10x rész, ami megvan. Vagy oké, okay, egy évéről, mert van benne téli is, meg nyári mese is.
0: Igen.
1: De hogy ennyi. Egy három éves kisfiú minden napjai.
0: Nem lehet megtenni azt, hogy a főhős nem öregszik.
1: Hát egy regényben a főhős optimális esetben még legalábbis fejlődik, változik, alakul, és ezek az utazások, ezek hosszú hónapokig tartanak. Ugye Rumini, a nem is tudom, hanyadikre, az ötödik rész végére eljutott odáig, hogy na végre már nem hajósinos, hanem tengerész. Akkor persze időről időre Negro megpróbált visszaminősíteni, ezzel megint egy-két részen át lehetett játszani, de most már kinőttünk, most már egy 16 éves fiút már nem nevezünk.
0: Na várj, most azt fogom feltenni neked azt a kérdést, hogy milyen tulajdonságai voltak annak a Rumininek, akit 2006-ban megismertünk, és milyen tulajdonságai vannak annak a Rumininek, akit mondjuk most írsz éppen, de erre a választ csak azok fogják megtudni, akik tovább jönnek velünk a Spotify-ra. Aki meg nem jön tovább velünk, az sem menjen sehova, mert Judit még ajánlani fog egy kötetet.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
0: És akkor itt van Berg Judit, és most ajánl valamit, ami nem Rumini, de a Rumini olvasóknak ajánlod.
1: A Rumini olvasóknak ajánlom, tulajdonképpen ennek a korosztálynak, ráadásul még annyiban is kapcsolódik a Ruminihez, hogy itt nem egész a főszereplő, de hogy az egyik főszereplő az egy patkány. Ez egy egészen más típusú könyv, ez nem egy kalandregény, de egy csodálatosan megírt könyv, amelyik egyébként az idei év gyerekkönyve díjat nyerte a 7-től 12 éves korig szóló kategóriában. Ez Vészics Andreának az Ábris és az Azurkék patkány című meseregénye, ami nagyon-nagyon izgalmas könyv, egészen más módon izgalmas, mint a Rumini. A főszereplője Ábris, egy kisfiú, aki hát valószínűleg talán ismertek ti is ilyen gyerekeket, iszonyatosan allergiás, gyakorlatilag mindenre, de legjobban az állatszőrre, és ezért a szülei annyira óvják és védik, hogy tulajdonképpen ő mindenből kimarad, mert nem tud elmenni egy osztálykirándulással, mert ugye ott is lehet, hogy állatokkal, tehát nem tud elmenni egy szülinapra, nem tud elmenni oda vendégségbe, ahol akár egy kis hörcsög is van a ketrecben, mert ennyire allergiás. Tehát ez a kisfiú tulajdonképpen egy burokban él. Egy nagyon jó lelkű gyerek, akinek nagyjából a szülei a legjobb társasága, és történetesen az ő apukája valamilyen kutatóintézetben dolgozik, ahol állatkísérletek is zajlanak, és egyszer Ábris bemegy oda az apukájához, és a mosdóban találkozik egy kékszínű patkánnyal, aki nem egy mesebeli lény, hanem valamilyen kísérlet során vált kékké, és még azt is hallott egy korábbi beszélgetésben, hogy ezt a patkányt hát fel akarja boncolni, tehát hogy így tudja, hogy ezt a patkányt, ha megtalálják, akkor el fog pusztulni. És ő Ábris a szemébe néz ennek az állatnak, és valami kapcsolat létrejön köztük, és úgy érzi, hogy neki meg kell menteni. Miközben ha hozzáér, akkor már folyni fognak a könnyei, és prüszkölni fog, és fulladásos rohamai lesznek. És Ábris valahogy ezt a kis patkányt mégiscsak megmenti, rejtegeti, és aztán arra is nagyon hamar rájön, hogy nem fogja tudni ő magánál tartani, hova tudná elvinni a nagyszüleihez, akikkel viszont történetesen a szülei évek óta nem állnak szóba.
0: Szóval komplex probléma halmaz.
1: Komplex, iszonyatosan izgalmas, a kisfiú fejlődése, a kisfiú és a patkái kapcsolata.
0: A túlféltés egyébként. A generáció konfliktusa.
1: Iszonyú fontos dolgokról szól, miközben annyira szépen van megírva, olyan tarka, olyan emberi, olyan jó karakterek vannak benne, én tényleg minden sorát élveztem.
0: És most azt mondom a hallgatóinknak, hogy pár hete egyébként vendégünk volt Vészics Andrea, és pont erről a kötetről beszélgettünk, úgyhogy ha van kedvetek, akkor keressétek vissza azt a beszélgetést is, és akkor ott egy kicsit hosszabban is elemezzük a motivumait ennek a történetnek. Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és így ennyit meséltél Ruminiről.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva péntek este 9-kor megint jövünk a Százholddal, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánok, és természetesen jó olvasást. Sziasztok!

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A száz hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
8: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Jön az év egyik leghosszabb napja, mindenki ránk figyel, veszélyes kőzúzalék, locsolják, ne bolygassák, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Úgy tűnik, minden és mindenki készen áll a Bajnokok Ligája döntőjére. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolók egy része már megérkezett Budapestre, holnap még többen jönnek, este 6-kor kezdődik a finálé a Puskásban. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést legalább 150 millióan nézik majd, de összességében több mint 300-350 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képeiben. Számolói. Így mindez elképesztő reklámot jelent Magyarországnak és fővárosának. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
9: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A folk legjobb helye a mellkasban van, vagy éppen a pincékben és a kis klubokban. Hangzik a Mordáj zenekar arcpoetikája. A pszichedelikus folk, rock és jazz határmesdjéjén kalandozó Mordáj hosszú utat járt be az évek során. Zenéjük merít az olyan 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatok repertoáriából, mint a Muzsikás zenekar vagy a Sebő együttes. Hangvételükben pedig az úton állók sötét szellemiségét idézik meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nagyon intenzíven élem meg azt, ami történik velem. Így főként ennek köszönhetően születnek zenék, mondta Sissi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A néma film több mint 3 évtizedes korszakában a film ugyan néma volt, ám a mozielmény nem. Élő zenei kíséret szólt a film alatt, amelyet mozi zongorista improvizált, aláfestve a cselekményt és elnyomva a vetítőgép berregését. A nagyobb mozikban orgona volt, esetenként szalonzenekar játszott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A gitáros Amadou az Ifjú Vakok Intézetében ismerte meg Mariamot. A kezdetekben The Blind Couple of Mali néven léptek fel. Bambara zenészek. A bambara hasonló az amerikai blueshoz, de zenéjük beszőnek mindent, amely fiatalkorukban ámulatba ejtette őket. A kontinens zenéjén túl a 70-es évek popzenéjét, vagy az elektronikus bluest, de a jamaikai és kubai hatások is tetten érhetők dalaikban. Egy szóval, világzenészek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az eredeti 1967-es Spider-Man rajzfilm mozi fő témája, melyet Bob Harris komponált, és melynek szövegét az Oscar-díjas Paul Francis Webster írt, hamar valódi jazz standardé vált. Nem csoda, hogy rengetegen feldolgozták. Az Aerosmith, az Apollo 440, a Distillers, Brian May, The Ramones, Jack Black, Will Smith, a Flaming Lips és Timbaland mind elkészítették saját változatukat, ahogy Michael Bublé is. A felújított mozi második részéhez 2004-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A koreográfia táncírás, a tánc kottája, a táncmozdulatok leírása sajátos jelrendszer segítségével. Általánosságban minden emberi tevékenység mozgások bonyolult koreográfiája.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten.
5: A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait.
4: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.